0: Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében szentmisét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a távirat irodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés a távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói között különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők vannak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a június 25-i összeállításunkat, amelyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Aki majd a vizes szakmát műveli, kik azok, akik vizes szakmában vannak? Már úgy tudom, hogy itt van ilyen szakirány. Bátran, nyugodtan, bátran. Jó szakma, és ugye az előbb hallhatták igazgató asszonytól, hogy valóban egy komoly probléma, hogy a szakember képzés elmaradt az utóbbi években, tehát egy előregedő szakmáról beszélünk, tehát szükség van a fiatalokra, de nem csak azért van szükség, mert öregszik a szakma, hanem azért is szükség van rájuk, mert egyre több kihívással, egyre több feladattal kell majd szembesülniük. És ennek a generációnak, tehát amikor majd önök végeznek és munkába állnak, már nem az lesz a feladata, hogy elvezessék a vizeket. Ennek a szemléletváltozásnak egyébként éppen most vagyunk tanulni. Ezekben az években zajlik ez a szemléletváltás, a környezetvédőknél korábban megvolt a vízügyi szakma tekintetében, hogy megtartani a belvizeket, az árvizekből is minél többet félretenni, a nagyvizeknél egyébként csatornákat, holtágokat föltölteni, és újra, ez majd később előjön a Vizet a tájba program keretében, újra elárasztani olyan területeket, amik egyébként az elmúlt években kiszáradtak. Tehát szemléletváltás. Szokták azt mondani, hogy Magyarország víznagyhatalom. Biztos hallották már ezt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Hát, ha ránézünk még most is, nem a Pocsolya térképre, hanem Magyarországnak a vízrajzi térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok folyónk, tavunk van. Duna, Tisza, Mura, Dráva, Körösök, stb. Rába, Mosoni Duna. Tehát úgy tűnik, hogy sok vízünk van. Igen ám, de hogyha hozzátesszük ezt az adatot, amit ez az ábra mutat, akkor azt látják, szerintem ezt hátrébb már nem látják, tehát 94% szerepel itt, tehát egy 94-es számot látnak itt, és Magyarország, ez a piros csík, ez Magyarország. De azt látják, hogy több mint 90%-a a hazai vizeknek az külső forrásból, azaz a szomszédainktól érkezik. Ennek következtében kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát akár azért, mert ők elrekesztik, mondjuk például, mert egy erőművet építenek, akár azért, mert egy tározót, mert öntözni akarnak, akár azért, mert sokkal nagyobb lesz a vízkivétel ipari vagy mezőgazdasági célokra, ennek következtében kevesebbet kapunk. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. Európában a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. És hogyha megnézzük a másik oldalát a dolognak, hogy na és akkor jó, külső forrásból jönnek a folyók, vagy nem jönnek, ez egy kiszolgáltatottság, de mennyi eső esik? Tehát mennyi a belső forrás? Akkor pedig a sor végén kulogunk, ez megint csak rossz hír, itt vagyunk, Málta, Ciprus után Magyarországon esik a legkevesebb csapadék, bármennyire is hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy itt a belső forrás, tehát a belső csapadék és forrásvizek egyébként, ami a kettő összefügg természetesen, hogy ezek majd pótolnák esetleg az elrekesztett külső forrásokat, nem, sajnos nem. Nincsen elegendő vizünk. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy évről évre most már sajnos csökken az éves csapadék mennyisége, eddig se volt egyébként olyan nagyon sok, mert olyan 650 mm volt, most már nagyjából 50 mm-rel kevesebb, ez az első probléma. A másik, hogy ráadásul rendkívül egyenetlen, térben is és időben is rendkívül egyenetlen. A harmadik probléma pedig, hogy rendkívül szélsőséges, tehát hogyha jön, akkor úgy jön, mint ha szokták mondani mifelénk, mint hogyha Dézsából öntenék, és aztán közben hosszú szünetek, hosszú hónapok, amik aztán aszállyal végződnek. Tehát kevesebb a csapadék, egyenetlen térben és időben, és ráadásul szélsőséges is, ahogy érkezik. Tehát belső megújuló vízkészletek mennyisége az Európai Uniós tagállamaiban, tehát nem állunk jól, se egyik, se másik összevetésben. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Ugye a bevezetőben, hát most nem mondtam azt, hogy beszélnünk kell amikor vízről beszélünk, akkor a víz három drámájáról. Itt egy sztori azért lazításképpen. Itt van körünkben elkísért, nagyon ráér, az alapítványnak a stratégiai igazgatója, Körösi Csaba, aki ENSZ nagykövetünk is volt, ENSZ közgyűlésnek az elnöke is volt, és nagyon sokat foglalkozott fenntarthatósági kérdésekkel. És valamikor, Csaba mikor volt, hányban volt, amikor a Ban Ki-moon fölkért erre, 15-16-ban, tehát Ban Ki-moon, az ENSZ akkori főtitkára fölkért bennünket, hogy vegyünk részt egy tanácsadó testületben. A tanácsadó testület az alapvetően a víz témájával kellett, hogy foglalkozzon, és aztán a szakértők elkészítették a jelentésüket. Ez a jelentés azóta is egyébként egy olyan ENSZ-es dokumentum, amire mind a mai napig hivatkoznak, és ebben a dokumentumban, ENSZ-es dokumentumban lehet először olvasni arról, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. Azért szoktam ezt idézni, mert ez nagyon plastikusan egy mondatban összefoglalja, hogy mi is az a gond, amivel szembesülünk mi, és szembesülnek majd azok, akik vízügyi szakemberként ezen a területen dolgoznak. Mutatok néhány képet, de még mielőtt mutatnék néhány képet, szerintem lesz még egy kérdés, egy harmadik kérdés. A kérdés, majdnem lelőttem a poént egyébként a nagy sietségben, de nem tettem ezt meg, úgyhogy így azért még kicsit gondolkodni kell. A klímaváltozás hatásainak mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Klímaváltozás és víz. Mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Láthatóan azért segítettem a felvezető szövegben. No, tehát a többség eltalálta a helyes választ. Ezúttal is. Tehát ez már a második kérdés a háromból, ahol a többség eltalálta a helyes választ. A Szőlősi Nagy András szokta mondani, ő az egyik legnagyobb tekintély talán ma a vizes szakmában. Professzorként sokat dolgozott külföldön, most a többek között a Közszolgálati Egyetemen tanít. De ő szokta ezt mondani, és az ő előadásaiban is ez mindig szerepel. Klímaváltozásainak a 80%-át a vízen keresztül érezzük. Ha erre lesz kérdése, szívesen kifejtem, de most nem fér bele az egy órába, hogy ez miért van így. Miért mondja ezt egy tudós, és miért tudom én is egyébként ezt jó szívvel elfogadni, és miért tudok mögé indokokat felsorakoztatni. Most inkább csak képeket mutatok, amik már a következményét mutatják ennek. Nézzük először a sok vizet. Ugye szintén Szőlősi Nagy András mondta azt néhány hónappal ezelőtt a Planeten tartott egy előadást, ahol ez a téma, a víztéma szerepelt. Alapvetően globális kérdésekről és Afrika vízproblémáiról volt szó egyébként a konferencián, és arról, hogy magyar szakemberek hogyan tudnak ebben a dologban segíteni. És akkor azt mondta az előadásában, ez nekem is új információ volt, hogy, és itt azért mutatjuk most az elmúlt évek dunai árvízi képeit, hogy az elmúlt 25 évben 4 olyan nagy árvíz volt a Dunán, ami átlagosan 100 évente szokott korábban előfordulni. Ezek közül a 2013-as, annak lesz majd mindjárt a következő, a 2006-os is nagy volt, ugye itt most ez a rakpart, tehát ha Budapesten járnak, ez egy hajóállomás, amit láttak a fotón. A hajóállomás, ahol egyébként itt valahol lenne egy ajtó, ahol be kéne menni, mondjuk jegyet venni, hogyha hajókázni akarnak. De jól látható, hogy ez víz alatt van az egész. Itt a rakparton autók közlekednek. Hát, hogyha nincs ekkora víz, persze, akkor. De gyakorlatilag teljes vízborítás a rakparton, és óriási szerencse, hogy ilyen magasra építették a rakpartot, mert 2013-ban gyakorlatilag már le kellett állítani teljesen a hajóforgalmat, hogy a hullámverés nehogy átvigye a gáton egyébként a vizet, de már ott az akadémia környékén már az volt a kérdés, hogy homokzsákokat kell-e fölrakni, hogy nehogy átcsapjon a víz. Majdnem 9 méteren tetőzött a Duna 2013-ban, és a következők azok nem voltak, mert a következő az 860 centi volt, de mindegyik 8 méter fölötti. Ezek már óriási vizek. A történelem órán feltételezem tanultak a 19. századi nagy Dunai árvízről, Budai árvízről és Veserényiről. Gondolom tanultak, igaz? Vagy még ez nincs? Nem szerepelt még a tananyagban? Nem sok bólogatást látok. Veserény az árvízi hajós, nincs meg? Jó, oké, ez majd akkor később lesz még tananyag. Tehát ha megnézzük majd az akkori képeket, vagy fölütik a történelemkönyvet, és akkor megnézik a leírásokat, hogy milyen pusztítást okozott egyébként akkor Budapesten, Pest-Budán, az árvíz, alapvetően a pesti régióban, akkor egészen elképesztő képeket és egészen elképesztő leírásokat és adatokat fognak találni. És utána indul el egy fejlesztés a főváros jóvoltából, ahol elkezdik építeni az árvízvédelmi töltéseket a város mindkét, vagy a Duna mindkét oldalán. Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárójelbe zárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt. Korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk. A Tiszánál ráadásul egyszerre két dolgot kell csinálnunk, és nem is elég most már gátakat építeni. Rájött, mi a főszabály? A főszabály az, hogy a mindenkori legmagasabb árvíz szint felé 1 méterrel kell magasítani a gátakat.

lehetetlen ezt a hihetetlen nyomást, ezt a hihetetlen tömeget, víztömeget egyébként kivédeni. Ezért 15 évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy nem a töltéseket magasítjuk, hanem úgynevezett szükségtározókat építünk, egészen pontosan 10-et építünk itt a Tisza mellett, most már 7 megépült, másik 3-at még meg kell építeni, iszonyú költség, nagyon sokba kerül, de ennek következtében, hogyha mind a 10 megépült, és kiengedjük ide a vizet ezekbe a szükségtározókba, akkor 1 méterrel tudjuk csökkenteni a Tiszának a vízszintjét. Tehát nem a töltést magasítottuk, hanem megteremtettük a feltételeit annak, hogy a víz szétterüljön a szükségtározókban. De a vízkormányzásnak a kérdése azért továbbra is. Na most egy kérdést föltehettem volna egyébként, de most nem gomnyomással, hanem csak így egy számot, hogy az előbb megkérdeztem, hogy mennyi a édes és a sós víz aránya, most megkérdezem, becslés, tehát nem hiba, tehát semmiféle probléma, én sem tudtam egyébként fejből, nekem is utána kellett nézni, de mégis mondjanak egy számot, hogy körülbelül, most már látják itt nagyjából ezt a térképet, hogy hány kilométer lehet a gátaknak a hossza. Tehát hány kilométer töltést építettünk és tartunk karba folyamatosan Magyarországon? Mondjanak egy számot, hány kilométer lehet ez? Nem osztályozok, tehát nyugodtan lehet kurjantani hangosan egy számot. Na, akkor játszunk egy kicsit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy 100-as nagyságrend? Tegye fel a kezét. Ki az, aki azt gondolja, hogy 1000-es nagyságrend, tehát 1000 kilométerek? Ki az, aki azt gondolja, hogy több 1000 kilométer? Biztosan biztos volt, aki mind a háromnál föltette a kezét, de nem baj. Ez a biztonsági játék. Oké? Okay. 4240 kilométer. 4240 kilométer, ebben minden benne van, Duna, Tisza és az összes mellékfolyók természetesen. Csak hogy érzékeljék ezt, ha gondolom a fiatalok közül még viszonylag kevesen repültek Madridba. De majd előbb-utóbb lehet, hogy ez bekövetkezik. Tehát Budapest-Madrid és légvonal, tehát nem szárazföldúton, Budapest-Madrid távolságának ez az ötszöröse. És ezt minden évben karban kell tartani, minden évben ellenőrizni kell, minden évben javítani kell. A gátöröknek végig kell menni, és hogyha árvíz van, és az árvíz kárt okozott benne, kárt tett benne, akkor utána megint csak helyre kell állítani az árvízi károkat. Óriási felelősség, óriási feladat, és nem kevés pénz az adófizetők pénztárcájából. Sok víz, kevés víz és szennyezett víz. Most nézzük meg akkor a kevés vizet. Ugyancsak Duna. Akár néhány hónap eltéréssel tudnám mutatni az egyik képet a másik után. Tehát miközben lehet, hogy egy óriási, hatalmas árhullám jön le május végén, a közben lehet, hogy augusztus végén pedig már kibukkan az úgynevezett éjségszikla a Dunából. Ez az idén már egyébként megtörtént. De azért hívják inségsziklának, vagy éjségsziklának, inség-éjségszikla, azért hívják, mert amikor ilyen alacsony a Duna vízállása, az általában rendkívül rossz termést eredményez. Nem azért, mert alacsony a Duna vízállása, hanem az azt jelenti, az alacsony vízállás, hogy nagyon kevés eső esett, ennek következtében a mezőgazdaság komoly asszállyal küzd. Idén ez a helyzet van. Az inségszikla már nem egyszer, nem kétszer az idén előbukkant, pedig még nem vagyunk, csak június közepén. Tisza. Légi felvétel jól mutatja a homokpadokat, gázlók szinte, azt nem mondom, hogy szárazlábbal, de komoly úszótudomány nélkül át lehet jutni egyébként az egyik partról a másikra. Balaton. Nem nagyon láttam még én sem ilyen fotót, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az a homokpad, ami hát most pár centis víz még azért van felette, de nagyon jól látható, egyébként egy magasabb, mondjuk egy méterrel magasabb vízállásnál, ez nyilvánvalóan még egy légi fotó esetében sem látható. Ez egy érdekes kép mondjuk, de a következő az meg drámai. Mert ez meg a Velencei tó. A Velencei tó a legutolsó, tegnap előtti adat alapján a minden eddiginél legalacsonyabb vízszinthez képest is 5 centivel kevesebb a Velencei tó vízszintje, és még egyszer mondom, még csak a nyár elején vagyunk, tehát könnyen lehet, hogy a Velencei tó, ha nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, az idén ki fog száradni. A nagyobb része legalábbis. A nagyobb részről el fog tűnni a víz. Volt már ilyen egyébként. Volt már ilyen a tó történetében. A Balaton esetében is előfordult, hát nem is a teljes kiszáradás, de arról írnak a 19. század közepén, hogy huszárok gyakorlatoztak a Balaton medrében, és a jó esély van arra, hogy ahogy ez történt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogyha akkor valaki, hát fiatalok nyilván nem emlékeznek erre, az idősebbek, a tanáraik talán igen, hogyha valaki akkor a Balatonon járt, a déli parton, akkor 300-400 métert kellett gyakorolni, bólogat valaki, tehát akkor járt arra felé, 300-400 métert kellett gyalogolni, mert egy homok, tehát ott, ahol víznek kellett

0: Valamint ott csak homok volt. És mire elérte a vizet, bokáig érő vizet, addig kellett egy jó nagy kis kirándulást megtenni. Most jó eséllyel idén augusztusban ugyanez meg fog történni a Balatonnál, de a Verencei-tóban még drámaibb a helyzet. És aztán itt a homokhátság, és a homokhátság ugye az a területe Magyarországnak, amit most már az ENSZ is fél sivatagos területnek minősített. A futóhomok, amiről egyébként azért már a 19. század elején is írnak, irodalmi művekben is van ennek lenyomata, tehát nem új jelenségről beszélünk, de a helyzet sokkal súlyosabb, mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt. És itt az asszály térkép, amire utaltam az elején, hogy ma, még amikor a tévének beszéltem, akkor mondtam, hogy majd egy asszály térképet fogok mutatni. Ez május 31-i állapot. Május 31. A piros a legsúlyosabb, pontosabban a sötét barna, de most olyan nincsen. Tehát jól látható, hogy nagyon súlyos asszály, nagyfokú és nagyon súlyos asszály az ország jelentős részén. Tulajdonképpen az Alpok alja, tehát az, ami, ahol nincs igazából asszály, a Dunántúl nagy részén már van, a Duna-Tisza közének nagy részén van, és május 31-i állapotról beszélünk, tehát nem augusztus. Tehát nagyon kellene az eső, nagyon-nagyon kellene az eső. Ugye azt szokták mondani, hogy ez nem úgy újdonság, hogy kevés eső esett az idén, tavaly előtt, meg azelőtt sem esett elegendő mennyiség. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy éves csapadék mennyiség hiányzik ma a talajból. Egy éves csapadék mennyiség. Majd erre visszatérek kicsit később, egy más kérdés formájában. Ugye utaltam a bevezetőben, ezt csak szeretném ismét elmondani, hogy új fogalmakkal kell megismerkedjük majd a szakembereknek, akik ezt a kérdést taglalják, és akik ezzel a kérdéssel és ezzel a szakmával foglalkoznak. Mit jelent az időszakos víztest? Az azt jelenti, hogy hónapokra, fél évre, akár hosszabb időszakra eltűnik a tavakból, patakokból, folyókból a víz. Mit jelent a téli asszálynak a fogalma, mit jelent a tavaszi asszálynak a fogalma, és az évi csapadék hiányt, az egyévi csapadék hiányt, az hogyan és milyen módon lehet pótolni. És akkor ehhez még három képet, csak inkább azért, hogy a lazításképpen, és megint egy kicsit a globális kép is bejöjjön, mondhatnám ezt is egy újabb zárójeles megjegyzés. Most kilépünk Magyarországról, tehát a klímaváltozás hatásainak, amit mondtam, hogy meglehetősen szélsőséges következményei vannak, három kép még, ami ezt illusztrálja, az egyik a jégtakaró olvadása, északi déli sarkon, a tenger vízszint emelkedése, itt van egy kicsit mókás kép, a Maldív szigeteknek a kormánya néhány évvel ezelőtt tartott egy kormányülést. Nézzék meg, hogy hol. Ugye a Maldív szigeteket, hogyha folytatódik a tengervízszint emelkedése, el fogja önteni a víz. És a kormány leköltözött a víz alá, búvárruhába, ültek az asztal mellett, és ez a kép bejárta a világot természetesen. Ezzel azt szimbolizálták, azt üzenték, hogy gyerekek, ha nem vigyáztok, nem figyeltek ránk, nem segítetek nekünk, akkor tényleg néhány év múlva a kormányüléseket a víz alatt búvárruhában kell majd megtartanunk. És tényleg ma már elkezdődött néhány ilyen mélyen fekvő szigetről a lakosságnak a kiköltöztetése. Tehát ez nem science fiction, ez nem a jövő, ez a jelen. Az embereknek el kell hagyni a helyüket. Azok a beruházások, azok az infrastruktúrák, azok a lakóhelyek, amiket egyébként megépítettek hosszú-hosszú évek alatt, azok eltűnnek, víz alá kerülnek. A területek lakhatatlanná válnak. Tehát ez most humorosnak tűnik, de ez, az ott élők számára ez bizony kőkemény valóság. És a harmadik kép, ez pedig a gleccserek orvadása, ez Európát is egyébként elég jelentősen érinti. Egészen pontosan Európa gleccsereinek a nagy része Ausztriában is, Németországban is, és még Svájcban is el fog tűnni. Ezt azért szoktam és azért szeretem, de ehhez megint csak jobb fényviszonyok kellenek, mert a következő kép az, ami igazából mutatja. Itt azt látják egyébként, hogy itt lenne, itt volt valamikor a jég. Tehát eddig jég volt. Ezt a völgyet jég borította. Ha most megnézik, itt tulajdonképpen már csak kőtörmeléket látnak. A jég visszahúzódott. De a következő ábra az még jobban mutatja egyébként a jég visszahúzódásának a mértékét. Az a baj, hogy ezt hátul szerintem nem látják. 1988, fölmegyünk egy ilyen kis felvonóval. Kilépünk a felvonóból. Megteszünk néhány lépést, és ott vagyunk a jég felszínén. 1988, ez nem volt nagyon régen. Megyünk előre az időbe. Két évvel később már 12 lépést kell megtennünk, 2000-ben, 12 évvel később már 118 lépést kell megtennünk, és eljutunk, ez 2015, tehát egy 10 évvel ezelőtti állapotot rögzít ez a kép, 400 lépés most már, 400 lépést kell megtenni, ami korábban csak 3 volt, most már 400 lépés, hogyha a jég felszínén akarunk egy kicsit sétálni. Elég drámai kép. Én ilyet láttam, Franciaországban voltunk egy ilyenen, meg is csináltam ezt, tehát végigmentem. Hihetetlen, tehát ahogy az ember érzi, hogy azért 400-450 lépcsőt lemenni, meg följönni, az már egy komoly fizikai aktivitást mutat. Tehát akkor az ember érzi, hogy megy föl, és folyamatosan látja a táblákat, hogy na, ebben az évben itt volt a jég. Megy följebb, itt volt a jég. Hopp, hopp. És lenéz, és hihetetlen mélységet lát maga alatt, ahol semmiféle jég nincsen, már legfeljebb egy kis csordogáló csurgalékvíz.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban megismételtük a június 25-i összeállításunkat, amelyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A most következő néhány percben az egri cserkészek nyári táborába látogatunk, a riporter Farkas Erzsébet.
2: Szoboszlai Szabolcsal, a 212-es számú Barnemi Szagergely cserkész csapat csapatparancsnokával beszélgetek. Az éves csapattáborban találkoztunk egymással, az erdő kellős közepén vagyunk. Légy olyan kedves, áruld el, hogy hol is ültünk le most egymással beszélgetni.
3: Egerbakta mellett a Rápcavölgyben vertünk idén tábort.
2: Visszatérő vendégek vagytok itt? Az erdő gyakori vendégei vagytok ezen a helyszínen?
3: Konkrétan ezen a helyszínen a mi csapatunk először táborozik. Mi igyekszünk minden évben egy új táborhelyet találni magunknak, hogy ebben is legyen egy kis változatosság, de természetesen maga a helyszín az már több cserkésztábort is látott, olyannyira, hogy például a második cserkészkerületnek, ami Heves és Borsod megye együtt, az őrsvezető képző tábora is ezen a helyszínen szokott megrendezésre kerülni.
2: Éves tábort említettem a beszélgetésünk elején. Mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik a cserkészetben kevésbé jártasak, mit is jelent ez az éves tábor?
3: Hát ugye a csapattáborunk, a nyári csapattáborunk az az éves cserkész munkának a megkoronázása, ha úgy tetszik. Ehhez híven van is úgymond egy picike előkövetelmény arra, hogy kik tudnak velünk a táborba jönni.
2: Mi az az előkövetelmény?
3: Az szokott lenni, hogy legalább egy fél éves cserkész munka álljon a cserkész mögött, illetve hogy egy próbatábort sikeresen teljesítsen. Nyár elején szoktunk próbatábort tartani, az egy háromnapos kicsi tábor, tulajdonképpen a mintázása annak, hogy a csapattáborban hogyan rendezkedünk be, sátorban alvás, stb. Akinek ez teljesen új, annak legyen lehetősége megnézni, hogy milyen, illetve a csapaton belüli korosztályi váltásokat, próbázásokat, fogadalomtételeket is ebben a próbatáborban szoktuk megvalósítani.
2: Mindig van egy kerettörténet, gondolom idén is így van ez. És miért szükséges ez a kerettörténet? Miben segíti ez a tábor mindennapjait? És mi az idei kerettörténet?
3: Az idei keretmesénk az a Karib-tenger kalózai történet köré fűződik fel. A lényege a keretmesének tulajdonképpen az, hogy az egész tábort felfűzze egy láncra, adjon neki egy ívet, és a legkisebbek számára adjon egy olyan támaszkodó pontot, hogy melyik nap az adott programot, adott játékot, mi miatt csináljuk egy egész táboron átívelő célt. Például a tegnapi napon elmentek a kisebbek egy túrára, ahonnan el kellett hozniuk egy ládikában David Jonesnak a szívét, és ez is egy túra cél volt tulajdonképpen, hogy nem csak poénból megyünk egy kört a szép tájon, ami önmagában is rengeteg pozitív hatással bír az emberre, hogyha túrázik, de a kis cserkészek számára egy plusz löketet tud adni az, hogyha valami elérendő céllal indulnak ennek neki.
2: Apropó, ha már kis cserkészek, akkor idén hány cserkész vesz részt ebben a táborban? Öreg és kis cserkész egyaránt.
3: Egészen pontos létszámot azért nehéz mondani, mert jelenleg ugye közel vagyunk Egerhez, ezért a csapatnak az idősebb tagjai közül vannak olyanok, akik néha be tudnak minket látogatni, aztán esetleg a munka visszaszólítja őket, és utána megint visszanéznek, de egy 40 fő körül vagyunk most, ebből mintegy 12 újoncunk van, és 11 cserkészkorosztályú táborlakunk, illetve a létszám többi részét a kószák, illetve vándorok teszik ki, valamint a vezetőség.
2: Hogyan kell elképzelnünk itt a mindennapokat? A történet, a keretmese, a kerettörténet minden nap újabb és újabb feladat elé állítja a táborban résztvevőket?
3: Így van, ugye van egy általános napi rendünk, ami az, hogy mikor kelünk fel, tornázunk egyet jó reggelében, hogy kicsit felpesdítsük a vérkeringésünket, felvonjuk a zászlót, reggelizünk, stb. És délelőtt és délután folyamán magát az adott nap programját, azt ez a keretmese, ez megtámogatja, a már említett módon célt ad neki. Ehhez híven vagy zászlófelvonásnál, vagy étkezésnél szokott lenni egy keretmese jelenet, amit a vezetők, illetve a vándorok, olykor a kószák segítségével tartunk meg. Igyekszünk minél több mindenkit belevonni, és akkor ez megadja azt, hogy éppen hol tart a táborral együtt a történet.
2: Mire tanítja meg a cserkészet a fiatalokat? Sokat beszélgetünk a cserkészetről a Szent István Rádió hullámhosszain, de akikben most keltjük fel riportunk apropóján az érdeklődést a cserkészet iránt. Miért jó cserkésznek lenni, és mire tanítjátok meg a fiatalokat?
3: Ha egyetlen szót kellene rá mondanom, akkor az talán az lenne, hogy talpra esettség, de ez egy eléggé felületes képet ad arról, hogy ténylegesen mi mit is igyekszünk csinálni. Az, hogy mi kijövünk az erdőbe, 10 napig itt táborozunk, meg ne próbálunk úgymond a jéghátán is félnomád körülmények között megélni, ez mindegy módszer. Nem ez a célunk, hogy megtanuljunk egy erdőben élni, hanem ez egy eszköz arra, hogy az ember kimozduljon a saját komfortzónájából, és olyan kihívások elé állítsa saját magát, amiben rengeteg olyan probléma megoldó képességet kell használni, ami a hétköznapokban is hasznos lehet. És mindeközben a programot pedig igyekszünk úgy kialakítani, hogy az emberi jellemnek mind az 5 fejlődési területén tudjon valamit adni az összes táborlakónak.
2: Mi ez az 5 jellem?
3: Igen, ugye a mi módszertanunk szerint a jellem az 5 területből áll, a szellemi, testi, lelki, érzelmi és társas. És igyekszünk a tábort úgy összeállítani, hogy mind az 5 területre megfelelő mennyiségű figyelem jusson.
2: Apropó, ha már lelki oldalt is említesz, mennyire képezi fontos részét a tábornak a mindennapi imádkozás?
3: Alapvetően az általános napi rendünknek a része, tehát ez a szló felvonáskor, illetve levonáskor is reggeli és esti ima is közösen van, továbbá az étkezések előtt után szokott még lenni, illetve a tábornak a programjába bele van iktatva egy lelki nap, ami optimális esetben vasárnap, ami nem mindig szokott ugye sikerülni, hiszen a papoknak, lelkészeknek a vasárnap az a főműsoridő, úgyhogy általában úgy sikerül őket elhívni a táborba, hogy nem vasárnap érnek rá, úgyhogy ilyenkor úgymond a tábornak a napjai azok egy kicsit el vannak tolva, és akkor a tábori vasárnap az a mondjuk a civil szombat, vagy valami hasonló megoldással szoktunk élni.
2: Az idei táborban ki a lelki vezetőtök?
3: Az idei táborban Buda Péter atya fog hozzánk érkezni, már nagyon várjuk.
2: Melyik nap? Most pénteki napon beszélgetünk.
3: Most pénteki napon beszélgetünk, és ő holnap fog jönni hozzánk.
2: Elkezdődött a tábor ezen a héten, és folytatódik a jövő hét közepéig.
3: Így van, a jövő héten 19-én fogunk tábort bontani, és innen a táborból még át fogunk vonulni az Egri várba, hiszen 19-éről 20-ára szoktuk minden évben megrendezni a csapatunknak az évfordulóját, az úgymond csapatszülinapot, és ilyenkor meg szoktuk beszélni a várnak az igazgatóságával, hogy ott tudjuk az éjszakát tölteni bivakolva, és másnap reggel 20-án zárjuk le mind a csapatszülinapot, mind ezáltal a tábort, mivel most így jött ki a dátum, hogy egymásban nyílik a kettő.
2: Az erdőben vagyunk, hát most kellemes időjárás vesz minket körbe, ha fogalmazhatok így, az időjárási feltételek ideálisak, de nem mindig ilyen ideális a táborban. Az időjárás minden körülmények között itt meg kell tanulnotok a mindennapokban együtt élni az időjárás viszontagságaival. Erre is megtanítjátok a fiatalokat, jól gondolom én ezt?
3: Így van, hát egészen változatos időjárási körülmények között is sikerült már táborozva helytállnunk. Ugye a tavalyi táborban, az előtábor folyamán kaptunk egy jó nagy vihart. Az kicsit le is lassította az előtábori előkészületeknek a folyamát, de szerencsére átvészeltük. Jó nagy szél kerekedett, és a közösségi sátrat azt majdnem meg is emelte. Megfogtuk a 10 lábát, aztán kicsit szomorkodva, hogy ekkora nagy vihart kaptunk, elkezdtük újra az előkészületeket folytatni, majd a hírekből értesültünk róla, hogy volt olyan hely, ahol konkrétan fákat csavart ki, épületeket tett odébb, és akkor kicsit megtöröltük a homlokunkat, hogy hú, hát akkor mi még keveset kaptunk belőle, ha úgy tetszik. De az idei évben úgy néz ki, hogy hát ahogy az egész nyár, úgy ez a tábori 10 nap is száraz lesz, ami nekünk olyan szempontból jó, hogy kevésbé kell az eső ellen mindent ponyva alá pakolni, de minden más szempontból meg nem jó, hogy nincsen csapadék, úgyhogy ennek nem szeretnénk örülni, de hát most ilyet kaptunk.
2: Fel vannak állítva a sátrak, és azt említetted, hogy félnomád körülmények. Nos, mindenkinek megvan a feladata, legalábbis az öreg cserkészek közül? Mit étkeztek, hogyan biztosítjátok ezeket a lehetőségeket a kis cserkészek számára?
3: Vannak egészen konkrét feladatkörök, mint például a GH-nak a vezetése. Ugye ők intézik a beszerzést, illetve magának az élelemnek az elkészítését, viszont ez nem csak a felnőtt cserkészekre terjed ki, hanem az őrsöknek is van szolgálat minden napra kiosztva, ez minden reggel kihirdetésre kerül, hogy aznap melyik őrs melyik szolgálatot végzi, és akkor van olyan őrs, amelyik a konyhán segít be ugye a GH-soknak, van olyan őrs, amelyik a vízhordásban tevékenykedik, van amelyik a takarításban, sőt még olyan is van, akinek az a feladata, hogy minden napnak a legviccesebb pillanataiból valamilyen kis emlékezetes képet készítsen el, és aztán másnap bemutassa a többi táborlakónak.
2: Itt, ahogy említettük, a jövő hét közepéig tartózkodtok. Mi a legközelebbi program a Bornemisza Gergely cserkész csapat életében, amit megemlíthetünk?
3: Most a tábor lezárásával véget ér a mögöttünk álló cserkész év. Utána szeptemberig tulajdonképpen a vezetőségnek van feladata. Közös nagy csapatprogram az legközelebb szeptemberben vagy októberben lesz. Ugye a csapat naptárát azt eleve szeptember elején szoktuk összerakni. Amikor a vezetőség összeül, addigra a kerületi vezetés meg az országos vezetés is a nálunk nagyobb méretű programoknak az időpontját ki szokta tűzni, és akkor ahhoz tudunk igazodni, hogy mi a saját programjainkat mikorra szervezzük. Még nyár végén most lesz a vezetőségnek egy olyan feladata, hogy összeüljön csapatparancsnokot választani, mivel nekem most fog lejárni az eddigi megbízatásom.
2: Itt álljunk meg egy szóra, és mondjuk el, hogy megvan már, hogy ki a személy, aki vált téged a csapatparancsnoki tisztségben?
3: Van a csapatban egy vezetőtársam, akivel erről már eléggé sokat beszélgettünk, és úgy néz ki, hogy ő lelkesen átveszi a stafétát, úgyhogy ha a csapat többi tagja is így látja jól a szavazáskor, akkor ő fogja továbbvinni a csapatnak a vezetését.
2: Egyfajta összegzésre is kérlek, ha már így a csapatparancsnoki tisztségtől elköszönsz, mit jelent számodra a cserkészet, és hogyan tekintesz vissza az elmúlt évekre?
3: Hát számomra a cserkész mozgalom az mindenképpen egy olyan kaliberű aktivizmust jelent, amiben a egészen pici korom óta folyamatosan mostanáig, és bízom benne, hogy ezen túl is érezhetem azt, hogy valami nagyobbnak vagyok a része, és tehetek egy jobb világért. Hát a csapatparancsnokságomnak az összegzése képpen pedig úgy látom, hogy nagyon sok minden van, amit sikerült megvalósítani abból, amit szerettem volna, nagyon sok minden van, amit nem sikerült megvalósítani abból, amit szerettem volna, de hát szerintem ez a maga módján így van rendjén. Ugye ember tervez, Isten végez. Mindemellett én azt látom, hogy a nálam fiatalabb vezetőkben is megvan az a lelkesedés és az a lendület, ami ahhoz kell, hogy ez a csapat tovább tudjon működni, és természetesen én sem fogok varázsütésszerűen eltűnni, csupán más feladataim lesznek.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Szoboszlai Szabolcsnak, a 212-es számú Bornemisza Gergely cserkész csapat parancsnokának, és akkor a további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Köszönöm szépen.

0: Most irodalmi részlet következik, a felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

Egy péntek délután vadlesre mentem. Pontosan emlékszem a napra, mert a matek tanár egész délelőtt az idegeimen táncolt, én meg az övén. Majd erről bővebben beszámolok. Az öreg nem volt elragadtatva a maga viseletemtől. Mondtam is neki, hogy nem lehet mindenki olyan jó fiú, mint ő. Az éjjeli vadlesre járás egyébként nem volt különleges dolog az életemben. Évente egy-két alkalommal mindig bevállaltam, főleg akkor, ha nagyon tele volt a hócipőm mindennel és mindenkivel. Aznap jókorán kiértem. A késő délutáni napsugarai sejtelmesen szűrődtek át az öreg fenyőfák ágai közt. A távolból valami szokatlan, ismeretlen mocorgás félét hallottam, de mivel nem vagyok ijedős, nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget neki. Fiatal volt még az idő. Éjjeli vadlesre mindig korán, még világosban kell érkezni. Ez olyan aranyszabály, amit nem érdemes megszegni. Egyesek hónapokig jártak lesre eredmény nélkül, mert minden vad messziről elkerülte őket, én viszont szinte mindig láttam valamit. Mások fotót készítettek a vadakról, nekem tökéletesen elég volt, ha megfigyelhettem őket. Én csak az agyamban rögzítettem a képeket. Az erdei zajok okozója sok minden lehet. Fekete rigó, cickány, nyúl, őz, kóborkutya, vaddisznó, egy illegalitásban élő kegyetlen pszichopata, ez utóbbit kívántam a legkevésbé. A mocorgás, csörgés, zörgés csak nem akart abba maradni, ezért kénytelen voltam utána járni a dolognak. Beszüntettem az arcom naposztatását, és éber üzembódba kapcsoltam. Kinyitottam a szemem, de továbbra is teljesen mozdulatlan maradtam. A szüleim nem örültek neki, hogy éjjel-nappal az erdőt járom. Szerintük egy olyan korú gyereknek, mint én voltam akkor, éjszaka otthon van a helye. Maradjunk annyiban, hogy a magányos éjjeli vadles tényleg nem hétköznapi elfoglaltság egy tizenvalahány éves gyerek számára. Ezt Laci bácsi is így gondolta, de szüleimmel ellentétben ő nem akart minden áron eltiltani. Inkább megtanított rá, hogyan ismerhetem fel a különféle vadcsapákat, váltókat, hogyan tudom legegyszerűbben megállapítani az éppen aktuális széljárást, hogyan kell mindig a megfelelő irányból közelíteni az állatokhoz, hogy ne áruljon el a saját szagom. És megtanított arra is, hogyan kell megvédeni magam, mert az erdőben nem a vadállatoktól kell félni igazán. A rossz embereket kerüld. Szaladj, kisfiam, szaladj, mondogatta. Szerettem magasból, magas lesre kapaszkodva bámulni az erdőt, mint ő, de legjobban a talajszinten történő megfigyeléseket kedveltem. Még ma is, meglett férfiként, ha erdőben járok, azonnal kiválasztok magamnak egy vastagabb törzsű fát, vagy egy terjedelmesebb bokrot az óhajtott vad útvonala váltója mellett, leülök, és várom a jó szerencsét. Az állatok szinte percre pontos napi rend szerint élnek. Ha nem zavarja meg őket valami, szinte végletekig hűségesek a megszokott útvonalaikhoz. A laikus szemlélő persze azt hiszi, hogy csak hozzám hűségesek, vagyis hogy piszok nagy mázlim volt már megint. A fura hangok nemhogy szűnni nem akartak, hanem egyenesen felerősödtek. Eljött az idő a cselekvésre. Közvetlenül az erdő szélén választottam magamnak leshelyet, de még bőven a fák között, hogy a fenyőerdő jótékony félhomáját és hűvösét kélvezhessem. Tűleveleken nesztelen a járás, ha kell, kúszva is simán meg tudok tenni, vagy 200 métert. A kúszás mellett döntöttem. Aki még nem kúszott fától fáig egy fenyőerdőben, az el sem tudja képzelni, hogy a gyakorlatban ez mit jelent. Egy idegen légiósnak, gondolom, semmit. Nem panaszkodni akarok, de mire a bozót közelébe értem, úgy telement ingem gatyám szúros tűlevelekkel, hogy még a sündisznók is megirigyeltek volna, ha történetesen szemtanúi az esetnek. Félúton már csak azt tartotta bennem a lelket, hogy hát ha látok egy kondányi vaddisznót, amint békésen turkálnak a puha erdei talajban.
kivéve az anyakocát, aki éberen örködik népes családja felett, és szó szerint leesett állal, és már-már emberien bárgyú arckifejezéssel gyökerezik földbe előttem a meglepetéstől, hogy ez meg hogy lehet. Hogy csak úgy megjelenek. Aztán visít egy nagyot, ívben meghajló testtel csinál egy hátra arcot, és földindulás, égszakadás, már robog is az egész konda, mint annó Kártágónál a harci elefántok. De szép is lenne. Ez volt a kedvezőbb forgatókönyv, mert ilyenkor azért fordítva is elsülhetnek a dolgok. Ha még túl kicsik a malacai, akkor én futok majd, hegynek fölfelé, mint valami legújabbkori Hannibál, de hát nem kell mindjárt az ördögöt a falra festeni. Körülbelül 20 lépésnyire közelítettem meg a kérdéses helyet. Egy vadász ücsörgött a bozótban a háromlábú székén, és akkora zajt csapott, hogy biztos voltam benne, a vadak aznap éjjel bemennek inkább a faluba, ha egy kis csöndre és nyugalomra vágynak. Túró Rudi tevett. Komótosan letépte a rudacskáról a papírt, összegyűrte, zsebre tette. Na, ez tetszett. Legalább nem szemetel. Aztán egy sportszelet következett, hasonló hangorkán közepette, majd jött néhány balatonszelet. Te jó ég! Ez egész éjjel zabálni fog. Nagy üveg Coca-Cola-s palackot vett elő, sziszegve, fröcsögtetve levette a kupakot. Ivott, nyelt, befögött. Komolyan mondom, biztos, hogy lehallatszott egész a faluig. Úgy voltam vele, talán az lesz a legjobb, ha hazamegyek. Vagy várjunk csak! Ha most hirtelen felállnék, és jó hangosan ráköszönnék, az minimum egy alsó nadrágcsere lenne a részéről. Akkor lehet, hogy ő menne haza. De az is lehet, hogy szimplán szívrohamot kapna az ijegységtől, az meg nem hiányzik senkinek. Szépen visszamentem a leshelyemre, most már nem kúszva, hanem felegyenesedve, mert ez a vadászok gyöngye azt se vette volna észre, ha netán biciklivel megyek. Elkeseredtem. A ma esti programomnak lőttek. Nyugodtan elővehetnék akár egy kis rádiót is, vagy inkább egy tévét. Legalább megnézném a Fradi Diós Győrt a vitraival. Az vele ellentétben egy halkszavú csöndes gyerek. Finoman köhintettem néhányat, hogy meg ne ijesszem szegényt. Nézegettem jobbra, balra, hogy gyanútlan túrázónak tűnjek, aki épp csak a naplementében gyönyörködik a kiesvadonban. Megrecsent egy gyák. A szemem sarkából figyeltem, amint a stüsszi vadász megkezdi becserkészésemet. Lopakodott, mint egy túlfejlett medvebocs, közben minden létező korhat gajra rálépett, recsegés, ropogás, ami egy fenyőerdőben azért nem kis teljesítmény. Jó estét kívánok! Köszönt rám jó hangosan, és pajkos mosolyjal várta a hatást. Biztosan azt gondolta, hogy most aztán jól berezeltem, hogy így a semmiből előtűnt hirtelen, de mivel minden ijegység nélkül visszaköszöntem, és bátorítólag visszamosolyogtam rá, azon nyomban élénk csevegésbe kezdett. Hely, fiatalember! Egyből kiszúrtam ám magát. Olyan fülem van, mint a rókának. Ami igaz, az igaz. Tényleg elég vörös volt a feje meg a füle, de én valahogy a siket fajdra asszociáltam. Ha rókát akar, hát legyen. Nem fogok vitatkozni vele. Megtudtam tőle, hogy nincs már egy fia vagy sem ebben a nyomorult erdőben, meg hogy elég gyakran szokott ott üldögélni, de hát semmi értelme. Gyermekorvos volt Ernő bácsi, így hívták újdonsült ismerősömet, és volt egy hasonló korú unokája, mint én, de azt ki se lehetne zavarni az erdőbe. Ami őt magát illeti, ha egy lövés nélkül megy haza, neki már az is megérte, mert hát a legfontosabb a jó levegő és az egészséges életmód. Nocsak, nocsak. És az a sok édesség, az smafu? Mintha olvasott volna a gondolataimban, mert megkérdezte. Fiatalember, szereti az édességet? Már hogy ne szeretném. A sportszelet meg a balatonszelet a kedvencem. Na meg persze a túró, Rudi. Próbáltam megtréfálni.
Édesség nélkül manapság el sem indulok otthonról. A vércukor szintem miatt. Néha alacsony egy kicsit. Na hát, micsoda véletlen, örvendezett. Ő is pont ezeket az édességeket kedveli, és momentán van is a zsebében néhány darab. Lehet abban valami sorsszerű, hogy ma itt mi találkoztunk, úgyhogy meg is kínál mindegyikből. Ernő bácsiról még annyit, hogy láttam már elhízott embereket, akik kövér létükre szálfa termetűek voltak, mintha a természet a magassággal akarta volna kompenzálnia a terebélyességet, viszont újonnan szerzett ismerősöm nem tartozott közéjük. Ő kövér volt és alacsony, mégpedig abból a fajtából, amelyiket könnyebb volt átugorni, mint megkerülni. Tipikus példája a Nesze Sánta itt egy púp szomorú esetének. Miközben beszélgettünk, egy fekete gólya húzott el közvetlen mellettünk, ritka madár. A fészke ott volt egészen közel a fenyvessel átellenben lévő gyertyános tölgyesben. Ernő bácsi persze mit sem látott belőle. Imént elhagyott leshelye mellett, a szedrestől pár száz méterre, három őzike kandikált ki a sűrűből, mintha csak azt tudakolták volna, hogy akkor most szabad-e kiballagni, legelni a tisztásra, vagy nem. Óvatosan megindultak, és nagy bátran átlépegettek előttem, de ezt már én sem hagytam szó nélkül. A vadászok gyöngyét csöndre intettem, és megkértem, hogy forduljon hátra, ha ebben a nyomorult erdőben, ahol nincs egy fia vagy sem, látni akar három szelíd őzikét, akik halknak egyáltalán nem nevezhető társalgásunk ellenére bátran kijöttek legelészni a tisztásra. A doki nem kapkodott a puskája után, nagyra értékeltem, hanem csillogó szemekkel mosolyogva nézte őket, amint óvatosan legelészve eltűnnek a túloldalon. Búcsúzóul aztán megbeszéltük, hogy egyszer majd felhívom telefonon, és ugyanitt találkozunk. Elhozom magammal Laci bácsit, és felhajtunk neki néhány vaddisznót. Durranthat is közülük egyet-kettőt, ha van rá engedélye. Azt mondta, hogy ő nem szokott előre inni a medve bőrére. Nekem meg az jutott eszembe, hogy adhatott volna egy kis kólát is. De hát, ne legyünk telhetetlenek. Nem maradtam kint éjszakára, mert úgy ítéltem meg a helyzetet, hogy nem sok értelme lenne. Vadakat így is láttam, megismerkedtem a dokival, szóval minden egészen jól alakult. A suliban nagyon összejöttek a dolgok, úgyhogy hazamentem inkább, és elővettem néhány tankönyvet.

0: Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 7. részét hallották, előtte pedig az Egri cserkészek nyári táborába látogattunk Farkas Erzsébet segítségével. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom munkatársai, a felolvasó Rácz János, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Birincsik Márton nevében is Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása, a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini Meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében szentmisét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a táviratérodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés a távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói között különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők vannak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Tompos Péter nevében is 2026. augusztus 21-én pénteken Papp Péter a Közélet szerkesztője. Ma a tokaji írótáborba és Mezőkövesdre a Hadasba megyünk. Tokajban a Rákóczi Pince teraszán találkoztam az Észak-Fok folyóirattal, illetve annak alapító szerkesztőjével és az irodalmi rész szerkesztőjével. Beszélgetésünkben Filip Kégl Ildikó alapító szerkesztőt és Filip Tamást hallják a lapról és a mai magyar irodalomról.
2: Az Észak-Fok az egy regionális irodalmi művészeti és kritikai folyóirat. Hosszú-hosszú évek tervezgetése után idén márciusban jelent meg az első lapszám, és amit most önök itt a tokai írótáborban látnak, ez már a második nyári lapszámunk. Az ünnepi könyvhétre időzítettük.
1: Jó, belecsaptunk, de azért mégiscsak jó lenne, hogyha néhány szóval bemutatná saját magukat.
2: A csapatunk nem olyan nagy létszámból áll. Jó magam alapító főszerkesztőjeként tevékenykedek. Filip Tamás az irodalmi rovat vezetője, és a lap körülbelül 40%-a összművészet. Ez alatt minden, színházművészet, építőművészet, de zeneművészet, minden olyan tematika, ami az észak-magyarországi régióhoz kapcsolódik. Mert a lap maga regionális, de az első lépésektől kezdve az volt a célunk, hogy országos kisugárzásúvá tegyük, és ezt az országos kisugárzásút úgy értve, hogy a teljes magyar nyelvterületről, Kárpát-medencéből várunk be kéziratokat. A versrovatunk, illetve a kritikarovatunk, azt lehet mondani, hogy egy fókuszáltabb rovat, ezekre a műfajokra helyezzük a hangsúlyt, de mint említettem az imént, az összművészet is. Tudjunk, nagyon sok program van, nagyon minőségi szakmai programok vannak, akár a zenekultúrában, vagy akár az előbbi témában, amit említettem. Így aztán ennek a rovatnak Bodonyi Csaba építész a vezetője, és a második lapszámot hoztuk most össze.
1: Ilyenkor az ember úgy gondolkodik 2026, hogyha jól tudom az évszámot, mert néha már azzal is probléma lehet, hogy is van. Ilyenkor új szerű és egy új típusú kiadvány, amikor 1000 megszűnt már, és 1000 újra alakult. Van-e rá szükség, vagy bátorsággal, egy kis tudással, akarattal, meg hát úgy mondom, hogy legalábbis hozzáértéssel, akkor lehet, el lehet indítani, mert ez még gyerek. Ugye még az első éves még talán már elindult, a második már botorkál valamilyen szinten. Tehát bátorság kell hozzá, vagy pedig önbizalom is, és sok minden más.
2: Kétségtelenül bátorság is kell hozzá, de mindenek előtt támogatás kell hozzá, miután valóban ez egy papír alapú lap, és ahogy önök is az imént a kezükbe fogták, láthatták, hogy még azzal nem is akármilyen minőség, bukazinnak hívják, amikor vastagabb, minőségi papírra nyomják, mintha a folyóirat lenne, de még nem éri el a könyv minőséget. Számunkra ez nagyon fontos volt éppen azért, mert az összművészeti rovat miatt. Tehát úgy gondoltuk, hogy ha már festményekkel, grafikákkal lesz illusztrálva a sok-sok szövegkorpusz, akkor ezt úgy tegyük már az olvasóink elé, hogy inspirálja őket, hogy érezzék, hogy meg akarják vásárolni, bele akarnak lapozni. De hogy a kor kihívásainak is megfeleljünk, természetesen interneten is elérhető a kiadványunk, az északfok.hu weboldalon, és alapvetően ugye most a tokai írótáborban is több kerekasztal beszélgetés során hallottuk azt, hogy egyáltalán a print szerint a nyomtatott folyóiratokra mennyire van szükség. Én azt gondolom, hogy szükség van rá, azt gondolom, hogy a mi magyar kultúránk, a mi magyar irodalmunk az mindig is folyóirat központú irodalom volt, és létjogosultsága van, azt gondolom. És van is egy olyan réteg, ha nem is nagy, nem vagyok idealista, ez egy egészen kicsi réteg, de attól függetlenül ezt a kicsi réteget minőségi irodalommal ki kell szolgálni, azt gondolom. Illetve amikor egy folyóiratot alapít az ember, akkor nyilván mindig jövőbe tekint, hiszen ellenkező esetben már az első lapszám sem indulna meg. Mi hiszünk abban, hogy van egy értékorientált közönség, és tényleg ez a lélekszámtól függetlenül, de akkor is van egy ilyen közönség, és ez tulajdonképpen egy olyan hiátusból ered, hogy itt van Magyarország egyik legnagyobb megyéje, vármegyéje, és gyakorlatilag ami az irodalmat és a művészeteket, tehát a sok-sok művészeti ágat ilyen módon egy labba integrálná, ilyen nincsen. Vannak irodalmi folyóirataink, vannak művészeti folyóirataink, de ami egyben fel tudná mutatni, hogy ez a mi megyénk, ez a mi régiónk, ilyen hosszú évek, de csak nem két évtized óta nincsen.
1: Figyelem, és vagy mondjam, hogy iszom a szavait, hogy szinte bele se tudok kérdezni, hiszen annyira érdekeseket mond, olyanokat, újszerűeket, amit még nem nagyon hallottam mostanában. Ugye általában azzal szoktak foglalkozni, hogy beleköpnek ebbe, abba, amabba a riporterek, hogy akkor kérdeznek jól. Én nem akkor szeretnék jól kérdezni, ha kötözködök, hanem azt tudni, hogy tulajdonképpen azért mégis az igény úgy vettem észre, úgy érzi ön, hogy megvan rá. Ugye már az iskolában lassan-lassan azt mondják, meg se kell tanulni olvasni, vagy írni legalábbis, majd ott van a kütyű, és akkor az majd megmondja, de az olvasott lapnak, félkönyvnek, vagy folyóiratnak, vagy nem tudom, minek nevezzem, illata van. Megfogtam, kezembe vettem, lapozhatom, ha kell oda-vissza, azt is, de azért teljesen más az, amikor valami megtetszik benne, és akkor megérint. Ami megérint, azt hiszem, hogy sokan úgy gondolják, hogy ezt kell. Akkor mégsem volt butaság, botorság belefogni. Legalábbis a második szám azt mutatja, ugye?
2: És hamarosan érkezik az őszi harmadik lapszámunk is, amiről azért szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy ott aztán ez az összművészetiség, amit mi képviselünk, ott aztán valóban fókuszáltan megjelenik, hiszen volt nekünk Miskolcnak, én azt hiszem, hogy fogalmazhatok ilyen kisajátítva, egy világhírű grafikusunk, akit Szalai Lajosnak hívnak, Kossuth Díjas grafikus művész. Picasso azt mondta róla, hogy ha kettő név fog mindösszesen fennmaradni az ő szakmájukból, akkor a másik az ő neve lesz, hogyha csak egy, a Szalai Lajosé lesz. Ilyen képzőművészek éltek és alkottak a mi városunkban, Miskolcon, és miután halálának 30. évfordulója van, a Herman Otto Múzeum Miskolci Galéria tagintézményével egy nagyszabású rendezvényünk lesz, és azt megelőzően egy olyan pályázati kiírás, amely azzal szólítja meg a nagy közönséget, illetve a szakmai közönséget, hogy versekkel próbáljon reflektálni a szalai életműre, vagy akár a szalai életrajzra. Nem jelöltünk ki képeket, úgy gondoltuk, hogy nem akartuk korlátozni az alkotói szabadságot, de valamilyen módon kerüljön képbe ez az alkotó, aki Miskolcon élt, több interjú során elmondta, hogy Miskolcot tekintette igazi otthonának, de a nagyvilágban számos helyen megfordult, iskola alapítónak nevezik, és egy picit a képzőművészet és az irodalom reflektáljon arra, hogy milyen művész élt itt a városunkban, hogyan tudja ez megszólítani a mai kortársi költők világát. Augusztus 23-ig adtunk egy határidőt, addig várja az irodalmi rovatvezetőnk dr. Filip Tamás és a szerkesztőségünk többi tagja ezeket a verseket, amiből az első három helyezettet díjazni fogjuk.

0: Nehéz, nehéz. Én megmondom őszintén, nem vállalnám, hogy egy verset úgy mérjek meg, hogy díjat is adjak neki. Mi kell ahhoz? Hát a verselés, a stílus, a mondani való, meg stb. Ez nem úgy működik. Hát a vers akkor lesz vers, amikor a köztudatban úgy elfogadják, vagy legalábbis én úgy gondolom, nem így van ez?
1: Hát szerintem Szalai Lajos elég inspiratív személyiség ahhoz, hogy megszólalni vágyó költőket arra ösztönözze, hogy közel kerüljenek valamelyik művéhez. Meg egyáltalán az sors, amit ő megélt, az önmagában is egy kicsit regényes, hát emigráció és visszatérés, tehát egy ilyen nagy ív. Az már a mi hibánk, hogyha esetleg kevésbé emlékszünk arra, hogy milyen zseniális. Szóval megérdemli azt, hogy megpróbálják versé formálni az ő akár személyiségét, akár valamelyik művét a költők, úgyhogy szeretettel és izgatottan várjuk. Nyilván, hogy mondjam, szóval modellezni lehet, hogy nyilván nem lesz mindegyik alkotás zseniális, de az, hogy megmozgatja a szerzőket, az önmagában már egy jó dolog, hiszen az írók, költők manapság sajnos joggal érzik azt, hogy kicsit árnyékban vannak. Hát akkor miért ne legyen egy ilyen mozzanat, amikor kiléphetnek abból az árnyékból a fényre?
0: Olyan alkotásokat, amelyeket én is ismerek, meg hát az emberek többsége ismeri, azokról sem hallottam még olyan igazából nagyon-nagyon jó verset. És akkor visszatérek ahhoz, hogy lehet jó verset úgy írni, pláne egy költőnek a bírálata alapján, hogy a díjat adni neki. Hát én nem voltam életemben talán, valamikor gyerekkoromban írtam egy-két dzsasztruskát, de semmi más.
1: Ne keverjük össze a költészetet.
0: Azért mondom,
2: pontosan. Nyilván vannak ismérvei egy versnek.
1: Induljunk ki abból, hogy...
0: Igen, értem én ezt.
1: Aki már kipróbálta magát egy picit az írásban, ha kap egy felkérés, vagy megszólítja valamilyen pályázat, hát akkor először nyilván ijesztő, hogy most valami programszerűség van a felkérésben, vagy a pályáztatásban, tehát valami felé kell haladni a szövegnek, de ha ebbe bele tud valaki kapcsolódni, akkor ez szárnyakat ad. Tehát azért, amikor visszanézek a saját utalmara, és először kért fel valaki arra, hogy egy adott tematikában, az egy idős költőnek a köszöntése volt, írjak valamit, akkor nagyon vergődtem. De úgy belegondolok, szerintem olyan 30 alkalommal már tudtam írni arra, amikor volt egy felkérés. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ez mások számára is valami hasonló lehet. Először ijesztő, aztán meg meglendíti az embernek a képzeletét.
2: És a gyakorlat mutatja a legjobban, hiszen nem is csak elméleti síkon kell nekünk erről beszélgetni, mert egy hete meghirdettük a pályázati kiírást, és most azt láttuk, hogy a szerkesztőség címére már 5 pályamű érkezett. Tehát azt tudom mondani, hogy megszólítja ez a pályatársainkat, a kortárs költőket. Aztán az is nagyon fontos lehet, abban igaza van, viszonylag ritka az, amikor egy-egy képzőművész munkájára versekkel, prózarészlettel lehet reagálni, de azért van erre példa. Néhány évvel ezelőtt egy nagy Szőnyi felhívás volt, amikor Szőnyi teljes életművéhez lehetett versel, prózával kapcsolódni. Sajnos valamiért ritka, én azért örülök annak, hogy a szerkesztőség tagjaival meg tudtuk teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy egyáltalán a pályázati kiírás megteremtődjön, pénzdíjas támogatásról van szó, és egy szalai kis grafikát is kapni fog az első helyezett. Annyit talán még érdemes elmondani, hogy a szerkesztőségünk nagy része József Attila díjas és Kossuth díjas szerzőkből áll össze, írókból,

0: drámaírókból, hogy csak egyet emeljek ki, a lap tiszteletbeli főszerkesztője, Serfőző Simon, akinek ugye az életműve nagy része Miskolcon született meg. József Attila díjas, illetve Kossuth díjas költőről, drámaíróról van szó, így van, és tavaly ősszel megkapta a Nemzetművészet címedíjat is. Tehát olyan csapatunk a zsűri, aki azt gondolom, hogy egy nagyon jól felkészült csapat, és a teljes életműve azt mutatja íróköltő kollégáimnak, hogy biztos kezekben vannak ezek a pályaművek.
1: Tehát inspirálja akkor őket, és hát tulajdonképpen azért még egy kérdés, csak úgy motoszkál a fejemben, mert hát tudom, azért önöknek is drága az idő, de tulajdonképpen az, hogy ugye egyre inkább bezárkózik, akár a művész világ, kivétel az, aki nem, aki nem is odavaló, tehát bezárkóznak, önök pedig nyitnak, olyat nyitnak, ami arra felé tendál, hogy tulajdonképpen a lelkünket is kell, hogy megmutassuk. Ott a születendő, utána a harmadik lapok, és még hát az, hogy a gondolataik azért nem az éterbe szállnak el, hanem azért megmaradnak. És emberek közé viszik ezeket a gondolatokat és tudást, én úgy érzem.
0: Nekünk valóban van egy olyan célkitűzésünk, hogy a kortársi kultúrát, és ezen belül elsősorban a kortársi irodalmat, ami szakmánk, azt valamilyen formában mozgásba hozni, mozgásba tartani, hogy ezek a pályaművek adott esetben reflektáljanak valamire, hogy ne csak önmagukban, önmagukért legyenek, az is jó, tehát félreértés ne essék, az nagyon jó, ha megszületik egy versmű, ha megszületik egy próza, egy grafika, de talán, hogyha valamilyen formában összművészetivé tesszük mindezt, mint ahogy nagyon fontos volt számunkra a lapalapításnál is, ugye többször elhangzott itt az összművészetiség, nagyon hiszünk abban, hogy akár egy versnek új közönséget tud behozni, hogyha mondjuk egy képzőművészeti alkotásra reagál, de nagyon-nagyon szeretném azt hangsúlyozni, ami a mai beszélgetés elmaradhatatlan része, hogy évek óta tervezzük azt, hogy egy hasonló folyóiratot létrehozunk, támogatás nélkül nem lehetséges. Tehát nagyon fontos lenne megérteni a döntéshozóinknak, hogy a mindenkori magyar kormánynak, politikától teljesen függetlenül, a mindenkori magyar kormánynak óriási felelőssége van a kultúra támogatásában. A gyermekeink támogatása, kvázi a jövőnk támogatása.
2: Sajátos helyzetben vagyunk, mert ebben a korszakban, amiben most járunk, egyre többször hallani arról, hogy folyóiratok inkább megszűnnek, nehéz helyzetbe kerülnek. Picit zavarban is vagyok, hogy nekünk pont úgy jött ki a lépés, hogy most ebben a lefele hajló időszakban mi föl tudunk lépni egy új orgánummal. Természetesen támogatás kellett hozzá, pályázatok. Aki a fejébe vette, hogy azt meg kell valósítani, a feleségem által említett Serfőző Simonnak sem elsőre sikerült ez, és ez az Artis Justtól érkezett ez a támogatás, amivel 8 lapszámot tudunk megvalósítani, úgyhogy negyed évente, tehát 2 évre van elég muníciunk, és természetesen végtelenül bízunk benne, hogy olyan szép és vonzó és értékes lesz ez az orgánum, hogy valami módon a folytatás is megoldható lesz. És az első 2 számnak a beltartalma és a külső megjelenése olyan vonzó, szerintem, hogy ez mindenképpen biztató. Jó szerzőket sikerült találnunk, jó kéziratokat kapunk, remek a grafikai minősége alapnak, úgyhogy ebben az időszakban bizakodunk, remélem, hogy visszaigazolja majd az élet.
1: Hát azért negyed évente minőséget megjelentetni, azt hiszem, hogy bizony, akkor önbizalom kell. Többször említettem.
2: Kisítően nem nagyon érdemes belevágni egy ilyenbe, mert akkor gyakorlatilag a kisítőségünk önmagát fogja megvalósítani, és akkor nem lesz meg az az eredmény. Merni kell.
1: Hetekig tudnánk beszélni, hát hasonló gondolkodással bírunk, és hát legalábbis olyan embert látok, olyan embereket, akik meg is valósítják a terveiket, az álmaikat.
0: Köszönjük
2: szépen is.
1: Filip Kégl Ildikót és Filip Tamást hallották az Északfok folyóiratról.

0: műsorunk folytatásában Mezőkövesden a Hadasba megyünk. Itt a mézes kalácsról is szó lesz Pető Anna népi iparművésszel.
1: Ha így kezdhetném az életemet előről, annyi minden lennék.
0: Hát igen, most gyönyörű helyen vagyunk, ugye a férjed már korán reggel idejön és megteremti a helyet, a környezetet a vendégeknek. Mert hát azért hétfő kivételével minden nap nyitva vagytok?
1: Hétfőn is nyitva vagyunk.
0: No.
1: És minden nap nyitva vagyunk, igen.
0: Ezzel meglepődtem, mert ugye általában a hétfőt a múzeumok, illetve akár még más műhelyek is kiveszik szabadnapnak. Na de hát gondolom, akkor be tudjátok osztani, hogyha munka van.
1: Igen, igazából mi a vendégeknek szeretnénk ezzel kedvezni, mert kevesen járnak a nyitvatartás után, és ugye többnyire a hétfő az a múzeumi szünnap.
0: És
1: igen, és aztán csalódottan jönnek, hogy minden zárva, legalábbis az intézmények többsége zárva, és pontosan ezért gondoltuk azt, hogy hétfőn egész nagy az érdeklődés, és akkor legyünk nyitva. Mi ugye családi vállalkozásban dolgozunk, és meg tudjuk oldani, hogy nyitva legyünk.
0: Hát ugye a Kis Jankóbori utca egyik legszebb helye, itt a bejárattól nem messze, csendes, autók már nem járhatnak, ugye hál' Istennek, bár Zoli panaszkodik néha-néha, hogy bejönnek, de nagyon kellemes a hely. Itt a fenyő a árnyékot ad, és hát természetesen a zöld fű, máshol alig-alig látni, ehhez gondoskodás is kell, érteni kell is hozzá, meg hát mezette is kell lenni. Egyébként mióta csináljátok ezt a családi vállalkozást? Mert ugye apukád itt lakott,
1: igen.
0: Utána vettétek át a házat?
1: Már vele közösen is dolgoztunk itt, de mint vállalkozás, bejegyzett vállalkozás 27 éve dolgozunk itt.
0: Olyan számokat mondasz, mint hogyha valaki rád néz, meg az utcán jöttél a fiatalosan, mint egy kislány. Hát mondjuk ez a, nem a külalakot mutatta csak, hanem a lelki világát is az embernek, hogy örömmel jön ide dolgozni, meg hát emberekkel találkozni, beszélni. Tulajdonképpen ugye a fiad Milán most nincs itt, de hát gyereket is várnak, meg hát mellette pihenés is kell nekik. Gondolom a házat teszik rendbe, a portát olyanná, amilyenné kell.
1: Igen, nagy a boldogság, mert érkezik a második babájuk, így szám szerint nekünk az ötödik unokánk, és valóban most a utolsó simításokat végzik a babaszobán.
0: Kell is, ugye új gyerek, új környezet kell neki, meg hát ugye ezért bárhol is van, nem a kisbabára készítették azt a szobácskát. Estés, kiságybe. Régen volt már nekem 40 éve majdnem az utolsó gyerek születése, úgyhogy tudom, a izgalom. Hát most meg az unokák születése volt az, ami hasonló. Igaz, hogy itt már azt mondják a nagyszülőnek, nem kell azt nevelni, csak szeretni kell a gyereket. Gondolom, hasonló módon vagytok ti is.
1: Ó, hát nagyszülőnek lenni csodás érzés, elmondhatatlan mennyi élmény, öröm, minden gyerek teljesen más jellem, más korosztály, nagyon aranyos kis vidám csapat.
0: Az a helyzet, hogy tulajdonképpen Zolival úgy tegnap beszélgettünk ezekről a dolgokról. Azt hittem, amikor bejövök, hogy itt olyan meleg lesz, hogy ki kell jönni. Hát nem, most éppenséggel nem voltak bekapcsolva a fűtőeszközök. Akkor hogy működtök ti? Csak akkor sütöttek, akkor melegítettek, amikor már készen van az alap?
1: Nagyon szerencsés műfajban dolgozunk, mert a mézes kalács köztudott tulajdonsága, hogy tartós sütemény. És mi légmentes dobozokban tároljuk, tehát mi meg tudjuk tenni, hogy egy alkalommal, ami mondjuk egy hetes intenzív sütést jelent, nagyon sok mennyiséget megsütünk, azt eltároljuk légmentes dobozban, és így mi is természetesen figyeljük az időjárást, hogy ne a legnagyobb melegbe menjenek a sütők, de hogyha mégiscsak előfordul, hogy pont egy olyan időszakban dolgozunk, és mondjuk egy nagyobb megrendelés miatt is akár, akkor viszont át tudunk jönni hajnalba dolgozni, és nincsen semmi probléma. Igazából a házunknak is a tulajdonsága az, hogy viszonylag hűvös. És klíma nélkül dolgozunk, tehát erre büszke vagyok.

0: tervszerűen akkor előre megnézitek, és azt szerint dolgoztok. Ez a tervszerűség azt is jelenti, hogy tudjátok nagyjából, hogy mennyit sikerül majd piacra bocsátani, illetve vinni magatokkal. Zoli mondta, hogy egy kicsikét most visszafogtátok a vándorlást, mondta, hogy volt, amikor majdnem 40 helye voltatok egy évben különböző helyeken, vásárokon, piacokon, ünnepségeken, most lejjebb adtátok. Muszájból, vagy pedig már olyan a lehetőség, hogy nem kell már a világot bejárni ahhoz, hogy a termékeket elvigyék?
1: Tulajdonképpen a szívünknek legkedvesebb rendezvényeket azt meghagytuk, ezek meghívásos vásárok, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy oda évről évre visszavárnak bennünket. Viszont már olyan látogatottságot ért el a műhelyünk, illetve az alkotóház. Ez is volt mindig a szívünk vágya, hogy ez a ház, és illetve ennek a látogatottsága kiváltsa azt, hogy nekünk a termékeinkkel utazni kelljen. Az is nagyon jó, mert ugye mindig összekötöttük egy kis városi sétával, vagy ott maradtunk és pihentünk egy kicsit, de most viszont ez egy másfajta örömöt ad, hogy nagyon sokan ellátogatnak hozzánk.
0: Hát meg mit mondjak? Kezdjem azzal, ami nem teljesen mindig igaz, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve nem autóztok. Ez a legkevésbé fontos. Ugye, aki nagyon zöld akar lenni, mindig mondja, úgy kell, így kell csinálni, így figyeljünk a vízre, amúgy figyeljünk a vízre, aztán ők másképp csinálják. Nem szidás miatt jöttem ide, hanem azért, hogy tényleg azért meg kell már gondolni, hogy az ember mikor, hova és miért megy, pláne hogyha így vagytok, hogy itt láttam, amikor erre lépegettem tavaly is, az idén is, itt gyerekeket az udvaron tettek, vettek, nyomogották azokat az anyagokat, meg hát festegetni, és nem is tudom, azt láttam olyan messziről, de végül is azért kérdeztelek én a táborról, amit közösen szerveztetek a Matyó Népművészeti Egyesülettel, aminek tagja vagy te is, nem véletlenül jöttek ide, de azért egy napot el tudtok lenni a gyerekekkel ti is.
1: Igen.
0: Vagy még többet is, hogyha úgy lenne?
1: Hogyne, hát mivel természetesen nem csak készítjük a kalácsokat, hanem alkotó tevékenységet is kínálunk a vendégeknek, és ez életkortól független, tehát mondjuk a 3 éves kortól 103 éves korig lehet nálunk kézműveskedni, és ez egy nagyon-nagyon kedvelt időtöltés, hiszen általában, aki valamilyen aktivitást keres nálunk, mindig van arra lehetőség. Ennek egyetlen egy feltétele van az előre bejelentkezés, hogy rákészüljünk, de ennek eredményeképpen idén is bátran mondhatom, hogy több száz gyereket fogadtunk, mert volt olyan alkalom és olyan nap, amikor komplett iskola látogatott be a Hadasba, és már olyan jól le tudjuk szervezni a kollégákkal, hogy hogyan fogadjunk itt akár 100 főn felüli létszámú csoportot is, hiszen ugye itt mindenkinek az a feladata, és ezt kínáljuk a vendégeknek, hogy valamilyen alkotó tevékenységet folytathassanak velünk együtt, vagy beavathassuk azokba a fogásokba, mesterségenként legyen az akár körmöcskézés, szövés, himzés, vagy festés, motívumfestés, nagyon kedvelt időtöltések, és szívesen jönnek a gyerekcsoportokkal. Ez egészen májustól az iskola kezdésig tart ez az időszak, és valóban jártak itt táboros gyerekek is, hiszen ugye tábort mi magunk nem szervezünk már, voltak évek, hogy itt talvos tábort szerveztünk, utána napközis tábort, de most már szabadidős tevékenységként veszünk részt a táborokban.
0: 100-100 valahány fő az nem egyszerre van itt, hanem szétoszolva olyan 15-20 gyerek szerencsés, hogyha itt van egyszerre?
1: Hát azért szeretjük az alacsonyabb létszámot, a 25 fő az, ami aminek úgy nagyon kényelmesen és úgy tudunk helyet adni, hogy minden gyermek kapjon figyelmet. Ez a 25 főig, ez egy szerencsés létszám, és valóban, hogyha
0: hát az nagyobb, egy osztály.
1: Az egy osztály, így van. Nagy itt nálunk az udvar, helyezünk ki asztalokat, ülőhelyeket pontosan a fenyőfa alá, tehát a legnagyobb melegben is árnyékban vannak a gyerekek. Bent a ház, szobabelsők hűvösek, benn is mindig tartunk tárlatvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és akár kint vagyunk, akár bent, és akár milyen nagy a meleg, itt a gyerekek biztonságban, jó helyen vannak.
0: Mondtam, az autók azok csak szabálytalanul jöhetnek be, vagy pedig engedéllyel.

0: Nem csak a mézes kalácssal foglalkozol mostanában. Láttam, én azért nézegettem, hogy mutattad az embereknek a rajz tehetségedet. Biztos voltam benne, hogy örököltél valami tehetséget, meg abban is már beszéltünk, hogy azért a mézes kalács készítéshez is bizonyos mértékig affinitás kell. Egy olyan fajta hajlam, művészi hajlam, ami a szívet, lelket odaviszi, megmozgatja. De mostanában láttam, már elárulom, hogy mit, grafikát, ugye?
1: Igen, igen, és hát köszönöm, hogy ezt megemlített. Tulajdonképpen a szabadidőmben hát a legkedveltebb elfoglaltságom az a rajzolás. Körülbelül 3 éve végeztem Miskolcon Béres Gyula Tamás művésztanár úr vezetésével dekoratőr képzőben, dekoratőr grafikusként. Nagyon-nagyon kellemes időtöltés volt már maga a tanulás is, és ami a legkülönlegesebb élménye volt ennek az időszaknak, hogy a Béres tanár úr édesapám tanítványa volt annak idején, és amikor én magam jelentkeztem a fiammal együtt, ez is egy érdekes jelentkezés volt, a fiamat is nagyon érdekelte ez a kihívás és ez a tanulmány. 2 éves időszak volt, amit tanulással töltöttünk, és tulajdonképpen amellett, hogy én magam rajzot szerettem volna tanulni, és ez volt az elsődleges célom, egy olyan plusz dolgot is kaptunk tanulmányaink során, ami a vállalkozásunkat is rendkívüli módon segíti, hiszen megtanultunk saját arculatot tervezni. És egy vállalkozás, ugye 27 év után már ezt nagyon megtanultam, egy vállalkozását kínáló vállalkozónak, ami legelőször a vásárló, a közönség, az érdeklődők elé kerül, az az arculat. A logó, a különféle behívótáblák, a rollapok, és mindennek a szerkesztését tanultuk meg, hogy ha arculatot mutatunk be a 27 éves munkánkról, akár melyik időszak az év, akár melyik időszakából, tehát legyen az egy karácsonyi vásár, vagy egy nyári időszak, akkor mi ehhez meg tudjuk szerkeszteni azt, ahogyan mi bekívánjuk a saját tevékenységünket mutatni. De ez egy rendkívül időigényes feladat, a számítógép elé ülni és szerkeszteni, úgyhogy nagyon jól el tudjuk mondani a kívánságainkat, és szakemberek segítségét tudjuk ebben kérni, de természetesen bármikor el tudjuk mi magunk is készíteni azt, ami éppen a vállalkozáshoz szükséges, legyen az egy meghívó, egy plakát, egy tábla. Jól megismertük a betit típusokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez alatt a 2 év alatt fantasztikus tudást kaptunk, és ugye visszakanyarodva a rajzra, továbbra is óriási nagy szerelmem a rajzolás, úgyhogy keresem is a témákat. Igazából egy rajzot azt napokig, néha hetekig is rajzolok, de és csak az asztalfióknak, vagy esetleg az otthoni falaimnak, de rajzban szeretem a tökéleteset.
0: Olyan helyen ülünk, ugye apukád itt alkotott, és hát láttam a képeit, illetve hát a részkarc grafika. Most láttam egyet sajnos, vagy nem sajnos, a új világhálón egy felhívás mellett. Nagy szíved van azért, hogy eszedbe jutott, hogy Mártin segíteni ezzel a dologgal, hogy hát, hogyha egy kicsikével a gyógyítás költségeihez hozzájárulsz azzal, hogy azt megpályázhatják, licitálhatnak rá. Érkezett már egyébként licitálás?
1: Tegnap este 9-kor zárult le a licit.
0: Akkor véletlenül jöttem ide.
1: Mert hogy szándékosan nem volt nagyon hosszúra nyújtva, hogy minden más felajánlás is sorra kerülhessen, és én nagyon úgy érzem, hogy így büszkeséggel tölt el, hogy tudtam segíteni, és nagyon-nagyon jó embereknek tartom mindazokat, akik munkájukkal segítik magát a gyűjtést, a gyógykezelésnek a költségeire, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon apró kis segítség ahhoz képest, amire még szükség van, és amit mindenki más is rajtam kívül oda tesz, akár a munkáját, akár a adományát is, és hát én magam is köszönöm, hogy egy nagyon szép összeggel járultak hozzá a gyógykezeléshez, és továbbra is természetesen várjuk az adományozóknak a támogatását, illetve a tárgyak felajánlását. Minden ehhez szükséges tudnivalót meg lehet természetesen az interneten találni, mert már egy ideje folyik a adománygyűjtése, és aki a festményre licitált, annak nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon jól esett a lelkünknek, és nagyon jó szívvel adjuk át a festményt.

0: Magamban egy kicsit úgy meghatódok, hogy úgy hívtuk apukádat, hogy Janó. Tehát ez volt a beceneve, hogy még ugye jóval halála után is rajtad keresztül tud segíteni. Mert ő mindenkinek szívesen segített mindig, úgyhogy most egy kicsit azért emlékezünk rá is. De meg mindig emlékezel rá, különösen, hogyha valami eszközt a kezedbe veszel, ugye, amiben rajzolni lehet.
1: Hát nekem mindennapos, minden módon már ugye eleve itt a házban, itt töltöm a napokat. Nem is érzem a napi tevékenységet munkának, szellemiségével ő örökké itt van. Aki ismeri, szokott róla kérdezni, és akkor nagyon szívesen mesélek róla. És úgy gondoltam, hogy ez a festmény felajánlás is egy nagyon talán értékes lehet.
0: Hát mert nincs is a piacon egyébként.
1: Nincs, és a Sebe Gabriella olyan, a Krupáni Sebe Gabriella volt a segítségemre. Én ugye átadtam neki a szükséges adatokat, illetve magát a festményt. Minden más tevékenységet ő végez el a licittel kapcsolatban. És olyan gyönyörű, megható szöveget írta a kép mellé, hogy tulajdonképpen én magam is meghatódtam, mert én már olyan rég olvastam. Nyilván ugye sok mindent tudok az apámról, de olyan jó volt elolvasni.
0: Be kellene fejezni, mert már, megmondom őszintén, az ember, mikor meghatódik, te is, én is, azért az emlékek tolulnak, de hát azért a jövőről csak kérdezek még, ugye már Zoli mondta férjet, hogy nem mentek most sem például a vásárba, sem a budapesti riadat, tehát a várba sem, hát meg kell válogatni, hogy hova mentek, de azért a továbbiakban marad ugyanez a fajta metódus, ahogy hagytuk, hogy itt tartjátok fent, ugye heti 7 napban ezt a mézes kalácsos házat. Mi is van kiírva pontosan?
1: Vásárfia.
0: Vásárfia. Csak azért mondtam, hogy te mondjad. Tehát a Vásárfiát itt, és hát, de tulajdonképpen azért csináljátok ugyanazzal a intenzitással.
1: Természetesen, igen, és fogunk menni vásárba, még tervezzük. A budapesti mesterségek ünnepe az egy fantasztikus rendezvény, már ugye szinte lehet mondani, hogy órák választják el a nyitástól. Az idei azért lesz nagyon különleges, mert 40. Úgyhogy én mindenkit nagyon tudok bíztatni, hogy ha teheti, akkor látogassa meg idén is. A budai vár környékén nagyon sok mester készül gyönyörű tevékenységgel. Mi magunk tulajdonképpen azért tartunk egy kis idézőjelesen pihenőt, mert a családban sok a kisbaba, a 2-3 éves, aztán inkább most itthon van rám szükség, de természetesen visszalendülünk majd a nagyvásárok világába is, nagyon tervezzük, akár még a téli karácsonyi vásárt is majd figyeljük a felhívásokat.
0: De azért szép volt a nyár a meleg ellenére is.
1: Különleges volt, igen, különleges volt. Voltak vendégek, akik hősként le tudták küzdeni itt az aszfalt forróságát, és el is mesélték, hogy tulajdonképpen fürdőzni jöttek, de hogy az sem lehet egész nap, és kaptam dicséretet is, hogy kitartunk, és nem zártunk be, hogy ők maguk csodálkoztak, hogy nyitva van bármi is ebben a napszakban. De úgy gondoltuk, hogy ha már messziről ellátogatnak a vendégek, és minket néztek ki így célpontnak, mondjuk így fogalmazok, akkor természetesen én nem akarok csalódást okozni, és akkor nyilván örülünk, és nyitott kapukkal vártuk a vendégeket. Volt, hogy nem jött senki, de hát azok olyan napok voltak, és tényleg forró volt.
0: Köszönöm szépen, további szép évet kívánok, mert hát akkor majdnem 365 napot dolgoztok, de hát természetesen pihenő is van. Tehát nem is dolgoztok már, azt mondom, mert mondod, hogy ide jössz, úgymond a munkahelyedre, de örömmel, és úgymond pihentető is neked. Aki pedig nem munkaként, aki nem munkaként kezeli, annak az öröm, és nem fárad el.
1: Hát igen, azért ugye van a készítésnek egy olyan része is, ami hát azt kívánja az embertől, hogy kicsit monoton, egy helyben ülést kíván, és na, az a része nehezebb, de amikor elkészülünk vele, és van ebben már rutin, és kibírjuk, meg ugye ezt végig kell csinálni, azt a részét is, de a sok dicsérő szó az kárpótol mindig a fáradtságért.
0: Hát most már még egyszer köszönöm, és akkor további jó pihentető munkát kívánok.
1: Én is köszönöm, Péter, köszönöm.
0: Pető Anna Mézes Kalácsos népi iparművészt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása a Szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini Meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében Szent Misét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a táviratérodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés a távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói között különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők vannak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Mészáros János elek felvételeiből válogatunk. Jó szórakozást kívánunk!

Te azért születtél, hogy szeressenek. Én azért, hogy téged szeresselek. S csak annyit ér az életem, amennyi boldogságot adsz.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus.
2: 2026. augusztus 22-én szombaton.
1: Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának.
2: A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője,
1: Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! E napon üdvözöljük az Urat és dicsérjük Őt testvéreinkért, a betegekért, ezekért az engesztelő áldozatokért, a keresztfán függő Krisztussal társult mártírokért. Igen, dicsőség neked, Urunk, e föld minden betege által. Családom, közösségem, városom, hazám betegei által. Misztikus testednek e tagjait, a betegeket te szereted, Uram, egész különleges szeretettel. Egyetlen sóhajuk sem kerüli el figyelmedet, nincs vágyódásuk, melyet észre ne vennél. Meghallod még a legkisebb nyögdécselésüket is. Urunk, hálát adunk neked betegeinkért, e villámhárítókért, kik megmentenek minket. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal William Feeder amerikai írótól kölcsönöztem. Szerinte senki sem sikertelen, aki élvezi az életet. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő menyhérteket és Miriamokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Ezt követően természetesen ma is fellapozzuk majd a kalendáriumot, ezúttal augusztus 22-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorajánlóval legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóinkat tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Áldott legyen a szív, amely hordozott, és áldott legyen a kéz, amely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak. Legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsájtja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. Mohos Gábor a Szent István bazilika plébánosa a bazilika előtti téren arról beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. István király ebben a nagy, az örökké valóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy nem e világi biztonságra építi népe sorsát, hanem szilárd alapra, kősziklára, Jézus Krisztusra és az ő tanítására, mondta. A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja. A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Varga Zsé András a kúria elnöke, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai közepette. Közölte a szerveződés a Távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira. Áll a közleményben. Kiemelték, a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és az örökség megőrzésében, valamint a jövő nemzedékei iránti felelősségben is. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek, KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Végül az időjárásról. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtes Ajai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagylelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el,
amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leó pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit, amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik,

este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a harmadik rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke falkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szizonya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló Szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőit, köztük az alapító Lech Walesát, a Szent Atya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa harmadik enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szent Atya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában Laborem Exercens látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az Ács nevelt fiára Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben kerül sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végén nemzetközi nagy találkozójával. A több napos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. II. János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen hazájában zajló drámai események miatt, mint hogy felfüggesztették

0: a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képesítesz minket arra, hogy találkozzunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generációk mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fecistinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk vésd a hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak. Itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfogyhatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amilyen van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagiasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el II. János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebből fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. Zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Meetingen elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
1: Páter Virtes Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép ezer év alatt sem veszítette el a hitét. Mohos Gábor a Szent István bazilika plébánosa a bazilika előtti téren arról beszélt: az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. István király ebben a nagy, az örökké valóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy nem e világi biztonságra építi népe sorsát, hanem szilárd alapra, kősziklára, Jézus Krisztusra és az ő tanítására, mondta. A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja. A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Varga Zsé András a kúria elnöke, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai közepette, közölte a szerveződés a Távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Kiemelték, a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és az örökség megőrzésében, valamint a jövő nemzedéke iránti felelősségben is. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek, KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Végül az időjárásról. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Augusztus 22-e. Szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő menyhérteket és Mirjamokat. A menyhérta germán eredetű Meinhard névből származik. Jelentése erő, erős, merész. A magyarban a Melchior nevet menyhért névvel helyettesítették, a napkeleti bölcsek egyikének legendabeli nevét. Éppen ezért a napkeleti bölcsek egyike is a menyhértek védőszentje, valamint Grodec Szent Menyhért is, aki kassai vértanú volt, vagy Szent Meinhard püspök, aki a lettek megtérítésén fáradozott. Munkájának eredménytelensége keserű csalódást okozott neki. Isten azonban nem a siker, hanem a szándék szerint jutalmaz. Ő 1196-ban hunyt el. A Mirjam a Mária eredeti héber formája, amelynek jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. Éppen ezért a Mirjamok védőszentje, a Máriák védőszentje is, azaz a boldogságos Szűz Mária, az Isten anyja, a minden szentek királynője, ő a katolikus áhítat és a népi jámbóság egyik középpontja, számtalan ország, város, templom, intézmény, mennyei pátrónája. A hozzávaló gyermeki ragaszkodás úgy szólván valamennyi szentünk jellemző vonása. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Menyhért és Mirjam nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jó Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 22-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1862-ben született Claude Debussy, francia impressionista zeneszerző, zongoraművész és karmester, akinek művei közül megemlítem a Tenger című szvittet és az Egy faun című prelüdjét. 1895-ben született Almási László Ede, autóversenyző, pilóta, Afrika kutató, felfedező. Borostyánkőn, a mai Ausztria területén született. Felfedezte a Zarzura oázist, és feltárta a líbiai sivatag addig ismeretlen fennsíkját, a Gilf Kebirt. 1929-ben Egyiptomban repülőiskolát létesített. 1932-ben megalapította az Almaza repülőteret. 1949-ben egy vitorlázó repülőgépnek Párizsból Kairóba való vontatásával harmadmagával távolsági világrekordot állított fel. A 9-szeres Oscar-díjas az Angol beteg című filmben mintázták a sivatag kutató főhőst. Nevét a térképen a sivatag belsejében álló hegy, a Jebel Almási őrzi. 1898-ban született Május Elemér, történész, akadémikus, aki 1922 és 30 között a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt. 1947 és 54 között az Evangélikus Egyház levéltárosa, majd 54-től nyugdíjba vonulásáig a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársa is volt. Kutatásai felölelték a magyar történelem szinte minden szakaszát. Kiemelkedő eredményeket ért el a középkori és a 18. századi Magyarország történelmének, a hűbériség és a rendiség problémájának vizsgálatában. Művelődési és egyháztörténeti kérdésekkel is foglalkozott. Nevéhez köthető a népiségtörténeti kutatás megindítása és szervezése, s az egyetemi oktatásnak megalapítása. Művei közül megemlítem a Reformkor nemzedéke, a népiség története, az Árpádházi Boldog Margit és a Rákóczi kor társadalma című alkotásait. 1914-ben született Baróti Géza újságíró, a Szabó család egyik írója. Baróti a Fejér megyei naplónál kezdte az újságírást. Később dolgozott az Esnek, a Kisújságnak, a Kossuth népének és az Érdekes újságnak, és emellett számos novellát is írt a Híd és az Új idők című folyóiratokban. Ezután a Magyar Nemzet munkatársa volt, majd főmunkatársa lett. Az újságíráson kívül is jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki. Színikritikus, színpadi szerző és 10 zenés darab alkotója volt. Több mint 100 rádiójáték szerzőjeként, illetve társszerzőjeként is ismerik. Így a Bástya sétány 77, illetve a Szabó család egyik írójaként is. 1918-ban született Benkő Gyula Jászai Mari díjas színész, kiváló művész, akinek pályája a Royal Revue Varietében indult, de hamarosan a Víg Színházhoz került, amelyhez a háború után is hű maradt. Az államosítást követően az Ifjúsági Színházhoz került. 1951-ben az újjáépült Víg Színházban működő Magyar Néphadsereg Színházához szerződött. A nevét 1960-ban újra megkapó Víg Színháznak nyugdíjba vonulásáig tagja maradt. Számos színpadi szerepe mellett játszott a Díszmagyar, a Különös házasság, a Szegény gazdagok, a Kőszívű ember fiai, az Egy magyar nábob és az Egri csillagok című filmekben is. 1920-ban született Nemec Ernő, állami díjas geokémikus, akadémikus, aki külföldi tanulmányútját követően a Budapesti Műegyetemen dolgozott. Később a Veszprémi Vegyipari Egyetem docense, tanszékvezető egyetemi tanára, dékánja, majd az intézmény rektora lett. 1966 és 72 között szerkesztette a Földtani Közlönyt. 1979-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Kutatási területe a szilárd testkémia, az anyagásványok kristályszerkezete és genetikája, a bauxit feldolgozás kristályfázisai és az ásványi nyersanyagok technológiai hasznosításai voltak. 1925-ben született Andrew Keller, azaz Keller András, magyar származású angol kémikus, aki a Budapesti Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. 1948-ban hagyta el Magyarországot. Angliába ment, ahol 7 évig Manchesterben folytatta kutatásait. Ott docensként, majd a polimer tudományok kutató professzoraként tevékenykedett egészen nyugdíjba vonulásáig. 1972-ben a Royal Society, 1994-ben az Európai Akadémia tagjává, 1998-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották. 1949-ben született Dávid Géza turkológus, történész, aki az LTBTK török filológia tanszékének tanára és tanszékvezetője. Kutatási területe a magyarországi török hódoltság népesedés, gazdasági és közigazgatás története. Vendégelőadásokat tartott a Humboldt Egyetemen, Cambridge-ben, Oxfordban és Londonban. Mintegy 120 publikációja is megjelent. 1970-ben Budapesten született Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívó, aki világbajnoki aranyérmet nyert egyéniben 2006-ban, csapatban 92-ben, 93-ban, 95-ben, 97-ben és 99-ben aranyérmet, 2001-ben és 2003-ban bronzérmet nyert. Európa-bajnokságot 1995-ben zárt aranyéremmel nyert. Olimpiai bajnok lett egyéniben 2000-ben és 2004-ben. Maradunk még mindig a sportnál, hiszen 1988-ban Budapesten született Verrasztó Dávid, Európa-bajnoki ezüstérmes magyar úszó, akinek testvérhúga Verrasztó Evelin, édesanyja Gyúró Mónika, édesapja pedig Verrasztó Zoltán, szintén úszók. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1280-ban a mai napon hunyt el harmadik Miklós pápa, aki a katolikus egyház 188. pápája volt. A Róma két legbefolyásosabb családjának Frigyéből született Miklós nagy eredményeket ért el az egyház itáliai hatalmát illetően. Magyarország történelméhez is jelentős szálak fűzték. 1888-ban hunyt el Trefort Ágoston művelődéspolitikus, publicista, miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Trefort az 1848-as kormányban államtitkári tisztet töltött be. A szabadság leverése után egy ideig külföldön élt, majd hazatérte után visszavonult a politikai szerepléstől. A kiegyezés után a Deák párt tagja volt. 1872-től haláláig több kormányban is betöltötte a vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot, és működése alatt számos művelődéspolitikai intézkedést hozott a közép- és felsőfokú oktatás érdekében. 1879-ben a népiskola törvénnyel bevezette a magyar nyelv kötelező jellegű elemi iskolai oktatását. Érdemeket szerzett a magyar műemlékvédelemben és a Zeneakadémia felállításában. 1946-ban hunyt el Sztójai Döme, szerb származású magyar politikus, diplomata, altábornagy, aki rövid ideig miniszterelnök és külügyminiszter is volt. 1936 és 44 között Magyarország berlini követeként teljesített szolgálatot. 1944. március 22-től augusztus 29-éig miniszterelnök és külügyminiszter is volt. 1946-ban a népbíróság mint háborús bűnöst halálra ítélte, és 1946. augusztus 22-én kivégezték. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A katolikus egyházban a boldogságos Szűz Máriát mint királynőt ünnepeljük. Az Anya Szent Egyház ma emléknapot szentel a boldogságos Szűz Máriának, mint királynőnek, akit Szent Fia a mennybe felvett és megkoronázott. Mint mennyei királynő, anyai szívének közbenjárásával, szeplőtelen szívén viseli Krisztus Jézus földi alattvalóinak örök üdvösségét. 1485-ben Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. 1667-ben 9. Kelemen pápa megerősítette Szelepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében. 1785-ben II. József aláírta a jobbágy rendeletet, amely az örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. Kimondta, hogy a jobbágy javaival szabadon rendelkezhet, mesterséget tanulhat, és az úrbérrendezésben rögzített szolgáltatásokon felül semmit sem köteles teljesíteni. Biztosította a szabad költözést és a földesúr engedélye nélküli házasodást. Bár II. József halálosságyán majdnem minden reformintézkedését visszavontam, a jobbágyrendelet érvényben maradt. 1837-ben nyílt meg Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. A színház nevét 1840. augusztusában változtatták Nemzeti Színházra. A Grassalkovics Antal herceg által adományozott telken a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán volt a színház. 1864-ben a Genfi Egyezmény jóváhagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 1874-ben Székesfehérváron megnyitották a Skalnicki Antal által épített színházat. A II. Világháború végén teljesen kiégett épületet csak 1962-re sikerült újjáépíteni, és Vörös Marti Színház néven 1962. november 7-én a Csongor és Tünde előadásával nyílt meg újra. A 90-es évek végétől a színháznak már önálló társulata is van. 1920-ban volt az első salzburgi ünnepi játékok megnyitója. 1929-ben tartották meg a magyarok első világkongresszusát Budapesten. Mintegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg, de rajtuk kívül magánemberként még több mint 100-an érkeztek. A találkozón a vendégekkel együtt összesen 746-an vettek részt. 1932-ben kezdte meg adását a BBC, azaz a British Broadcasting Corporation, az első tévécsatorna Angliában. A televízió a Broadcasting House-ban működött. 1956-ban kezdődött meg Elvis Presley Love Me Tender című filmjének forgatása. 1968-ban érkezett meg 6. Pál pápa Bogotába, Kolumbiába. Ez volt az első latin-amerikai pápai látogatás. És végül, de nem utolsó sorban, 1966-ban Jerry Lee Lewis szerződést írt alá, melyben szerepet vállalt a Catch Me Soul című musicalben. A mű Shakespeare Otellójának rock verziója volt. Kedves hallgatóink, augusztus 22-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. Mohos Gábor a Szent István bazilika plébánosa a bazilika előtti téren arról beszélt: az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. István király ebben a nagy, az örökké valóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy nem e világi biztonságra építi népe sorsát, hanem szilárd alapra, kősziklára, Jézus Krisztusra és az ő tanítására, mondta. A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja. A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Varga Zsé András a kúria elnöke, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai közepette, közölte a szerveződés a Távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Kiemelték, a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és az örökség megőrzésében, valamint a jövő nemzedékei iránti felelősségben is. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek, KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező, tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Végül az időjárásról. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta széndioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Augusztus 22-én szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntés neked élet tiszta levegő és lobogó tűz kályháinkban, neked is csírázó, földbe hullott mag, nyíladozó rügyek. Köszöntésem szól az ég madarainak, a tengerek folyók halainak, a fáknak és az ég összes csillagainak. Igen, köszöntöm a szép mai napon a természet összes csodáit, melyekkel te ajándékozol meg minket, Urunk. Mindez jóságot, szépséget, hatalmad és szereteted nyilvánítja ki. Mindezért a sok szépért és jóért köszönet neked, Urunk, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Bruce Lee-től kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az optimizmus az a hit, amely elvezet a sikerhez. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. A mai napon Menyhért és Miriam nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma a boldogságos Szűz Mária mint királynő emléknapja van. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most szíves figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd a várható időjárással is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban Tóth Árpád Tetemre hívás című költeményét mondja el Blaskó Balázs színművész. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspök atya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal a boldogságos Szűz Mária mint királynő ünnepéről beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és még a napimája is elhangzik. Néhány perccel 8 óra előtt pedig programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió szombat reggeli műsorkínálata. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb 8 óra után néhány perccel várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon gázvezeték javítása miatt felbontották a burkolatot. Ott csak a félútpálya járható. A 3-as főúton a 181-es és 182-es kilométerek között a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták és ideiglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 182-es és 183-as kilométerek között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és 19-es kilométerek között több helyen továbbra is közműépítés, valamint aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között útépítés miatt a 12-es kilométernél. Mindkét irányban egy sávot elkerítettek a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén az 1-es kilométer közelében felújítási munka miatt mindkét oldalon sávzárásra kell számítani. A kanyarodó sávokat lezárták. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Szuha főbekötő úton, a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatólag szeptember 30-áig az utat lezárták, kerülni a Petőfi és Szabadság utcán lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz augusztus 22-én szombaton 15 órától augusztus 23-án 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen előfordulhat záporzivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy kettős fronti hatás várható, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében felléphetnek kellemetlen orvos meteorológiai panaszok. Náluk egyaránt gyakori tünet lehet a fejfájás, vérnyomás ingadozás, illetve a koncentrációs zavarok. Mindez az autós közlekedésben is jelentősen fokozhatja a baleset veszélyt, ezért vezessenek nagyon körültekintően. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverse.

0: Tóth Árpád, tetemre hívás. Olykor a bíbor alkonyatban elnehezedik a szívem. Felnézek a nagy csuda égre, és látást látok, úgy hiszem. Boldogtalan fantáziámnak úgy rémlik a felhők felett, azért a csönd, meghalt az Isten, és ravatalra tétetett. Fejénél roppant aranylángok, Antarész s Orion ragyog, körülte térdre rogyva sírnak az árván maradt angyalok. Valaki megölte az Istent, és fekszik némán és hanyatt, s reszketve a gazdátlan űrnek lakói hozzá bolyganak. Jönnek a sárga holdlakók és a Mars bölcs óriásai, Szaturnusz népek hat szívükkel, s Vénusz szirom leányai, és olykor egy-egy emberlélek, a gennyes földnek hírnöke, jön, és láttára szerterezzen a gyászolók kövült köre. Ilyenkor egy nagy csöpp istenvér az alvad sebből fölfakad, legördül lassan, s átzuhogja a végtelen világokat. Egy nagy csöpp bús meleg istenvér, s a földön bíbor alkonyat gyúl tőle a sötét hegyek közt, s én fölemelem arcomat, és úgy érzem, e fájó arcnak nem lehet többé mosolya, mert ember vagyok én is. Én is. Az Isten véres gyilkosa.
1: Tóth Árpád Tetemre hívás című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult

0: magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Vértes Aljai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagylelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el,
amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért, jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leó pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit, amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik, ahol az Izraellel április 17-én kötött ideiglenes tűzszünet ellenére is támadások folytatódnak.

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Péter Virtesaljai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallottan feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a harmadik Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke farkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szizonya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló Szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőjét, köztük az alapító Lech Walesát, a Szentatya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa harmadik enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szent Atya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában Laborem Exercens látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az Ács nevelt fiára Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben került sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkénti augusztus végi nemzetközi nagy találkozójával. A többnapos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki, minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. Második János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen hazájában zajló drámai események miatt, mint hogy felfüggesztették a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képessé tesz minket arra, hogy találkozzunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generációk mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fécisztinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk vésd a hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak. Itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfogyhatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amilyen van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagiasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el II. János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebből fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Mitigén elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
0: Páter Vértes Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus egy mindig időszerű témáról beszél a mai evangéliumban, a vallási és erkölcsi tekintély kérdéséről. A farizeusok és írástudók élete nincs összhangban tanításukkal, tanítják ugyan, de maguk nem teszik. Ez a kijelentés világít rá a vallásosság egyik legnagyobb veszélyére, a képmutatásra. Jézus szavait tekintsük figyelmeztetésnek, amely azoknak szól, akik valamilyen vezető szerepet vállalnak az egyházban, a közösségben, a családban. A tanítás értéke nem a szavakban, hanem az élet példájában van. Aki valóban Isten embere akar lenni, annak nem a külső elismerést kell várnia, hanem a belső hűséget kell felmutatnia. A keresztény vezetés mindig szolgálat, és a valódi nagyság abban áll, hogy valaki oda tud hajolni másokhoz. A keresztény élet nem uralkodásról, hanem lemondásról, nem dicsőségről, hanem odaadásról szól. Aki első akar lenni, annak meg kell tanulnia utolsónak lenni. Ez Isten országának rendje, ahol a legmélyebb alázat a legnagyobb érték. Jézus élete ennek a példája. Ő, aki valóban mester, atya és tanító, nem félt térdet hajtani, megmosni tanítványai lábát, vállalni a megváltás szolgálatát a kereszten. Ez az a nagyság, amelyből valódi tekintély fakad. A keresztény ember legyen vezető vagy egyszerű tanítvány akkor hiteles, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban a boldogságos Szűz Mária mint királynő emléknapja van. Őt ünnepeljük, és hozzá is imádkozunk. A Szent Mise énekei pedig sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagy Uram énekeskönyv 173-as számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik, áldozzunk, hív, keresztények. Majd a 180-as számú éneket énekeljük, dicsérjük Jézus szentséges szűz anyját kezdősorral. Ezt követően az Énekőegyház 598-as számú énekét énekeljük, ízlejétek és lássátok, milyen jó az Úr. Ez az ének így kezdődik, és befejezzük a mai Szent Misét a Szent Vagy Uram énekeskönyv 207-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik, Mennyországnak királynéja. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Vagy Uram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna 173-as és 180-as, valamint az Énekőegyház 598-as és a Szent Vagy Uram énekeskönyv 207-es számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, egy szép emléknap a boldogságos Szűz Máriáról, mint a világnak a királynőjéről. Amikor rá gondolunk, akkor természetes számunkra, hogyha a mindenség királya, a mi Urunk Jézus Krisztus, akkor annak királynője, a boldogságos Szűz Mária. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy a szűzanya iránti tisztelet és szeretet őrizzen meg bennünket a Jézus Krisztushoz való hűségben. A mai szentmisénket felajánlom Klára testvérünkért, elhunyt testvérünkért, valamint Klára és Aríz leányaikért és élő hozzátartozókért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te anyánkán is királynőnk, ki tetted fiad édesanyját, tekints hathatós közben járására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget.

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midian idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít, és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyal Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. Ő egyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban így folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant törekségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél azonban semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a boldogságos szűz Máriát, akit annyi féle szemszögből tudunk dicsérni, az ő nagyságát egyetlen egy dolog adja meg, és az a forrása, amelyet ma az evangéliumban hallottunk, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Mária ezzel alávetette magát Isten számára nehezen, de végül is megérthető tervének, hogy az ő szent fiának édesanyja legyen. Amikor Mária egy kifogást vagy számára nem érthető dolgot mond, hogy hogyan lehet ez, hiszen férfit nem ismerek, akkor kicsit elcsodálkozunk mindnyájan, akik még nem ismerjük Máriának azt a benső világát, amellyel ő magát teljesen Istennek akarta szentelni. És ebben jelenik meg az ellentét: nem ismerek férfit, pedig ott van mellette Szent József. És itt egy olyan titkot árul el, amelyet a szűz Mária névvel jogosan illetünk. Igen, ő teljesen Istennek szentelte lelkét és testét is. De amikor ez megtörtént, nem gondolt arra, hogy ez milyen magas fokon fog megtörténni. Teljesen Istennek szenteli a testét. És ezért lesz alkalmas ő arra, hogy az Isten fiát fogadja, hordozza szíve alatt, és világra szülje, és nevelje, egészen addig, amíg neki erre az idő engedélyt ad. Az ő nevelése az titok előttünk nem ismerjük, csak amikor Jézus a templomban marad, akkor halljuk Máriának a kicsit enyhén dorgáló szavait, ám Jézus szelíden válaszolva mondja, hogy hát én nekem ez a feladatom, hogy atyám házában legyek, és hogyha most ezt a házat kitágítjuk, az egész világ, és nem olyan ház, amelyben az Isten úgy lakik, mint mi a házunkban, hanem amely Istennek az a teremtménye. És ott van az a ház, amelyet Isten dicsőségére és imádására építettek, és ez a ház megint az a ház, ahol Jézusnak kell lennie. De az a ház is, amely Mária és József háza, Jézus földi otthona, ez a ház is mennyei Atya háza. Igen, a szavakban ott van a valóságos értelem, és az az átvitt értelem, amelyet nekünk látnunk kell, hogy bárhová megyünk, bárhová nézünk, bármit teszünk, Isten nem csak látja, hanem az ő házában vagyunk. Kifejezetten is a templomokban, és amikor látjuk, halljuk ezeket a szavakat, akkor együvé kell raknunk, noha Szentírásban külön helyen vannak, és együtt kell látnunk a Szent Családnak a teljes életét. Mária a királynő. Kiknek? Valójában minden embernek, mert Jézus küldetése minden ember megváltására szól. De különösképpen is azoknak, akik elfogadják. Milyen boldogok vagyunk, mennyire örülhetünk annak, hogy Szent István királyunk fölismerte ezt a nagy méltóságot, és országunkat különösen is Mária oltalmába helyezte, és Magyarország örökös királynőjévé tette. Adja Isten, hogy egyre jobban megértse ezt népünk, és a szűzanya oltalma alatt egyre inkább tudjuk szolgálni Istent földi életünkkel, hazánk boldogulásával. Amen. Testvéreim, imádkozzunk a boldogságos szűzanyával együtt, mert ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közben járására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el Klára édesanyja, Klára és Aliz lányai, valamint többi elhunyt testvérünk hátralévő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
0: vezesd az örök boldogságba elhunyt Klára és Vidor jó szülőket, és leányukat, Klárát is Alízt, az élő hozzátartozókat

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedvesen legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az ő kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház számára.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott.

hálát megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és itatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg Klára és Vidor szülőkről, leányaikról, Kláráról és Alízről, akiket most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a boldogságos Szűz Mária mint királynő emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla atya, egyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. A felolvasó Löffler Erzsébet volt, orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Kvasszinger Jenő vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét tegnap. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, melyet a Comunione e Liberazione katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégként 14. Leó pápa számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmel, francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformert mutatja be. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutat be. Ősszel az országgyűlés elé kerülhet az alaptörvény módosítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag, közölte az Igazságügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint a jogalkotási és intézményi előkészítő munka. A folyamat koordinálására az érintett hivatásrendek és minisztériumok képviselőinek részvételével munkacsoport alakult. Azt írják, a tervek szerint az első jogalkotási szakaszban 2026 őszén kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag. A további jogszabálymódosításokat várhatóan 2027-ben terjesztik elő. Hozzátették, jelenleg az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges eljárási és pályázati mechanizmus jogszabályi alapjainak megteremtése zajlik. A tárca hangsúlyozta, a csatlakozás nem jár az igazságügyi szuverenitás feladásával. A cél, hogy a csatlakozás a magyar jogrendszer sajátosságainak figyelembevételével zökkenőmentesen valósuljon meg, erősítve az uniós források védelmét és a korrupció elleni fellépést. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írják, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A munkát sok esetben civilek is segítették. Az igazgatóság működési területéhez a mellékágak nélkül 148 km hosszú Duna szakasz tartozik, és 42 település érintett. 14 jól tanuló, de mély szegénységben élő gyermek helyzete rendeződött abból a 100-ból, akiknek ösztöndíj támogatását felmondta az MBH bank, közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Edvi Péter a szolgálat elnöke közleményében azt írja, hogy a civil biztonsági szolgálat ZRT 14 gyerek ösztöndíját vállalja évente 10 millió forint értékben, valamint további 10 millió forintot adományoz decemberben a szolgálat egészségügyi és karácsonyi programjainak támogatására. Végül az időjárásról. Nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: A boldogságos Szűz Mária, mint királynő. Ezen a címen ünnepeljük a mai napon. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma emléknapot szentel a boldogságos Szűz Máriának, mint királynőnek, akit, jelképesen szólva, Szent Fia a mennybe fölvett és megkoronázott. Mint mennyei királynő, anyai szívének közben járásával, szeplőtelen szívén viseli Krisztus király földi alattvalóinak örök üdvösségét. A 20. század a Máriás jelenések nagy százada. Mária int, kér, sír, imádkozik, és mindannyiunkat figyelmeztet, hogy térjünk meg, és keressük az égieket, ne csak a földieket. Gondoljunk Lourdesra, ahol a kis Bernadettnek többször is megjelent, azután Fatimára, ahol a három kis pásztorgyermek látta és hallotta Máriának figyelmeztető szavait. A mai szentmisének könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te anyánká és királynőnké tetted fiad édesanyját. Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget Krisztus a mi Urunk által. A Szentatya imádságából idézünk. Mária édesanyánk, segíts minket, hogy Isten misztériumának hűséges sáfárai legyünk. Segíts továbbadni azt az igazságot, amelyet fiad hirdetett. Segíts továbbadni a szeretetet, ami a fő parancsolat és a Szentlélek első gyümölcse. Segíts, hogy megerősítsük testvéreink hitét. Segíts, hogy az örök élet reményét terjeszthessük. Segíts megőrizni Isten reánk bízott népe lelkének nagy kincseit. Légy otthon családjainkban, plébániáinkon, misszióinkban, egyházmegyéinkben, az egész nép körében. Légy jelen az egyházban, mely téged utánozva maga is jó anya akar lenni, segíteni akarja az embereket minden szükségükben, a bölcsőtől a koporsóig. Ébresz fel a fiatalok között az Isten kizárólagos szolgálatára való készséget. Erősítsd valamennyi világi hívő hitét, hogy a társadalmi életben, a munkahelyen, a kultúra és a politika világában a krisztusi igazság és törvény szellemében cselekedjenek. Jézus mindenkit az örök üdvösségre hív, de egyúttal arra is, hogy emberibbé, emberhez méltóbbá tegye a földet. Ezen a napon emlékezünk meg Szent Kolombér Kolosról, aki jezsuita szerzetes volt. Kolombér Kolos, francia jezsuita atya, a Jézus Szent Szíve tisztelet nagy egyénisége. 1641. február 2-án született Dél-Franciaországban. 17 éves korában Avignonban belépett a jezsuitákhoz. Pappá szentelése után egy ideig Lyonban tanított. 1674-ben 30 napos lelki gyakorlatot tartott, és elhatározta, hogy Szent Ignác példáját fogja követni. 1675-ben ünnepélyes fogadalmat tett, és ő lett a vezetője a paraelemoniáli jezsuita központnak. Itt a szomszédságban élt, a Szaléziánus kolostorban a nagy misztikus szent, alakok Szent Margit, akinek Kolombér atya lett a lelki vezetője. Szent Margit látomásain keresztül az atya közelebb került a keresztény küldetés lényegéhez. Tudjuk, hogy alakok Szent Margitnak Jézus többször megjelent, és általa küldi a világnak az üzenetet Jézus szentséges szívéről. Kolos atya a következőket írja. Nem a csodatételek, és nem királyi hatalom jellemzi Jézus Krisztust a legmélyebben, hanem minden ember iránti szeretete, se szeretetnek nincs kifejezőbb szimbóluma, mint Isten fiának emberi szíve. 1676-ban Angliába küldték, ahol a Yorki hercegnő házi lelkésze lett. Abban az időben Angliában a katolikusok helyzete nagyon nehéz volt. Amióta 8. Henrik elszakította országát Rómától, a hűségeseket állandóan üldözték. 1678 végén belekeverték egy állítólagos királyellenes összeesküvésbe, és börtönbe került. Majd 3 hét múlva kiűzték az országból. Betegsége, amelyet a kedvezőtlen angliai éghajlat váltott ki a börtönben, csak tovább rombolta egészségét. 1681 nyarán már súlyos betegen ismét Paray-le-Monial-ba küldték, ahol 1682. február 15-én egy köhögési roham végzett vele. Kolosatyát 1929. június 16-án 11. Pius pápa avatta boldoggá. Karizmája a lakok Szent Margit nézete szerint abban állt, hogy a lelkeket Istenhez vezette, miközben ő maga is a szeretet és az irgalom útját járta, ahogyan Krisztus is. A szentiavatáshoz szükséges csoda 1990-ben történt. Az akkor 76 éves jezsuita misszionárius John Hull Kína kommunista börtöneiben gyógyíthatatlan betegséget kapott. A rend elöljárója kérte a híveket, hogy imádkozzanak Kolombér kolosatyához a gyógyulásért, amely május 1-én bekövetkezett. 1992. május 31-én II. János Pál pápa szentté avatta kolosatyát Rómában. A lelkeket Istenhez vezetni, élni a szeretet és az irgalom életét, erre tanít, erre buzdít minket Szent Kolombér Lajos.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Áldott legyen a szív, amely hordozott, és áldott legyen a kéz, amely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak. Legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsájtja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Családi délután a Talentumok ünnepe lesz augusztus 22-én 14 óra és 20 óra között Egerben a Felnémeti Parókia udvarán, ahol a délután programjai között kézműves játszóház, beszélgetések, szabadtéri játékok és házi finomságok várják az érdeklődőket. Együtt, jó hangulatban, közös élményekkel. Kísérő programként pedig az egyházközség kézműves körének kiállítása lesz, amelyhez az ügyeskező hívek alkotásait is várják. Itt az ideje, hogy előkerüljenek az eddig rejtegetett talentumok. Festmény, goblen, hímzés, gyöngy, mézes kalács, vagy bármilyen kézműves alkotás. A program fővédnöke Cibere Zsolt atya, plébániai kormányzó. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak tehát a felnémeti hívek arra a családi délutánra, amely a Talentumok ünnepe lesz, és melyet augusztus 22-én 14 óra és 20 óra között rendeznek Egerben a Felnémeti Parókia udvarán. Idén immár negyedik alkalommal lesz Akteleken som ünnep, augusztus 29-én szombaton 10 óra és 18 óra között. A helyszín a Királyi Csemegék portája lesz, Aktereken a Kossuth Lajos út 49 szám alatt. Nos, a program 10 órakor kezdődik megnyitóval és a somtermékek versenyének eredményhirdetésével. Ezt követően Som tanoda címmel tapasztalatcserékre, kötetlen beszélgetésre kerül sor. 14 órakor pedig emlékfaültetés lesz a Petőfi Sándor művelődési ház kertjében. Ezen emlékfaültetésen a Szent István Rádió nevében én is részt veszek majd, tehát Aktereken a Szent István Rádiónak is lesz emlékfája. Köszönjük szépen ezt a felajánlást és ezt a lehetőséget az akteleki koltai házaspárnak, Koltai Gábornak és Koltai Krisztinának. És egész napos programként várja még a kedves érdeklődőket a Királyi Csemegék somültetvényének megtekintése a szüret kezdetével. Lesz villámtárlat a Hulladék is új életre kel címmel. Bemutatkoznak az Akteleki Nemzeti Park termékvédjegyes termelői, vásárlási lehetőség is lesz, valamint gyermekprogramokként Zöldsziget, ültetés, moha relax is várja az érdeklődőket. A falusi vendégasztalnál pedig étkezési lehetőség is lesz. Fontos tudnivaló, hogy valamennyi program szabadtéri. A szervezők azt a jó tanácsot adják, hogy ehhez igazodjon öltözködésünk is. Olyan ruházatot válasszunk, amelyben szabadon közlekedhetünk a természetben, és leülhetünk egy fatuskóra. Gondoljunk arra is, hogy süthet a nap, de akár eshet az eső is. Nos, ennyi információ után szeretettel invitálom tehát a kedves érdeklődőket a 4. Akteleki som ünnepre augusztus 29-én szombaton a Királyi Csemegék portájára, Akteleken a Kossuth Lajos út 49 szám alá, a szervező koltai házaspár nevében. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét tegnap. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, melyet a Comunione e Liberazione katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégként 14. Leó pápa számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmel francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformert mutatja be. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutat be. Ősszel az országgyűlés elé kerülhet az alaptörvény módosítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag, közölte az Igazságügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint a jogalkotási és intézményi előkészítő munka. A folyamat koordinálására az érintett hivatásrendek és minisztériumok képviselőinek részvételével munkacsoport alakult. Azt írják, a tervek szerint az első jogalkotási szakaszban 2026 őszén kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag. A további jogszabálymódosításokat várhatóan 2027-ben terjesztik elő. Hozzátették, jelenleg az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges eljárási és pályázati mechanizmus jogszabályi alapjainak megteremtése zajlik. A tárca hangsúlyozta, a csatlakozás nem jár az igazságügyi szuverenitás feladásával. A cél, hogy a csatlakozás a magyar jogrendszer sajátosságainak figyelembevételével zöggenőmentesen valósuljon meg, erősítve az uniós források védelmét és a korrupció elleni fellépést. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írják, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A munkát sok esetben civilek is segítették. Az igazgatóság működési területéhez a mellékágak nélkül 148 km hosszú Duna szakasz tartozik, és 42 település érintett. 14 jól tanuló, de mély szegénységben élő gyermek helyzete rendeződött abból a 100-ból, akiknek ösztöndíj támogatását felmondta az MBH bank, közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Edvi Péter a szolgálat elnöke közleményében azt írja, hogy a Civil Biztonsági Szolgálat ZRT 14 gyerek ösztöndíját vállalja évente 10 millió forint értékben, valamint további 10 millió forintot adományoz decemberben a szolgálat egészségügyi és karácsonyi programjainak támogatására. Sport. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényitót megelőző tájékoztatón árulta el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek. Hozzátette, a dél-amerikai hálóőr élesben várhatóan nem viseli majd a kapitányi szalagot, a szabályok miatt ugyanis például egy ellenfél 16-osa környékén történt szabálytalanság után a játékvezető a kapitánnyal vitatja meg a helyzetet, ilyen esetben pedig egy kapus nem lenne ideális megoldás. Végül az időjárásról. Nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 22-én szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Kaszinger Jenő nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is! Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntés neked élet, tiszta levegő és lobogó tűz kályháinkban, neked is csírázó, földbe hullott mag, nyíladozó rügyek. Köszöntésem szól az ég madarainak, a tengerek folyók halainak, a fáknak és az ég összes csillagainak. Igen, köszöntöm-e szép mai napon a természet összes csodáit, melyekkel te ajándékozol meg minket, Urunk. Mindez jóságot, szépséget, hatalmad és szereteted nyilvánítja ki. Mindezért a sok szépért és jóért köszönet neked, Urunk. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Bruce Lee-től kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az optimizmus az a hit, amely elvezet a sikerhez. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. A mai napon Menyhért és Miriam nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma a boldogságos Szűz Mária mint királynő emléknapja van. Műsorunk folytatásában most javaslom, hogy tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen délig itt a Szent István Rádióban. Nos, íme a kínálat! Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően kezdődik majd reggeli beszélgetés című műsorunk, amelyben tovább folytatjuk azt a sorozatunkat, melyben dr. Tóth Arnold néprajzossal beszélgetek a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről. Ezúttal a szőlő és borkultúránkról lesz szó. És következzen műsorom rövid ajánlója.
3: Az északkeleti vidéken készült az úgynevezett Gönci hordó, nem csak Gönc városában, hogy onnan kapta a nevét, de valójában Tokajhegy alján mindenhol ezt a fajta hordó méretet készítették. Ennek 160 itce volt a mértékegysége, ami körülbelül 136 liternek felel meg, és hát hogy hány puttonyos az aszú, az például ilyen régi mértékegységekben fejezték ki, hogy egy gönci hordó alapborhoz hány puttony aszú szemet adnak hozzá. És innen ered az 1-től 6-ig terjedő számozása a különböző aszúféleségeknek.
1: 9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását. Nos, a műsor vendége dr. Slivka Anna, a Miskolci addiktológiai osztály főorvosa lesz, akivel a függőségekről keresztény megközelítésben beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen most rövid ajánlónk.
4: Van például biblia csoportunk, amit hozzáértő ember csinál, azt én nem csinálhatom, az nem az én fórumom, akármennyire hívő vagyok, illetve van napindító csoportunk, az minden nap van, és ott is ilyen spirituális szemléletben, mondjuk igen, a Bibliát használja, aki ott tartja a csoportot, igen, és bibliai idézetekkel dolgozik. De hát nyilván azt tiszteletbe tartjuk, hogy sok olyan beteg van, aki ott ateistaként ül, és hogy ilyenkor, mikor ilyen van, akkor na hát ők ebben nem. Tehát, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy azért ez úgy fogadó képesek legyenek rá a betegek.
1: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben ezúttal a tokaji írótáborban és a mezőkövesdi Hadasba látogatunk Pap Péterrel. Ajánlunkban Filip Kégl Ildikó írót, az Északfok folyóirat alapító szerkesztőjét hallják.
5: Inspirálja őket, hogy érezzék, hogy meg akarják vásárolni, bele akarnak lapozni. De hogy a kor kihívásainak is megfeleljünk, természetesen interneten is elérhető a kiadványunk, az északfok.hu weboldalon, és alapvetően ugye most a Tokaji írótáborban is több kerekasztal beszélgetés során hallottuk azt, hogy egyáltalán a print, a nyomtatott folyóiratokra mennyire van szükség. Én azt gondolom, hogy szükség van rá, azt gondolom, hogy a mi magyar kultúránk, a mi magyar irodalmunk az mindig is folyóirat központ irodalom volt, és létjogosultsága van, azt gondolom.
1: Törökszent Miklós és kisújszállási adóinkon 9 órától Napról napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak, amelynek első felében a kenyérsütésről készítettem összeállítást. Gasztronómiai válogatásomban Pálházára egy vízimalomhoz, majd Besenyőtelekre látogathatnak el velem együtt. Rövid ajánlónkban most Moravszky József Péket kérdezem. Milyen is a jó kenyér?
6: Nagyon nehéz a kérdés, mert manapság pont, ahogy beszéltük, nagyon fölgyorsult a világ, és pont emiatt van, hogy a jó kenyert akarunk, ahhoz idő kell. Tehát normálisan kell első a lelke a kenyérnek a kovászolás. Középérésű kovászról beszélünk, az lenne az igazi, szerintem egy a 8 óra hossza körül, és utána a dagasztáskor már nem élesztőzni a kenyert, csak simán natúr rá dagasztani a kovászra, akkor kerül bele a só, és akkor utána megint a tésztaérés, ezenek is egy órószának lehetne. Tehát magyarán mondva, lenne ideje a zemzineknek dolgozni.
1: Az óra második felében pedig a 2025. augusztus 5-ei adásunk ismétlését hallják, amelyben a szolnoki Tisza Tánc Együttes múltját és utánpótlás programját ismerhetik meg. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora. Tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik Itt élünk címmel Pap Péter válogatása, akivel ma Tardra, a falunapra látogatunk, majd a tokaji írótáborba is látogatást teszünk. Előzetesünkben Szent Mártoni János József Attila díjas költőt hallják, aki 9 évig volt a Magyar Írószövetség elnöke.
7: Tehát bizony, sokszor a halál után nem tudom mennyi idővel tudjuk megbecsülni az íróinkat, költőinket, amely nem elegáns. Ugyanakkor viszont egy picit módosíthat a képen mondjuk a világhír, és azért most már büszkélkedhetünk 2 Nobel-díjas íróval is, és nagyon nehéz átküzdenünk magunkat igazából a nyelvi bezártságon, mert bár meggyőződésem, hogy a világ egyik leggyönyörűbb nyelve a magyar nyelv, egyik leggazdagabb, ezt külföldiek is mondják, hogy bár nehéz megtanulni, de amikor megtanulják, akkor rájönnek ők is, hogy milyen árnyalt, mennyire metaforikus és milyen gyönyörű gazdag nyelv ez.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd Kapcsolat című műsorunk csütörtöki adásának ismétlésében a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület erdei iskolájáról lesz szó. Ajánlunkban most Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója beszél.
8: A fiúk legalább 80%-a vagy apa nélkül, vagy hiányos apa mintával, vagy rossz apa mintával nő fel. Tehát pótolni kell ezt. Na most van egy jó hírem, minden kultúrának van egy közös közmondás, hogy egy gyerek felneveléséhez kell egy egész falu. Tehát soha nem volt elég a családi minta. Tehát a családi minta olyan, amilyen. Vagy jó, vagy rossz, vagy nincs, akkor is kellett máshonnan pótolni. Nyilván ott a faluba beleláttak a többi ember életébe, itt most ezt nem tehetjük meg, de keresni kell. Én ezért írom a könyveimet, ezért sugározzuk ki is ennek az értékrendnek számtalan ágát, bogát, ezért kell ráragadni mesterekre, tehát olyan emberekre, akiknek az élete sikeres gyümölcseiről ismerszik meg a fa, ezt mondja a Biblia, tehát egy jó gyümölcsöt termő életre ráragadni, hogy ő mit csinál, hogy csinálja apaként, férfiként, mondjuk csak a férfiról beszél, de nőre ugyanez a helyzet. Utána az öregekkel való beszélgetés, a generációs kapcsolódás hihetetlen fontos, hogy ő elmondhassa, hogy ő hol rontotta el, de mit csinált jól, mert sok minden dolog nem változik.
1: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat. A Napversében Tóth Árpád Tetemre hívás című költeményét Blaskó Balázs mondja majd el. Délben pedig a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önök is velünk együtt imádkoznak majd, kedves hallgatóink. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb, délután néhány perccel hallanak majd. Ha tehetik, maradjanak velünk. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. Kedves hallgatóink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: És folytatjuk beszélgetésünket, sorozatunkat a bor népi kultúránkban betöltött szerepével. Riportunk elején most arról ejtsünk néhány szót, hogy a paraszti szőlő művelésnek melyek is voltak a fontosabb eszközei, milyen tárgyi világa volt a szőlőművelésnek.
2: A paraszti szőlőművelésnek a tárgyi kultúrája igen-igen régi eszközöket is tartalmaz, tehát egészen korai, például a szőlőmetsző kések, amelyeket a 19. század derekáig még használtak a magyar parasztok, megegyeznek a római birodalomban használt szőlőmetsző késeknek a formáival. Nagyon archaikus tárgyak maradtak fenn egészen sokáig, évszázadokon keresztül. Ugyanúgy, ahogy nagyon régi szőlőfajták is jellemzőek voltak a magyar népi szőlőművelésre, hát hogyha felsoroljuk ezeket a szőlőfajtákat, hogy jufark, lisztes, bakator, sárfehér, szerémi zöld, csókaszőlő, góhér vagy szlanka, hát lehet, hogy a hallgatók egy része nem hallott még ezekről a szőlőfajtákról, hiszen mindannyian a furmintot, a rizlinget és a csabagyöngyét ismerjük, vagy a zalagyöngyét, mint legújabb és legkorszerűbb szőlőfajtákat. A filoxéra járvány, ami a 19. század végén nagyon nagy csapást mért a magyar szőlőkultúrára, gyakorlatilag az őshonos fajták egy jelentős részét kipusztította. És ezeknek a régi magyar Kárpát-medencei fajtáknak a többsége szinte csak elvétve egy-egy helyszínen véletlenül vagy kutatóintézeteknek a génbankjaiban maradt fenn, és ma pedig a 21. század elején ezek újjáéledésének vagyunk a szemtanúi, és nagyon nagy tisztelet azoknak a szőlőtermelőknek, akik veszik a fáradtságot, és ezeknek a fajtáknak a nemesítésével, újra honosításával foglalkoznak, és igyekeznek a régi magyar szőlőkultúrát újjáéleszteni. A szőlőművelésnek a technikája az nagyon nagy részben a táji adottságoknak a függvénye, de az jellemző, általánosan jellemző, hogy az úgynevezett gyalogművelés volt jellemző a magyar népi kultúrára, ami azt jelentette, hogy az egyes szőlőtőkék egyesével kikarózva voltak a szőlőkben, tehát ez a fajta kordonos művelés, ez egészen késői. Nagyon sok helyen

folyt és a szőlőtőkékre folyt, tehát ez egy nagyon egyszerű, de nagyon hasznos művelési mód volt. A Tokaj-hegy alján jellemző volt a teraszos szőlőművelés. Ezt a vallon telepesek honosították meg még a 13. században, akik Nyugat-Európából érkeztek, és hogyha valaki arrafelé autózik a 37-es országúton, és egy kicsit nyitva tartja a szemét, mai napig megfigyelhető, hogy bizonyos területeken a domboldalak teraszokba rendeződnek. Ezeket a teraszokat kövekből alakították ki, kicsi, alacsony magasságú térdig vagy derékig érő, esetleg embermagasságú kőgátakat, támfalakat építettek, és így hozták létre azt a teraszos kialakítást, ami aztán lehetővé tette ezeknek a nagyon meredek domboldalaknak a megművelését. És fontos még az, hogy a vizet is igyekeztek megfelelő módon elvezetni, olyan csatornákat építettek és olyan vízgyűjtő medencéket, amelyekből aztán tudták öntözni a szőlőket, tehát ez a fajta szőlőművelés, amit a vallonok itt a középkorban elterjesztettek, ez egy igen komoly és magas szintű táj átalakító tevékenységgel is járt. És nagyon érdekes változás szintén, ha valaki csak arra autózik és kitekint, megfigyelheti, hogy ma a szőlők a hegylábakon, a hegyek szoknyáján vannak, és a magasan fekvő területek, a hegycsúcsok közeli részek bozótosak vagy be vannak nőve már erdővel. Ez valamikor nem így volt, és ennek az oka a gépesítés, ugyanis ma már ugye gépekkel művelik a szőlőt, és ezek a traktorok, gépek, permetezők, stb. Nem tudnak a magas hegyoldalakra, a meredek területekre fölkapaszkodni, de amíg élőerő, gyalogos kapások művelték a szőlőt, és emberi munkával végezték a szőlőművelést, sokkal inkább a magasabban fekvő területeken volt a szőlő, hiszen ott még több a napsütés, még jobbak a talajok, és ez a fajta hegytető-hegyláb váltás, ez kifejezetten az utóbbi évtizedeknek, a gépesítésnek a fejleménye a borvidékeinken. A szőlőművelés az egyik legnehezebb paraszti munka volt, és az egyik legtöbb foglalatosságot igénylő növényfajta a szőlő. A búzával összehasonlítva sokkal több feladat van vele. Már márciusban elkezdődik a feladatoknak a sora, a nyitó kapálással és a metszéssel. A metszés egészen a 19. század közepéig nem metsző ollóval, hanem szőlőmetsző késsel történt, és hát a római minták mellett a kelták régészeti örökségéből is ismerjük ezeket a szőlőmetsző késeket, amelyek ilyen ívelt félhold alakúak, és széles pengéjük van, és a szélesebbik végén pedig egy ilyen kis szögletes nyúlvány, ezt nevezték baltának valamikor, ez volt a baltás szőlőmetszőkés, és ezzel a baltás résszel kapargatták az elszáradt venyigét. Maga a metszőolló az egy viszonylag késői modern találmány. Aztán a kapálás volt a legnehezebb szőlőbeli munka, nem véletlen, hogy hagyományosan évente csak kétszer kapáltak, de a jobb minőség elérése érdekében azért már a 16.-17. században írják a Tokaj-hegy alján, hogy jó volna a háromszori kapálást is bevezetni, de ez egyébként csak a 19. századra vált teljesen általánossá a magyar borkultúrában. A szőlőkapálásnak a jellegzetes eszköze a Tokaj-hegy alján az úgynevezett kétágú, ez egy kétágú kapa, ami kifejezetten a nagyon mély talajoknak a átforgatására szolgált. Ez volt a tavaszi első kapálásnak az eszköze, és egyébként a kapás közösségeknek, társulatoknak, vagy kapás céheknek a jelvénye is volt, a címerében is megjelenik a Tokaj-hegyaljai mezővárosoknak a hagyományában. A kapálást, metszést, kötözést követően a szőlőben a mai művelési hagyományok szerint ugye már megjelennek a különböző permetszerek és permetezés, de ez eredetileg a népi szőlőművelésben nem igazán volt jellemző. Egyedül a rézgálicccal való permetezés, ami megjelent már a 20. század elején, vagy pedig a szénkénegezés, aminek volt egy külön eszköze is, egy ilyen hatalmas injekciós tűhöz hasonló rézből készült nagyon szép formájú ipari eszköz, ami pedig a filoxéra elleni védekezést, egy gyökérnek a védelmét célozta. De ezeket leszámítva tulajdonképpen a nyári időszakban már csak őrizni kellett a szőlőt, hogy a kártevők és a rosszándékú emberek ne tegyenek benne nagy kárt, és a szőlő őrzésnek a hagyományai nagyon színesek és nagyon változatosak az egész Kárpát-medencében. Azt mindannyian ismerjük, hogy a közösségek, a hegyközségek szőlőcsőzt fogadnak, madárijesztőket állítanak fel, gyerekeket küldenek ki, hogy kereplőkkel védjék az érésben, növekedésben lévő szőlőt, de például a Sárközben
A Dunántúlon egy egész népszokás szerveződött e köré, amelyet úgy neveztek, hogy hálótanya, ami azt jelentette, hogy az

adósorban lévő lányok csapatokba szerveződve ilyenkor felköltöztek a szőlőkbe, és ott a présházakban, a szőlőbeli épületekben töltöttek hosszabb időt, több hetet is akár, és a falubeli hasonlókorú legények pedig természetesen oda mentek hozzájuk, és ez az ismerkedésnek, a párválasztásnak egy nagyon fontos helyszíne és alkalma volt a Sár közben. A sárpilisi hálótanya az egy egész komoly fogalom azon a vidéken.

0: Az őszi időszakban aztán elkezdődik a legfontosabb munka, a szüret, ami félig munka, félig ünnep. A szüretnek a kezdő napja az országosan változik, és ez általában igazodik az egyes bortermő vidékeknek a mikroklimájához, a helyi éghajlathoz, a szőlőfajtákhoz, tehát egészen korai szeptember elejé kezdéstől egészen késői október végi szüretkezdésig vannak különböző időpontok, tehát a Tokaj-hegyen például Simon Júda napján egészen későn október 28-án kezdődött a szüret, ez az aszú miatt volt így, annyi idő kellett, hogy az aszú szemek is megérjenek és szüretelhetővé váljanak. A szüret során puttonyokba szedték valamikor a szőlőt, illetve vödrökbe, egy ilyen kézi munka volt, és a puttonyos, hogyan a sorok közül kihordta, a présháznál kádakba gyűjtötték a szőlőt, ott csömöszölőkkel, fával csömöszölték, illetve taposták, tehát a szőlő taposás az egy emlékezetes, talán dédnagyanyáink még gyerekkorukból emlékezhetnek rá, hogy a 20. század 20-as, 30-as éveiben még archaikusabb vidékeken hagyományban volt ez a fajta préselési vagy bogyózási módszer, és aztán a bálványos présen, sajtóban préselték, ami azt jelentette, hogy kemény fából, hatalmas oszlopokból egészen nagy, több embernyi méretű nagy préseket készítettek, és ezek a tárgyak éppen a nagy méretüknél fogva sokfelé nagyon jó állapotban meg is maradtak. Úgyhogy a magyarországi múzeumoknak vagy tájházaknak nagyon nagy becsben tartott kincsei ezek a hatalmas szőlőprések. Azért is, mert a legtöbbjükbe belevésték a készítésnek az évszámát. A legrégebbiek azok az 1700-as évek derekáról második feléből valók, amik a magyar népművészetnek is nagyon szép darabjai. És aztán ezt váltotta fel később az az ipari termék, amit talán a mi szüleink vagy a mi generációnk már ismerhet még gyerekkorából, ez a középorsós prés, ez a három lábon álló öntött vasból készült kerek készülék, amellyel nagyon hatékonyan, gyorsan lehet a szőlőt préselni, és ehhez kapcsolódik egy szintén újabb fejlemény, egy újabb eszköz, a szőlő daráló, amiben bordázott kerekek egymással szembe forogva összetörik a szőlőszemeket, és ez váltotta fel aztán a taposásnak a munkafázisát, de tulajdonképpen mindezek az eljárások ma már csak a családi kisebb házi szőlőkben, pincészetekben, borászatokban jellemzőek. Az igazán komoly helyeken ma már teljesen gépesített, automatizált módon történik a szőlőknek a feldolgozása és a bor készítése.
1: Ott már nem tapossák a szőlőt.
0: Hát ott bizony nem, és a szüret napján sem igazán jellemző, ami volt valamikor, hogy a háziak megvendégelték a szüretelőket, hogy egy szabadban elfogyasztott közös ebéd, aztán estére már a muzsikus is előkerült, és akkor természetesen a zene és a tánc is része volt a szüretnek, vagy hogy a segítők, mindenki annyi szőlőt vihetett haza aztán, ami a szüret előedényébe belefért, és természetesen a viszont segítségre ugyanúgy számíthattak. Tehát ez nagyon kedves emlékem a bihari részekről, a nagymamám a Debrecen környékére való Bagamérba, és hát Bagamérban is az érmelléki borkultúrához tartozó szőlőkben még gyerekkoromban vettem részt olyan szüreti időszakban, ahol a családtagoknak a szőlőibe jártunk egyik héten ide, másik héten oda, mindenhol megvolt szépen a szüret, és aztán ott a préselésnek és a must ivásának a hagyományait azt még élőben lehetett a 80-as években tapasztalni. Ma már nincs ezen a vidéken sem ez a fajta borkészítés, úgyhogy tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy a 24. órában vagyunk, voltunk mi néprajzosok, akkor erre a fajta népi paraszti borkészítésre ez kiemelten igaz.
1: De jó, hogy ön még ezt megélhette, és valóban vannak még ilyen élő emlékei. Valamint tényleg a mustfogyasztásnak annak olyan varázslatos hangulata volt, már alig várta gyermekként is akár a gyermek is, hogy megkóstolhassa csak azt a nagyon pici mustot, hogy az milyen finom volt.
0: Igen, és hát ennek a régi fajta paraszti szőlőművelésnek fontos eszközei, fontos kellékei a dongás faedények. Ezek is egyre inkább kivesznek, kihalnak, ugye ma már mindenütt rozsdamentes acéltartályokban tárolják, készítik, érlelik a bort különböző gépesített technológiákkal. Tehát valamikor azok a fakádak, fahordók, azok nagyon nagy számban kellettek a magyar parasztságnak. Úgyhogy a kádár mesterség, aki ezeket az edényeket készítette, az egy nagyon megbecsült és nagyon széles körben elterjedt szakma volt. Tulajdonképpen három elnevezése is van a kádár mesterségnek. Maga ez a szavunk, hogy kádár, ez egy délszláv eredetű, de magyarrá vált, vagy magyarban is értelmes kifejezés, hiszen a kádra, ha gondolunk, akkor nagyon sokan egyszerűen így magyarázzák a kádár szónak az eredetét. A másik gyakori név a bodnár, sok vidéken bodnároknak hívják őket, ennek a szláv eredeti egy jebnár, bednár különböző szláv nyelvekben, és a harmadik elnevezés a pintér, ez pedig német eredetű, és a Fassbinder, hordókötő, német kifejezésből származik. És itt jutunk el tulajdonképpen egy nagyon régi archaikus technikához, hogy a hordókat valamikor nem vasabroncsal, hanem fa vesszővel vették körbe. Tehát az abroncs az mogyorófa vesszőből készült, és a hordókötő, vagy a borkötő mesterségnek valóban az volt a lényege, hogy évente kétszer újra kellett kötni ezeket a hordókat, mert különben szétestek. És a 17.-18. században nagyon komoly peres iratanyag is maradt fenn az uradalmakban, hogy a hordókötő, borkötő elmulasztotta a látogatását az uradalomban, tönkrementek a hordók, és akkor elfolyt a bor, ki fogja a kártérítést megfizetni. A kádármesterség létezett céhes formában is, tehát a városokban voltak kádárcéhek. A nagyobb uradalmakban, például a Tokajhegyalján, a Rákóczi uradalomban voltak uradalmi kádárok, akik kvázi alkalmazottként dolgoztak ebben a mesterségben, és természetesen voltak egyéni kisiparosok, paraszti kézművesek, akik a saját megrendelői körzetüket ilyen egyéni vállalkozóként, ma így mondanánk, látták el dongás faedényekkel. A kádármesterségnek a szerszámkészlete, szókincs, ez nagyon nagy részben német eredetű, de azért van egy nagyon érdekes magyar vonatkozása is, például a csínvágó az egyik eszköze a kádároknak, a hordó fenekébe egy kis hornyot kell egy nagyon speciális gyaluval belevésni ahhoz, hogy a dongák a hordó fenekéhez jól illeszkedjenek. És innen származik a magyar nyelven a csintalan elnevezés, mert aki vagy ami csintalan, mint egy csintalan hordó, az szétesik, az nem alkalmas arra, amire szánták. Tehát így a kádármesterséghez köthető ennek a szavunknak az eredete. És hát ezek az edények, ezek nem csak edények voltak, hanem egyben mértékegységek is. Az északkeleti vidéken készült az úgynevezett gönci hordó, nem csak Gönc városában, hogy onnan kapta a nevét, de valójában Tokajhegy alján mindenhol ezt a fajta hordó méretet készítették. Ennek 160 itce volt a mértékegysége, ami körülbelül 136 liternek felel meg, és hát hogy hány puttonyos az aszú, az például ilyen régi mértékegységekben fejezték ki, hogy egy gönci hordó alapborhoz hány puttony aszú szemet adnak hozzá. És innen ered az 1-től 6-ig terjedő számozása a különböző aszú féleségeknek. Vagy egy hasonló mértékegység az átalag, vagy antalhordó, ez a gönci hordónak nagyjából a fele, tehát egy kisebb hordó, 75 liter, ebben kifejezetten a tokai aszút szállították, és az orosz borvásárlóbizottság a cári udvarban, ők ebben a mértékegységben adták meg, hogy hány antalhordó aszút rendelnek és vásárolnak meg. Vagy az emlegetett itce, ami olyan 7-8 deciliternek felel meg, annak a fele volt egy meszely, a 4 deciliter kocsmában, mikor kértek bort, akkor általában egy meszely bor volt egy adag, úgymond, és hát az akó, ami egy régi nagy űrmértékünk, ami körülbelül 50 liternek felel meg, ezekben fejezték ki valamikor a bor mennyiségét.

0: A kádármesterséghez kapcsolódik egy nagyon érdekes hagyomány Erdőbényén. Ebben a községben ma is dolgoznak kádármesterek, és a 19. század eleje óta jelen van egy érdekes tánc, az erdőbényei kádártánc, amit ma is táncolnak, ma is járnak az erdőbényei kádárok. Ez egy mesterségtánc, tehát nyugat-európai eredetű, dél-német, osztrák, cseh és szlovák vidékeken ismertek ennek a párhuzamai, és a szájhagyomány szerint 1820 körül egy cseh morva vidékekről betelepülő kádármester hozta magával Erdőbényére ennek a táncnak az ismeretét és a hagyományát. Ezt 5 táncos és egy pohárforgató, összesen 6-an járják. A hagyomány szerint erdőbényei születésű férfi kádárok. Hát ugye ez az a szűk keresztmetszet, amit ma már nagyon nehéz teljesíteni, mert egyre kevesebb a kádár, most már nők is vannak a szakmában, és nem feltétlenül mind erdőbényeiek. Tehát ilyen módon kicsit bomlanak a hagyomány keretei. Egy ilyen strofikusan ismétlődő németes dallamokból álló hegedű muzsika kíséri a kádártáncot, és nagyon érdekesek az eszközök, egy nemzeti szín szalaggal bevont hordó abroncs, és ilyenekből visznek aztán többet magukkal, és mint hogyha ilyen félbevágott hullahopp karikák lennének, úgy néz ki a néző számára, ahogyan koszorúba fogják ezeket a hordó abroncsokat, és egy nagyon szabályozott, nagyon érdekesen kígyózó, bújó, kapuzó, szalagszerű mozdulatokkal körbejárják a tánc területet, és jelképes mozdulatokkal eljátsszák a hordó készítésének a fázisait. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ez egy mesterségtánc, ami egy ilyen pantomim-szerű imitációja a kádármesterségnek. Az öltözék pedig egy kimondottan városi, polgárias öltözék, tehát nem népviselet, hanem fekete nadrág, fehér ing, fekete nyakkendővel, nemzeti színű válszalag, és a fejükön az a nagyon jellegzetes zöld színű kádár sapka, ami az erdőbényei kádároknak a jelképe. És hát ami valóban érdekes ebben a tradícióban, hogy mindenféle történeti korszakot túlélt. Lehetett itt szövetkezetesítés, szocializmus, bármilyen világháború, világégés, a kádártánc akkor is fennmaradt, és a helyi közösség gyakorlatilag folyamatosan éltette, és élteti ma is. Tehát, hogyha valamilyen ünnepi alkalom, Erdőbényén szüreti napok fesztivál, vagy a Tokajhegy vagy a más településein is van lehetőség, és meghívják a csoportot, akkor ma is eltáncolják az erdőbényeiek a kádártáncot.
1: Beszéljünk a pincékről. Hol találhatóak adáskörzetünkben, vagy hát most Miskolchoz közel eső részeken és helyeken pincék, és mi volt ezeknek a szerepük?
0: A pincék természetesen a borkészítésnek az első számú helyszínei, tehát a jó klímájú, megfelelő hőmérsékletű és megfelelő méretű pince, ez egy nagyon fontos része a borászatnak, és a Tokaj-hegy aljára jellemző, hogy a mikroklímának köszönhetően olyan penészgomba fajták vannak a pincék falán, ami csak ott jellemző, és a világ többi részén nem igazán fordul elő, ez is hozzájárul a tokai borvidék egyediségéhez. A Tokaj-hegy alja mellett egy másik nagyon fontos pincés terület Észak-Kelet-Magyarországon a Bükk-alja, ahol érdekes módon nem csak pincék, hanem lakások is készültek valamikor a kőbe, sziklába vágott formában, illetve istállókat is készítettek az állattartásnak, is voltak helyszínei, Cserépváralján, Cserépfaluban, Szomolyán, nagyon sokfelé barlang lakásokban éltek egészen sokáig, még a 20. század második feléig is az emberek. Egy nagyon érdekes pincesor a vidékünkön Miskolc mellett Görömböly, ami a városunkhoz csatolt egykori falu, ahol a 20. század legelején alakult ki az a pincesor, amit ma ismerünk, nagyon szép, gyakorlatilag egyforma stílusú piros téglás pinceházakból álló három részes, három emeletes, ha lehet így mondani, pincesor van Görömbölyön, és egy az eucharisztikus kongresszushoz kifejezetten kötődő pince Görömbölyön a pince kápolna, ami a görög katolikus egyháznak a birtokában van jelenleg. Ez 1937-ben készült, és kifejezetten az 1938-as első magyarországi eukarisztikus kongresszus volt ennek a készítésének az alkalma. A készítője Marsalkó Mihály, aki egy görög-katolikus vallású ruszin nemzetiségű görömbölyi lakos volt, és hát egy tragikus eseményük történt, 1935-ben egyetlen lányuk 14 éves korában meghalt, és hát ez az esemény, illetve a közelgő eukarisztikus kongresszus, illetve a Marsalkó Mihálynak az első világháborúból való megmenekülésért való hálaadás, ez a három együtt indította őt és feleségét arra, hogy 1937-ben vásároljanak egy pincét a Görömbölyi pincesoron, kifejezetten abból a célból, hogy egy kegyhelyet alakítsanak ki. Marsalkó Mihálynak fönnmaradt a világháborúban, már a második világháborúban írott naplója és hadifogoly naplója, abban látjuk, hogy nagyon szépen tudott rajzolni. És ezt a kézügyességét ő átvitte a pincének a falaira, tehát gyakorlatilag a pince belsejét domború faragásokkal kifaragta az eukarisztikus világkongresszusra. A legfőbb motívum, ahogy belépünk középen, az Istenszülő, a gyermek Jézussal, aztán a mennyezeten a Szentlélek galambképében, az oldalfalakon pedig koronás magyar címer, illetve a frontharcosok pajzs alakú emlékjelvénye, és a készítést meg az első látogatók nevét megörökítő feliratok. És ez nagyon sokáig egy ilyen elfeledett része volt Görömbölyi örökségének, és körülbelül 20 évvel ezelőtt történt meg ennek úgymond újra felfedezése, amikor a görög katolikus egyház az akkori tulajdonosoktól végül megvásárolta, úgyhogy ez a görömbölyi pincekápolna, ez ma a görög katolikus parókián való bejelentkezéssel, ilyen kulcsos ház jelleggel egy látogatható helyszín.

0: Nem véletlenül beszéltünk ennyit a borról, és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről, mert hogy a bor vallásunkkal, a katolikus vallással, a keresztény vallással nagyon szoros kapcsolatban van. Legyen olyan kedves, most arról ejtsünk néhány szót, hogy a néphitben, a népi vallásosságban milyen megnyilvánulási formái is léteztek a bornak, és a bor szakralitásáról mit mondhatunk el?
1: A bor nem csak a népszokásokban van jelen, tehát most, ha egy nagyon egyszerű dologra gondolunk, a szüreti bálok, szüreti felvonulások, ezt gyakorlatilag minden településen ismerik ezt a népszokást. Erről talán röviden csak annyit, hogy nem véletlen, hogy ezek annyira egyformák a Kárpát-medence minden részén, mert az arató ünnepekhez hasonlóan a szüreti ünnepeket is 1890-es években földművelésügyi miniszteri rendelet szabályozta, hogy hogyan, milyen formában tartsák meg, és talán csak egy érdekesség, hogy azokon a vidékeken, ahol egyébként volt helyi népviselet, a szüreti mulatságok és a szüreti felvonulás alkalmával ott is úgynevezett magyar ruhába öltöztek, és nem a helyi népviseletben ünnepeltek, hanem az általános magyar, mondjuk így előírás szerinti magyar ruhát vették föl erre az ünnepre. Nemzeti szín szalagos, pártás, sújtásos, mellényes, az operettek díszleteiből ismert magyar ruhára kell itt gondolni. Na most ezeken kívül természetesen a népi vallásosságban, a katolicizmusnak a népi megnyilvánulásaiban is nagyon fontos jelenségekkel találkozunk. Talán a naptár szerint, hogyha haladunk, akkor a szüretet követi az újbor kiforrásának az időszaka, rögtön az első jeles nap a Szent Márton napja. Szokták is mondani, hogy az újbornak Szent Márton a bírája, és az első pohár elfogyasztott újbort november 11-én Márton poharának is szokták nevezni, tehát ez volt az a jeles nap, amikor leghamarabb elkészült a bor. Nyilván a szüret időpontjától függően ez kerülhetett későbbre is, és a legkésőbbi újboros időszak az pedig a karácsony, tehát a paraszti borkultúrában legkésőbb karácsonyra mindenképpen kiforrott az újbor, és a karácsonyi ünnepkörben ehhez nagyon szorosan kapcsolódik Szent János apostol napja december 27-én, mert hogy ehhez a naphoz kapcsolódik a borszentelésnek a szokása. Nagyon sok borvidéken ez mai napig is él, és ahogyan azt látjuk, hogy az egyház mennyire nyitottan és mennyire aktívan fordul a bortermesztésnek a hagyományai felé, úgy olvashatjuk ma is az interneten a különböző híradásokból, hogy december 27-én hol, mely plébánián, mely templomban, mely szerzetes rendnél tartanak borszentelő szentmiséket. A szentelt bornak, mint minden egyéb szentelménynek, nagyon fontos gyógyító erőt tulajdonítottak valamikor a néphitben, tehát beteg ember gyógyítására, sőt beteg állatok gyógyítására is használták, egy picit löttyintettek az állatok ivóvizébe, vagy megkenegették az állatnak a fájós testrészét a szentelt borral, ugyanúgy, mint ahogy a szentelt vízzel, tehát ugyanúgy jártak el vele valamikor a parasztok. A boros hordókba is öntöttek természetesen egy kicsit a szentelt borból, hogy a ott lévő ne romoljon meg, és megfelelő minőségű legyen, és Szent János alakjához fűződik még a Szent János áldása, ez a búcsúzáskor megivott utolsó pohár, amikor lezárják a vendégeskedést, lezárják a mulatozást, akkor szokták ma is mondani, hogy Szent János áldása maradjon a hajlékon is, meg az elmenőkön is, és ez egy nagyon általánosan elterjedt eleme a magyar nyelvnek. A szőlőnek és a bornak különböző védőszentjeit ismerjük az európai kultúrában. Az egyik legrégebbi közülük Szent Vince, aki egy spanyolországi szent, 4. századból, és az ő kultusza egész Nyugat-Európában nagyon jól ismert a szőlészek, borászok körében. A nyugati borvidékeken, Franciaországban talán ő számít a legfontosabb szőlő és borvédőszentnek. És az ő kultusza Magyarországra is eljutott, elkerült. Január 22-én van ugye Vince napja, és ez volt a szőlőtermelők számára az időjárás megfigyelésének a legfontosabb időpontja, mert hogy szép napos idő esetén jó, ellenkező esetben viszont rossz bortermésre jósoltak. Ennek voltak verses formái is, ennek az időjárási regulának, hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince, sőt, ennek van az ellenkezője is, hogyha megcsordul Vince, tele lesz a pince, tehát kétféle egymással ellentétes formában is ismert ugyanez a kis versike. Minden esetre az időjárás jósláson túl az egyháznak a szerepe az a vincenapi vesző szentelésben nyilvánul meg. Ez nagyon sokfelé hagyomány volt, és nagyon sokfelé hagyomány újra. Ugye emlegettük itt már a pincesor kapcsán Görömbölyt. Görömbölyön például, ahol ma újjá kezd éledni a helyi, mondjuk így egykori paraszti bortermelésnek az öröksége. Néhány éve újra tartanak vincenapi vesszőszentelést január 22-én, aminek egy külön érdekessége, hogy a református lelkész is részt vesz rajta, tehát ökumenikus formában. Rómaiak, a görögök és a reformátusok együtt ünneplik meg a vesszőknek a megszentelését. Egy fontos szőlész-borász védőszent április 24-én Szent György. Ő egy nagyon-nagyon közkedvelt szentje a magyar néphitnek, nagyon sok foglalkozás és szakma tekinti őt védőszentjének, és hogy a szőlészek és borászok is így tekintenek rá, annak pedig az az oka, hogy a középkorban Szent György napján választották meg a hegyközségek az adott évre a településnek a szőlőcsőszét, a hegybíróját, a különböző tisztségeket. És ehhez a jeles naphoz kapcsolódik egy nagyon érdekes hagyomány Kőszeg városában, ami egy kézzel írott és kézzel festett kódex, az a neve, hogy a szőlőjövések könyve. Ezt 1740 óta vezetik. Ez egy egyetlen egy példányban létező kézírásos kézzel festett könyv. Ugye ez ma már egy 280 éves tradíció, jelenleg is, mint egykor, a polgármesteri hivatalban őrzik, és a szőlőtermesztők a városi előjáróság felé egy tálcán beviszik az április 24-én talált állapotban a friss szőlőhajtásokat, a szőlőjövéseket. És ott egy nagyon jó kézügyességgel rendelkező festő ember ezeket a szőlőhajtásokat lefesti, mint egy botanikai ábrázolás. És így gyakorlatilag 1740-ig visszamenőleg pontosan tudjuk, hogy Kőszegen milyen időjárási körülmények voltak, hogy néztek ki a úgynevezett szőlőjövések, és ennek a hagyománynak a nagyszerűségét felismerve 2013 óta ez már az UNESCO szellemi kulturális örökség része, és ilyen értelemben egy védett szellemi örökség. Maga ez a kódex, illetve a szőlőhajtásoknak a Szent Györgynapi bemutatása Kőszeg városában. És hogy a mi vidékünkre egy kicsit visszakanyarodjunk, Orbán napja pedig a Tokaj hegy alján egy kitüntetett ünnep, ez május 25-e, Szent Orbán, vagy egyes helyeken Urbán, Szent Orbán pápa a szőlők, szőlőhegyek védőszentje. Hogy miért pont május 25-e, ugye nagyon fontos, hogy ez már olyan időszak, amikor a fagyok utoljára jelentkeznek. És Orbán a fagyok meg a fagykár elleni védelemnek a védőszentje, tehát hozzá imádkoznak, hogy ne fagyjon el a szőlő. És ami miatt nagyon fontos Tokaj hegy alján, ez a Szent Orbán erekje, amelyet monokon őriznek, Szent Orbán pápa csont erekjéje 1771-ben került Tokaj hegy aljára. Eredetileg ugye az ő erekjéit Rómában őrizték, aztán 849-ben egy elzászi kolostorba került, és amikor Andrássy István gróf 14. Benedek pápának tokai aszút vitt ajándékba, és elmondta a legenda szerint a pápának, hogy hát nem minden évben ilyen jó ám ez a bor, akkor a pápa Szent Orbán erekjét adományozott vagy ajándékozott neki, annak érdekében, hogy a védőszent jelenlétével is védelmezze és oltalmazza a szőlőket. És 1771 óta a monoki Andrássy kastély kápolnájában őrizték, aztán onnan átkerült a monoki plébánia templomba, és 2013 óta történt meg ennek az erekének tulajdonképpen az újrafelfedezése, ami abban nyilvánul meg, hogy Szent Orbán zarándoklatot hirdetnek, és egy utazó erekje formájában bejárja Tokaj hegy alja településeit, most már mondhatjuk, hogy minden év májusában. És hát talán zárásképpen Szent Vencel a szőlős búcsú táján, szintén egy nagyon jellegzetes, ma is élő hagyomány a Tokaj hegy alján, szeptember 28-án, itt pedig a Szent Vencelről elnevezett és az ő tiszteletére felszentelt oltárnál történik meg a borszentelés. Az oltárt ilyenkor táján mindig szőlőfürtökkel díszítik, és ebből a szentelt borból a hagyományok szerint nagyon gyakran Lengyelországba juttatnak bizonyos mennyiséget, lengyelországi plébániákon ebből lesz a misebor. Tehát ez is a Tokaj hegy alja és Lengyelország hagyományos történelmi kapcsolatainak az erősítését jelzi. És szeptember 29-e pedig Szent Mihály napja, ami az őszi gazdasági munkáknak egy nagyon fontos határnapja, egyébként a pásztoroknak is egy nagyon fontos ünnepe, ez pedig nem Tokaj hegy aljához, hanem Egerhez kötődik ez a nap, hiszen Egerben Szent Mihály napja, a szüretnek a hagyományos kezdőnapja, és ezen a napon Egerben, ezt tudjuk, hogy valamikor iskolai szünet volt, munkaszünet volt, és mindenkit elengedtek, sőt kirendeltek a szőlőkbe dolgozni, hiszen ez egy nagyon fontos eseménye volt a környéken élőknek. A szület időpontja egyébként az ősz folyamán változó lehet, nagyon sok vidéken október 15-e, Teréz napja, Tokajhegy alján pedig október 28-a, Simon Júda napja, a szület kezdete, és aztán az éven, ahogy végigértünk, gyakorlatilag már következik majd az új bor ismét, Márton napján.
0: És beszélgetésünk végéhez is elérkeztünk. Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának a beszélgetést. Ma is okosabbak lettünk sok mindennel kapcsolatosan, már ami a bor népi kultúránkban betöltött szerepét illeti. Tudjuk még fokozni, és fogjuk folytatni. Mivel is?
1: Főleg azzal, hogy nem csak a kenyér és a bor hagyományai, hanem maga az eukarisztia is megjelenik a népi hagyományokban, úgy a népművészetben, mint a népszokásokban is. Hát, hogy csak egy példát említsek, az ostyahordás népszokása, az már közvetlenül a szentelt ostyához kapcsolódik.
0: Kedves hallgatóink, legközelebb tehát erről hallhatnak, folytatjuk majd sorozatunkat. Most azonban köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak a beszélgetést. A viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra. Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön reggel 8:10-től megismételjük.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 14. Leó 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét tegnap. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, melyet a Comunione e Liberazione katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégként 14. Leó pápa számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmel, francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformert mutatja be. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutat be. Ősszel az országgyűlés elé kerülhet az alaptörvény módosítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag, közölte az Igazságügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint a jogalkotási és intézményi előkészítő munka. A folyamat koordinálására az érintett hivatásrendek és minisztériumok képviselőinek részvételével munkacsoport alakult. Azt írják, a tervek szerint az első jogalkotási szakaszban 2026 őszén kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag. A további jogszabálymódosításokat várhatóan 2027-ben terjesztik elő. Hozzátették, jelenleg az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges eljárási és pályázati mechanizmus jogszabályi alapjainak megteremtése zajlik. A tárca hangsúlyozta, a csatlakozás nem jár az igazságügyi szuverenitás feladásával. A cél, hogy a csatlakozás a magyar jogrendszer sajátosságainak figyelembevételével zökkenőmentesen valósuljon meg, erősítve az uniós források védelmét és a korrupció elleni fellépést. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írják, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A munkát sok esetben civilek is segítették. Az igazgatóság működési területéhez a mellékágak nélkül 148 km hosszú Duna szakasz tartozik, és 42 település érintett. 14 jól tanuló, de mély szegénységben élő gyermek helyzete rendeződött abból a 100-ból, akiknek ösztöndíj támogatását felmondta az MBH bank, közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Edvi Péter, a szolgálat elnöke közleményében azt írja, hogy a Civil Biztonsági Szolgálat ZRT 14 gyerek ösztöndíját vállalja évente 10 millió forint értékben, valamint további 10 millió forintot adományoz decemberben a szolgálat egészségügyi és karácsonyi programjainak támogatására. Sport. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényitót megelőző tájékoztatón árulta el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek. Hozzátette, a dél-amerikai hálóőr élesben várhatóan nem viseli majd a kapitányi szalagot, a szabályok miatt ugyanis például egy ellenfél 16-osa környékén történt szabálytalanság után a játékvezető a kapitánnyal vitatja meg a helyzetet, ilyen esetben pedig egy kapus nem lenne ideális megoldás. Végül az időjárásról. Nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a függőségekről fogunk beszélgetni keresztény szemmel. Vendégünk dr. Szlivka Anna, a Miskolci Addiktológia osztályvezető főorvosa lesz. Tartsanak velünk, érdemes!

0: mai témánk a függőségek lesznek keresztény szemmel. Vendégem pedig a témában dr. Slivka Anna, a Miskolci Addiktológiai Osztály osztályvezető főorvosa. Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Mikortól beszélünk függőségekről, tehát mi számít már függőségnek?
1: Függőségekről akkor beszélünk már, tehát ugye ez egy folyamat maga a függőség, tehát ez nem azonnal alakul ki, de azért idő kell, hogy valaki eljusson odáig, hogy benne van a slamasztikába, akár évek is, és ugye sokszor észrevétlen ez a folyamat a kezdetén, mert még csak mondjuk a legtipikusabb ugye az alkohol, tehát mondjuk 10 éves korban még csak hétvégi bulik vannak, nem is olyan vészes, mert ugye elfogadott a fiataloknál, és akkor, hogy telik az idő, hogy szépen beépül a szer az életébe, vagy akár ez a függőség, ez a függő magatartás, meg eleve ott van, mert ugye mintákat hoz a függő sokszor a családjából, és akkor ugye több év után van már az, hogy következményei vannak a mindennapokra, a mindennapi életére, a kapcsolódásaira, a szociális kapcsolódásaira, a családban problémákat jelent, munkahelyen, megakad az élete, szomatikus, tehát testi következmények jöhetnek, mondjuk ugye a szerfüggőségeknél, tehát ott tipikus szokott lenni, hogy ugye belgyógyászati, neurológiai problémák, pszichiátriai problémák jelentkeznek, de akár sorolhatnám bőrgyógyászati problémát is, mert mondjuk ha valaki alkoholt fogyaszt, akkor ott nagyon sok egyéb csúnyaság is, tehát bármilyen egyéb betegség ki tud alakulni, és mondjuk az egész immunrendszert legyengíti. Tehát hogyha valaki alkoholt fogyaszt, tehát az őrött nem csak annyi van, hogy a mája érintődik, hanem minden. Úgy szoktam csúnyán mondani a betegeknek, hogy úszik a szervezete az alkoholban, amikor italozik, és ugye abból minden sejt kap. Tehát ugye az alkohol az egy nagyon jó oldószer, tehát bejut a sejtekbe, és innentől kezdve nem csak a májat károsítja, vagy az agyat, hanem minden rész a szívtől kezdve az erekig, tehát minden károsítódik. Tehát amikor úgymond ilyen következmények már jelentkeznek, akkor mondhatjuk már azt, hogy ott egy kialakult függő állapottal állunk szembe. De ugye ez egy hosszú folyamat. Tehát az, hogy most mikor vagy, tehát vannak nyilván a folyamatnak stádiumai, tehát van a kezdeti, ott ha még valaki kilép, vagy észreveszi, hogy ez így nem jó, akkor még ott meg tudja előzni, hogy ugye ezek a mélységek kialakuljanak, de hogyha valaki megy ebben az észrevétlen folyamatban tovább, akkor bizony a bugyrokat, azokat tapossa, és egyre mélyebbre tud menni. És a betegeknek le is szoktunk egy ilyen ábrát vetíteni, vagy rajzoltatni, amiben így lehet látni, hogy így a bugyrokba hogy megy lefele, és ugye ott van a másik oldal a felépülésnek a része, hogy azért az se azonnal van a felépülés, hanem az is egy folyamat. Tehát ahogy nem egy-két nap alatt kerül a beteg ebbe a mélységbe, nem egy-két nap alatt fog ebből a mélységből kikászálódni, hanem hosszú évek kellenek hozzá. És hogy az egész élete tulajdonképpen egy felépülés a függőnek. Tehát ez az, amit nehéz is elfogadniuk, hogy ez nem egy 3 hetes kezelés lesz, hanem ott az csak elkezdődik, amikor bejön hozzánk. Tehát az egy első lépcsőfok, akárha lehet így mondani, és akkor utána jön még a java, és hogy ide mind a betegre szükség van. Tehát nem mi fogjuk a csodát megvalósítani a beteg nélkül, hanem a betegnek kell beleállni ebbe az egészbe. Nagyon sok mindent meg kell tanulni, hogy miben van a függőségekről, meg saját magáról, hogy működik ő, mit tehet meg, és akkor hát ugye ez a tanulási folyamat se olyan könnyű. Arról nem beszélve, hogy elég csúnya állapotba kerülnek be sokszor hozzánk a betegek. Tehát azért ott rendeződni kell testileg, lelkileg, sokszor pszichiátriai problémákat kezelünk, depresszióból szedjük ki a betegeket, ugye megvonásos állapotokat kell rendezni, de gyógyszerekre van szükség. Tehát egy ilyen több hetes időszak az, amikor az alap méregtelenítődések, vagy nem is több hetes, több hónapos folyamatról van szó, amíg maga a méregtelenítődés megtörténik, és ez még csak az első fázisa a felépülési folyamatnak.
0: A felépülés szót használta, van teljes gyógyulás a függőségekből?
1: Nincs gyógyulás. Na ez a nem tetsző válasz, tehát ezt nem szokták preferálni se a család, se a betegek. Tehát amikor bejönnek, ők azt hiszik, hogy ott a szervízbe gyorsan egy cserét csinálunk, és akkor itt minden rendben lesz. Persze a beteg úgy fog hazamenni, hogy jaj, de jól nézel, itt kitisztul a bőre, javulnak a labor értékei, megszűnik a megvonási tünete, rendben érezzük a hangulatát, hogyha az is szükséges, vagy valaki akár pszichotikus állapotba is kerülhet, azt is tudjuk gyógyszerekkel kezelni, tehát azért itt van egy ilyen gyógyszeres támogatás is, de nem fog meggyógyulni, és akkor ugye itt jönnek az első pofonok, hogy próbálgatja magát kint a beteg, mert nem hisz nekünk, de hogy tehát hogy a nagy része a betegeknek minimális információt elfogad, és utána hazamegy, és azt mondja, hogy hát én másképp működöm. De nem működik másképp. Tehát erre szoktuk azt mondani mi szakemberek, hogyha én csinálnám, akkor én is ugyanezen mennék végig, nincs kivétel. Tehát, hogy van különbség beteg és beteg között, de azt, hogy meggyógyul, tehát ez egy hiú ábránd. Na, ez nagyon szokott fájni. Tehát itt el kell gyászolni azért azt a dolgot, hogy én nem fogyaszthatok alkoholt, vagy nem drogozhatok, vagy nem szedhetek nyugtatót, mert nyugtatófüggő vagyok, vagy nem játszhatok, hogyha játékfüggő vagyok, mert hogyha egy incifincit is belemegy az alkoholba, akár egy konyak megy egy bombon szintjén, vissza fog esni, tehát ez törvényszerű működése a függő embernek. Tehát ezt elfogadni, meg ezt megérteni az első kezelésnél, és így szokott lenni ugye a család csalódása, hogy na minek hoztuk mi ide, nem ér ez az orvos semmit, meg ez a csapat se, és akkor mennek, vándorolnak, elmennek Budapestre, elmennek Debrecenbe, jönnek hozzá, aztán majd egyszer visszakerülnek Miskolcra, mert rájönnek, hogy egyébként másút is ugyanez van, tehát nem fog más információt kapni, meg nem lesz más a működése, nem fogja visszanyerni úgymond azt, hogy ő azt az állapotot, hogy ő nem függő, ő függő. És neki így kell megtanulni, hogy így élje az életét. De függőként, tehát ebben a krónikus betegségben lehet józan életet élni, és boldog, józan életet lehet élni, egy teljes életet. Csak meg kell tanulni ugyanúgy, mint hogy egy cukorbeteg most nem elkeseredik, nyilván neki is meg kell küzdeni ezzel, de hogyha megtanulja a játékszabályokat, hogy működik ő, és hogy mit engedhet meg, kivel, hogy mit tehet, mit nem ehet, a gyógyszerekre szüksége van, akkor ő egy teljes tartalmas életet tud élni. Sőt, azt szoktuk mondani a betegeknek, hogy ha egy olyan szemüvegen keresztül nézi, egy áldás is ez a betegség, mert megtanítja. Mert aki nem szenved ebben, az lehet, hogy még több butaságot elkövet, ő viszont kénytelen önismeretet gyakorolni. Mert folyamatosan figyelnie kell, mert ha olyan társaságban meg mondjuk egy függő ember, és nem figyel oda, és mondjuk belemegy egy olyan hívásba, akkor ott neki vége. Tehát ott megint kezdődik a kálváriája. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a betegségek, ezek egyben lehet így is felfogni, hogy egy áldás az életében, mert jobban megtanul figyelni a dolgokra, meg a pozitív dolgokra jobban oda lehet így figyelni, és a másik, hogy csiszolja magát. Mert hogy sok ember nem akar önismeretet gyakorolni, pedig nem vagyunk tökéletesek. Tehát nekem is szakemberként is rengeteg hibám van, minden nap rengeteg hibát elkövetek, és csak ugye én mint szakember, én kénytelen vagyok az önismerettel foglalkozni, mert nyilván így tudunk hatékonyan a betegekkel is foglalkozni, de hogy ez minden emberre érvényes, hogy úgy tud jól működni az élete, hogyha magába tekint és megvizsgálja, hogy most mit csinál, vagy ez miért történt, mert mindig vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig úgy teljesül minden, ahogy én szeretném, hanem akadályokba ütközünk.

0: az Isten hit mit jelent a hivatásában, és majd beszéljünk arról is, hogy a felépülésben mit jelent az Isten hit.
1: Hát az Isten hitnek itt azért van jelentősége, nem is kicsi. Én azt gondolom, hogy a szakemberek egy része, tehát aki nyilván Isten hívő, vannak olyanok, akik ateisták, tehát nem feltétele azt, hogy ebben a szakmában legyen valaki teljesen. Én azt gondolom, hogy nekem így tartalmasabb az életem, tehát én nem is tudnám elképzelni, hogy nem ebben a szellemben működök és élek, tehát én gyerekkoromtól kezdve ebben nevelődtem, ebben dolgozom. Persze az nem jelenti azt, hogy makulátlan az ember, hanem törekszik a jóra. Illetve ha hibázik, akkor azt a hibát korrigálja, és a felelősséget nem hárítja, hanem bevállalja, még ha kemény is, és próbálja ugye csiszolni saját magát. A terápiában pedig azt gondolom, egyébként a csapatunkban is van több olyan ember, aki istenhívő, és egy istenhívő kollégánk mondta azt, hogy áldás van a munkánkon, sajnos ő nem dolgozik már velünk, az élet más felé szólította, és hogy azért ezt a mindennapokban meg lehet érezni. Tehát mi csapatban dolgozunk, egymásra hagyatkozunk, és ez csodálatos dolgok szoktak történni, még akkor is, hogyha nem istenhívő ember van a csapatban, hanem így vegyesen vagyunk. A betegeknél meg azt gondolom, hogy az Isten hit nem alap a felépülésben, de sokszor látunk nagy megtéréseket így a felépülés folyamatában. Tehát, hogyha elveszünk valamit, tehát hogyha egy hiány támad, mert nem fogyaszthat alkoholt, vagy belemegy ugye a

0: Isten hívő ember, akkor ő a felső erőt Istennel fogja azonosítani, de hogy nem feltétele az, hogy mondjuk valaki egy ilyen felőpírési programban van, hogy Isten hívő legyen. Tehát az ágyülésbe mehet bárki. Mehet bárki, vagy maga, hogyha van egyházak, ugye működtetnek, akár mondjuk a Kék Kereszt, ugye, tehát működtet programokat, nem feltétele, hogy a beteg mindenképpen vallásos legyen, vagy Isten hívő legyen, hanem a gyógyulás iránti szándékot legyen. És akkor majd abban a folyamatban, amikor benne van a beteg, akkor ott történnek csodák. Tehát mi is számtalanszor megtapasztaltuk, mert vannak olyan időszakok, mikor úgy van a csapat, tehát tudunk úgy működni, hogy Minnesota szemléletű programot is tudunk nyújtani a betegeknek, és ugye ott az ágyülés az a része ennek a programnak, ugye ott a felső erővel dolgozunk is, tehát ott vannak olyan csoportatjaink, amikor kimondottan ezzel a résszel foglalkozunk, és hát azért láttunk már megtéréseket, nagy csodákat így a terápia során, hogy bejön egy ember, aki nem hisz semmibe, kapaszkodik az alkoholba, és akkor megtörténik a csoda. Tehát megérzi azt, hogy nem csak ő van az egójával, hanem itt vagyunk mi, itt vagyunk a többiek, itt van a Jóisten, és hogy itt azért egy óriási erő munkálkodik.
1: A csoportterápiákról beszélünk, mi is az eleje a csoportban dolgozásnak, miért tud hatékonyabb lenni a csoportterápia?
0: Sok beteg azt szeretné, hogy egyénibe történnének ezek a beszélgetések, akár pszichológussal, vagy addiktológussal, pszichiáterrel, nyilván ennek is megvan a helye, de a csoportban azért olyan folyamatok történnek, hogy ott nem lehet elbújni. Tehát ott nem tud egy kétszemélyes helyzetbe belebújni az illető, és akkor vetíteni a terapeutának vagy a pszichológusnak, hanem előbb-utóbb lehull a lepel. Tehát ott olyan tükröt tart a csoport a betegtársuknak vagy sorstársuknak, hogy meg nyilván a terapeuta is, hogy ezt nem lehet megúszni. És egyébként így is hatékony, tehát ez a hatékony módja a felépülésnek. Nyilván sok szakember egyénibe is vállal betegeket, az is helyén való. Én azt szoktam mondani, mivel mi még nálunk a betegek kezdeti fázisban vannak, hogy kötelező a csoportra járás. Tehát amíg nálunk vannak bent az osztályon, a betegek reggeltől délutánig, nyilván hétköznap, mert hétvégén pihenés van, bent vannak akkor is, ha akarják, akkor is, ha nem. Lehet, hogy ezzel nem minden szakember ért egyet, de hogy nem válik a betegek hátrányára. Tehát, hogy azt szoktuk kérni, hogyha nem tud hozzászólni, akkor csak csendben legyen ott. És biztos, hogy a koszon kívül valami ragadni fog rá. Nem biztos, hogy a megvilágosodás az alatt a 3 hét alatt megtörténik, mert ugye a 3 hét a nagyon alapidő, az a minimum csomag, az 3-4 hét, 1 hónap, de én azt gondolom, hogy ezek az információk ott szépen lassan rakódnak a betegeknek a lelkében, meg a tudástárában. Tehát sokszor van olyan, hogy bejön a beteg ugye a családjával, és én az elején a családot, ha látom, hogy milyen elvárásaik vannak, szoktam tájékoztatni, hogy ne higgyék, hogy ez az egy alkalom, adja meg a Jóisten, hogy ez az egy alkalom elég legyen, de kicsi az esélye. Tehát ez egy folyamat, amibe benne vannak, és ez egy felépülési folyamat, és a másik pedig az, hogy a családnak is aktívan, ildomos ebben részt venni, mert így fogják tudni hatékonyan támogatni a hozzátartozójukat, a beteget, aki bekerül az osztályunkra. És a hozzátartozóknak is, ugye csoportterápia volt a kérdés, a hozzátartozóknak is csoportot biztosítunk, tehát én nem is nagyon szeretem, mikor ilyen egyéni beszélgetést szeretnének, persze, hogy olyan van, akkor a személyes dolgokat megbeszéljük 4 szem közt, ha olyan dolog van a betegnél, de hogy a hozzátartozóknak is csoport foglalkozást biztosítunk. Tehát amíg a beteg bent van, addig a beteg hozzátartozója, családtagjai bejöhet nyugodtan, sőt, szoktuk kérni, hogy használják ezt a lehetőséget, és akkor a terapeuták próbálják a megfelelő irányt mutatni a hozzátartozóknak is, hogyha innen kimennek, akkor nekik is van még dolguk, és nem áll meg a történet, hanem a felépülés az vonatkozik a hozzátartozókra is, és a betegekre is. Megvan mind a kettőnek a megfelelő fórum a helye, hogy hova lehet menni nekik is. Úgyhogy ilyenkor ilyen értetlenül szoktak nézni,

hogy van ez, hogy miért nem csak a beteg, hát azért, mert ez egy közös játék. Tehát ez, itt rengeteg játszma van, és hogyha a hozzátartozó nem akar ebbe részt venni, mert sokszor nem akarnak, szíve joguk, tehát ez nem kötelező, akkor sokszor, mikor a beteg hazamegy, akkor óhatatlanul előbb-utóbb megint ugyanabba lesznek, amiben érkezett az első körben a beteg. Mert hogy játszmáznak tovább, tehát semmi nem változik oda-haza. És ugye ez a betegnél is egy tanulási folyamat, tehát fel kell ismerni, hogy mit csinálnak ők együtt, meg a hozzátartozóknak is egy tanulási folyamat. És ez ugye nem egy-két nap alatt szokott bekövetkezni ez az aha élmény, hogy hú, mivel vagyok én, hanem azért kell egy időt adni azért a családnak, és amíg a felismerés megtörténik.

0: Mi a jellemzőbb? Tehát maga a függő akar bevonulni, felépülni, vagy pedig a család és a hozzátartozók viszik el önökhöz?
1: Hát van olyan, hogy a hozzátartozó jön el a szakrendelésre, hogy ő kéri időpontot, hogy nem tud mit csinálni. Tehát van erre is példa. A nagy többség az úgy szokott történni, hogy a családnak elege lesz a függő magatartásából, viselkedéséből, táppénzen van, nem dolgozik, nem haladnak, akár csúnyább dolgok is vannak már, ugye munkahelye megszűnik, családi kapcsolatok felbomlanak, vagy már válás szélén van a család, és akkor sokszor az van, hogy a család delegálja a beteget. Tehát van egy családi presszió, hogy be kell menni ebbe a műhelybe, hogy történjen már most már valami, és van olyan, hogy a család el se kíséri a beteget, csak időpontot kérnek. A legjobb az, amikor a családtaggal együtt jön be a beteg. És ott is, ha együtt is bejönnek, sokszor az van, hogy a család nem érzi, hogy ebben nekik is részük van, de ahogy mondtam, ugye ez egy folyamat, tehát úgy szépen lassan így a hagymahíjakat azért le lehet szedegetni, csak hát ez mind idő lesz. Tehát, hogy vegyes a bejövetel. Van a nagy része családi presszióra történik, de van olyan, amikor a beteg jön, és azt mondja, hogy most már elegem van magamból, megcsömörlöttem, nem működik semmi, vagy amikor ilyen nagy szembesülések vannak, hogy elhagyja a családja, a harmadik, negyedik, ötödik munkahelye szűnik meg, egyedül marad, mert elhagyják a barátok, ivócimborák maradnak, vagy olyan barátok, akik hasonló dolgok csinálnak, vagy mondjuk elveszik a jogosítványát. Ittas vezetés, igen gyakori probléma. Ezért is szoktam nagyon örülni, mikor a rendőrök szondáztatnak az úton, mert nagyon sokan vezetnek ittasan. Mert hogy ilyenkor már nincsenek meg azok az erkölcsi normák, hogy én ezt megtehetem, nem tehetem, hanem ott van ez a feljogosított működés, nyilván ez a patológia része, hogy én megtehetem. Tehát, hogy át se gondolja, hogy milyen bajokat tud okozni. És akkor akár egy ilyen, hogyha mondjuk elveszik a jogosítványát, valakinél itt kezdődik az, hogy elmegy és segítséget kér, mert nyilván egy ilyen kutyaszorítóba került. De a legjobb az, amikor úgy jön a beteg, a függő, hogy van egyfajta belső motivációja, de ha nincs, az se baj, mert nekünk szakembereknek az a dolgunk, hogy megszülessen ez az állapot. Na hát ez az, amihez idő kell. Tehát, hogyha családi presszióra is jön a beteg, azzal sincsen semmi baj. Ott van, mi dolgozunk vele. Tehát, hogyha nem működik együtt, akkor is ott van egy terápiás térbe. Tehát azért ott történnek dolgok, szembesül azzal, látja az a kórteremben a szobatársait, látja, hogy milyen állapotba kerülnek be, látja azt is, hogy valaki zárt osztályról jön, vagy zárt osztályra kerül le, mert akár egy olyan állapot is kibontakozhat, vagy belgyógyászati problémát diagnosztizálunk, akár egy akut hasnyálmirigygyulladás, tehát mind a betegek szem előtt történik, és azért ott éri őket olyan impulzus, hogy kénytelenek gondolkodni. Persze ott is vannak a nagyon konokok, akik még szinte csukott szemmel mennek, de azt szoktuk mondani, hogy előbb-utóbb majd ő is eljut oda, de rá van bízva. Tehát mi nem erőltetünk semmit. Tehát ez egy önkéntes terápia, önkéntesen vállalják be a betegek, a hozzátartozói csoport is önkéntes, tehát nem kötelezzük a hozzátartozókat, és ez rá van bízva, mind a családra, mind a betegre. Én azt szoktam mondani, hogy mi ott vagyunk terapeuták, nekünk ez a dolgunk, csináljuk, amit csinálni kell, ha kell, simogatunk, ha kell, keményebben visszajelzünk, mert arra is szükség van. Tehát, hogy ez a kemény szeretet, tehát elfogadjuk a betegeinket, és ezt éreztetjük is, hogy ez egy elfogadó légkör. Tehát itt nincs bélyeg, itt nem fogjuk őket megbélyegezni, meg nem a szégyen van előtérben, hanem az, hogy ez egy nehéz folyamat, amiben vannak, és ő rá van szükség. Tehát, hogy neki kell megfogni a mi kezünket. Mi nyújtjuk, de neki kell megfogni a mi kezünket. És ugye ez nem egy könnyű folyamat. Hát az, hogy beismerni, elismerni, hogy én függő vagyok, elgyászolni azt, hogy én azt többet nem tehetem, ugye itt jönnek a próbálkozások, hogy csak hát ha nincs igaza az orvosnak, vagy a terapeutának, vagy a pszichológusnak, hát ha csak én vagyok a kivétel. És akkor ugye ezeket meg kell ezeket élni, ezeket a próbálgatásokat is. Tehát a felépülésben benne van az, hogy ki fogja próbálni, hogy én másképp működöm. Tehát ez nekünk el kell fogadni, nekem ez nem egy kudarc. Tehát a pályám elején sokszor volt az, hogy olyan kudarcként élte meg az ember, hogy azon gondolkodtam, hogy én ezt nem csinálom tovább. Mert hogy kicsi a sikerélmény. De ez meg butaság, mert van sikerélményünk, csak hogy ez egy hosszú folyamat, míg oda mi eljutunk. És ez nekünk az a lényeg, hogy lássuk az illetőbe azt, hogy meglássuk az embert benne, a szenvedő embert, meglássuk azt, hogy szerethető ő is akármennyire, nem szereti saját magát, vagy a környezetét is elvadította már magától, és esélyt, lehetőséget adni azt, hogy ő is ráléphet arra a felépülésre, de ő dönt. És nyilván ezt nekünk is terapeutáknak meg kell tanulnunk, hogy nem az én sikertelenségem az, hogyha az illető visszaesik. Ez sajnos ezzel együtt jár, és az, hogy ő visszaesik-e vagy sem, az az ő döntése. Mert szabad ember a függőségében. Hát rabságban van, de szabad ember, szabad döntései vannak, hogy mit fog ezzel az információcsomaggal kezdeni. Hogy éle vele vagy elutasítja.
0: Gondolom, van egyfajta csodavárás, akár a család részéről, akár a függő részéről, és nem biztos, hogy ilyen csettintésre megy a csoda, ugye? Említetted, hogy szoktak csodák történni.
1: Igen, a mindennapi csodák azok ott vannak. Tehát azért mi szakemberek is látjuk, hogy milyen, de nekünk az a csoda nem az a csoda, amivel bejön a beteg vagy a család. Tehát ők azt hiszik, hogy ilyen varázsbotos akciók vannak bent az osztályon, és akkor egy suhintásról megváltoznak a dolgok, nem. Nekünk nem ez a csoda. Nekünk az a csoda, hogy amik történnek a munkánk során, hogy hova tud eljutni egy ember, hogy milyen felismerések lehetnek, hogy milyen kapcsolódások vannak a terapeuták között, tehát maga a stábon belül. Tehát, hogy a munkánk során olyan szinten egymásra hangolódással tudunk dolgozni mi szakemberek, hogy itt történnek a csodák. És hogyha megvan ez a csapatmunka, ha megvan ez a csodálatos csapatmunka, meg ez a hit, akár hívő van, nem az Isten hitről beszél, hit a terápiában, hit a betegben, hit a felépülésében, hit magunkban, hogy képesek vagyunk rá, akkor ezt megérzi a beteg is, és ott van a terápiás térben ez a bizalom, ez a hit. És igen, csodák történnek a betegeinkkel is, mert több olyan betegünk van, aki már itt, akár itt a miskolci munkánk során, akiket akár fel lehet emlegetni, hogy tudjuk, hogy honnan kezdte, hogy zárt osztályon volt, hogy hányszor megjárt a detoxikálót, a zárt osztályt, vagy akár minket. És hogy senki nem gondolta, mármint hogy a külvilágban, vagy ő környezetéből, hogy ő eljuthat ide, hogy másképp tudja csinálni. És igen, és másképp csinálja, és ott van, és nem egy, nem kettő betegünk van, aki boldog, józan, tartalmas életet él függőként, mert elfogadta ezeket a játékszabályokat, meg hajlandó volt szembenézni önmagával, meg hajlandó mai napig, mert hogy ez nem áll meg, tehát ez ugyanolyan, én szakemberként sem vagyok kész, állandóan csiszolni kell magam, minden nap követek el hibát, akkor azt minden nap megpróbálom helyrehozni, akár a csapatban, akár a családban, akár a munkám során. Ez ugyanúgy áll a felépülő betegeknél, és hogy nem, nincsenek kész. Tehát nem az lesz, hogy na most akkor egy évet beleáldozok, és akkor egy év múlva nekem nem lesz dolgom, dehogy nem. Egy év múlva fog igazán meglátni, hogy honnan, hova érkezik, és még mennyi mindent kell még csiszolni saját magán. Mert hogy minden nap meg lesz a kihívás, minden nap meg lesz, amiben neki ott valami így alkalmazkodni kell, vagy változni kell. Mert nem vagyunk készen, sose leszünk készen. De neki az arany szabálya az, hogy függő, és hogy így megy a sírba. Tehát ő nem fog más emberként működni. Ő függő gondol. Tehát csak ő nyilván meg kell tanulnia azt, hogy függőként mi az a gondolkodás, ami neki kell ahhoz, hogy józanságot tudjon tartani, és ami nagyon fontos, amit mindig mondunk, hogy neki a józanság az alap. Tehát az, azért foggal körömmel ragaszkodjon. Tehát bármilyen nehéz időszaka jön, bármilyen közösségbe fog bekerülni, foggal körömmel védje a józanságát. Tehát itt igenis ebben legyen egoista, hogy neki ez nagyon fontos, hogy azt ott megtartsa. Mert hogyha ő ott egy hibát csinál, és visszaesik, vagy elbukik, akkor utána nyilván van felállás. Tehát akkor akár jöhet vissza hozzánk, tehát van visszaút, meg segítjük. Tehát ez benne van. 10 év józanság, vagy 20 év józanság után is ott van, hogy bármikor elbukhat, eleshet, és onnan is van felállás, de van, tehát hogy bele is tud ragadni a pocsolyába, a mélybe. Tehát ezért fontos, hogy az a folyamatos éberség ott legyen, és a józanság mindenek felett. Tehát az a háznak az alapja, hogy tudjon építkezni az életében.

0: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Slivka Annával, a Miskolci addiktológiai osztály főorvosával.
1: Nap mint nap találkoznak elvonási tünetekkel, és adjunk tanácsot a hozzátartozóknak, hogy amikor a terápián vagy a felépülésen túl van, vagy a közepén van, mondjuk így például egy kezelés után, vagy egy több hetes vagy hónapos bentartózkodás után, hogyan viselkedjenek, vagy mi az, amit csináljanak, mi az, amit ne tegyenek.
2: Igazság szerint az, hogy mi az, amit ne tegyenek, tehát, hogy mi nem nagyon szoktunk ilyet mondani, hanem inkább azt szoktuk a hozzátartozóknak mondani, ha már bent van a beteg a terápiába, hogy jöjjenek. Jöjjenek be, járjanak csoportra. Ha nem szólnak hozzá, csak figyelnek és jelen vannak, vagy kérdeznek, ugye ott tudnak kérdezni, lehetőségük van, vagy eljárnak az Alanumba, ugye az a hozzátartozóknak az önsegítő csoportja, az is ilyen névtelenségben van. Tehát ezek mind abba segítik, hogy csiszolódjon a hozzátartozó. Hát mit ne tegyenek? Tehát, hogy hát az, hogy mit ne tegyenek, az, hogy ne dugják homokba a fejüket. Tehát, hogy ne gondolják azt, hogy ez egy egyszemélyes felépülés lesz. Tehát az nagyon nehéz lesz, mert lehet, hogy a beteg ügyesen végig fogja ezt vinni, és ő a felépülésér útjára rááll, de ő megreked a másik folyamatban, és ugye amikor látjuk azt, hogy a mondjuk tipikus eset, hogy a feleség, a társfüggő feleség elhagyja a szerfüggő férjét, megromlik a házasság, a feleség tovább lép, és egy ugyanolyan házasságba fog belemenni. És azért, mert nem foglalkozott saját magával. Azt mondta, hogy ő a hibás, ő iszik. És akkor ugye ő hozott egy döntést, kiszáll ebből a házasságból, nem harcol tovább az uráért, magáért. Jó, hát lehet érteni valamilyen szinteben, nyilván nagyon sok fájdalom, sérelem, sok minden ott van, de mivel ő nem volt ebben a folyamatban is, nem akar részt venni, ugyanazokkal a működési formákkal, ugyanazzal a függő működéssel fog tovább menni, és így fogja alakítani a további életét, és akkor ugye utána jön majd a, hát vagy felismeri, vagy nem, hogy cseberből bederbe ment, tehát, hogy ugyanolyan embert fog választani, csak amikor még választja, mivel nem tudatos a választás, mert nem látja a saját működését sem, nincs letisztulva ez nála, ezért nem fog észrevenni, hogy egy ugyanolyan alkoholfüggő emberbe, vagy akár egy drogfüggőbe, vagy egy játékfüggő emberbe fog belebotolni, mert az az ismerős minta. Tehát, hogyha megkérdezzük a hozzátartozókat, hogy mondják már meg, hogy hányójuknak van a családjában függő ember, kinél van az, hogy mondjuk az édesapa, édesanyja ilyen cipőben volt, és így nevelkedett fel, azért a nagy része fel szokta nyújtani a kezét, hogy ott van bizony. Tehát, hogy ezek minták, ezek olyan szinten bekúsznak, beivódnak a bőr alá, annyira beépülnek a működésbe, hogy ez innestől kezdve predesztinálja, tehát meghatározza, hogy milyen társat fog választani, kivéve, hogyha ő elkezdi az önismereti munkát, és elkezd ezzel foglalkozni, hogy én egy függő családban nőttem fel, nekem ezzel fájdalmaim vannak, van dolgom, és akkor ő tudatosít nagyon sok mindent, és mondjuk másképp fog csinálni, mint amit hozott, vagy amit tanult. Tehát nyilván ez nem könnyű folyamat, de akkor van esélye arra, hogy egy teljesen más kapcsolódásba, egy más párt fog választani. De nem dűből, meg nem úgy, hogy na majd én megmutatom, mert ugye a nagy mondatok ezek szoktak lenni, hogy majd én másképp csinálom. És akkor majd ott 40-50 évesen, akár nagymamaként ugyanabban a pokoljárásban van, mint amit látott a szüleinél. Azért, mert nem foglalkozott vele. Vagy mondjuk nem került egy olyan szerencsés helyzetbe, hogy mondjuk szakemberrel találkozzon. Vagy ahol valahol egy tükröt tudnak neki tartani. Mert nyilván az ember a saját dolgait azt nem igazán veszi észre. Tehát azt akkor látja, hogyha más visszajelz, ugye másokon keresztül látjuk meg saját magunkat. Na, és itt van az előző kérdés, hogy miért a csoportterápia? Mert ott tükröt kap. Tükröt kap a hozzátartozó, tükröt kap a beteg. És itt vannak az igazi nagy változások, és ezek fájnak, nagyon fájnak. Sokszor ott a dű, sokszor ott van akár egy dühös reakció, még akár felénk is, akár egy ajtócsapkodás is, mert ilyen is előfordul, hogy vagy egy nem jól megválasztott mondatsorozat, De mi szakemberek ezzel is tisztában vagyunk, hogy ez is a folyamat része. Nyilván kereteket kell szabnunk, tehát nem engedhetjük meg, hogy most ott randalírozás legyen, meg csúnya beszéd, meg ajtócsapkodás, de vannak olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy igen, ez most megtörtént, mert értjük, hogy mi újság van. De attól még a kereteket próbáljuk azért tartani, hogy ezért ilyet itt nem lehet. Tehát ugye a betegeink is egy keretrendszerben vannak az osztályon. Tehát nem úgy van, hogy azt csinálnak, amit akarnak, hanem fel van építve, hogy ez a szabályunk, hajlandó ezt vállalni. És akkor a betegek aláírják azt a szabályt, elmondjuk nekik, megértik, persze sokszor ilyen felületesen veszik ezeket, aztán majd útközben derül ki, hogy azért mégsem olyan könnyű ez, de ez meg kell. Tehát ahhoz, hogy ők biztonságban tudjanak növekedni, oda kellene keretek. Tehát ezt nem lehet úgy ész nélkül csinálni, hogy azt csinál, amit akar, mert ő ilyen. Nem. Tehát ugye ebből is ugye nagyon sokszor vannak konfliktusok, de hát nekünk az a dolgunk, hogy ezeket visszajelezzük, és így tud ő változni, így tud ő csiszolódni.
1: Az osztályon a hitéletüket gyakorolhatják a betegek, vagy van erre igény példa?
2: Igen. Van is olyan csoportunk, van például Biblia csoportunk, amit hozzáértő ember csinál. Azt én nem csinálhatom, az nem az én fórumom, akármennyire hívő vagyok, illetve van napindító csoportunk, az minden nap van, és ott is ilyen, hát most lehet azt mondani, hogy spirituális szemléletben, de mondjuk igen, a Bibliát használja, aki ott tartja a csoportot, igen, és bibliai idézetekkel dolgozik. De hát nyilván azt tiszteletbe tartjuk, hogy sok olyan beteg van, aki ott ateistaként ül, és hogy ilyenkor, mikor ilyen van, akkor na hát ők ebben nem. Tehát, hogy nekünk ezt úgy kell csinálni, hogy azért ez úgy fogadó képesek legyenek rá a betegek. Tehát, hogy olyan nagyon finoman. Viszont, hogyha Minnesota programban vagyunk, ott annak viszont része az, hogy a felső erővel már dolgozunk, és ott már nyilván kinek mi a felső erő. Én Istennek hívom, a beteg nem biztos, hogy Istennek fogja hívni, mert úgy jött be, hogy ő aztán ilyet ne, de hogy úgy szépen lassan emészget, és akkor ilyen filmeket is adunk akár, hogy ezzel találkozzon. Meg hát nyilván vannak ezek a csoportok, és akkor, illetve lelkész segítségét is lehet azért kérni. Tehát van kórház lelkész, nálunk nincs benne úgy a csapatba, de hogyha kérünk tőle kapcsolódást, akkor van lehetőség akár, hogyha a beteg kéri. Vagy ugye hát a kórházban van kórházi mise, tehát, hogy nem tiltjuk meg a betegeknek, elmehetnek.
1: Tehát a szentségek is hozzá.
2: Igen, igénybe veheti, sőt. Annak idején, mikor Debrecenben dolgoztam, ott a pszichiátrián belül volt a kórháznak a kápolnája a földszinten, és ezt nagyon szerették a betegek, de még mi dolgozók is, hogyha egy-egy ügyeletbe vasárnap ügyeltünk, akkor ha volt idő, nem jött beteg, akkor bementünk a szertartásra. Tehát, hogy ez része a munkánknak. Tehát mi azért pszichiátrián, meg mi a pszichológusok, tehát azért mi holisztikus szemléletben dolgozunk. Tehát sok mindent befogadunk, sok mindent elfogadunk. Más a szemlélet, azt gondolom. De hát így lehet az emberekkel foglalkozni, én azt gondolom. Tehát elfogadjuk, hogyha ilyen, elfogadjuk olyan, az a lényeg, hogy a jó irányba tereljük, gyógyuljon a beteg, teste, lelke.
1: Ez így végszónak is nagyon jó lesz. Én nagyon szépen köszönöm dr. Szlivka Anna, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Slivka Annával, a Miskolci Addiktológiai Osztály osztályvezető főorvosával beszélgettünk a függőségekről keresztény szemmel. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Terrorista szabotást követtek el Európa kritikus energiainfrastruktúrája ellen azok, akik felrobbantották az északi áramlat gázvezetéket, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője moszkvai sajtótájékoztatóján. Ha Donald Tusk, lengyel miniszterelnök úr ilyen terrorista szabotás cselekmények mellett áll ki és támogatja őket, az csupán megdöbbenést és értetlenséget kelthet, hangoztatta. Peszkov szerint az északi áramlatok megépítői az európai gazdaság energetikai jövőjébe és versenyképességébe fektettek be, és nem csak szavakkal, de valódi hozzájárulással segítették elő az európai kontinens energiaellátásának biztonságát. Az orosz elnök sajtótitkára arra reagált, hogy Tusk arra ösztönözte Németországot, hogy ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Az ügy azután került ismét napirendre, hogy Horvátországban német elfogató parancs alapján őrizetbe vették a Lengyelországban élő Volodymyr Zsuravlov ukrán állampolgárt, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni merényletnek. Ősszel az országgyűlés elé kerülhet az alaptörvény módosítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag, közölte az Igazságügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint a jogalkotási és intézményi előkészítő munka. A folyamat koordinálására az érintett hivatásrendek és minisztériumok képviselőinek részvételével munkacsoport alakult. Azt írják, a tervek szerint az első jogalkotási szakaszban 2026 őszén kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag. A további jogszabálymódosításokat várhatóan 2027-ben terjesztik elő. Hozzátették, jelenleg az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges eljárási és pályázati mechanizmus jogszabályi alapjainak megteremtése zajlik. A tárca hangsúlyozta, a csatlakozás nem jár az igazságügyi szuverenitás feladásával. A cél, hogy a csatlakozás a magyar jogrendszer sajátosságainak figyelembevételével zöggenőmentesen valósuljon meg, erősítve az uniós források védelmét és a korrupció elleni fellépést. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írják, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A munkát sok esetben civilek is segítették. Az igazgatóság működési területéhez a mellékágak nélkül 148 km hosszú Duna szakasz tartozik, és 42 település érintett. 14 jól tanuló, de mély szegénységben élő gyermek helyzete rendeződött abból a 100-ból, akiknek ösztöndíj támogatását felmondta az MBH bank, közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Edvi Péter a szolgálat elnöke közleményében azt írja, hogy a Civil Biztonsági Szolgálat ZRT 14 gyerek ösztöndíját vállalja évente 10 millió forint értékben, valamint további 10 millió forintot adományoz decemberben a szolgálat egészségügyi és karácsonyi programjainak támogatására. Sport. Legalább egy bravúra szüksége lesz a jövő évi világbajnoki szereplésért is küzdő magyar női röplabda válogatottnak ahhoz, hogy tovább jusson a csoportjából a török, cseh, svéd, azeri közös rendezésű Európa-bajnokságon. A világranglista 26. helyén álló Alessandro Cappini vezette magyarok meglehetősen nehéz csoportba kerültek, ugyanis Isztambulban a házigazda címvédő és friss Nemzetek Ligája győztes törökökön kívül a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal is meg kell küzdeniük a továbbjutásért. Ehhez a rangsorban 65. Lettországot biztosan le kell győzniük, azonban a júniusi Európa Ligában a balti együttes a görögök elleni bravúr sikerrel jelezte, nem lehet félváról venni őket. Végül az időjárásról. Nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Vaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Tardi falunapra és Tokajba látogatunk el. Augusztus 15-én rendezték meg a falunapot Tardon, mégpedig a Sándor völgyben. Kulturális programok és kenyérszentelés várt a falu lakosait, most ebből nyújtunk át egy kis csokrot. Elsőként dr. Linzenbold Levente plébános beszél nekünk, majd Molnár Csenge énekét követhetjük, ezután pedig Kleszó Tibor polgármester köszöntőjét halljuk, és végezetül a kenyérszenteléssel zárjuk kis összefoglalónkat. Most beszéltük meg, hogy régen találkoztunk, ugye, éppen kenyér szentelés előtt, vagy áldás is lesz? Tehát református sok ilyenkor nem jönnek? Egyedül akkor?
1: Tardon nincsenek reformátusok, baptisták vannak, egy kis gyülekezet, akikkel jó a kapcsolatunk, de ők ilyen ünnepségekre így nem jönnek hivatalosan, és ilyenkor szoktuk falunapon a kenyér megáldást is megejteni. Nagy boldogasszony ünnepén, erről is fogok egy pár szót szólni. Ugye augusztus 15-én az a nap, amikor Szent István király halála napján felajánlotta az országot, meg magát is. És hát igazából ez pont így a kettő, akit megemlékezi Szent István kenyér megáldása, illetve nagy boldogasszony ünnepe így pont ezen a jeles napon együtt van, és hát azt is szóvá teszem, csak egy-két mondat erejéig, hogy a benedikció, amikor áldunk, az életet szimbolizál, a kenyeret megáldjuk, akkor a latin benedikció szó azt jelenti, hogy áld jót mondani. És valójában abban a világban ma, amikor a közbeszéd a megbántásról, a tiszteletlenségről és a mások megsértéséről szól, nagyon is fontos, hogy a hivatásunkat teljesítsük, hogy jót mondjunk magunknak, másoknak, másokról. Úgyhogy ebben mindenképp szeretném buzdítani a közösséget, hogy tartson ki a jót mondásba, azaz az áldásban.
0: Ugye tudom, hogy tanítasz, és azért vagy itt közelbe Egerhez. Egyébként egy ilyen nem túl nagy faluban ilyen élni egy plébánosnak, akinek hát úgy munkája van, de azért a fő szerep az oktatás, ugye?
1: Igen, tehát...
0: Hát nem itt, hanem Egerben.
1: Nyilván a tanítás, bírósági munka, ugye most már második ciklusban viszem a bírósági feladatot az Egri Egyházmegyében, mint helynök, amelyik ellátja Debrecen Egyházmegyét is a bíráskodás tekintetében, de hát jó nekem hazajönni, és nem csak egy falun van, Tard, hanem Cserépvárra és Bükzsérc, három egyházközség tartozik hozzám, és a legfontosabb, hogy egy zárt közösség, vallásos közösség, szeretik az emberek a papot is, az egyházat is, a liturgiát, a szertartásokat, és a többi egyházközségről is ezt tudom mondani. Bükzsérc az egy református közegben van, de ott is nagyon jó a kapcsolat a református egyházzal, Cserépvárra is mindig is tartozott, úgyhogy a három egyházközség az egy kicsit bázis, ahonnét indulok, és ahová hazaérkezhetek a tanításból és a bíróságból.
0: Viszonylag régen vagy itt, ez azt is jelenti, hogy már meg is szoktak meg, meg is szerethettek, és hát ragaszkodnak hozzád. Ugye a papokat általában viszonylag gyakran helyezik, hát itt nagyon nagy fájdalom lenne, hogyha neked más sorsot adna az érsek atya, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy még itt van rá szükség.
1: Igen, hát felettem két személy is disponál. Első a Debrecen Egyházmegyés vagyok, és a debreceni püspök a legfőbb előjárom. És mivel itt tanítok már 30 éve Egerben, ezért az érsek atya természetesen, ha az ő területén látok el közösségeket, akkor ő a másik közvetlen előjárom. És hát ennek is köszönhető az, hogy most már 15 éve itt vagyok Tardon.
0: Ugye mondtam, hogy 25 éve, amikor indult a rádiónk, akkor mentem ki szólásra hozzád, óriási megfázás után szeptemberben, nem tudom, hogy jött össze. Azt hittem, hogy ebből semmi nem lesz. 2-3 mondatot kellett mondanom, de kiegészítettél. Hát mondjuk kapcsolatunk valamilyen szinten volt, hát ezért ismertük egymást bizonyos szintig, és akkor megköszöntem, hogy kihúztál a szárból. Ugye azért nem emlékeztél te se rá, de hát volt sok minden más, amire kellett eddig emlékezni. Mi a legjobb, amit itt megéltél?
1: Tartom.
0: Még, hát meg itt a Egri Egyház megyének ezen a részén.
1: Én megvallom őszintén, minden közösségbe, ahová helyeztek, mindig jól éreztem magam. A hívektől függ az, hogy mennyire segítik a papot, nyilván tőlünk is, hogy szolgáljuk őket. De hát egy jó riporter, visszatérve a kérdésre, a jó riporter elég csak egy-két kérdést föltesz, és akkor már beszél is az alany, úgyhogy gratulálok neked is a sok évtizedes munkához. Jól tudsz kérdezni, és hála az Úrnak, reméljük, hogy a lelkek üdvösségére és a hallgatóknak a nagy örömére szolgál a munkád eddig is, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, most már készülnöd is kell valamit, mert hát egy kicsit le kell ülni is.
1: Jó, hát akkor együtt ünnepeljünk tovább, és köszönöm szépen. Mindörökké.

Elférre barátom, én is hadd beszéljen. Még olyan asszonytól, mint te vagy, nem félek. Ösmertem apádat, hogy mi nő gazdagú. Falu végén lakott 100 batyuron gyavú. Nincs

0: Csak hallgass!
1: Tisztelt ünneplő közösség, kedves tardiak, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy először is még a megjelent plébános urat is köszöntsük. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Tart Község augusztus 20-ai ünnepségén és falunapján. Augusztus 20-a különösen nagy számunkra. Ezen a napon Szent István királyra, államalapításunkra és több mint 1000 éves hazánkra emlékezünk. De ez az ünnep ennél többről is szól. Szól mindarról, ami összeköt bennünket, a hazáról, a szülőföldről, a családról, a közösségről, azokról az emberi kapcsolatokról, amelyek megtartanak bennünket a mindennapokban. Mi, akik egy kisebb településen élünk, talán még jobban tudjuk, milyen nagy érték a közösség. Egy falu ugyanis nem csak utcák, épületek összessége. Egy falut az emberek tesznek otthonná. Azok, akik itt élnek, dolgoznak, gyermekeket nevelnek, segítik egymást, őrzik a hagyományainkat, és akiknek fontos, hogy mi lesz Tarda a holnap, egy év, vagy akár egy évtized múlva. A mai világban talán minden eddiginél nagyobb szükségünk van egymásra. Sokszor rohanunk, intézzük a dolgainkat, dolgozunk, aggódunk a holnap miatt, és közben könnyű megfeledkezni arról, hogy életünk legnagyobb értékei nem tárgyakban mérhetők, hanem azokban az emberekben, akik körülvesznek bennünket. Egy készfogásban, egy jó szóban, egy beszélgetésben a kapuban. Abban, amikor észrevesszük, ha valakinek segítségre van szüksége, és abban, amikor együtt tudunk örülni egymás sikereinek. Ahogy Széchenyi István mondta, egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Úgy gondolom, hogy egy kis település életében ennek különösen nagy igazsága van. Tard jövőjét sem egyetlen ember építi. Mindannyiunk munkájára, odafigyelésére és tenni akarására szükség van. Lehetnek köztünk különbségek, gondolkodhatunk másképp bizonyos dolgokról, de van valami, ami közös bennünk. Ez a település mindannyiunk otthona. Augusztus 20-a egyben az új kenyér ünnepe is. A kenyér ősidők óta az élet, a munka és a gondoskodás jelképe. Benne van a föld ereje, a gazda munkája, az eső, a napsütés, az emberi szorgalom és remény. Amikor megszegjük az új kenyeret, gondoljunk arra is, hogy az asztalunkra kerülő kenyér mögött mennyi munka, türelem és kitartás áll. A kenyér ugyanakkor megosztás jelképe is, hiszen az igazán jó közösség olyan, mint a közös asztal. Mindenkinek jut hely mellette, falunapunknak, és ez lenne az egyik legfontosabb üzenete. Legyünk ma együtt. Beszélgessünk azokkal is, akikkel talán régen találkoztunk. Keressük egymás társaságát, elevenítsük fel közös emlékeinket, és teremtsünk újakat. Mert egy település erejét nem csak az mutatja meg, hogy milyen épületei, útjai vagy intézményei vannak, hanem elsősorban az, hogyan tudnak az ott élő emberek egymás mellett egymásért élni. Kedves tardiak, legyünk büszkék arra, amit elődeinktől kaptunk. Őrizzük meg hagyományainkat, becsüljük meg értékeinket, és közösen gondoljunk azokra a fiatalokra is, akik majd utánunk viszik tovább mindazt, amit építettünk. Azt kívánom, hogy Tard továbbra is olyan település legyen, ahol jó hazatérni, ahol ismerjük egymást, ahol számíthatunk egymásra, és ahol nem csak egymás mellett, hanem egymás közösségében élünk. Köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a mai ünnep és falunap megszervezéséhez. És köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtiszteli közönségünket. Kívánom, hogy az új kenyér jelképezze számunkra a bekövetkező esztendőben is a biztonságot, a bőséget, az összetartozást és a reményt. Isten áldja Tard községet, Isten áldja az itt élőket, Isten áldja Magyarországot. Kívánok mindannyiuknak méltó ünneplést, jó egészséget és örömtelmes falunapot.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Polgármester úr elvette a kenyeremet, mert nagyon szép és sokat mondó beszédet mondott a mai ünnepek kapcsolatban. Én egy kicsit rövidebb leszek, ahogy szoktam. Ma Nagy Boldogasszony ünnepén arra Szent István királyra is emlékezünk, aki halálának napján, augusztus 15-én egyéni és a közösségi életét, az ország, a boldogságos szűz országát, a boldogságos szűz anya oltalmába ajánlotta. Amikor megáldjuk az életet szimbolizáló kenyeret, akkor azt se felejtsük el, hogy az áldás, ahogy szoktam mondani, latinul a benedikció annyit jelent, hogy jót mondani. A polgármester úr beszédében ezt a jó szót emelném ki magam számára. Jót mondani nem könnyű abban a világban, amikor a közbeszéd mások bántásáról, megalázásáról és tiszteletlenségéről szól. Ezzel szemben legyen a mi hivatásunk az, hogy jót mondunk a másikról és a másiknak. Ez egy jó alkalom, hogy ezt ma megtegyük. Mondjunk jót magunk és a mások életére, és így nem csak áldottak leszünk, hanem áldás is mások számára. Könyörögjünk. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk védőszentjére emlékezve, és a Nagy Boldogasszony ünnepén együtt ünüljük, aki hétről hétre megtöröd és szétosztod köztünk az eukarisztia ígi kenyerét, áld meg ezeket a kenyereket, mindennapi életünk táplálékait, és taníts meg bennünket arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, Szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus a mi Urunk által. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Elhangzott összeállításunkban Molnár Csengét, Kleszó Tibor polgármestert és dr. Linzenwald Lemente plébánost hallották.

0: Maradjunk még Tardon, ahol ma is fontos a hagyományőrzés. Most erről lesz szó.
1: Majnár Mónika vagyok, Noszvajról. A Tardi Gyöngykalár is hagyományőrző együttesnek a tagjai léptek most föl. Jobbágytel ki és magyar palackai táncokat táncoltak. Azért is nem most Tardival készültünk, mert hát azt már úgymond a könyökökön jön ki, ha lehet így fogalmazni, de persze nem felejtjük el, nem felejtették el a saját táncukat, azt mindig szoktuk gyakorolni, feleleveníteni.
0: Tehát akkor eléggé sűrűn lépnek fel ahhoz, hogy megunják.
1: A legtöbb rendezvény, amin fellépnek, az Tardi. Ugye Tardi nyilván akkor a saját táncukat illő, hogy hozzák, de most azért már kezdünk így vegyíteni, Erdélyből is tanulunk táncokat, egy kicsit így vérfrissítésnek nem árt.
0: Kavarom egy kicsikét az egész dolgot, Veszőtárkány Tard, tehát a csapat az Tardi, akik táncolnak, az oktatók pedig importáltak, ugye?
1: Olyasmi. Több helyről is járnak, így igen? A környékről a táncosok, a legtöbbjük Noszvajról, de például köztük is van olyan, aki erdélyi származású. Jó, hát már nem Erdélyből jár ide, nyilván, de vannak tardiak is, igen. Régebben volt Bogácsról is, szóval ez ilyen inkább a környékről, szűk környék.
0: Tehát hallottam, megláttam, nem azt mondom, hogy profik, de azért a színvonal az megvan. Ehhez azért dolgozni kellett.
1: Igen, igyekszünk több mindent fejleszteni a táncpróbák alkalmával, szóval nem csak tánctanulás, táncoktatás folyik, hanem ritmikai fejlesztés, forgásgyakorlatokat is szoktunk
0: vinni.
1: Persze, hogy tudjuk emelni, igen, a színvonalat.
0: Milyen gyakran tudnak próbálni?
1: Heti egyszer szoktunk 2 óra hosszás próbát tartani. Most a nyári szünet zajlott le, akkor nyilván nem próbáltunk, de a fellépés előtt egy ilyen gyors próbát tettünk, hogy aminek mennie kell.
0: Feleleveníteni a tudást.
1: Persze.
0: De egyébként úgy ahhoz, hogy igazából komolyan tudjanak működni, ahhoz több próba is kellene, gondolom.
1: Persze, rendszeres, heti szintű próbák, azok mindenféleképpen kellenek.
0: Egy egyetemi vagy egy középiskolás csapatnál teljesen más a helyzet, ott vannak helyszínen, oda mennek, vagy pedig hát hétvégén hazajárnak, de itt, ahol ki kell jönni, vagy el kell menni valahová, nehezebb a helyzet. Én tudom, az amatőr táncosoknál, énekkarnál mindenütt nehéz a helyzet összetartani, de azért úgy látom, hogy azért össze van ez a csapat rázva egy kicsit.
1: Igen, én úgy látom, hogy akik járnak ide az együttesbe, akár az énekkarnak a tagjai, vagy a mi táncos csapatunk, hogy azért nagyrészt azért járnak össze, mert szeretik ezt művelni. Szeretnek egymást társaságban

0: Ságában lenni. Nem feltétlen az a cél, hogy most a nagyon kiemelkedő táncosok legyünk, vagy nagyon kiemelkedő legyen az ének, hanem inkább maga a közösség.
1: Ugye, ahhoz, hogy egy fellépő szint legyen, ruhák kellene, megfelelő próbamennyiség, vezető kell, aki összefogja őket, művészeti vezető, stb. Hát aki megszerzi esetleg az utazási költségeket, vagy pedig megszervezi azt, hogy hová menjenek és el tudják-e vállalni, mert ugye ingyen valahogy nem vagyok megutazni önöknek sem, tehát azért egy szervezőnek is. Ön miben segít? Mindenben?
0: Igen, nagyon sokat segít a szervezőnk, szóval nem én szervezem, hanem Évike, az egyik táncosunk, és hát én mindig el vagyok képedve, hogy mennyi mindent a kezében tart, akár pályázatokon át, utazások, fellépések, leszervezése, kommunikáció, szóval innen is köszönöm neki a munkát, az odaadást, mert azért szerintem nem csinálna, hogyha nem lenne itt a szíve meg a lelke a csapatban.
1: Milyen korúak a színpad elől? Nem nagyon láttam, de olyan 30.
0: Igen, most a legfiatalabb tagunk 30 év körül van, a legidősebb 65 körül. Nem mertem úgy pontosan mondani, mert hölgytagról van szó, de igen, eléggé nagy a szórás. De hát most én a táncosokra vetítettem le csak
1: igen, ezt. Igen, hát tulajdonképpen akkor itt csak igen. A szeretetből, szerelemből teszik, csinálják.
0: Persze. Sőt, nemrég volt nálunk pár évig csatlakozott egy 18 éves tag is, és nagyon szeretett is hozzánk járni, szóval nem azért hagyta el a csapatot, mert esetleg kedvét vesztette, hanem tovább tanulás miatt, de reméljük, hogy még majd fogjuk viszont látni a csapatban őt is például.
1: Hát, ha az idősebbek hozzák majd a
0: persze.
1: Gyereket vagy az unokát.
0: Persze, igen, igen.
1: Mondjuk egy ilyen csoportnak azért az életmódot ad, ugye? Egy olyan életmódot, ami úgy meghatározza a hétvégéjét, vagy a próbák idejét, de mégis a fellépés öröme az, ami ott tartja, együtt tartja a csapatot, gondolom. Nem a próba, vagy az is?
0: Mindkettő. Szoktunk a próbán kívüli közös programokat is szervezni, és akkor hát beszélgetünk, együtt mulatunk. Nem feltétlen a táncon van a hangsúly, hanem inkább az együtt lét öröme, nótázás, ilyesmi. Igen, ez így hozzáad a csoporthoz.
1: Látom a számat, nótázgatnak?
0: Persze. Akár ugye a környékre való nótákat, amit például az idősebb asszonyok is szívesebben énekelnek, jobban tudják, ugye? Vagy akár erdélyi nótákat is szívesen énekünk egy-egy ilyen összejövetel alkalmával.
1: Ami tulajdonképpen felkészülés az esetleges előadásokra is?
0: Persze, persze.
1: Hol próbálnak? Mindjárt elmegyek én is. Hát már nem kérek be a 65.
0: Tardona! Teleházba, itt a falu központba.
1: Fölötte vagyok, úgyhogy nem biztos, amely kikoptam akkor. Mm-hmm. Tehát ez a korszak már elmúlt.
0: Sosincs késő.
1: Most még délben, mikor süt a nap, biztos nincs késő.
0: Hát igen.
1: Köszönöm szépen, de ezt a jó kedvet, ezt azért onnan is hozzam, meg egyébként megvan önbe is. Folyamatosan ez a jó kedv?
0: Folyamatosan talán nem. Azért néha megfárad az ember szerintem, de igyekszem, mint női oktató azért hozni azt a, nem tudom, lelkesedést és örömet, amit valamilyen szinten példát kell mutatni. Még akkor is, ha jóval idősebbek tőlem a táncosaim, de valamiben érdemes így ebben is szerintem példát mutatni.
2: Molnár Mónika táncoktatót hallották.

0: Siksai Imre régi ismerősöm. Ha a faluban járok, mindig megkeresem néhány szóra. Most is így volt ez.
1: Imre bátya, nem tudom, hogy hanyadjára találkozunk már, nem kell számolni sem, de hát azért ez a kenyérszentelés utáni kis, meg közben lévő kis műsor, azért egy régi, jó tanítóhoz megfelelően ment le.
2: Hát remélem, hogy igen. Hát az ember igyekszik azért megfelelni a elvárásoknak, a dolgoknak. Ilyen hosszú távon, miután ezt csinálom, de rögződött az emberbe az, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, és úgy kell beszélni a tömeghez is. Sokszor beszéltem már nem csak gyerekeknek, hanem a falu lakóinak sokszor fel kérnek, hogy beszéljenek le egy ünnepséget, akár egy toborkotorúzást, vagy emlékműkotorúzást, vagy éppen egy tér átadása. És mivel elég régen csinálom ezt, és vannak emlékei mindenhez szinte, így szívesen vállalok.
1: Tudom az évszámokat, de itt elég szép számok kerekednének ki, mikor ide jöttél Tardra, és azóta folyamatosan itt vagy. Talán tanítóként kezdhet, hogyha jól emlékszem, történelem és ének, még tudom én milyen szakos tanár, illetve mindennek a mindenese, hiszen a tájházak alapító jártól kezdve, énekkartól és tánckartól kezdve, amit csak lehetett Tardon megcsináltál. Hány év munkája ez?
2: Ó, hát ha én most mondom, hogy 1969 novemberében, november 24-én kerültem ide, és már a következő év elején már fel is kértek először ifjúsági klub vezetésére, és hát úgy kerültem ide akkor, hogy még nem végeztem el a főiskolát, levelező tagozatosan végeztem, de feladatot adtak bőven, és vállaltam is, és kezdetben, mint kép nélküli nevelő, rövidítve így mondom, voltam, majd miután a főiskolai diplomámat megkaptam, még jobban be tudtam vetni magamat a munkába. Voltam 13 évig helyettes iskolában, 8 évig igazgató is, és mellette természetesen a kulturális életnek, hogy úgymond, továbbvitele vagy színesítése fontos feladatomnak tartottam, és színjátszókört alakítottam kezdetben. Fiatalokkal foglalkoztam, de a színjátszócsoport hozta meg a kezdet ahhoz, hogy tovább építsem magamat is. Majd az országos mozgalomban is bekapcsolódtam, és tagja lettem az ELTÉ-n székelő történelmi tanárok egyesületének, és ott is aktívan vettem részt ki magamat, azért, hogy tovább képzések nem csak, hogy eljártam, hanem én szakmailag is úgy éreztem, hogy reagálni kell bizonyos dolgokra, és itt konferenciát is szerveztem. A történelmi tanároknak országos konferencia volt az ELTÉ-vel közösen, és 5 alkalommal egy-egy hetes kurzus volt. Nagyon élveztem azt a munkát is. És természetesen mellette, mikor már éreztem, hogy nyugdíjas is leszek, akkor hát felkértek engem. Először is a megyénél voltam, hogy vezessem a nyugdíjas klubot, de akkor még nem voltam, mondom, nyugdíjas, 2-3 év még hiányzott, és azért a hagyományőrzést nem hanyagoltam el, és éppen ezért lényegében, amikor, hát jó 30 évvel ezelőtt, 40 már lesz sajnos, múlik az idő, a magyar televíziótól kerestek meg engem, hogy Matyó Menyegző címmel a matyóságról egy hagyományápoló nagyon szép lakodalmat készítenek. Itt Tart Mezőkövet Szent István is még Bogács is helyszín volt. Na és annyira aktívan kellett ott dolgozni, megszervezni nagyon sok, kicsit nagyon kat, nagyon sok embert, és ez kedvet kapott nekem arra, hogy akkor a hagyományozó csoportot megalakítsam. És már ez a változat, ami most kezelek, hogy úgymond, 35 éves, mert 91 őszén kezdtem el, és belevetve magamat a munkába, azért nagyon sok helyen eleget tettünk a felkéréseknek. A mostani fellépésünk az 540 valahanyadik volt, nem kevés, és jártuk mi az országot, eljutottunk, hogy úgymond Ipoly-Tarnóztól kezdve Pécsváradon át, Szilling, ott a nyugati megyében van. Természetesen a helyben, illetve a környező településeken is sokszor részt vettünk, úgyhogy próbáltam mindig azt bemutatni, hogy milyen feladat járt, hogy fontos volt a hagyományápolás, és ez számunkra, vagy számomra mai napig is egy elkötelezett munka.
0: Mióta ismerlek, még Mezőkövesdben voltam a műfázban, akkor már össze-vesze futottunk, hiszen közös kulturális igényük volt a hagyományőrzésre, és utána pedig hát történelem tanárként még te aktív is voltál, vagy ha már nyugdíjas is voltál, de akkor is aktívan tetted a dolgaidat, és hát végül is akkor tudtam meg, hogy a tájházakat szervezed, és tulajdonképpen nyugdíjasként nem nyugszol, állandóan mozgásban vagy. Hát most is a csapatot ott volt a színpadon, te is ott voltál a színpadon, szépen elmondtad, hogy tulajdonképpen mi is ez a kenyérszentelés. 69 óta oktatod Tardot. Tulajdonképpen te az örök oktató vagy itt Tardon akkor?
2: Hát így is lehet mondani. Igen, és hát a munkámhoz tartozik, hogy elvállaltam a felkérést, hogy mint kulturális szakember is mondjuk a tájházak szerepéről is ne feledkezzünk el, mert tagja lettünk a Tájház Szövetségnek, és nagyon sokáig lényegében olyan építő munka folytott, és gyűjteményi munka, hogy manapság már olyan eszközökkel rendelkezünk, olyan anyaggal, pontosabban anyagokkal, hogy nagyon gazdag a gyűjteményünk. Egyik tájházat azt most sikerült felújítani, és éppen folyamatosan rendezem be a kornak megfelelően. Helytörténeti gyűjtemény címen megy ez a program, és várom azt a segítséget, hogy a legrégebbi tájházak egyike az országban a budgyos tetejű tájház, és méltóképpen fel legyen újítva, mert az idővasfoga ezeket kikezdte. Igyekszem a ide látogatóknak, és vannak csoportok, úgy megszervezni a látogatásukat, hogy ez részükre öröm legyen. Tavaly is volt már, de az idén szinte heti alkalommal olyan 10-15 fős, vagy éppen 20 fős olyan csoport is látogat el ide, és hát tudni kell azt, hogy a két tájház mellett van a hagyományőrző központ, amelyet annak idején pályázati úton készítettünk. Ez azt jelentette számomra, hogy megint bele kell vásznem magam a munkába, hogy élettel telítsem azt a hagyományőrző központot, és akkor 2-3 Tardi beöltözött Tardi matyósokkal fogadjuk a vendégeket, és én ki mit kér, visszakanyarodok Tard eredetéhez, visszakanyarodok a legfontosabb Tardi eseményekhez, élvezettel hallgatják, hogy mi is történik, hogy mi az, hogy Tardi Matyó, vagy mi az, hogy matyóság, hiszen a Matyó művészet, mint ilyen hungarikum, és ennek örülök, hogy ebbe részt vehettem annak idején, és elismeréssel adóznak a tájházba, vezetek egy emlékkönyvet, vendégkönyvet, és igazán nagyszerű szavakkal méltatják a mi munkánkat, és ez mindig inspirál engem valamire.
0: Inspirál arra, hogy tovább, tovább, tovább, te folyamatosan dolgozol. Igaz, hogy a dolgozást te nem munkaként kezeled, hanem azért az életednek a része. Ugye sokan mondják, hogy ha nem csinálnám, már nem is élnék, vagy legalábbis másképp élnék. Nem bírod te ezt abba hagyni, csak az egészség, hogyha úgy szolgál, akkor addig viszed, amíg bírod.
2: Igen, nagyon jól látod ezt a dolgozást, mert hát ugye a magánéletem is úgy alakult, hogy két családom van, azok Gödöllő, illetve Pesten élnek. Én itt ragadtam, a feleségem sajnos 10 évvel ezelőtt meghalt. Az anyósommal éltünk egy portán, de nem egy lakásban. Ő 2 évvel ezelőtt halt meg, és teljesen egyedül maradtam. Most ebben az egyedüliségben a remény az, ami tovább visz még, és az, hogy minden nap átmehetek szinte a tájházakhoz, mert ott lakok nem messze, ha más nem, akkor szétnézek, ha más nem, ezt kiigazítom, ha más nem, megnézem, hogy minden rendben van-e, és ez leköt, úgy leköt, hogy el is feleltem a búvót, bánatomat, mert hát ebben a korban már ez is előjön, az is előjön, de nem azzal foglalkozott, már nekem más dolgok.
0: Köszönöm, újra megszólalt a zene, most egy kis pihenés akkor kell nekünk is.
2: Igen, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és régi ismerősként ugye találkozunk itt ott, amit, hiszen valóban több évtizede már, hogy itt a én a községet szolgálom, itt a környéket is, és a Szent István Rádióban is volt már többször a riport is.
0: Szikszai Imre tanárurat, a falu animátorát hallották Tardról.

0: Végezetül a tokai írótáborba megyünk, ahol Szentmártoni János József Attila díjas költővel beszélgetünk a mai magyar irodalomról, illetve a mai magyar valóságról.
1: Egy írószövetség elnökének nem az volt a feladata, hogy minél ismertebbek legyenek?
2: De ez volt a feladatom, és hát ma is ez a feladata minden írószervezetnek természetesen, hogy a kortárs írókat jobban megismerjék az emberek. Csak sokkal nagyobb zajban élünk, mint 50 évvel ezelőtt mondjuk, és ugye a digitális forradalom óta még nehezebb utolérni a potenciális olvasókat, azt a szélesebb érdeklődési kört mozgósítani, amely ugye a kortársakat is, nem csak a klasszikusokat, hanem a kortársakat is népszerűsíteni. Az Írószövetség számos programot indított az én időmben is annak érdekében, hogy kimozdítsuk az írókat az elefántcsont tornyukból, és részt vegyenek a társadalom életében aktívabban. Például különböző programokkal, fesztiválokon vettünk részt, vagy színházakban talk show sorozatot indítottunk, vagy megnyitottuk a székházunkat, a budapesti székházunkat, a múzeumok éjszakáján különböző programokkal. Tehát számos ilyen rendezvény volt, és kezdeményezés, vagy éppen a világhálón új honlapot indítottunk, ugye a közösségi médiában is részt vettünk, és hát egy másik szervezetet említsek, a Tokai Írótábor Egyesületnek is feladata. Bár megjegyzem, azért ez a tábor, a Tokai Írótábor inkább szakmai kérdésekről szokott szólni, sőt, közéleti kérdésekről szokott szólni, de talán érintünk mindig olyan kérdéseket, olyan témákat is, ami a szélesebb közvélemény érdeklődésére is számot tarthat.
1: Ugye ismerjük azokat a 19. század végén, 20. század elejé költőket, írókat, akik aktívan részt vettek a társadalom életébe, politikailag is, és hát úgymond olyan szinten, hogy az emberekkel foglalkoztak. Önök is foglalkoznak az emberekkel, csak éppen saját magukkal kell először foglalkozni ahhoz, hogy megéljenek. Kell egy jó, nem újságíró szakma, mint sokaknak volt, de kell egy olyan fix állás, mert ma már kiadványokból, versekből, regényekből igencsak megszámolnám az ujjaimon, hogy meg tudnának élni. Úgyhogy itt az is cél lehetne, nem, hogy egy kicsikét azért fixebb, biztosabb pontot adni azoknak a művészeknek, akik jobban látják a társadalom problémáit, mint mondjuk itt az utca embere. Vagy akár én is, bár én is elég sokat császkálok, mászkálok, de azért egy művész jobban bele tudja úgy képzelni, élni magát ebbe az életbe, tehát nagyon megbecsülés kellene. Nem az írásai alapján, hanem a gondolatai alapján.
2: Hát szívemből szólt, mert valóban nagyon-nagyon méltatlanul kevesek a honoráriumok, amit a lapok tudnak fizetni, egy-egy könyv honoráriuma is, amit adott esetben egy regényíró több évig ír. Annak a tiszteletdíja is megalázóan kevés szokott lenni, még nagy kiadók sem tudnak sokat fizetni, nemhogy a kis kiadók, akik igazából az életükért küzdenek. Tehát alapvetően itt valóban van teendő, bőségesen a mindenkori kultúrpolitikának. De azért kiegészíteném ezt a gondolatot azzal, hogy nem volt olyan korszak azért, amikor az írók többsége abból élt, hogy verset írt vagy regényt írt. Mindig kevesen tudtak csak ebből megélni, minden korban kevesen tudtak megélni, sőt, némi humorral még azt is mondhatnám, hogy régen ez úri passzió volt, hiszen ha mondjuk a magyar irodalom történetet nézzük, az első jeles költőink, mondjuk gondoljunk Balassi Bálintra, vagy a későbbi évszázadokból, akire emlékeztünk is, hiszen évfordulója van, Berzsenyi Dánielre, ugye arisztokraták írták a nagy verseket. Természetesen idővel, amikor polgáriasult a hivatásunk, akkor megjelentek a vándordeákok, ugye a vándorköltők, az egyik zsenink, Csokonai Vitéz Mihály sem dúskált például a pénzben. Ugye ő tőle van az elhíresült mondás, hogy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon. Tehát ez sajnos nem sokat változott, és később, amikor intézményesült a hivatásunk, ez a reformkorra tehető, tehát amikor folyóiratok, kiadók alakultak, akkor gyakorlatilag szintén keveseket tudott csak eltartani a szakma. Szerelemből csinálták sokszor, hiszen a legtöbben jogászok voltak civil állásban, vagy tanárok, vagy újságírók, de volt köztük orvos is, tehát mindig voltak civil állások a háttérben, hogy meg tudjanak élni az írók, és csak egy idő után és nagyon kevesen tehették meg azt, hogy a műveik eladásából vagy a műveik jogdíjából el tudják tartani a családjukat.
1: Ugye csak így most, hogyha visszatekintünk, sokan úgy gondoljuk, hogy igen, ők abból éltek meg, persze, tudom én, csak hát valahogy ki kell ugrasztani a nyulat a bokorból, De azért mégiscsak szerencsésebb lenne, hogyha a, úgy mondom, a színejava a magyar irodalomnak, ugye, hogy az meg tudna élni olyan módon, hogy nem éhezne, mert ugye ezek éheztek is, költők, írók, festők, stb. Nem kell felsorolni, hát ismeri ön is az egész történetet. Társadalmi megbecsülés mikor kezdődik el egyébként? Ugye nagyon kevés olyan mai embert ismerünk, aki mondjuk például, mint ön, hogy József Attila díjas, de nem nagyon ismerik az iskolában.
2: Az oktatást valóban közelíteni kellene még intenzívebben a kortárs művészeti élethez. Természetesen ennek vannak azért hagyományai, tehát több írószervezet vagy könyvkiadó elküldi a szerzői iskolákba rendhagyó irodalomórákat tartani. Ennek mindig örülnek a diákok, mert egyrészt látják, hogy nem csak a tankönyvekben léteznek a rég meghalt írók, hanem köztünk járnak, ugyanúgy lélegeznek, ugyanúgy esznek, ugyanúgy szerelmesek, mint mindenki más, csak éppen máshoz értenek. Nem asztalt tudnak faragni, hanem verset tudnak írni, vagy regényt tudnak írni, amelyek majd a lelki építkezésünkhöz és a szellemi gazdagodásunkhoz járulnak hozzá. Hosszú távon mindenféleképpen fontosak ezek a találkozások, de valóban lehetne több olyan programot, központi programot is indítani akár, hogy a diákság még több kortárs költőt, még több kortárs írót ismerhessen meg, mert aztán később belülük kerülnek ki az olvasók is, tehát nem csak az új alkotók, hanem az új olvasók is közülük fognak kikerülni, akik esetleg találkoztak egy kortárs költővel, íróval, akkor megkedvelik, megveszik a könyvét, olvasóivá válnak, eljárnak majd a rendezvényeire, a találkozóira. Tehát ez egy nagyon fontos hagyomány, amit tovább kell erősíteni mindenféleképpen, mert még gyerekcipőbe jár sajnos.
1: Meg kell ahhoz halni egy nagyon jó írónak, költőnek, hogy utána úgy elismerjék, mert amíg él, addig szinte olyan, hogy nem is lehet, mondjuk szobrot se felállítani neki, nem lehetne odaállítani nagyon nagy példának, mert még elkövethet valami hibát, csak halála után lehet valaki jó. Hát régebben azért József Attiláék azért életben is voltak nagyon jók, és elismertek.
2: Általában igen, tehát, de ez sem az új kornak a belejárója, vagy tünete. József Attilát is igazából a halála után kezdték el a tehetségén és a súlyán mérni, és tisztelni és becsülni. Igazából a szakma ismerte őt jobban, a költőtársak és szerkesztőtársak, akik nagyon nagyra becsülték az ő képességeit, az ő tehetségét, de bizony van az a történet is róla, hogy egy írólvasó találkozón egy vagy két könyvet tudott eladni, pedig akkor már neves költő volt, ahogy mi ezt szoktuk mondani. Tehát bizony, sokszor a halál után, nem tudom mennyi idővel tudjuk megbecsülni az íróinkat, költőinket, amely nem elegáns. Ugyanakkor viszont egy picit módosíthat a képen mondjuk a világhír, és azért most már büszkélkedhetünk két Nobel-díjas íróval is, és nagyon nehéz átküzdenünk magunkat igazából a nyelvi bezártságon, mert bár meggyőződésem, hogy a világ egyik leggyönyörűbb nyelve a magyar nyelv, egyik leggazdagabb. Ezt külföldiek is mondják, hogy bár nehéz megtanulni, de amikor megtanulják, akkor rájönnek ők is, hogy milyen árnyalat, mennyire metaforikus és milyen gyönyörű, gazdag nyelv ez. De mivel kis nyelv vagyunk, ezért nehéz a világhírig is elvergődni, hogy leforítsák ugye az alkotóinkat külföldi nyelvekre, világnyelvekre, hogy aztán ismerté váljanak. Úgyhogy sajnos ez egy olyan kereszt, egy olyan teher, amit cipelnünk kell életünk végéig, aztán halálunk után is.
1: Hát köszönöm, nem akarom a halállal befejezni, hanem az élettel, azzal az élettel, ahogy gratulálok. Azért ritkán ülök egy olyan emberrel szemben oldalt, akinek azért már vannak elismerései, díjai is. Nehéz volt egyébként megkapni, vagy hát azért a művek adták, vagy pedig volt benne egy kis úgymond baráti segítség is, akik tudták, hogy tehetséges.
2: Biztos, hogy volt minden, mind a kettő, tehát én bízom benne, hogy a képességeim és a tehetségem, vagy a megírt könyveim minősége miatt is kaptam természetesen szakmai elismeréseket, és az odafigyelés az persze a rokon szemben is alapul, nem csak nem csak a tehetségen, a rokon szemben is alapul, hogy ki kire tud odafigyelni, ki kivel tud együtt lélegezni, ki kivel tud azonos platformra helyezkedni, vagy közös gondolatot kialakítani, de még fontosabb az olvasóknak az elismerése, amely sokkal, hát erről beszélgettünk az elmúlt percekben is, hogy sokkal nehezebb dió. Nagyon fontosak az elismerések, a díjak, mert szakmailag legitimálják az embert, és megbecsülve érzi magát, de az olvasók, akik életben tartják, levegőztetik azokat a műveket, amelyeket egy író, egy költő megír, és belekapaszkodnak, és társul viszik magukkal az életük során, azok a visszajelzések még fontosabbak.
1: Nagyon köszönöm, még munkája van bőséggel, még ugye menni kell, ott sok minden lesz. Hát azért gratulálok, és nagyon örülök neki, hogy meghallgathatják a rádió hallgatók is, hogy azért vannak nekünk olyan embereink, akiket érdemes megbecsülni.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelő volt beszélgetni. Köszönöm szépen.
0: Szent Mártoni János, József Attila díjas költőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta a zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
3: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
4: Tizenegy óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Terrorista szabotást követtek el Európa kritikus energiainfrastruktúrája ellen azok, akik felrobbantották az északi áramlat gázvezetéket, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője moszkvai sajtótájékoztatóján. Ha Donald Tusk, lengyel miniszterelnök úr ilyen terrorista szabotás cselekmények mellett áll ki és támogatja őket, az csupán megdöbbenést és értetlenséget kelthet, hangoztatta. Peszkov szerint az északi áramlatok megépítői az európai gazdaság energetikai jövőjébe és versenyképességébe fektettek be, és nem csak szavakkal, de valódi hozzájárulással segítették elő az európai kontinens energiaellátásának biztonságát. Az orosz elnök sajtótitkára arra reagált, hogy Tusk arra ösztönözte Németországot, hogy ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Az ügy azután került ismét napirendre, hogy Horvátországban német elfogadóparancs alapján őrizetbe vették a Lengyelországban élő Volodymyr Zsuravlov ukrán állampolgárt, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni merényletnek. Ősszel az országgyűlés elé kerülhet az alaptörvény módosítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint a jogalkotási és intézményi előkészítő munka. A folyamat koordinálására az érintett hivatásrendek és minisztériumok képviselőinek részvételével munkacsoport alakult. Azt írják, a tervek szerint az első jogalkotási szakaszban 2026 őszén kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag. A további jogszabálymódosításokat várhatóan 2027-ben terjesztik elő. Hozzátették, jelenleg az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges eljárási és pályázati mechanizmus jogszabályi alapjainak megteremtése zajlik. A tárca hangsúlyozta, a csatlakozás nem jár az igazságügyi szuverenitás feladásával. A cél, hogy a csatlakozás a magyar jogrendszer sajátosságainak figyelembevételével zöggenőmentesen valósuljon meg, erősítve az uniós források védelmét és a korrupció elleni fellépést. 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írják, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A munkát sok esetben civilek is segítették. Az igazgatóság működési területéhez a mellékágak nélkül 148 km hosszú Duna szakasz tartozik, és 42 település érintett. 14 jól tanuló, de mély szegénységben élő gyermek helyzete rendeződött abból a 100-ból, akiknek ösztöndíj támogatását felmondta az MBH bank, közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Edvi Péter, a szolgálat elnöke közleményében azt írja, hogy a Civil Biztonsági Szolgálat ZRT 14 gyerek ösztöndíját vállalja évente 10 millió forint értékben, valamint további 10 millió forintot adományoz decemberben a szolgálat egészségügyi és karácsonyi programjainak támogatására. Sport. Legalább egy bravúra szüksége lesz a jövő évi világbajnoki szereplésért is küzdő magyar női röplabda válogatottnak ahhoz, hogy tovább jusson a csoportjából a török, cseh, svéd, azeri közös rendezésű Európa-bajnokságon. A világranglista 26. helyén álló Alessandro Cappini vezette magyarok meglehetősen nehéz csoportba kerültek, ugyanis Isztambulban a házigazda címvédő és friss nemzetek ligája győztes törökökön kívül a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal is meg kell küzdeniük a továbbjutásért. Ehhez a rangsorban 65. Lettországot biztosan le kell győzniük, azonban a júniusi Európa Ligában a balti együttes a görögök elleni bravúr sikerrel jelezte, nem lehet félváról venni őket. Végül az időjárásról. Nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
3: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
4: Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsor minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület Erdei Iskolájáról lesz szó. Előadás sorozatot tart Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, a valódi, értékteremtő példaképek fontosságáról. A mai rohanó világban egyre nehezebb biztos iránytűt találni, ezért is rendkívül időszerű ez a kezdeményezés. A rendezvényeken a szakember arra keresi a választ, hogy miért vesztek el a régi kapaszkodók, hogyan fedezhetünk fel újra igazi példaképeket a mindennapokban, és legfőképpen hogyan válhatunk mi magunk is követendő mintává. Grunda János műsorát hallják.
6: Fiatalok és régebb óta fiatalok is jönnek az előadásra, és egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami mindenkinek az életében nagyon fontos, hogy kik vagyunk mi, de hogy alakul ki, hogy kik vagyunk mi, és hogyan tehetjük sikeressé a saját életünket, mert annak függvényében, hogy ki kivé alakulunk, vagy sikerül nekünk az élet, vagy nem, és hogy mi alakítja ezt. Mibe tudunk kapaszkodni, amikor mi sikeres emberré akarunk válni, amikor mi jó döntéseket akarunk hozni, amikor esetleg ki akarjuk javítani azokat a hibákat, amiket az elődeink, vagy mi magunk is elkövettünk, és tudjuk, hogy javítani kellene hibákat, de nem tudjuk, hogy mihez kellene nyúlni, hogy erre rávilágítani, hogy a kultúránk nekünk felépített egy egész rendszert arra, hogy hogyan épüljön fel a győztes én, hogyan javítsuk azokat a hibákat, amiket esetleg otthonról nem úgy hoztunk, hogyan javítsuk a saját hibáinkat, de ezt ma eltakarták előlünk. Tehát ma elidegenítenek a kultúránktól, azt mondják, hogy semmit nem lehet a múltból tanulni, teljesen újfajta módszereket, technikákat, nem tudom, eljárásokat próbálnak tanítani külföldi, ilyen-olyan emberek által kifejlesztve, vagy könyveket ajánlanak, és ha viszont rájövünk arra, hogy nekünk saját eszköztárunk van, és egyből felismerjük, akkor el tudunk indulni magunk is. Arról van szó, hogy a mi kultúránk olyan fajta, tehát minden fogalom mögé, annak a fogalomnak a tiszta, teljesen kristálytiszta tartalmát építette föl. Tehát az, hogy mi egy apa, a mögött a nagyon jó, a tökéletes apa kép volt. Mi egy anya, mi az orvos, a férfi, a nő, tehát eszményképeket építettek a fogalmak mögé. Nem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet elérjük, hanem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet követve legalább megközelítsük, akarjuk megközelíteni, mérjük hozzá magunkat, és a saját gyengeségeinket észrevéve próbáljunk meg jobbakká válni apaként, férfiként, nőként, orvosként, kamionsofőrként, pedagógusként, bárminek a tiszta eszményképe fele igazodva. És ma a problémánk az, hogy ezeket az eszményképeket azért rombolják le, hogy az emberek ne érezzék magukat rosszul. Mert ha azt mondják, hogy minden át belefér a apaságba, ez is, az is, annyi sokféle apa van, hogy semmilyen féle apa ne érezze magát rosszul, és az orvos eszményképet, a nem tudom, a pedagógus, mindent relativizálni kezdenek annak a vágyával, hogy ha hozzáméred magad, nehogy kevésnek érezd, akkor az lesz, hogy mindenki egyrészt nagyon jól fogja érezni magát azon a közép-alacsony bármilyen szinten, ahol van, másrészt nem lesz eszménykép, ami felé lépkedve jobb és jobb emberré tudunk válni. És hogyha felismerjük, hogy ez egy kulturális eszköz, amit nekünk hagytak a régiek, miért lenne fontos tisztán tartani ezeket az eszményképeket? Mennyire fontos az, hogy igenis érezzük magunkat rosszul, hogyha ennek a mércének alatta maradunk. Hát azért ez apaként egy kicsit erős volt ez a hang, nem? Vagy férjként egy picit az a bók túlzó volt. És az ember elkezdi önszabályozással beállítani az életét olyanra, ami sikeres lesz, hogy sikerülnek neki a dolgok, mert pályán tud maradni. Azért, mert a tiszta eszményképeket követve állandóan hozzáméricskélve magát, mindig kevesebbnek fogunk, mutatkozni, mint a tökéletes. Ez így van, ez a normális, de mindig egyen jobbak lehetünk. És hogy ennek a történelmi hátteréről, hogy hogyan bontották le, miért bontott be, hogy felismerjük egyáltalán ezt a jelenséget, és hogy mennyire a mi dolgunk az, hogy ismét tisztán, hogy csak a legszebb dolgokat tegyük ezen eszményképek mögé. Mi az apa? Nincsen benne... Alatta fogunk maradni néha, de igyekezzünk arrafele, mi az anya, mi a férfi, mi a nő, és így tovább. És hogy töltsük ismét meg, és forduljunk el attól az újfajta ilyen hozzáállástól, mint az egész nyugati világot csapdába csalja, hogy pusztán annak érdekében, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, bárhogy él, bárhogy dönt, bárhogy sikerült az élete, épp csak rosszul ne érezze magát szembesülvén egy külső mércének való meg nem feleléssel, vagy bármilyen külső nyomással, hogy esetleg másképp kéne élni. Ez ugye ma ennek teljesen hadat üzentek, tehát azt mondják, hogy te aztán, amihez kedved van, semmilyen olyan nyomás ne legyen rajtad, ami kívülről téged megváltoztathatna. Ha van kedved, igen, ha nem, és emiatt az egész nyugati világ szétesőben van. És ha felismerjük ennek a káros volt, tehát most erről beszélek folyamatosan, én azt látom, hogy annyira megszoktuk, hogy ez így van jól, hogy elfogadtuk azokat a nyugati társadalommérnökök által generált sémákat, és már-már azt hiszük, hogy ez mióta világ így van. És ha elmondom, ha szavakba öntöm, hogy ez hogy működik, miért, ez nem is emberek kreálták, hanem a kultúra több ezer év alatt csiszolta ki, hogy ezek a mércék meglegyenek, és a mércék vigyenek minket előre, akkor mindenki hirtelen van, amivel kapaszkodja. Tehát ez a felismerés, ez segít annak, hogy a saját életét jobbá tegye, a családját jobbá tegye, és hogyha netalántán elváltak a szüleid, nem olyan mintát kaptál ebbe-abba, akkor egyedül is képes lesz egy nemzedéki mintarombolást után egy következő nemzedék a tiszta eszményképekbe kapaszkodva gyógyíthatja ezt, mert azt mondhatja, hogy nekem tudom, milyen kell legyen egy jó apa. Tudom, hogy milyen egy jó anya. Olyan akarok lenni, és elkezd lépkedni. Tökéletes nem lesz, de jobb lesz, és ez egy öröm mindenkinek. Tehát ez egy fantasztikus, talán még egészségmegőrző is, mert egészségesebb, nem jönnek ki a daganatos betegségeink, ha sikeresek vagyunk. De először is nekünk el kell dönteni, hogy visszaépítjük fejben ezeket a tiszta eszményképeket. A magyar azt mondja, mivel képekben gondolkodunk, tehát ha azt mondom, hogy ne gondoljon senki a fehér elefántra, akkor már ugye túl is vagyunk rajta. Tehát ha van kép a fejünkben, hogy milyen emberi akarunk válni, akkor képesek vagyunk rá. Ha nincs kép, akkor képtelenek vagyunk. Tehát ezeket a képalkotást újra kell építenünk, és az eszményképeket ismét meg kell erősítenünk, ami azt jelenti, hogy a pedagógiában, a nevelésben, az irodalomban, a színházban, a festészetben és mindenben ismét elő kellene hozni azt, hogy ne az esendőségnek a mindennapos kínlódását és a félemberségünkről szóljanak a modern darabok és írások, hanem legyenek olyan képalkotó művészek, magasan kvalifikált emberek, akik gyerekkortól kezdve egy egész nemzetet tudnak vinni arra felé, hogy képes legyen majd ezekhez a képekhez visszacsatlakozni. Ma kifejezetten romboló a modern művészetnek a nagy része, amelyik azt mondja, hogy a realitások talaján bemutatjuk azt, hogy mi mennyire esendőek, bűnösök és egyebek vagyunk, és valójában elfogadást adnak, felmentést adnak az embereknek, hogy ilyen mindenki, tehát te is legyél ilyen. Nem kell az emberekre a bűnösséget ráterhelni, de azt igen, hogy lehetsz jobb. És ennek a jobb képnek a felépítésébe mindenki, aki képes arra, ebben részt kellene venni. Nekünk, vagy azoknak az embereknek, akik viszont nem ezzel foglalkoznak, hogy ezeket a képeket tisztán tartják, itt az egyháznak is van szerepe nyilvánvalóan, meg ez rengeteg ilyen, akik a mi kulturális milliónket befolyásolják. Az államnak is van szerepe. És nagyon érdekes, hogy tehát a többieknek meg az, hogy ők lássák be azt, hogy ezekhez, hogyha alatta maradunk ennek a mintának, ha soha nem érjük el a tökéletes, ez teljesen természetes, de hogy igyekszünk, az mindig a mi életünket aranyozza be. Tehát valahol ez lesz az a motor, ami megszüli azt, hogy jobban odafigyelek, hogy jobb döntést hozok, hogy kitartok a döntésem mellett. Sokkal könnyebb lenne füllenteni, hazudni, mert kegyes hazugság, mert most úgy adódott, de ha kiállok amellett, hogy én ilyet nem teszek, annak rengeteg hozadéka lesz, és elkezdem gyakorolni, mert egy eszményképhez kapcsolódok, hogy hogyan néz ki egy apa, hogyan néz ki egy anya, nem mondom tovább megint előről, akkor az én életemet kezdi bearanyozni, és ezt mindezt csak ki kell próbálni. És ha elkezdjük kipróbálni, akkor lesz önbecsülésünk, önbizalmunk, elkezdenek mások is tisztelni, sokkal többen akarnak velünk együtt dolgozni, hirtelen az anyagi dolgaink is emiatt jobban fognak menni, a családunk stabil marad, a gyerekeinket jól tudjuk nevelni, ugye, és mindenre elkezd jó hatással lenni az, hogy mi egy olyan értékrendi pályán maradunk, mert ezek ugye maga ezeknek az eszmei blokkoknak, tehát az, hogy mi ezeket a mércéket tisztán tartjuk, ez egy értékrendet ad. És hogyha ezt a teljes magyar kultúra szintjén meg tudjuk csinálni, ami nagyon-nagyon fontos lenne, akkor mindannyian egy közös értékrendben vagyunk, és mindannyian ugyanaz az eszményképet akarjuk követni, hogy egy jó pedagógus az milyen, mit ad a gyerekeknek, mit ad a szülőknek, hogyan viselkedik. Nagyon kemény dolog. Nagyon kemény dolog. A 19. században írt, most nem jut eszembe, mert sajnos nem az én szakterületem, de a pedagógiáról írt nagyon híres könyvben egy nagyon neves ilyen pedagógus fejlesztő írta, hogy akkora felelőssége van a pedagógusnak, hogy neki uralkodnia kell a hajlamain. És ez valami olyasmit jelent, hogy az, hogy ő milyen példát mutat, abban nem engedheti el magát. Hogyha ő nagyon szeret dohányozni, vagy éppen mindig miniszoknyába járna, vagy legszívesebben elengedné a beszédét olyanra, amilyen éppen csak kiesik a száján, akkor sem teheti azt. A hajlamain is kell uralkodnia, mert a felelőssége nagy a következő nemzedékről a lenyomata által. És amikor ilyenekről kezdünk el beszélgetni, akkor én érzem ennek a terhét, de ebből épül egy közös értékrend, ebből épül egy olyan világ, ahol egymás kezét megfogva soha többé nem kell szerződni, ahol a házasságok működnek, ahol a jövő nemzedék erősebb lesz. Értjük ezt, tehát erre tud épülni. Elsősorban otthonról, de tudom, hogy legnagyobb része a a ma élő nemzedéknek, például a fiúknak szoktam mondani, hogy ha a házasság 50%-a válással végződik, és az élettársi kapcsolatokat is hozzávesszük ehhez, aki nincs benne a házassági statisztikákban, ugye, tehát a válásban se lehet az ő szétesésükkel, meg inkább 70-75% a szétesi családok aránya, akkor a fiúk legalább 80%-a vagy apa nélkül, vagy hiányos apa mintával, vagy rossz apa mintával nő fel. Tehát pótolni kell ezt. Na most van egy jó hírem, minden kultúrának van egy közös közmondás, hogy egy gyerek felneveléséhez kell egy egész falu. Tehát soha nem volt elég a családi minta. Tehát a családi minta olyan, amilyen. Vagy jó, vagy rossz, vagy nincs, akkor is kellett máshonnan pótolni. Nyilván ott a faluba beleláttak a többi ember életébe, itt most ezt nem tehetjük meg, de keresni kell. Én ezért írom a könyveimet, ezért sugározzuk ki is ennek az értékrendnek számtalan ágát, bogát, ezért kell ráragadni mesterekre, tehát olyan emberekre, akiknek az élete sikeres gyümölcseiről ismerszik meg a fa, ezt mondja a Biblia, tehát egy jó gyümölcsöt termő életre ráragadni, hogy ő mit csinál, hogy csinálja apaként, férfiként, mondjuk csak a férfiról beszél, de nőre ugyanez a helyzet. Utána az öregekkel való beszélgetés, a generációs kapcsolódás hihetetlen fontos, hogy ő elmondhassa, hogy ő hol rontotta el, de mit csinált jól, mert sok minden dolog nem változik. És ott vannak az olvasmányok, a színház, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert ott olyasmi minták kerülnek elénk, ami nem a mi életünkben van, nem a mi környezetünkben, nem a mi baráti körünkben, de mégis hihetetlen, le van írva, hogy kapcsolódni tudunk, és a mi mintánkat elkezdi árnyalni, vagy többet hozzátenni. Persze nagyon meg kell válogatni, hogy mit olvasunk, meg milyen színházra megyünk, meg minden, mert mondtam, hogy óriási kockázatok vannak a mai modern torzításokban, de azt hiszem, hogy mozaikokból akarni kell összerakni. De ha nem akarja valaki, akkor biztos, hogy nem szét fog esni az élete, biztos. Ha viszont akarja, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog, de a valószínűségét hihetetlen mód megnöveli.

0: Játékosan tanulnak a környezetvédelemről a miskolci diákok. Számos helyi iskolába látogattak el az Országos Erdészeti Egyesület erdőpedagógusai az iskolában az erdőprogram keretében. A kezdeményezés célja, hogy interaktív, kiscsoportos foglalkozásokkal segítsék a környezeti nevelést, amelyben idén a fenntarthatóság mellett a biológiai sokféleség kapta a főszerepet. A részletekről Pintér Eszter programfelelős adott tájékoztatást.
1: Az erdei iskolák közül a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola az, amit az Északerdő ZRT üzemeltet. Ezen kívül van még, ugye ő Miskolcon van, Répás után található a Bikmak Erdei Iskola, ez igazából egy turistaszállás, és az Északerdő ZRT tulajdonában van a Fónagysági Bagolyvár Erdei Iskola is, de őt már bérbe adtuk. 2005 óta működik a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola. Ugye Miskolci és Lilafüred között a Csanyik völgyben található. Több szempontból is különleges egyébként ez az erdei iskola, hiszen ez a megye egyetlen erdőgazdaság által működtetett erdei iskolája. Ezt egyébként az Országos Erdészeti Egyesület is minősítette. Ugye erdészeti erdeiskola, ez azt jelenti, hogy a foglalkozásokat erdészeti szakemberek, például erdőmérnökök, erdésztechnikusok vezetik, és ugye ők is kivitelezik, ők is tervezik meg. Annyit kell tudni róla, hogy ellentétben a legtöbb erdeiskolával országszerte, ez hátizsákos, azaz napközistrendszerű, hiszen annyira közel fekszik a városhoz, hogy nincs szükségünk szálláshelyre, hiszen ugye a Majáris parki buszvégállomásról egy negyed óra alatt meg lehet sétával közelíteni, illetve a Lilafüredi Állami Erdélyi Vasútnak a Mahócai szárnyvonala ott fut előttünk, tehát onnan is kisvasúttal is elérhetőek vagyunk. Szervezünk programokat nagyon sokféle korosztálynak, óvodástól tényleg akár a nyugdíjas csoportokig. Tudni kell, hogy tanév közben általában inkább ugye iskolás, óvodás, középiskolás csoportok jönnek hozzánk, viszont délutánonként, hétvégente is ugye a szünetekben inkább a felnőtteké a főszerep, hiszen tarthatnak csapatépítőket, céges rendezvényeket, családi napokat. Ugye a terület nagyon-nagyon gyönyörű és hatalmas nagy, úgyhogy ilyen több száz fős rendezvények megtartására is alkalmas lehet akár. Ezen kívül számos sporteseményt is tartanak nálunk, többféle ilyen tájfutóversenyt, kerékpáros, ijászversenyeket. Nagyon-nagyon sok a visszajáró, mert ugye aki az egyes busz vonalán van, ők nagyon könnyen meg tudnak közelíteni bennünket, és például az óvodákban, vagy az általános iskolások alsó tagozatában ott még megoldható az, hogy egy-egy napot úgy tömbösítenek, hogy kijöhessenek hozzánk, és akkor tulajdonképpen egy környezetismeret órát helyettesítenek, ugyanis első-második osztályban már nincsen környezetismeret egy pár éve, úgyhogy akik igazán, akiknek szívügye, azok a pedagógusok kihozzák a gyerekeket, hogy be tudják pótolni ezt a hiányosságot itt kint az erdei iskolában. Ezen kívül a nyári szünetben napközis erdőjáró tábort szoktunk tartani. Leggyakrabban óvodások és általános iskolások jönnek, ugye egy-egy osztálynyi csoportban, tehát körülbelül egy olyan 25-30 fő, egyszerre ilyen csoportból 2-3-at tudunk fogadni, hogyha úgy van rá igény, mert az is előfordul, akkor ugye nagyobb létszámba akár egy teljes iskolának az alsó tagozata is ki tud jönni, ez egy pici szervezést igényel, de ezt is meg tudjuk oldani, és a programokat úgy kell elképzelni, hogy általában délelőtt egy vezetett

Télkedőkön, erdész activity, kvízek, kincskereső túrán például, ami ugye egy rövidebb ilyen erdőben sétálgatós, feladatmegoldós foglalkozás, krumplilángos csütünk, íjászaton vehetnek részt, szoktunk motorfűrészes vadászkutyás bemutatókat is tartani. Tehát nagyon sokrétű, sokféle, de a célunk mindig az, hogy ne a tanteremben üljenek, hanem kint legyünk a szabadban, ha csak az időjárás engedi. Ugye akár a gyakorlatban hasznos ismeretekhez is juthatnak, például most a nyári táborban nagyon sok hangsúlyt fektettünk rá, hogy kell felkészülni egy túrára, mit kell magukkal vinni, hogy tudnak tájékozódni kinn az erdőben. Megtanítottuk őket, hogy hogyan kell tüzet rakni szabályosan, ugye mikor szabad egyáltalán, hiszen most ugye tűzgyújtási tilalom van, hogyha ezt a tüzet elkészítették, és mondjuk megsütötték a kis szalonnát rajta, akkor hogy kell szakszerűen eloltani, hogy abból ne legyen gond. Tehát tényleg nagyon sok ilyen gyakorlati ismeretet is elsajátíthatnak itt nálunk. És ezt mindig szokták kérdezni a szülők, de nagyon vegyes a korosztály. Elsőtől nyolcadik osztályig, hiszen pici kortól jönnek már, és az a tapasztalat, hogy aki egyszer eljön, az utána minden évben jön. Vannak olyan kis elvetemültek, akik többször is, vagy több hétre egy nyári szünetben, mert nagyon-nagyon szeretik. És ugye itt is az a cél, hogy jól érezzék magukat kint a szabadban, és kapcsolódjon egy ilyen kellemes érzés ahhoz, hogy az erdőben töltjük az időt. És ugye így válnak tulajdonképpen környezettudatos felnőtté majd. Nekem nagy büszkeségem az, hogy több olyan gyerek is járt a táborunkba, akinek egyébként nem volt kapcsolódása feltétlen a természethez, tehát nem volt a családban olyan, de aztán mégis például az erdészpályát választotta. Tehát ugye nagyon sok a visszajárunk, akik már ugye alsó tagozattól fogva jönnek, és pontosan azért jönnek, mert nagyon szeretik ezt a fajta elfoglaltságot. Ez is ritkán előfordul, hogy ha újak jönnek, akkor eleinte fura nekik, hogy ugye egész nap a szabadban vagyunk, meg nincs telefon, ami nem is lehetne, mert ugye nem nagyon van kint térerő, és wifi sincs, úgyhogy a virtuális világhoz nem is férnek oda. De körülbelül egy óra múlva, ahogy terik a tábor, már nem is jut eszükben, mert ugye annyira sok fizikai inger éri őket idekint, hogy egyszerűen elterülődik a figyelem arról, hogy ő neki most éppen játszania kellene a telefonján. Nagy részt miskolciak, de most már egyre több olyan van, akiknek a szülei bejárnak Miskolcra dolgozni, és ugye reggel be tudják hozni a nyári táborba őket, illetve több olyanunk is van, akik akár külföldiek, akár mondjuk budapestiek, vagy a Dunántúlról származnak, de a nagyszüleik itt élnek Miskolcon, és ugye a nyári időszakban a nagyszülőknél töltött időben jönnek el például hozzánk a táborba. De tudni kell azt is, hogy ugye mi erdőpedagógiai módszerekkel dolgozunk, ami eleve játékos, és nem kötött. Tehát pontosan az a lényege az erdeiskolának is, hogy itt nincsenek bezárva, nincsenek időkorlát közé szorítva. Például, hogyha én látom a foglalkozás során, hogy a gyerekcsapat elfáradt, szellemileg már nem bírnak figyelni, akkor nem erőltetem tovább azt a foglalkozást, hanem akkor mi megtehetjük, amit mondjuk egy általános iskolában a pedagógus nem tehet meg, hogy akkor én ott befejezem, és kimegyünk egy picit az udvarra szaladgálni, vagy megnézzük a házi állatokat, vagy egy teljesen más jellegű foglalkozást, mondjuk egy íjászatot kezdünk el. Tehát ilyen szempontból az erdeiskola nagyon rugalmas, és nagyon jó kezelhetőek vele a mostani gyerkőcök is, mert jobban tudunk hozzájuk igazodni. A táborunk során is, sőt az év során is a legnagyobb kedvenc, hogy szoktunk járni ugye a Kecskelyuk barlanghoz, a Királykút forráshoz, valamint van egy olyan programunk, minden ebéd után kapnak egy kis időt, egy fél órát, amikor nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni, hanem van egy területünk, ahol szabadon, önállóan kilakított csoportokban kunyhót építhetnek az ott talált anyagokból. Ezt annyira szeretik, hogy nagyon sokszor nehéz őket onnan elcsábítani, hogy most már valami más foglalkozást is csináljunk, mert ugye ilyesmire nagyon-nagyon nincs főleg a városi gyerekeknek alkalma, hogy kipróbálhassa magát, hogy tényleg meg tudja csinálni úgy azt a kunyhót, hogy oda majd nem esik be az eső, meg be tudnak bújni öten, tehát ezt például nagyon-nagyon szeretik, és ugyanilyen kedvenc, és nem csak a fiúk, hanem a lányok körében is az íjászat például. Ugye ahhoz is kell egy kis ügyesség, viszont nagyon-nagyon sok türelem is. Amikor eleinte az első két napban például egy tábor során, vagy ugye, hogyha eljön hozzánk egy osztály, akkor is igyekszünk mindent megmutatni, ami él és mozog, meg hogy mi mivel függ össze, és erre nagyon hamar ráéreznek. Tehát amikor látja, hogyha felemelünk egy faágat, vagy egy kis fadarabot a földről, és az alatt akár 20-30 élőlényt is láthatunk, akkor ugye könnyű megmagyarázni, hogy miért van szükség az erdőben mondjuk a holtfára, és miért kell vigyáznunk arra, hogy akár egy véletlen során nehogy egy erdőtüzet okozzunk, mert
hogy csak egy ilyen pici területen is akár több ezer élő lény élhet. És szerintem, hogyha így szemtől szemben találkoznak ezzel a dologgal, akkor sokkal

könnyebb őket megfogni, és sokkal jobban oda is figyelnek, tehát ökotudatosabbak lesznek felnőttként. Azért is találták ki ezt a programot, hogy olyan iskolákhoz is eljuthassunk, olyan intézményekhez, akik például ugye itt a megye is hatalmas nagy, és vannak olyan távoli csücskei is, ahonnan nem tudnak egyszerűen elutazni a gyermekek egy 2 órás buszos útra Miskolcra, hogy eljöhessenek az erdeiskolai foglalkozásba, és ugye megfordítottuk, tehát nem ők jönnek el az erdőbe, hanem mi visszük be a tanterembe nekik az erdőt. Szerintem ez is nagyon-nagyon eredményes egyébként, hogyha az időjárás engedi, és megtehetjük, meg vannak a feltételek az iskolában, akkor egyébként ezt a programot is kint szoktuk csinálni, tehát nyugodtan lehet az iskolának az udvarán, ha van egy ilyen kis fás hűves plac, mert ugye eleve más a hangulata, de hogyha erre nincs lehetőség, akkor bent a tanteremben is igyekszünk olyan kis mikroklímát biztosítani, hogy viszünk molinókat, képeket, számtalan olyan segédeszközünk van, amiket itt az erdeiskolában is használunk, a különböző növénygyűjtemények, gombák, aztán trófeák, amiket ugye kézbe is tudnak venni, meg tudnak fogni, meg bírnak szagolgatni, és akkor egy picit már bevisszük az erdő hangulatát a tanterembe.

Kedves hallgatóink, kapcsolat című műsorunk hangzott el, melyben a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület erdei iskolájáról volt szó. A műsort Grunda János szerkesztette.

Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtes Aljai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagylelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el,
amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a nemzetközi katolikus törvényhozók hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leó pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit, amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik, ahol az Izraellel április 17-én kötött ideiglenes tűzszünet ellenére is támadások folytatódnak.

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtesaljai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallottan feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a harmadik Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke falkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szizonya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló Szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőit, köztük az alapító Lech Walesát, a Szentatya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa harmadik enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szentatya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában, Laborem Exercens, látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az Ács nevelt fiára, Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben kerül sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani milánói egyetemi lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végén nemzetközi nagy találkozójával. A többnapos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki, minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. Második János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen hazájában zajló drámai események miatt, mint hogy felfüggesztették a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képessé tesz minket arra, hogy találkozunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincsei saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generációk mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fecistinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk vésd a hatalmának és szeretetének halhatatlan nyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak. Itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfogyhatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amilyen van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagiasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el második János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebből fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Mitigén elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
0: Páter Vértes Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
3: A napverse.

0: Tóth Árpád, tetemre hívás. Olykor a bíbor alkonyatban elnehezedik a szívem. Felnézek a nagy csuda égre, és látást látok, úgy hiszem. Boldogtalan fantáziámnak úgy rémlik a felhők felett, azért a csönd, meghalt az Isten, és ravatalra tétetett. Fejénél roppant aranylángok, Antarész s Orion ragyog. Körülte térdre rogyva sírnak, az árván maradt angyalok. Valaki megölte az Istent, és fekszik némán és hanyatt, s reszketve a gazdátlan űrnek lakói hozzá bolyganak. Jönnek a sárga holdlakók és a Mars bölcs óriásai, Szaturnusz népek hat szívükkel, s Vénusz szirom leányai, és olykor egy-egy emberlélek, a gennyes földnek hírnöke, jön, és láttára szerterezzen a gyászolók kövült köre. Ilyenkor egy nagy csöpp istenvér az alvad sebből fölfakad, legördül lassan, s átzuhogja a végtelen világokat. Egy nagy csöpp bús meleg istenvér, s a földön bíbor alkonyat gyúl tőle a sötét hegyek közt, s én fölemelem arcomat, és úgy érzem, e fájó arcnak nem lehet többé mosolya, mert ember vagyok én is. Én is. Az Isten véres gyilkosa.
1: Tóth Árpád Tetemre hívás című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független Újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Áldott legyen a szív, amely hordozott, és áldott legyen a kéz, amely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak. Legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vígasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsájtja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
2: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 22-én szombaton szeretettel köszönti a kedves rádióhallgatókat a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő nevében is. A mai napunk pozitív gondolatát Bruce Lee-től kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az optimizmus az a hit, ami elvezet a sikerhez. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a menyhértek és Míriamok ünneplik névnapjukat, a katolikus egyházban pedig a boldogságos Szűz Mária, mint királynő emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk önöket egészen 20 óráig. Nos, íme a kínálat. Rövidesen egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 30 perckor a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki többek között a boldogságos Szűz Mária mint királynő emléknapjáról beszél nekünk. Ezt követően köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő menyherteket és Míriamokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően kezdődik a Zenemesterei című műsorunk. Nos, az adásban az István a király című rockoperát hallhatják Kúnya Éva válogatásában. 14 órakor híreket mondunk, majd kezdődik a 7 évfordulója című műsorunk, amelyben dr. Miskei Antal történész az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem 2024-ben elhunyt egyetemi docensének egy korábbi előadását sugározzuk, ebben pedig Szent István királyunk életművéről és a magyar államalapításban betöltött szerepéről beszél. A folytatásban, a Közelkép adásában megismételjük Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, nevelés kutatónak azon előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott. 14 órakor Tokaji Frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban kulturális válogatásunk szól. Ennek témái pedig a következők. Augusztus 21 és 23 között 22. alkalommal rendezik meg az Arcus Temporum Fesztivált Pannonhalmán. 40. alkalommal nyitotta meg kapuit a Mesterségek ünnepe a Budai Várban. Augusztus 24-én kezdődik a Szemle Plusz Színházi Fesztivál a Városmajori Szabadtéri Színpadon, benne az Ostrom Dresszel Bíró Kriszta rendezésében. Augusztus 27-én pedig nyit a megújult Veszprém Balaton filmpiknik, és megjelent Singer Magdolna legújabb kötete, a Felépülés a gyászból. Nos, ezek a mai lélekműhely témái, kulturális válogatásunkban ezekkel a témákkal várjuk önöket. Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon ugyanebben az órában Szülőföld című összeállításunkban. Dr. Slivka Anna, a Miskolci addiktológiai osztály főorvosa lesz vendégünk, akivel a függőségekről keresztény megközelítésből beszélget a szerkesztő Molnár András. 15 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően megismételjük Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk pénteki adását. Ebben pedig a június 25-i összeállításunkat hallgathatják meg újra, amelyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készített felvételünket. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. 15 óra 30 perctől 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. 16 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Kávéház című műsorunk, amelyben Singer Magdolna íróval, gyásztanácsadóval beszélget Farkas Éva. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd regionális sporthíreket ismertet önökkel Kriston Tamás. 17 óra 30 perctől pedig megismételjük a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk múlt vasárnapi adását, amelyben az Egri vár Szent István szobrának felújításáról és történetéről volt szó. 18 órakor rózsafűzér imádságot imádkozunk a Szent István Rádió Egri stúdiójában. Ma az Egri belvárosi főplébánia képviselőtestületi ima csoportjának tagjaival imádkozunk együtt. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és meghallgathatják újra egyházi híreinket. 18 óra 45 perctől esti mesét majd altatódalt sugárzunk a minket hallgató gyerekeknek. Kedves gyerekek, a ma esti mese Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 8. része lesz, melyet Pocornélia olvas fel nektek. 19 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Ökumené címmel a testvéregyházak fél órája. Ma az Evangélikus Egyház műsorát sugározzuk. 19 óra 35 perctől pedig a Caritas percek mai adásában Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgetünk. 19 órától Tokaji vételkörzetünkben találkozás című összeállításunkban a kenyérsütésről készítettem összeállítást, gasztronómiai válogatásomban Pálházára egy vízimalomhoz, majd besenyőtelekre látogathatnak el velem együtt. Rövid ajánlónkban most Moravszky József Péket kérdezem. Milyen is a jó kenyér?
0: Nagyon nehéz a kérdés, mert manapság pont ahogy beszéltük, nagyon fölgyorsult a világ, és pont emiatt van, hogy a jó kenyert akarunk, az idő kell. Tehát normálisan kell első a lelke a kenyérnek a kovászolás. Középérésű kovászról beszélünk, az lenne az igazi, szerintem egy olyan 8 óra hossza körül, és utána a dagasztáskor már nem élesztőznek kenyert, csak simán adul rá dagasztani a kovászra, akkor kerül bele a só, és akkor utána megint a tésztaérés, ezenek is egy órószának lehetne. Tehát magyarán mondva, lenne ideje a zemzineknek dolgozni.
1: Majd Hegyaljai Látkép című összeállításunk szól. Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon 19 órától Életünk című összeállításunkban kulturális válogatásunkat hallják. Ennek témái pedig a következők. Nos, összeállításom elején augusztus 20-ával nemzeti ünnepünkkel kapcsolatosan gyűjtöttem össze néhány érdekességet, a részletekről pedig Tirsné dr. Propper Valéria, irodalomtörténészt kérdezem. Majd a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjairól beszélgetek Tamás Krisztiánnal, az intézmény kommunikációs menedzserével. Szó lesz többek között a Tündöklő Fényművészeti Fesztiválról, valamint a második Játszótér Fesztiválról is. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most műsorom rövid ajánlója, amelyben Tirsné dr. Propper Valéria, irodalomtörténész beszél.
2: Minden nép és minden ország nagy becsben tartja a maga koronáját, de nincs még egy nép a világon, amely szentként tiszteli a maga koronáját. A magyar szent korona ugyanis úgynevezett beavató korona. Ezt csak koronázáskor, a koronázási ceremónia alkalmával használták. A királyaink soha többet nem tették a fejükre. A korona egyébként magát az ország testét jelképezi. A mindenkori magyar király a Szent Korona nevében uralkodott.
1: 20 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és ezt követően jelentkezem majd újabb műsorismertetéssel. Nos, így hangzik a Szent István Rádió délutáni és koresti műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, műsorainkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok a Szent István Rádió valamennyi hullámhosszán.
3: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Ünnepélyes keretek között hagyományosan a királyi napok keretében adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház dísztermében augusztus 18-án. A város legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor, protonotárius, kanonok, pápai káplán, a katolikus karitász korábbi országos igazgatója vehette át. Écsi Gábor a kitüntetést a keresztény értékeket hitelesen képviselő, lelkiismeretesen áldozatos munkájával érdemelte ki, amelyet a rászorulókért, a szegényekért és a bajba jutottakért végzett. A díjátadó ünnepség kezdetén Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, az államalapító Szent István érdemrend és díjalapítvány kuratóriumának elnöke ünnepi gondolataiban az emberi élet örök törvényeiről szólt, amelyeket Isten adott az ember boldogulására a paradicsomban, majd a 10 parancsolatban. Sajnos az ember elfordult ezektől, pedig az életet jóvá tennék, ilyen a tedd a jót, kerüld a rosszat parancsa. Sajnos sokan elfelejtkeznek arról is, ami az ember szívéből kellene, hogy fakadjon, mert a szív a jó kincséből jót hoz elő, de ha a rossz tölti be, az betegséget, pusztulást hoz, fogalmazott a főpásztor. Augusztus 29-én keresztelő Szent János vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán-görög katolikus egyház vezetőjével Szviatoszláv Sevcsuk nagyérsekkel találkoznak. A görög katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreknek, valamint továbbítják a magyar-görög katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő 60 köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által koordinált program. A közösségorientált pedagógia minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára elnevezési projekt a felzárkózó települések programban az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával a helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében valósult meg. Az elmúlt 4 évben a legszegényebb felzárkózó településeken több mint 2800 alkalommal, változatos programokkal és folyamattanácsadókkal segítette a hátrányos helyzetű fiatalok sikeres tanulmányi előmenetelét és az őket oktató tanárok különleges többlet tudást igénylő munkáját a most zárult mintegy 6,2 milliárd forintos program. 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot szerveznek a Bükkben, az Illés hajlékban. A szervezők szerint a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés a szermentesség fontos mérföldkő. A tartós változáshoz, belső megerősödésre, új kapaszkodókra és új életirányra is szükség lehet. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. A 30 napos programot három után gondozó hétvége követi. A program keresztény lelkiségi alapokon szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. A következő 30 napos program időpontja szeptember 1-től október 1-ig tart. A részletekről Copvíva Klára nővért hallják, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelkivezető, lelki gondozó és mentálhigiénis szakember.
5: Egy reményteli kapaszkodót nyújtó kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy új lelki gyakorlatos ház nyitotta meg kaput Bükszentkereszt Hollóstetőn. Illés hajlék az ép szenvedélyért elnevezéssel. 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapátság támogatásával a Ma Holnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az Illés hajlék Nonprofit Kft. Csonka Ferenc vezetésével. Lelki gyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és a függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlási munka, vagy akár kapcsolati társ függőség, mert már belátják, hogy a hosszú távú józan élethez erős kapaszkodókra van szükségük. Nem szoros értelemben vett egészségügyi vagy szociális intézmény vagyunk, hanem egy spirituális lelkigyakorlatos tér, ahol a felépülés útján járó szenvedélybetegek testi, lelki és szellemi egészségükben megerősödhetnek. Az egy hónapos elvonulás célja, hogy az élet forrásával elmélyülő szeretet kapcsolatban oldódjanak a szorongások, elakadások, amelyek a szenvedélybetegség gyakorlásának abbahagyása után is jelentkezhetnek, és az élet mélységében tudjon rendeződni. A vallásosság és a vallási közösséghez tartozás nem feltétele a részvételnek, csak az, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már ne legyenek aktív szerhasználók. Alkohol és drog beteg esetén legalább egy hónapos abszinencia, más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát legyenek nyitottak ezek a jelentkezők arra, hogy magunkban emberek nem tudjuk megoldani az életünk nagyon nagy kérdéseit és a szabadságunkat, hanem ehhez nekünk Isten segítsége, egy felsőbb erő segítsége szükséges. A lelkigyakorlatos program támogatást kereső hozzátartozók számára is nyitott. Ugye a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés elég hosszú út, és a tartós változáshoz új életirányra is kapaszkodókra van szükség. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. Amit mi tudunk kínálni, egy csendes erdei környezet a Bükkben, a Nemzeti Parkban, Hollóstetőn igényes berendezett ingatlanban. Két perc sétabusz megálló, kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösséget várunk, őket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális és spirituális megerősödést kínálunk, elakadások feldolgozásában és új életvezetési minták kialakításában segítenénk. Ezt a 30 napos programot három utógondozó hétvége követi. A következő ilyen 30 napos program időpontja elég közeli, 2026. szeptember 1-től október 1-ig tart. Ha az érdeklődők közül bárkinek nehézséget okoz a lelki gyakorlat költsége vagy időtartama, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy találunk megoldást. Kapcsolat és jelentkezés és bővebb információk a www.illéshajlék.hu oldalon található. Telefonon is elérhetők vagyunk a 30-as hívószámon 701-1625-ös telefonszámon, és e-mail címen is írhatnak nyugodtan, illeshajlék@gmail.com. Tehát a programunk keresztény lelkisegi alapokon szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. Jelenleg 12 fős a munkacsoportunk, főképp önkéntesek dolgoznak benne. Egy gondnokházas pár lakik a házban, két orvos, két pap, szociális munkatárs, gazdasági munkatárs, jogász, addiktológiai munkatárs is segít benne. Én szociális és családsegítő lelki gondozóként, mentálhigiénés, szakemberként és lelkivezetőként dolgozom itt.
4: Az idei évben is indul vallás turisztikai szakirányú képzés az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje kétféléves, önköltséges, levelező formában indul. A vallás turizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallás Turizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a Lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutisztról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos király tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
3: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.

0: Magyarország katolikus heti lapja, friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják ima szíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Az Úr fölsége a templomba vonult a kelet felé néző kapunát. A férfiú, aki mellettem állt, így figyelmeztetett. Emberfia, királyi trónom ez, és lábam zsámoja. Én itt lakom, népem fiai között, mindörökké. Milyen érdekes! Akkor pusztul el a jeruzsálemi templom, akkor szűnik meg benne az áldozatbemutatás mind a mai napig, amikor a keresztények rádöbbennek, hogy az új és örökkévaló templom maga Jézus Krisztus, akinek az örökkévalóságba fölvett embersége által Isten valóban mindörökké közöttünk lakozik. A templomot nem a rómaiak rombolták le, hanem maga Isten. Jézus halálának pillanatában szakadt ketté a szentélyt, a nép elől elzáró függöny. Ezzel vége lett a templomnak, mely csak előkép volt, és nyilvánvaló lett a templom, melyben Isten beteljesítette örök ígéreteit. Végső soron Jézus pusztán már létével kikezdte az ószövetségi templom alapjait, megrendítette fundamentumát, hiszen a világ mindenségben nincs még egy hely, ahol olyan közel volna Isten az emberhez, ahol annyira jelen volna számára, mint Jézus Krisztusban, az ő emberré lett egyszülött fiában. Vigyázni kell azzal a kijelentéssel, amit kisiskoláskorunkban hittamból tanultunk, hogy Isten mindenütt jelen van. Ez természetesen igaz, de az is, hogy nem mindenütt egyformán. Ha ezt nem tudatosítjuk kellőképpen, ha nem érezzük meg jókorán a tabernákulumok mélyéről sugárzó jelenlét, szinte tapintható erőterét, könnyen valamelyik divatos panteisztikus vallási elképzelés áldozatává válhatunk, miközben azt hisszük, továbbra is a katolikus tanítás talaján állunk. A megtestesült ige Jézus Krisztus minden vallás lerontója. A panteizmus nyilvánvaló cáfolata, de a materialista ateizmusé is, mely mivel nem tud rámutatni egy pontra, hogy itt az Isten tagadja jelenlétét, sőt Istent magát is. A megtestesült ige, Jézus Krisztus ugyanakkor minden vallási vágy és várakozás, emberi elképzelést mérhetetlenül felülmúló beteljesítője is. Az ő megtestesülése és megdicsőülése óta minden áldozó keresztény élő templom, ahol maga Isten van jelen hasonlíthatatlan módon. Szeresd a templomot, szeresd az eukarisztiát, de még inkább szeresd az áldozást, és terjeszd ki a lélekben egész napodra, és az egész éjszakára következő áldozásodig, hogy így te és a családod nap mint nap megtapasztaljátok Isten

0: ígéretének megvalósulását, népem között lakom mindörökké, sőt, még többet is, mint amit a próféta szájával ígért, mert Krisztus ígérete szerint nem csak közöttetek, de bennetek akar lakást venni az örök szent háromság.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Hovoria a nekonajú. Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom. Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovú stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli, rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strápce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa nedávajte volať rabbi, lebo len jeden je váš učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponížuje, bude povýšený. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
3: O Jézus atunci karingo narodo, hai karing peske sitjar de boldas pe kadale vorbenca. Leiskili maske pinjare, hai le farizeusa, andele mózes eskolis kamin besen. Keren sogodi andakadi, hai inkren sogodi so penentumen, bande tumari búti, te nazan palalende, ke jive sitjaren von nakadekeren. Zurales pare pari pepiraven, ketanes pelemanuses kopike, ba von cinaje sa cizutim peleste. Andelengi sako buti kodi ingrellen, ke anglale manusa oprete saisinen. Pe buchjate sinen penge rudi maski haravi, hai lonjaren pe penge gade le boitura. Uže ile sahutilene majangluno tan pele bare hapeske tana, ande zsinagógi, le angluneis kamina kamente pen platzurana isáren lesz, haj rabbeske a herelen le manusa. Tume náharaventumen rabbeske, ke jeksitumáro maestro, tume pale sa jek pralsan le. Či dadeske te náharaven khanikas peip húv, ke jeksitumáro dad le rájesko. Či sitjáreske te náharaventumen, ke jeksi tumáro sitjári o Kristo. Kon majbároj maskár tumende koda tumáro slugavla, kon barimaske inkrelpes kodoles andol lazsavomukna, kon lazsalpes kodoles barimaske kerna.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
4: Evangelium nach Matthäus. Jesus wandte sich an das Volk und an seine Jünger und sagte: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Darum tut und befolgt alles, was sie euch sagen. Nach ihren Taten aber richtet euch nicht. Denn sie reden, handeln aber nicht danach. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie selbst aber rühren keinen Finger, um die Lasten wegzuschaffen. Alles, was sie tun, tun sie, um sich vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre Kleiderquasten lang. Beim Gastmahl möchten sie den obersten Platz und in der Synagoge die vordersten Sitze einnehmen. Und auf den öffentlichen Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seien Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wort des lebendigen Gottes.
5: Szentek, szentéletű emberek.
6: A boldogságos Szűz Mária, mint királynő. Ezen a címen ünnepeljük a mai napon. Édesanyánk az Anyaszentegyház ma emléknapot szentel a boldogságos Szűz Máriának, mint királynőnek, akit, jelképesen szólva, Szentfia a mennybe fölvett és megkoronázott. Mint mennyei királynő, anyai szívének közben járásával, szeplőtelen szívén viseli Krisztus király földi alattvalóinak örök üdvösségét. A 20. század a Máriás jelenések nagy százada. Mária int, kér, sír, imádkozik, és mindannyiunkat figyelmeztet, hogy térjünk meg, és keressük az égieket, ne csak a földieket. Gondoljunk Lourdesra, ahol a kis Bernadettnek többször is megjelent, azután Fatimára, ahol a három kis pásztorgyermek látta és hallotta Máriának figyelmeztető szavait. A mai szentmisének könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te anyánká és királynőnké tetted fiad édesanyját. Tekints hathatós közben járására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget Krisztus a mi Urunk által. A Szentatya imádságából idézünk. Mária édesanyánk, segíts minket, hogy Isten misztériumának hűséges sáfárai legyünk. Segíts továbbadni azt az igazságot, amelyet fiad hirdetett. Segíts továbbadni a szeretetet, ami a fő parancsolat és a Szentlélek első gyümölcse. Segíts, hogy megerősítsük testvéreink hitét. Segíts, hogy az örök élet reményét terjeszthessük. Segíts megőrizni Isten reánk bízott népe lelkének nagy kincseit. Légy otthon családjainkban, plébániáinkon, misszióinkban, egyházmegyéinkben, az egész nép körében. Légy jelen az egyházban, mely téged utánozva maga is jó anya akar lenni, segíteni akarja az embereket minden szükségükben, a bölcsőtől a koporsóig. Ébresz fel a fiatalok között az Isten kizárólagos szolgálatára való készséget. Erősítsd valamennyi világi hívő hitét, hogy a társadalmi életben, a munkahelyen, a kultúra és a politika világában a krisztusi igazság és törvény szellemében cselekedjenek. Jézus mindenkit az örök üdvösségre hív, de egyúttal arra is, hogy emberibbé, emberhez méltóbbá tegye a földet. Ezen a napon emlékezünk meg Szent Kolombér Kolosról, aki jezsuita szerzetes volt. Kolombér Kolos, francia jezsuita atya, a Jézus Szent Szíve tisztelet nagy egyénisége. 1641. február 2-án született Dél-Franciaországban. 17 éves korában Avignonban belépett a jezsuitákhoz. Pappá szentelése után egy ideig Lyonban tanított. 1674-ben 30 napos lelki gyakorlatot tartott és elhatározta, hogy Szent Ignác példáját fogja követni. 1675-ben ünnepélyes fogadalmat tett, és ő lett a vezetője a Paraelemoniali jezsuita központnak. Itt a szomszédságban élt, a Szaléziánus kolostorban a nagy misztikus szent, Alakok Szent Margit, akinek Kolombér atya lett a lelki vezetője. Szent Margit látomásain keresztül az atya közelebb került a keresztény küldetés lényegéhez. Tudjuk, hogy Alakok Szent Margitnak Jézus többször megjelent, és általa küldi a világnak az üzenetet Jézus szentséges szívéről. Kolos atya a következőket írja. Nem a csodatételek és nem királyi hatalom jellemzi Jézus Krisztust a legmélyebben, hanem minden ember iránti szeretete, se szeretetnek nincs kifejezőbb szimbóluma, mint Isten fiának emberi szíve. 1676-ban Angliába küldték, ahol a Yorki hercegnő házi lelkésze lett. Abban az időben Angliában a katolikusok helyzete nagyon nehéz volt. Amióta 8. Henrik elszakította országát Rómától, a hűségeseket állandóan üldözték. 1678 végén belekeverték egy állítólagos királyellenes összeesküvésbe, és börtönbe került. Majd 3 hét múlva kiűzték az országból. Betegsége, amelyet a kedvezőtlen angliai éghajlat váltott ki a börtönben, csak tovább rombolta egészségét. 1681 nyarán már súlyos betegen ismét Paray-le-Monial-ba küldték, ahol 1682. február 15-én egy köhögési roham végzett vele. Kolos atyát 1929. június 16-án 11. Pius pápa avatta boldoggá. Karizmája a lakók Szent Margit nézete szerint abban állt, hogy a lelkeket Istenhez vezette, miközben ő maga is a szeretet és az irgalom útját járta, ahogyan Krisztus is. A szenti avatáshoz szükséges csoda 1990-ben történt. Az akkor 76 éves jezsuita misszionárius John Hull Kína kommunista börtöneiben gyógyíthatatlan betegséget kapott. A rend elöljárója kérte a híveket, hogy imádkozzanak Colombier Kolos atyához a gyógyulásért, amely május 1-én bekövetkezett. 1992. május 31-én II. János Pál pápa szentté avatta Kolos atyát Rómában. A lelkeket Istenhez vezetni, élni a szeretet és az irgalom életét, erre tanít, erre buzdít minket Szent Colombier Lajos.
5: Délidőben.
1: Augusztus 22-e, szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő menyhérteket és Mirjamokat. A menyhérta a germán eredetű Meinhard névből származik. Jelentése erő, erős, merész. A magyarban a Melchior nevet menyhért névvel helyettesítették, a napkeleti bölcsek egyikének legendabeli nevét. Éppen ezért a napkeleti bölcsek egyike is a menyhértek védőszentje, valamint Grodec Szent Menyhért is, aki kassai vértanú volt, vagy Szent Meinhard püspök, aki a lettek megtérítésén fáradozott. Munkájának eredménytelensége keserű csalódást okozott neki. Isten azonban nem a siker, hanem a szándék szerint jutalmaz. Ő 1196-ban hunyt el. A Miriam a Mária eredeti héber formája, amelynek jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. Éppen ezért a Miriamok védőszentje, a Máriák védőszentje is, azaz a boldogságos Szűz Mária, az Isten anyja, a minden szentek királynője, ő a katolikus áhítat és a népi jámbóság egyik középpontja, számtalan ország, város, templom, intézmény, mennyei pátrónája. A hozzávaló gyermeki ragaszkodás úgy szólván valamennyi szentünk jellemző vonása. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Menyhért és Miriam nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jó Isten éltessen! Minden kedves ünnepeltet! Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 22-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1862-ben született Claude Debussy, francia impressionista zeneszerző, zongoraművész és karmester, akinek művei közül megemlítem a Tenger című szvittet és az Egyfaun című prelüdjét. 1895-ben született Almási László Ede, autóversenyző, pilóta, Afrika kutató, felfedező. Borostyánkőn, a mai Ausztria területén született. Felfedezte a Zarzura oázist, és feltárta a líbiai sivatag addig ismeretlen fennsíkját, a Gilf-Kebirt. 1929-ben Egyiptomban repülőiskolát létesített. 1932-ben megalapította az Almaza repülőteret. 1949-ben egy vitorlázó repülőgépnek Párizsból Kairóba való vontatásával, harmadmagával távolsági világrekordot állított fel. A 9-es Oscar-díjas az Angol beteg című filmben lamintázták a sivatag kutató főhőst. Nevét a térképen a sivatag belsejében álló hegy, a Jebel Almási őrzi. 1898-ban született Május Elemér történész, akadémikus, aki 1922 és 30 között a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt. 1947 és 54 között az Evangélikus Egyház levéltárosa, majd 54-től nyugdíjba vonulásáig a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársa is volt. Kutatásai felölelték a magyar történelem szinte minden szakaszát. Kiemelkedő eredményeket ért el a középkori és a 18. századi Magyarország történelmének, a hűbériség és a rendiség problémájának vizsgálatában. Művelődési és egyháztörténeti kérdésekkel is foglalkozott. Nevéhez köthető a népiségtörténeti kutatás megindítása és szervezése, s az egyetemi oktatásnak megalapítása. Művei közül megemlítem a Reformkor nemzedéke, a népiség története, az Árpádházi Boldog Margit és a Rákóczi kor társadalma című alkotásait. 1914-ben született Baróti Géza újságíró, a Szabó család egyik írója. Baróti a Fejér megyei naplónál kezdte az újságírást, később dolgozott az Estnek, a Kisújságnak, a Kossuth népének és az Érdekes újságnak, és emellett számos novellát is írt a Híd és az Új idők című folyóiratokban. Ezután a Magyar Nemzet munkatársa volt, majd főmunkatársa lett. Az újságíráson kívül is jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki. Színikritikus, színpadi szerző és 10 zenés darab alkotója volt. Több mint 100 rádiójáték szerzőjeként, illetve társszerzőjeként is ismerik. Így a Bástya sétány 77, illetve a Szabó család egyik írójaként is. 1918-ban született Benkő Gyula Jászai Mari díjas színész, kiváló művész, akinek pályája a Royal Revue Varietében indult, de hamarosan a Víg Színházhoz került, amelyhez a háború után is hű maradt. Az államosítást követően az Ifjúsági Színházhoz került. 1951-ben az újjáépült Víg Színházban működő Magyar Néphadsereg Színházához szerződött. A nevét 1960-ban újra megkapó Víg Színháznak nyugdíjba vonulásáig tagja maradt. Számos színpadi szerepe mellett játszott a Díszmagyar, a Különös házasság, a Szegény gazdagok, a Kőszívű ember fiai, az Egy magyar nábob és az Egri csillagok című filmekben is. 1920-ban született Nemec Ernő állami díjas geokémikus, akadémikus, aki külföldi tanulmányútját követően a Budapesti Műegyetemen dolgozott. Később a Veszprémi Vegyipari Egyetem docense, tanszékvezető egyetemi tanára, dékánja, majd az intézmény rektora lett. 1966 és 72 között szerkesztette a Földtani Közlönyt. 1979-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Kutatási területe a szilárd testkémia, az anyagásványok kristályszerkezete és genetikája, a bauxit feldolgozás kristályfázisai és az ásványi nyersanyagok technológiai hasznosításai voltak. 1925-ben született Andrew Keller, azaz Keller András, magyar származású angol kémikus, aki a Budapesti Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, 1948-ban hagyta el Magyarországot. Angliába ment, ahol 7 évig Manchesterben folytatta kutatásait. Ott docensként, majd a polimer tudományok kutató professzoraként tevékenykedett egészen nyugdíjba vonulásáig. 1972-ben a Royal Society, 1994-ben az Európai Akadémia tagjává, 1998-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották. 1949-ben született Dávid Géza turkológus, történész, aki az ELTE BTK török filológia tanszékének tanára és tanszékvezetője. Kutatási területe a magyarországi török hódoltság népesedés, gazdasági és közigazgatás története. Vendégelőadásokat tartott a Humboldt Egyetemen, Cambridge-ben, Oxfordban és Londonban. Mintegy 120 publikációja is megjelent. 1970-ben Budapesten született Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívó, aki világbajnoki aranyérmet nyert egyéniben 2006-ban, csapatban 92-ben, 93-ban, 95-ben, 97-ben és 99-ben aranyérmet, 2001-ben és 2003-ban bronzérmet nyert. Európa-bajnokságot 1995-ben zárt aranyéremmel nyert. Olimpiai bajnok lett egyéniben 2000-ben és 2004-ben. Maradunk még mindig a sportnál, hiszen 1988-ban Budapesten született Verrasztó Dávid, Európa-bajnoki ezüstérmes magyar úszó, akinek testvérhúga Verrasztó Evelin, édesanyja Gyúró Mónika, édesapja pedig Verrasztó Zoltán, szintén úszók. Kalendáriumunk folytatásában most olyan nyeres személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1280-ban a mai napon hunyt el harmadik Miklós pápa, aki a katolikus egyház 188. pápája volt. A Róma két legbefolyásosabb családjának frigyéből született Miklós nagy eredményeket ért el az egyház itáliai hatalmát illetően. Magyarország történelméhez is jelentős szálak fűzték. 1888-ban hunyt el Trefort Ágoston művelődéspolitikus, publicista, miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Trefort az 1848-as kormányban államtitkári tisztet töltött be. A szabadság leverése után egy ideig külföldön élt, majd hazatérte után visszavonult a politikai szerepléstől. A kiegyezés után a Deák párt tagja volt. 1872-től haláláig több kormányban is betöltötte a vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot, és működése alatt számos művelődés politikai intézkedést hozott a közép- és felsőfokú oktatás érdekében. 1879-ben a népiskola törvénnyel bevezette a magyar nyelv kötelező jellegű elemi iskolai oktatását. Érdemeket szerzett a magyar műemlékvédelemben és a Zeneakadémia felállításában. 1946-ban hunyt el Sztójai Döme, szerb származású magyar politikus, diplomata, altábornagy, aki rövid ideig miniszterelnök és külügyminiszter is volt. 1936 és 44 között Magyarország berlini követeként teljesített szolgálatot. 1944. március 22-től augusztus 29-éig miniszterelnök és külügyminiszter is volt. 1946-ban a népbíróság mint háborús bűnöst halálra ítélte, és 1946. augusztus 22-én kivégezték. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A katolikus egyházban a boldogságos Szűz Máriát mint királynőt ünnepeljük. Az Anyaszentegyház ma emléknapot szentel a boldogságos Szűz Máriának, mint királynőnek, akit Szentfia a mennybe felvett és megkoronázott. Mint mennyei királynő, anyai szívének közbenjárásával, szeplőtelen szívén viseli Krisztus Jézus földi alattvalóinak örök üdvösségét. 1485-ben Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. 1667-ben 9. Kelemen pápa megerősítette Szelepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében. 1785-ben II. József aláírta a jobbágy rendeletet, amely az örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. Kimondta, hogy a jobbágy javaival szabadon rendelkezhet, mesterséget tanulhat, és az úrbérrendezésben rögzített szolgáltatásokon felül semmit sem köteles teljesíteni. Biztosította a szabad költözést és a földesúr engedélye nélküli házasodást. Bár II. József haláloságyán majdnem minden reformintézkedését visszavontam, a jobbágyrendelet érvényben maradt. 1837-ben nyílt meg Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. A színház nevét 1840. augusztusában változtatták Nemzeti Színházra. A Grassalkovics Antal herceg által adományozott telken a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán volt a színház. 1864-ben a Genfi Egyezmény jóvá hagyta a Nemzetközi Vörös Kereszt létrejöttét. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vörös Keresztes mozgalomhoz. 1874-ben Székesfehérváron megnyitották a Skalnicki Antal által épített színházat. A II. Világháború végén teljesen kiégett épületet csak 1962-re sikerült újjáépíteni, és Vörös Marti Színház néven 1962. november 7-én a Csongor és Tünde előadásával nyílt meg újra. A 90-es évek végétől a színháznak már önálló társulata is van. 1920-ban volt az első salzburgi ünnepi játékok megnyitója. 1929-ben tartották meg a magyarok első világkongresszusát Budapesten. Mintegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg, de rajtuk kívül magánemberként még több mint 100-an érkeztek. A találkozón a vendégekkel együtt összesen 746-an vettek részt. 1932-ben kezdte meg adását a BBC, azaz a British Broadcasting Corporation, az első tévécsatorna Angliában. A televízió a Broadcasting House-ban működött. 1956-ban kezdődött meg Elvis Presley Love Me Tender című filmjének forgatása. 1968-ban érkezett meg 6. Pál pápa Bogotába, Kolumbiába. Ez volt az első latin-amerikai pápai látogatás. És végül, de nem utolsó sorban, 1966-ban Jerry Lee Lewis szerződést írt alá, melyben szerepet vállalt a Catch Me Soul című musicalben. A mű Shakespeare Otellójának rockverziója volt. Kedves hallgatóink, augusztus 22-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás, első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyosítja, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése, közölte a Fidesz országgyűlési frakciója. A közleményben egy a sajtóirodában megjelent információ alapján azt írják, a Tisza párt házi rendezvényszervező cége, a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-i ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. Ezzel a Tisza kormány egyértelműen kamu közbeszerzési eljárást folytatott le, aminek az előre kijelölt nyertese a kiírás előtt már a részletekről egyeztetett. Hívják fel a figyelmet, kiemelve, hogy a Tisza kormány saját rendezvényszervezőjének játszotta így ki a szervezést. Ezt az ellenzéki párt szerint a legátlátszóbb módon tette meg a kormány, hiszen a szakmai megvalósításra az eredeti szerződéses cég szakembereit vették át, hogy a pénzfelvételén kívül sok munkát ne kelljen végezniük. A frakció közérdekű bejelentéssel fog élni az ügyben a közbeszerzési hatóságnál, olvasható a parlamenti képviselőcsoport közleményében. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre. Szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál erőnyt jelent a többgyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek, részletezik. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad. Sport. Ha a DVSC női kézilabda csapata az Európa Liga 4-es döntőjébe bejut, megpályázza annak megrendezését. A klub sajtótájékoztatóján Ábrók Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Bár idén nem a Bajnokok Ligájában, hanem az Európa Ligában indulunk, ez lehetőséget ad arra, hogy bátrabban fogalmazzunk a célokat illetően. Szeretnénk bejutni a 4-es döntőbe, és abban az esetben, ha ez sikerül, meg is pályáznánk a rendezést itt a Főnix csarnokban, szögezte le. Ábrók Zsolt hangsúlyozta, azért dolgoztak az elmúlt időszakban, hogy stabil gazdasági hátteret teremtsenek ebben a bizonytalansággal teli időszakban. Végül az időjárásról. Nyugat-dél-nyugat felől felhőtömbök érkeznek, így az általában napos idő mellett, főként a Dunántúlon és a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb területek és időszakok. Csapadékra azonban ott sem kell számítani, Csupán délnyugaton lehet elvétve kisebb zápor. A csúcshőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
3: Szeretettel köszöntöm könnyű zenei műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Az István a király az egyik legnépszerűbb magyar rockopera, melynek zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródi János írta, Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján. Első bemutatója 1983. augusztus 18-án volt Budapesten, a Városligeti szánkózódomban. A mű a Géza fejedelem halála utáni helyzetet, az István és legnagyobb ellenfele Koppány vezér közötti hatalmi összeütközést dolgozza fel. A darab négy részből vagy felvonásból áll, az örökség, Esztergom, Koppány vezér és István a király címeket kapták a felvonások. A rockopera zenéjét Szörényi Levente szerezte, aki több tucat sikeralbum és színpadi darab szerzője, előadója. Jelentős részt vállalt a magyar beat zene megteremtésében. Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző, gitáros, énekes és szövegíró. Az István a király rockopera szövegét Bródi Jánossal együtt írták, akivel 1965-től dolgoztak együtt. Bródi János 1964-ben az érettségi után került az Illés együttesbe, ahol Szörényi Leventével számos olyan dal szerzője lett, melyek megjelenését sokan origónak tekintik a magyar rock történetében. Bródi János Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző és szövegíró, aki az Artisius Szerzői Jogvédő Egyesület elnöke is volt 1998 és 2011 között. Az István a király rockoperának parádés szereposztása volt. Benszőszi László, Berek Kati, Sára Bernadett, Hűvös Völgyi Ildikó, Balázs Péter és Balázsovics Lajos színészek mellett a lázadó rockerek Jelesül Varga Miklós, Viki Dágyula, Nagy Feró, Deák Bél Gyula és Viktor Máté kapták a főszerepeket. A rockopera főszerepét, István a király szerepét Varga Miklós színművész és rockzenész énekelte. Zenei pályája 1975-ben kezdődött. Első nagylemezét a Pandora's Box együttessel 1980-ban jelentették meg. 1984-ben alapította meg a Varga Miklós bandet. 1990 óta számos szólólemeze jelent meg, valamint rengeteg felvételen közreműködött. Az István a király után számos színpadi darabban kapott főszerepet, játszotta Petőfit, Szent Istvánt, de játszotta Józsefet, az Egri csillagokban Jumolcsák szerepét, volt János Vitéz, Dózsa György és Jézus is, több filmben is szerepet kapott, és számos filmnek a főcímdalát is ő énekelte. Az István a királynak a címszereplőn kívül még két meghatározó szereplője van, Torda a táltos és Koppány vezér. Koppányt a lázadó vezért Viki Dágyula alakította, 1965-ben indult zenei pályafutása, majd 1974-ben csatlakozott a P-Mobilhoz, ez volt az az együttes, amely meghozta számára az országos hírnevet. Később a Dinamit, a P-Box és az MHV együttesekben is énekelt. 1992-től a Madách Színház társulatának tagja, színházi pályája mellett a Mobilmánia együttesben is énekelt, szerepelt TV és játékfilmekben is. Torda a tátos szerepében Deák Bél Gyula, aki Hobó mellett a Hobo Blues Band énekeseként tűnt ki. Rajongói csak Bélnek szólítják, első szólóalbuma a Rossz Fér 1984-ben jelent meg. 1986-ban fellépett Chuck Berryvel, több filmben szerepelt, többek között az 1981-es Kopaszkutyában. 2007-ben megkapta a Blues Patika életműdíjat, majd 2009-ben a Fonogram életműdíjat. A folytatásban Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét, az István a királyt hallják.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: A Zenemesterei című műsorunkban az István a király című rockoperát hallották. Köszöni megtisztelő figyelmüket a felelős szerkesztő, Kónya Éva.
1: A Zenemestereit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írja, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormányszóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyosítja, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése, közölte a Fidesz országgyűlési frakciója. A közleményben egy a sajtóirodában megjelent információ alapján azt írják, a Tisza párt házi rendezvényszervező cége, a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-i ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. Ezzel a Tisza kormány egyértelműen kamu közbeszerzési eljárást folytatott le, aminek az előre kijelölt nyertese a kiírás előtt már a részletekről egyeztetett, hívják fel a figyelmet, kiemelve, hogy a Tisza kormány saját rendezvényszervezőjének játszotta így ki a szervezést. Ezt az ellenzéki párt szerint a legátlátszóbb módon tette meg a kormány, hiszen a szakmai megvalósításra az eredeti szerződéses cég szakembereit vették át, hogy a pénzfelvételén kívül sok munkát ne kelljen végezniük. A frakció közérdekű bejelentéssel fog élni az ügyben a közbeszerzési hatóságnál, olvasható a parlamenti képviselőcsoport közleményében. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre. Szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál erőnyt jelent a többgyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek, részletezik. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad. Sport. Ha a DVSC női kézilabda csapata az Európa Liga 4-es döntőjébe bejut, megpályázza annak megrendezését. A klub sajtótájékoztatóján Ábrók Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Bár idén nem a Bajnokok Ligájában, hanem az Európa Ligában indulunk, ez lehetőséget ad arra, hogy bátrabban fogalmazzunk a célokat illetően. Szeretnénk bejutni a 4-es döntőbe, és abban az esetben, ha ez sikerül, meg is pályáznánk a rendezést itt a Főnix csarnokban, szögezte le. Ábrók Zsolt hangsúlyozta, azért dolgoztak az elmúlt időszakban, hogy stabil gazdasági hátteret teremtsenek ebben a bizonytalansággal teli időszakban. Végül az időjárásról. Nyugat-dél-nyugat felől felhőtömbök érkeznek, így az általában napos idő mellett, főként a Dunántúlon és a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb területek és időszakok. Csapadékra azonban ott sem kell számítani, csupán délnyugaton lehet elvétve kisebb zápor. A csúcsfőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: A hét évfordulója.
7: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1038. augusztus 15-én hunyt el államalapító Szent István királyunk. Mai adásunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem néhai oktatójának, a 2024-ben elhunyt dr. Miskai Antal történésznek egy régebbi előadását sugározzuk. Az előadás témája a magyar államalapítás időszaka, azon belül is Szent István király politikai és egyházszervezői tevékenysége, valamint a korszak geopolitikai kihívásai. Ha tehetik, tartsanak velünk!
8: Mi volt ennek a istváni műnek a lényege? Mi a királyavató szertartásnak a fontossága? Még egyszer emeljük ki azt, amit már egyszer elmondtam. Ugye ezáltal egy keresztény uralkodó állt az állam élén, aki most már nem csak világi vezetőként kormányozta a rábízott népet, hanem, mint régszett szácerdósz, egyház kormányzati jogok birtokába is jutott. Viszont nem csak a keresztény király számára volt ez nagyon előnyös, hanem az új állam a magyar királyság számára is. Ugyanis a magyar királyság kiszakadt az eurázsiai politikai rendszerből, ahová beletartozott a magyar fejedelemség idején, és a keresztény Európa szerves részévé vált. Ennek az eseménynek a különlegességét igazából az adta, hogy tudatosan az első ezredfordulóra időzítették. Arra az időpontra, amikor a keresztény hívek többsége Jézus Krisztus második eljövetelét várta. Viszont ugyanarra az időpontra, amikor a német-római császár, harmadik Ottó, és az ő nevelője és jó barátja, második Szilveszter pápa Rómában tartózkodott. És ez nem egy megszokott esemény, hiszen a pápa az teljesen természetes, hogy az örök városban rendezi be a székhelyét. Na de mit keresett itt a császár? Miért nem Aachenben időzött? És ahogy az előbb elmondtam, még 1001 áprilisában is, Ravennában együtt töltötte az idejét a pápával. Mi ennek az oka? Egy mondattal fölvázolom, és utána szeretném önöknek azt a nemzetközi hátteret bemutatni, amely lépten nyomon kimarad a tankönyvekből, pedig már az 1930-as években megíródott. Ez pedig nem más, mint hogy a két nagyhatalom, a német-római császárság és a pápai államnak a vezetője egy univerzális, egyetemes keresztény birodalom megteremtésén munkálkodott. Hát mi volt ez az univerzális keresztény birodalom? Vessünk egy pillantást a 10. század végi, 11. századi Európára, és nézzük meg azt, hogy mi is jellemezte még a magyar királyság megszületése előtt a magyar fejedelemséget. Amíg bejön a kép, addig elmondom önöknek, hogy most ezt az előadást nem a hagyományos módon építettem föl, tehát nem időrendben, hanem egy rendszert képezve, és kicsit rák módjára visszafelé haladunk. Tehát miután képbe kerültünk, hogy mi az államalapítás, miután megtudtuk azt, hogy a igazi államalapítás a Szent István nevéhez fűződik, hiszen ő vetette meg az egyház szervezet alapjait, és akkor gyorsan tegyük hozzá, hogy Géza nagyfejedelem nem államalapító. Az államalapítás folyamatának az előzménye Géza fejedelem, aki a nyugati kereszténység mellett kötelezte el magát, de nem államalapító, mert egyetlen egy püspökséget sem hozott létre. Királynak nevezték a nyugati források, de nem volt keresztény uralkodó. Nem kenték fel, és nem koronázták meg. Persze még hátra van annak a kérdésnek is a megbeszélése, hogy miért volt ez óriási fegyvertény, hogy felkenték és megkoronázták a királyt. Tehát Géza nagyfejedelem, tetszik vagy nem tetszik, a korabeli jogfelfogás szerint az államalapításnak az ő munkája nem része, csak előzménye. És természetesen Könyves Kálmán uralkodása, amely az államalapítás folyamatának a záró időszaka, itt sem ért véget, hiszen van utóhatása. Hiszen mi érdekes, hogy pontosan a 12. századtól kezdve vált a közrendű, tehát a hétköznapi ember számára is a keresztény hit elfogadottá. A 12. századtól, az államalapítás befejezése utántól terjedt el az a szokás, hogy a temető köré temetkeztek, megszűntek a sírokba elhelyezett régi, a sztyeppei vagy pogány szertartása utaló díszes mellékletek, és így tovább. Tehát ennek a folyamatnak előzménye is van, és folytatása is. De rögzítsük, hogy Géza nagyfejedelem nem előzmény. Nagyon sokat tett, nem véletlen, hogy az ő magatartását kettősséggel ábrázolja a nyugati és a hazai fennmaradt szakirodalom, illetve forrásanyag. Az államalapító Szent István volt, ő vetette meg az alapokat, már tudjuk azt, hogy a felkenéssel és a koronázással régszett szácerdósz lett, és a folyamat Könyves Kálmánnal fejeződött be. Na de mi tette lehetővé ennek az életműnek a létrejöttét? Mert ez sem olyan magától értetődő. Ezt akkor értjük meg, hogyha az egészet nemzetközi környezetbe ágyazzuk be. 10. századi térképet nem találtam az interneten. Nézzük meg ezt a 11. századit, még hogyha nem is teljesen jó. Látjuk azt, hogy narancs színnel a Kárpát-medencét lefedi a magyar királyság, ezt egy kicsit a korábbi időszakra vetítjük vissza, tehát a 10. századra, akkor a Bécsi medencét is ide kell értenünk, tehát a honfoglalás az nem csak a Kárpát-medence, hanem a Bécsi medence birtokba vételét is jelentette. Tehát ez a magyar fejedelemség, amikor például István elfoglalta a trónt 997-ben, akkor még nagyfejedelemként, akkor igazából két nagyhatalom ütközési pontján terült el. Az egyik nagyhatalom a Balkán félszigetet is uraló bizánci császárság volt. Az uralkodója az antik római birodalom örökösének tekintette magát. Jól lehet, a birodalom életében már a 7. században jelentős változások következtek be. Mindenek előtt azért, mert az arab terjeszkedés hatására elvesztek az afrikai és az ázsiai tartományok, és a kelet-római birodalom gyakorlatilag Konstantinápoly és környékére, valamint Kis-Ázsiára szorult vissza, oda, ahol a lakosság zömében görög nyelvet beszélt. A következményeket Hérakleitosz császár vonta a 7. század elején, az állam hivatalos nyelvévé a görögöt tette meg, és az imperátor címét kicserélte Basileus titulusra, innentől kezdve nevezték a bizánci császárokat Basileiusoknak. Ez a 7. század az az időszak, amikor a bizánci császárság gyakorlatilag kialakította a saját belső struktúráját, és megalkotta önálló arculatát, amely 1453-ig tartott. Na most a birodalom a 8-9. Századi válság után a 10-11. Századra stabilizálódott a Makedón dinasztiának köszönhetően. Megemlítek egy uralkodót, aki István királynak a kortársa volt, ő második Basileios, aki miután riválisain felülemelkedett a 990-es években a külpolitikai problémák megoldására összpontosított, két nagy ellenséggel számolt le, az arabokkal, 1001-ben békét kötött Al-Hákim kalifával, a Fatimida dinasztia uralkodójával, illetve 1014 és 18 között magyar segítséggel felszámolta a bolgár cárságot. Bizáncot azért kellett most felvázolnom, mert látjuk azt, hogy az első ezredfordulón, amikor megtörtént a királyavatás, Bizánc hadakozott. Hadban állt az arabokkal, és hadban állt a bolgárokkal. Tehát a bizánci császár, bár a keresztény uralkodók között rangban az első volt, vagy a német-római császárral egyenrangú, ezt majd mindjárt meglátjuk, tehát az első közé tartozott, őrá nem lehetett számítani. Erejét külpolitikai kérdések kötötték le. Viszont a magyar fejedelemségnek létezett egy másik szomszédja, mégpedig nyugat, észak-nyugat felől, jól látjuk, ez a német királyság volt, amelynek az uralkodói, a száz dinasztia tagjai a 9-10-11. Században a hűbéri rendszer, ugye megint előkerült ez a fogalom, a hűbéri rendszer hatására ezt a belső széttagolódást végül is sikeresen felszámolták. Említsünk meg néhány uralkodót. Első Ottót, aki nem csak azért jelentős, mert őseinket legyőzte, hanem azért, mert 962-ben német-római császárrá koronáztatta magát, mégpedig Rómában a pápa által. Ez a német-római császárság 1806-ig fennállt, és a nyugati kereszténység rangban első számú államává lett. Utóda második Ottó lett, igen ám, csak hogy ugye 962-ben két császárság is létezett, a bizánci, amely a római birodalom örököse volt, következésképpen minden olyan hagyomány, minden olyan kötelezettség és jog, amely eddig a bizánci császárt illette meg, ez most átszállt a német-római császárra is. De csak akkor szállt át, hogyha ezt elismertette a bizánci császárral. Az európai történelemben ez a második alkalom, mert volt már egy uralkodó, Nagy Károly, aki 800. december 25-én császárrá koronáztatta magát, és ezt Bizánc 812-ben ismerte el. Hát most nem 12, csak 10 esztendőt kellett várni, ugyanis 972-ben első Ottónak úgy sikerült elismertetnie az új nagyhatalmat, hogy fia második Ottó latin szertartás szerint feleségül vette Teofanu bizánci hercegnőt. A két nagyhatalomnak a szövetségét, amelynek az ütköző állama a Kárpát-medencei magyar fejedelemség volt, ezt nem a magyarság indította el, hanem az araboknak a terjeszkedése. Az arabok 965-ben elfoglalták Szicíliát, veszélyessé vált, fönnállt a veszélye annak, hogy az örökváros Róma az arabok kezébe kerül, ezt már a bizánci császár sem engedhette, a két nagyhatalom szövetségre lépett egymással. Ha megengedik, bár az időm nagyon kevés, de mégis egy pillanatra itt álljunk meg és gondolkodjunk el. Olyasmiről beszéljünk, amiről nem esik szó a könyvekben. Ugyanis, ha a 10. század első felét nézzük, akkor a keresztény Európát veszélyeztette észak felől a viking vagy norman népesség, kelet felől a türk magyarság, dél felől pedig az arabok. A 10. századnak a második felét nézzük, jelentősebb katonai sikerek nélkül hirtelen már csak egyetlen egy veszélyforrás van. Nem a vikingek, a normannok, akik egymást kezdték gyilkolni. Nem a magyarok, akik Géza jóvoltából a nyugati kereszténység felé tájékozódtak és fölvették a nyugati kereszténységet, miközben már a keleti kereszténység is megjelent, hanem az arabok. Mi ennek a magyarázata? Ugye egy kicsit most induljunk el messzebbről. A vallástörténet kutatói a vallásokat két nagy csoportra szokták osztani. Az egyiket úgy hívják, hogy az örök világtörvény vallásai. Olyan vallások ezek, amelyek azt mondják, hogy a természet, a világunk kezdettől fogva létezik. Senki nem teremtette, hanem beleszülettek az istenek, beleszülettek az emberek, beleszületett az élővilág, és ezt a természetet szigorú törvények, egy belső energia, a Tao, a Dharma, stb. Mozgatja. Ezek a vallások nem is monoteisták, nem egyistenhitűek, tartalmaznak szigorú előírásokat, de nagyon sokszor nem is vetik papírra, illetve a papírra is vetik, akkor sem dogmák, nem hittételek, nem olyan tanítások, amelyeket észérvekkel nem lehet fölfogni. Ez egy más típus. Van a vallásoknak egy másik formája, ezek a történeti Isten kinyilatkoztatási vallások. Mindössze hármat ismerünk, időrendben az első a zsidó vallás, aztán a keresztény, illetve a muszlim, amit az arabok is vallottak. Miért történeti Isten kinyilatkoztatási vallások? Azért, mert ezeket egy istenség alapította, maga a vallás az monoteista, a legfőbb Isten megteremtette a világot, tehát van egy adott pillanat, ahonnan létezik ez a világ, és nem öröktől fogva. Ez az istenség, ez a tanításokat, a legfontosabb erkölcsi parancsokat kinyilatkoztatta az arra érdemes embereknek, akiknek az utódai vagy ők maguk ezeket írásba foglalták. Úgy is nevezte őket a régebbi vallástörténeti szakirodalom, hogy tételes vallások. Na most a helyzet az, és ennek van sajnos aktualitása is, hogy ha a tételes vallások találkoznak, ott nem lehet téríteni. Ha a kereszténység találkozik az iszlámmal, nem lehet téríteni, mert az úgynevezett történeti Isten kinyilatkoztatási vallások úgy működnek, hogy a hit jó cselekedetek nélkül semmit nem ér. Nem elég hinnem, hanem ezt terjesztenem kell. És önöknek is, amikor bennünket megkereszteltek, a keresztség szentségével kötelező a keresztény tanításnak a hirdetése. Nem lehetőség, ez kötelező. Jó, nem mi vállaltuk, de ne vitassuk, ez az egyházi tanítás. Az iszlám ugyanígy gondolkodik. Megkülönbözteti az iszlám házát, azaz a muszlim híveket, és a nem iszlám házát, amelyet meg kell téríteni. Vagy békés eszközökkel, vagy fegyveresen. És engedjenek meg egy kitérőt, mert nagyon sok mindenről nem beszélhetek, az időm rövid, de talán elfogadják ennek az előadásnak az eszenciáját, hogy egy más típusú, hogy amikor a Istvánt királlyá avatták, utána az első lépése az volt, hogy a Kárpát-medencében a nagyurakat félreállította. Emlékszünk rá, ha nem én felsorolom. Gyula 1003-ban, Keán 1004-ben, Ajtony 1028-ban, Vata, a fekete magyarok szállás területe és a kabarok. Ezt a Kárpát-medencei egyesítő küzdelmet két része lehet osztani. Voltak olyan küzdelmek, amelyek ellen István, vagy amelyek során István király fegyveresen lépett fel. Gyula ellen, Keán ellen és Ajtony ellen. Szó sem volt térítésről, azonnal a fegyverekhez nyúlt István. Miért? Mert ezek az emberek a kereszténység keleti ágának, az ortodoxiának voltak a hívei. A nyugati rítusú egyház szervezet kiépítése nem engedhette meg, hogy a keleti rítusú rendelkezzen egyház szervezettel. Működhettek ortodox intézmények a Kárpát-medencébe, de be kellett tagozódniuk a nyugati rítusú egyház szervezetbe. Ezért kellett fegyverrel leszámolni Ajtonnyal, aki 1002-ben megkeresztelkedett ugyan, bár állítólag pogány szokás szerint ért, mert 7 feleséget tartott. Gyulát is és Keánt is. Nem lehetett téríteni. A kereszténységnek a keleti ága, amely már az 5. századtól elkülönült dogmatikai, liturgikus és egyházszervezeti szempontból is, ez a rész nem téríthető meg. Vagy egységesen csatlakozunk a nyugati részhez, vagy egységesen a keleti.

0: behódolt és teret engedett a szállás területén a keresztény hittérítőknek. A kabarok esetében, akiknek a szállás területe itt a Mátra vidékét is érintette, ugye Abba Sámuel révén szintén elindult a krisztianizáció útján. És jön a harmadik vonal, a fekete magyarok, akik az országnak, a Kárpát-medencének a déli, délnyugati részén éltek, és talán ki is nyúlt az ő szállás területek a Kárpát-medencén kívülre. Ott is először a keresztény hittérítés indult meg, majd miután meggyilkolták a hittérítőket, a fegyvereké lett a döntő szó. Tehát ide lyukadtunk ki, még egyszer onnan indultunk el, hogy első Ottó német-római császár és a bizánci uralkodónak a szövetségét, az araboknak a térnyerése indította el azért, mert az iszlám vallással szemben nem lehetett téríteni, ott csak is a fegyvereké lehetett a döntő szó. Na most, amíg első Ottó, mert maradjunk még az európai háttérnél, tehát amíg első Ottó és fia második Ottó társcsászár, a német területek, illetve a pápai állam uralkodójának tekintették magukat, a címük is ezt fejezte ki, a rómaiak és a frankok császára, addig utódjuk harmadik Ottó, német-római császár, akit egyébként 996-ban ékesített fel 5. Gergely Rómában a császárság jelvényeivel, aki Istvánnak kortársa volt, már egész más cél tűzött ki maga elé. Nagyszabású tervét támogatták a kor egyházi méltóságai is. Említsünk meg néhányat. Zserber Dorillac, reimsi érsek, ő lesz a kult szereplő. Ejtek róla is néhány szót. Lombardiai Leó, Vecelli püspök, Villigis Mainzi érsek, mint a birodalmi egyház vezetője, Szent Adalbert prágai püspök, bár 994-ig volt prágai püspök, az esztergomi érsekségnek a védőszentje, meg kell magyaráznunk miért, és természetesen harmadik Ottó német-római császár jó barátja és másodfokú unokatestvére, és az ötödik személy Szent Odiló Klüni apát, akit azért ismerünk, ha más nem, november 2-a kapcsán, hiszen a halottak napjának az ünneplését neki köszönhetjük.
1: En gratulimur hodie, Christo regi

0: Az elmúlt fél órában dr. Miskai Antal történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem néhai egyetemi docense beszélt Szent István királyunk életművéről és a magyar államalapításban betöltött szerepéről. Az előadás következő részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai adásunkban megismételjük Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolai Tanárának, neveléskutatónak előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus Templomban tartott.
4: Mindig el szoktam mesélni, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor sokat jártam itt tolmácsolni, és volt szintén egy ilyen külföldi tréner, és akkor vezetőknek, csúcsvezetőknek tartott egy ilyen előadást, és az azzal kezdődött, hogy egy ilyen nagy papírra föl kellett írni az összes

vezetői készséget, hogy mi kell minden nap egy ilyen vezetőnek. Na, önmenedzsment. Hát ez nálunk az önuralom. Tehát így kezdődik a nap nyilván, önuralom. Önmenedzsment, jó, akkor utána volt motiváció, meg tárgyalási készség, meg kommunikáció, meg nem tudom én, motiválás, időtartás, mindenfélét fölírtak, jó van, igen. Megbeszélték. Nézem a lapot. Hát egy anya reggel. Hát ez egy anya reggele meg a fiúknak, hogyha belemennek ebbe a jó reggelbe. Ott szépen fő volt sorolva. Önmenedzsmenttel indul a nap, világos. Érted? Keljél föl egy 40 perccel előbb, mint az egész család, hogy ott minden rendben legyen. Ugye nekem ez elég sok önuralom, meg 7 óra csörgés. Jó, megvolt. Mész a gyerekszobába motiválni. Oh-oh. Gyere édes, nagyon jó nap lesz. Hát egy kicsit hideg van, esik az eső is, meg mindenféle. 10 órád lesz, 10 tanár vár, annyira jó lesz te. Utána van egy kis korrepetálás, meg egy kis felkészítés, meg egy kis valami, és utána várunk itthon, hogy aludjál. Érted? Na jó, meg volt a motiválás, kijössz a gyerekszobából, tök csönd. Ugye már kudarctűrés, föl volt írva. Kudarctűrés, újrakezdés, nyomás vissza. Mehetsz, jó. Motivációs bázis gazdagsága, mert az előző motivációd nulla. Akkor kezdjed újra. Jó, van másik. Jó, nem bánom, megbeszéltük, apáddal nem viszünk be. Én se, ő se. Majd bemész, és hogyha elkésel, visel rá a következmények, nem érdekel. Tötötötötötöm, mondod a másik motivációdat. A gyerek kikászálódik az ágyból, 16 éves lányod van, esik a hó. Fölveszi ezt a szoknyát. Na tudod, hogy itt ugye meggyőzés technika ki volt írva, ez következik. Nem lehet neki azt mondani, hogy nem jó édes, jaj, hát 16 éves. Na, akkor elkezdve, ideért ez a szibériai levegő, édesem, jaj, és hát nagyon hideg van már, és most nem a strand lesz, akkor elborul egy kicsit. Tudod, máma iskola van, és szerintem nagyon szép ez a szoknya, de nem szerencsés a mai napon, nem szerencsés. Mi van, anya? Nem lehet ennyi megjelenni, mit képzeltem? Nem a 60-as években élünk már, mit tudom én, mi minden. Kudarc szűrés megint, tárgyalás nehéz emberekkel most következik. Ja, ez is ki volt írva szépen, érte? De időtartás, hát itt van, tessék, vezetői készség, időtartás, kell menni a konyhába, mindjárt jönnek. Jó, kimenti a konyhába. Kinhagyták a tejet, megsavanyodott. Kinhagyták a kenyeret, megszáradt. Rugalmas probléma megoldás következik. Jó, mit adsz uzsonnára reggelre, minden szivárognak elő a családtagok? Mivel kezdődik a szivárgás? Hol a tornazsákom, anya? Érted? És elkezdődik. Tedd ide, tedd oda, ott van, ahova raktad, mit tudom én, hozd ide minden, mosd le, tedd meg, edd meg, nem tudom én, micsoda feladat, delegálás. És ekkora betűvel volt kiírva, céltartás. A céltartás a legnagyobb menedzseri erény. Mi a cél? Mindenki legyen 5 percen belül az ajtón kívül. Ez a cél. Na. Hát mennyi mindent mondtam, ami egy házasságban, de nem csak így egy családban. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, vezetői készségek, és mind kell. És nem mondhatod, hogy te egy áldott jó csapattag típus vagy. Mert mit csinálsz akkor? Áthívod a köztudottan vezető típusú szomszédasszonyt, hogy egy kicsit oldja meg ezt a helyzetet nektek reggel, vagy mit csinálsz? Nem. És ezért mondom, hogy tulajdonképpen váltakoztatni kell tudni, és ezt csinálták ezekkel a csúcsvezetőkkel is. Tekeredik a kígyóztak, tudod, ezt játszották. Mert ott például a kígyócska feje az egy csúcsvezető. Vigyázz, ő mondja meg, merre megyünk, milyen irány, mit tudom én, milyen kreativitása jó. Igen ám, de nem lehet az, hogy csak a vezető típusúak lehetnek majd a kígyóska feje. Van a tapsoló, minden magyar népi játékban így van, érted, van a tapsoló, és utána mész farkincának, és azt se tudod, hogy hova megyünk, ugye? Ez az. És amikor belekerülsz a kígyóska közepébe, előrül húznak, hátulról vonnak, ez a szerda reggeled. Kész. Tehát játék. A játékban rengetegféle készséget tudunk tanulni, hogy ezerszer megcsináljuk, és közben már oda jutunk, hogy ebben a szerda reggelen szépen fogjuk tudni csinálni. Tehát itt nagyon sokféle készségről beszélünk. Egy alapelvet hadd mutassak meg, hogy ezeket a zöld készségeket megértéssel lehet tanítani, tehát információközléssel, magyarázattal, de az érzelmi intelligencia készségeket csak élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás. Csak ezen az úton. Tehát magyarázattal nem lehet tanulni. Ezt most azért mondom el, mert megnézzük azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyekre a házasságban olyan nagy szükségünk van, már most is mondtam jó párat, és ezeket nem lehet megértéssel megtanulni, hiába értetted meg, csak csinálással. Élmény, tapasztalat és azonosulás. De ebből nagyon sok kell. Tehát ez lesz a kulcsa, hogy ezeket a készségeket, amire olyan nagy szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán éljen a házasság, ez lesz a
a tétje, ahhoz élmény, tapasztalat és azonosulás kell nagyon sok, mert ez a terület tartja kézben ezt a tudást is, amit itt összeszedtünk, hogy egyáltalán mire alkalmazzuk, mire használjuk azt a tudásunkat. Ha például ugye élmény, tapasztalat, azonosulás, és ha nincsen sok belőle, akkor ritkítás van, és olyan, mintha ott se lenne. Na most, megnézzük, egy kis térkép lesz ez az edzéshez, mert ugye edzésnek nevezzük ezt az érzelmi intelligencia fejlesztést, mert olyan sok kell belőle. Tehát nem lesz elég. Egy tapasztalat nem tapasztalat, tehát abból nem lesz élet. Csak a sokból lesz élet, tehát ezeket sokszor kell majd csinálni. Na ugye itt van érzések azonosítása és megkülönböztetése, már mutattam is, ugye amiket lehet, szemébe nézve beszélgetünk, de érted, ehhez le kell ülni időnként. Tehát nem lehet kispórolni azt a kis beszélgetési időt, amikor egymás szemébe nézünk. Ugye amikor a gyereket ugye akarjuk, hogy nehogy hazudjon, akkor mondjuk neki, hogy nézi, de a szemembe, mert valóban tényleg abból olyan sokat lehet megtudni. De nem tudom, hogy önöknél mi a helyzet, de hát mi ezt nagyon nehezen tartottuk meg, mert ugye ügyintézünk, csinálunk ezt, meg azt, meg amazt, hát ezt közbe keverem a lecsót, nem igen nézek a szemében. Tehát nagyon nagy szükség van erre, hogy megismerjük azokat az apró kis rezdüléseket, azokat a kicsi kis kifejezéseket, azokat a kis... Na, szóval amit nem lehet elmondani, és ez sokszor kell. Most nyilvánvaló, hogy nem tudtuk mi sem megcsinálni hetente se akár. De azért az iránynak ennek kéne lenni. A beszélgetésnek a lehetőségét megteremteni valahogy, amikor tényleg úgy a szemünkkel, a szívünkkel és a fülünkkel is egymásra nézünk. Sok közös átélt élmény és beszélgetés, de ezeknek fontos, hogy nem csak a happy élmények számítanak, de azok a közös élmények, amit együtt éltünk át. Az együtt átélt tartalmak, ez egy mentális törvény, az együtt átélt tartalmak felsokszorozódnak. Tehát az mind a kettőnkben többet fog jelenteni. Nagyon nagy jelentősége van egyébként a közösségnek is, a közösségben átélt tartalmaknak, akár házas közösségekben, vagy ilyen nagy közösségekben. Ennek például nagyon nagy jelentősége van, hogy önök most itt ezt együtt élik át. Nem miattam, hanem amiatt, hogy amit együtt élünk át tartalom, az felsokszorozódik. Az nem egy meg egy, az kettő lesz, hanem sokszorosa lesz. Az, hogy együtt nevetünk, hogy együtt sóhajtunk föl, hogy együtt tapasztaltuk ezt meg, ez felsokszorozódik. Nagyon érdekes, ugyanezt tapasztaljuk, hogy miért szeretünk, ott volt a karácsony most, ugye nem olyan régen, miért mentek el a rokonokhoz látogatóba? Most komolyan mondom, hiányzott a kilométer, vagy mi? Érted? Miért menti el? Azért, hogy ezeket együtt élt át, és hogy ezek megerősödjenek, vagy egy születésnapot. Hát megülhetnéd egyedül is, az egész torta a tiéd. Nem? Érted? És miért nem szeretjük? Vagy amikor mostanában, ugye... divatosak, meglepetés bulik, nem tudom micsoda. Hát nem az az érdekes, hogy Porsét hozott te ajándékba, hanem az a meglepetés, ugye, hogy ez is eljött, az is eljött, ő is eljött, ő is eljött, és ezek mind örülnek annak, hogy én élek. Érted? Ez az öröme, ami ott felsokszorozódik. Vagy ugye nyilván, hogy átélték azt, hát önök rendes hívők, de van más hely, mindegy. Szóval Székesegyházban énekünk karzaton, hát onnan sok mindent látok, és hát tényleg az éjféli misén, hát ott olyan alakok is vannak, akik biztos soha nem fordultak meg templomba. Miért jön el? Miért jön el? Pont ezért, mert otthon egyedül, hogy úgy mondjam, az a feeling, amire vágyik, az a valami, nem megteremthető. Az csak közösségben lehet átélni, és eljön, és felemelitek őt is ebbe a tartalomba. Gyönyörű ez. És ezért sok közös átélt élménynek ilyen nagyon nagy jelentősége van. Sőt, ezekben, majd még másban is mutatom, ez a bizonyos kiegészítő egység, tehát hogy azt is átéljük, hogy ketten könnyebb. Vagy amikor együtt vagyunk, akkor úgy valahogy más az egésznek az átélése. A vadludakat szoktuk példának hozni, biztos itt is már hoztam. A vadludak ugye V-be szállnak. Azért szállnak V-be, mert így akkor a
Az egyik a másiknak felhajtó erőt hajt. Tehát gyakorlatilag jobban tudnak szállni, mert aki mögötte van, annak az előtte lévő felhajtó erőt hajt, és jobban tud szállni. Ugye a legelsőnek senki nem hajt felhajtó erőt. A természet, a teremtés gyönyörűen intézkedett, ezek a vadludak bölcsek lecserélik időnként azt az elsőt. Hát tegyük meg a házasságba, egy érzelmileg intelligens házasságba. Nem az van, hogy ezt én szoktam, ezt te szoktad. Ilyen van persze, de amikor ránézek, és te olyan fáradt vagy, hagyjuk az egészet, menj be, dőljél le, megcsinálom. Érted? Beállok a garázsba, látom. Nem azért, mert más is be tud állni a garázsba. Jó, én nekem beálltam a garázsba, meglátszik az autón, de hát jó. Azóta a fiúk állnak be. Na jó. De nem csak ez. Tehát érted, nem az, hogy jogom van hozzá, vagy nincs jogom, vagy érted, nem erről szól, hanem hogy látom rajta, és akkor cserélek. Akkor egyszer be, menj, elmegyek a szülői értekezletre, maradjál itthon egyszer. Tudod? Vagy nem tudom, én pont megkeverem azt a lecsót. Nem lesz olyan, mint ahogy te szoktad csinálni, de hát lát valami.

Tehát cserélgetnek. És még valamit tudnak a libák. Ha vébe állnak, akkor az utolsó libák, azok gágognak. Érted? Gágognak. Nem kárognak. Gágognak. Magyarul bíztatják egymást. Óriási jelentősége van. Itt is az együtt átért. Érted, hogy bíztatom, fog menni, gyere, csináld meg, persze, bíztatom én. Hát az első kelt kalácsom, hát az nem lett olyan gyönyörű. Tehát, na, de erre azt mondta, hogy ezt a pattintott kőkorszakbeli direkt szeretem. Tehát ez legalább ropog. Szóval ez is egy kis gágogás volt. És vigyázat azért... És pont is, hogy a gyerekeink házasságánál is érdemes vigyázni, hogy én, mint anyós, tehát, és könnyen kijönne, négyszeres anyós vagyok, tudom, mit beszélek. Tehát könnyen kijönne az a károgás, érted, hogy... Érted, inkább biztassuk, inkább tényleg bízzunk benne. Na ez az a finom érzelmi intelligencia, ami... Na jó, most innen elkanyarodtam a sok közös átélt élménytől. Az örömöket hazavinni. Nagyon különös dolog ez. Mondja is minden szakirodalom is, hogy például, hogy lehetnek-e a férfinak és a nőnek külön barátai. Persze, hogy lehetnek, nyilvánvaló, mert egyszerűen, na, olyan érdekes ez, hogy egy személyiség az annyira gazdag, hogy nincs még egy olyan másik nagyon gazdag személyiség, ami teljesen lefedi az ő minden érdeklődését, a mindenét. Ez a jó Isten lesz majd, ugye nyugtalan a szívünk, amíg bennem megnyugszik. De ez nincs ilyen. Tehát a legjobb választásban sem. Tehát magyarul, és hát annyira különbözők vagyunk, férfiak és nők, de tényleg annyira különbözők vagyunk, hogy az érdeklődésünk persze, hogy másfele. Tehát én egyáltalán nem akarnék elmenni abba a huszár egyesületbe beszélgetni a fickókkal, amiben a Zoli olyan szívesen jár. Érted? De hogy ő nem szeretne leülni velem kávézni, amikor én a csajokkal kávézom, az is biztos. Tehát egyszerűen ez nagyon fontos, hogy lehessenek, de ennek nagyon fontos része, hogy az örömöket hazavisszük. Tehát, hogy ott ne választódjunk le, nem kell az egészet részleteiben elmesélni nyilván, de hogy mit tudom én, ott volt ő, akinek örültem, vagy valami úgy nagy vonalakba, hogy úgy érezze azt, hogy hol voltam, minek örültem, mi volt ebben jó, és azt hazaviszem, és megosztom. És ugyanígy én is. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy legyen külön, vagy lehessen külön azért, hogy tényleg azokat a területeket is lefedjük, és az jó lesz. Közös étkezések, egy családnak a kohézióját azt mondják, hogy nagyon, nagyon meghatározza az, hogy legalább az lenne a jó, ez lenne a kívánatos, az eszmény, hogy hetente egy olyan 5-5 közösen étkezik a család. Hát... Elég rezzenéstelenül néznek, de ez nekünk nem ment. És tényleg, mert hát ugye nem érek haza anya, nem tudom én, itt vagyok, ott vagyok, nem tudom micsoda, de akkor vasárnap egyenek 5-ször. Jó. Szóval ezzel csak azt akarnám érzékeltetni, hogy nagyon fontos. Közös étkezésnek a kultúrája kicsit kikopott, vagyis nagyon, azt lehet mondani, és tényleg benn van a hűtőbe, vett ki, nem tudom, nem lesz elég. És a gyerekeinknek is nagyon nagy szüksége van. Tehát arra az oldott valamire, és ezt már elemezték is, hogy miért olyan jó, hogyha étkezés közben látják, a fehér asztalnál a politikusoknak is más döntések születnek. Hihetetlen. Vagy azért az utolsó vacsorára is gondolhatunk ebbe. Tehát érte? Nagyon fontos. Az étkezésnek a légköre az egy olyan más gondolatokat, olyan nagyon más tartalmakat szül, amit nagyon érdemes lenne kihasználni. Itt van az azonosulás, együttérzés, empátia, ez is egy érzelmi intelligencia készség. Na, itt van Gottmannek ez a szerelem térképe. Azt mondja ez a John Gottman, ez egy nagyon, talán azt hiszem az egyik legjobb párkapcsolati kutató, Gottman, és van is egy könyve, de egyébként ő statisztikus, úgyhogy a férfiaknak ajánlom, ez nem egy ilyen elszállt, ilyen lelkiző alak, hanem egy statisztikus, racionális valaki, aki aztán kitanulta a pszichológiát, ezt a szamaszt, és őt nagyon érdekelte, hogy mitől működik jól egy párkapcsolat. És csinált egy szerelem labort, ahol nagyon-nagyon sok kapcsolatot működés közben, beszélgetés közben, munka közben, feladat közben, helyzetben, szituációban vizsgált, de úgy, hogy ilyen mikrotörténéseket is vizsgált, hogy most ránézett, nem nézett rá, ezt csinált, azt csinált, úgy, minden, és ezeket statisztikailag leírta, és ebből elemezte azt, hogy a jól működő kapcsolatokra mi jellemző. És ezt így szépen összeszedte, van is egy ilyen könyve, hogy jól működő párkapcsolatok 7, nem tudom, micsodája. Na és azok között van egy ilyen,
hogy tulajdonképpen ez a szerelem térkép azt jelenti, hogy belemegyek a másiknak az érdeklődésébe. Tehát ez a nyitottság, amit mutattam az érzelmi intelligenciánál, hogy érdekel a másik, hogy de azok a területek is, amik nekem nem lennének annyira az én szívügyem. Tehát ott nehéz belemenni, mert ami engem is érdekel, persze arról könnyen beszélgetünk. De ami nem annyira, ott azért kell egy kis munka. Tehát ott azért nyitni kell, és nem tudom. Szóval ezekbe. De nem úgy, hogyha valakinek a kertészet a hobbija, hogy ja, te is a retkeid. Szóval nem ez a fajta, hanem az a tényleg nyitottság. Na és ezt vizsgálta például egy ilyen kis helyzeten. Egy asztalhoz kellett nekik ülni, két oldalról, és dolgozniuk kellett. És az egyikkel megbeszélte, hogy egy idő után keljen föl, menjen oda az ablakhoz, és mondjon valamit, ami őt érdekli. Na, és közben figyelte a másikat. Na, dolgoznak, minden. Feláll az egyik, jól nem, hogy az ablakhoz megszólal, jé, megjöttek a varjak. Erre figyeli a másikat. Uh-huh. Nulla pont. Jó. Megint mondja, megjöttek a varjak. Hogyha a másik azt mondja rá, hogy ja, igen, fél pont. Érted? Ha mondjuk leteszi a tollat, és egy kicsit oda néz, hogy megjöttek? Jó. Egy pont. Jó. Vagy hogyha leteszi a tollat, és egy kicsit oda néz, ki jött meg? Mi van? Nem tudom hány pont. Jó. Leteszi a tollat, nem csak oda néz, föl is áll. Tényleg? Komolyan? Muti? Aha. Három pont. És így tovább, tehát, hogy az érdeklődés kifejeződése mennyire őszinte, mennyire mély, mennyire képes a magáét egy kicsit háttérbe szorítani, egészen odáig, hogy oda megy, és jaj, jaj, te ezek nem is varjak, cinkék, nem? Vagy mit tudom én. Vagy odaszalad, és hú, te nézd, és ott van a dolmányos is, nézd oda, minden. 20 pont, érted? Belement, szívesen érdeklődött, vele volt, nem tudom én, együtt örült vele, valami ilyesmi. De ez nem könnyű. Ez tényleg nem könnyű. Sokszor, de meg lehet tanulni, mert ugye sokszor teszed, kicsit belemész, nem tudom én, tényleg fontos. És nagyon lényeges, hogy legyenek, hogy közelítsük ezeket a közös területeket. Mondtam, hogy a Zoli szereti a huszárság, lovak, mindenféle, jó van, hát én is lovagoltam háromszor is, de jó van. Szépek azok a lovak, tényleg. De olyan érdekes, rengeteget utazunk együtt. És amikor megyünk, nagyon érdekes, mert ő neki ez így jön, hogy ahol valahol, nem tudom én, a réten van egy ló, akkor ott mindig egy kicsit lassítunk, és akkor mi nézd ló, és minden lovat megnézünk, meg még a szürke marhákat, az is még nagyon szép neki. Tehát az nagyon, mert azok nagyon méltóságteljesek, és nagyon szép, finom, szürke színük van, mindenféle. Jó, ezeket is mindig megnézzük. Jó, hagyján. Nagyon ritkán megyek egyedül, de a napokban volt egyszer, hogy egyedül mentem valahova autóval. Gyerekek, észrevettem magamon, lassítottam a szürke margáknál, és megálltam megnézni. És utána vettem észre, hogy őrült, hát engem annyira nem érdekel a szürke margák. Jó, szóval ez, mert azt mondja ez a Gottman, hogyha valakinek azt mondja, ez a szerelem térkép nagy, tehát azt lehet mondani, hogy sokat tudsz a társadnak az életéből, sokat tudsz az érdeklődéséből, de pont azokból a tényleg itt nem az az érdekes, amit amúgy is lehet tudni, hanem azok a finom kis dolgok, amire ő rezdül, ami őt izgalomba hozza, vagy nem tudom. Jó? És hogy erről sokat tudsz, azt mondja, annak a kapcsolatnak hosszú távú jövője van. De azt mondja, sajnos láttam olyan kapcsolatokat, amelyikben a szerelem térkép ilyen bélyegző nagyságú volt. Hát azt mondja, az nem sokáig lesz együtt. Jó. Vállalom a közösséget, ha nem is mindig dicsőséges. Ugye ez a közösség az a származási családunknál való vállalása. Hát azt hiszem, ebben sokaknak van tapasztalata, ugye? És ez nagyon fontos, ez a fajta empátia, együttérzés, hogy azt mondom, érted, amikor nem tudom én a anyukám vagy apukám, mit tudom én, valaki elkezdi fötörni kicsit a házastársadnak az egyébként neked is nyilvánvaló nehézségeit, akkor nem állsz oda neki, hogy hát tényleg, igen, én is látom, meg nem tudom én, hanem ott szépen vállalod a közösséget, és valamit mondsz, hogy nem én, azt te tudod, és hazamész, és vele megbeszéled, és megvitatod, de nem hagyod ki kezdeni ezt a részt. Most van egy ilyen válaszkeresőt kis című műsorunk a zarándok.mán, és ott nagyon sok levelet kapunk, hogy milyenféle akár párkapcsolati kérdésekben is. Nem hiszik el, hogy mennyi ilyen probléma van, hogy az anyák szétszedik a fiaik házasságát. Mert megeszik, mert egy kicsit még át. Érted, hogy nem tudom, én elvárja, hogy minden reggel a fia vele reggelizzen.
És van már gyerek, meg feleség, meg minden, és ez az őrült, ez meg átmegy reggelizni. Na. Szóval ez az, hogy elhagyja anyját és apját, és feleségéhez ragaszkodik, ez egy óriási bölcsesség. De nem csak így elméletileg, szóval ezt sokszor meg kell csinálni, mondjuk reggel is.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Uzsanyi Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára, neveléskutatója, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott előadását hallgathatták meg korábbi adásunk ismétlésében. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János és a bemondó Kléz Beáta.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Leó pápa a Vatikánban találkozott Joseph Aoun libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amelyek középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodását. A Szent Szék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. A Szent Széki sajtóközpont által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szent Szék, miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmát fejezte ki a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a Szent Széki közlemény. Minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése, közölte a Fidesz országgyűlési frakciója. A közleményben egy a sajtóirodában megjelent információ alapján azt írják, a Tisza párt házi rendezvényszervező cége, a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-i ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. Ezzel a Tisza kormány egyértelműen kamu közbeszerzési eljárást folytatott le, aminek az előre kijelölt nyertese a kiírás előtt már a részletekről egyeztetett, hívják fel a figyelmet, kiemelve, hogy a Tisza kormány saját rendezvényszervezőjének játszotta így ki a szervezést. Ezt az ellenzéki párt szerint a legátlátszóbb módon tette meg a kormány, hiszen a szakmai megvalósításra az eredeti szerződéses cég szakembereit vették át, hogy a pénzfelvételén kívül sok munkát ne kelljen végezniük. A frakció közérdekű bejelentéssel fog élni az ügyben a közbeszerzési hatóságnál, olvasható a parlamenti képviselőcsoport közleményében. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecenben. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre. Szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál erőnyt jelent a többgyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek, részletezik. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad. Sport. Rekordot jelentő 9 klub, köztük a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool FC, a Tóth Alexet soraiban tudó Bournemouth, valamint a Manchester City és a klubvilágbajnok Chelsea is új vezetőedzővel várta az angol labdarúgó élvonal új idényének rajtját, ahol a címvédő Arsenal hazai környezetben simán 3-0-ra nyert az élvonalba 25 év után visszatérő Coventry City ellen. A londoni gárda saját közönsége előtti már 46. Premier League meccsen veretlen feljutó csapatok ellen, ezeken a találkozókon 41 győzelem és 5 döntetlen a mérlege. Végül az időjárásról. Nyugat-dél-nyugat felől felhőtömbök érkeznek, így az általában napos idő mellett, főként a Dunántúlon és a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb területek és időszakok. Csapadékra azonban ott sem kell számítani, csupán délnyugaton lehet elvétve kisebb zápor. A csúcsfőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a június 25-i összeállításunkat, amelyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
7: Aki majd a vizes szakmát műveli, kik azok, akik vizes szakmában vannak? Már úgy tudom, hogy itt van ilyen szakirány. Bátran, nyugodtan, bátran. Jó szakma, és ugye az előbb hallhatták igazgató asszonytól, hogy valóban egy komoly probléma, hogy a szakember képzés elmaradt az utóbbi években, tehát egy előregedő szakmáról beszélünk, tehát szükség van a fiatalokra. De nem csak azért van szükség, mert öregszik a szakma, hanem azért is szükség van rájuk, mert egyre több kihívással, egyre több feladattal kell majd szembesülniük. És ennek a generációnak, tehát amikor majd önök végeznek és munkába állnak, már nem az lesz a feladata, hogy elvezessék a vizeket. Ennek a szemléletváltozásnak egyébként éppen most vagyunk tanulni. Ezekben az években zajlik ez a szemléletváltás, a környezetvédőknél korábban megvolt a vízügyi szakma tekintetében, hogy megtartani a belvizeket, az árvizekből is minél többet félretenni, a nagyvizeknél egyébként csatornákat, holtágokat föltölteni, és újra, ez majd később előjön a Vizet a tájba program keretében, újra elárasztani olyan területeket, amik egyébként az elmúlt években kiszáradtak. Tehát szemléletváltás. Szokták azt mondani, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Biztos hallották már ezt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ha ránézünk még most is nem a Pocsolya térképre, hanem Magyarországnak a vízrajzi térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok folyónk, tavunk van. Duna, Tisza, Mura, Dráva, Körösök, stb. Rába, Mosoni Duna. Tehát úgy tűnik, hogy sok vízünk van. Igen ám, de hogyha hozzátesszük ezt az adatot, amit ez a zábra mutat, akkor azt látják, szerintem ezt hátrébb már nem látják, tehát 94% szerepel itt, tehát egy 94-es számot látnak itt, és Magyarország, ez a piros csík, ez Magyarország, de Azt látják, hogy több mint 90%-a a hazai vizeknek az külső forrásból, azaz a szomszédainktól érkezik. Ennek következtében kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát akár azért, mert ők elrekesztik, mondjuk például, mert egy erőművet építenek, akár azért, mert egy tározót, mert öntözni akarnak, akár azért, mert sokkal nagyobb lesz a vízkivétel ipari vagy mezőgazdasági célokra, ennek következtében kevesebbet kapunk. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. Európában a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. És hogyha megnézzük a másik oldalát a dolognak, hogy na és akkor jó, külső forrásból jönnek a folyók, vagy nem jönnek, ez egy kiszolgáltatottság, de mennyi eső esik? Tehát mennyi a belső forrás? Akkor pedig a sor végén kulogunk, ez megint csak rossz hír, itt vagyunk, Málta, Ciprus után Magyarországon esik a legkevesebb csapadék, bármennyire is hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy itt a belső forrás, tehát a belső csapadék és forrásvizek egyébként, ami a kettő összefügg természetesen, hogy ezek majd pótolnák esetleg az elrekesztett külső forrásokat, nem, sajnos nem. Nincsen elegendő vízünk. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy évről évre most már sajnos csökken az éves csapadék mennyisége, eddig se volt egyébként olyan nagyon sok, mert olyan 650 mm volt, most már nagyjából 50 mm-rel kevesebb, ez az első probléma. A másik, hogy ráadásul rendkívül egyenetlen, térben is és időben is rendkívül egyenetlen. A harmadik probléma pedig, hogy rendkívül szélsőséges, tehát hogyha jön, akkor úgy jön, mint ahogy szokták mondani mifelénk, mint hogyha Dézsából öntenék, és aztán közben hosszú szünetek, hosszú hónapok, amik aztán aszállyal végződnek. Tehát kevesebb a csapadék, egyenetlen térben és időben, és ráadásul szélsőséges is, ahogy érkezik. Tehát belső megújuló vízkészletek mennyisége az Európai Uniós tagállamaiban, tehát nem állunk jól, se egyik, se másik összevetésben. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Ugye a bevezetőben, hát most nem mondtam azt, hogy beszélnünk kell amikor vízről beszélünk, akkor a víz három drámájáról. Itt egy sztori azért lazításképpen. Itt van körünkben elkísért, nagyon ráér, az alapítványnak a stratégiai igazgatója, Körösi Csaba, aki ENSZ nagykövetünk is volt, ENSZ közgyűlésnek az elnöke is volt, és nagyon sokat foglalkozott fenntarthatósági kérdésekkel. És valamikor, Csaba mikor volt, hányban volt, amikor a Ban Ki-moon fölkérte erre, 15-16-ban, tehát Ban Ki-moon, az ENSZ akkori főtitkára fölkért bennünket, hogy vegyünk részt egy tanácsadó testületben. A tanácsadó testület az alapvetően a víz témájával kellett, hogy foglalkozzon, és aztán a szakértők elkészítették a jelentésüket. Ez a jelentés azóta is egyébként egy olyan ENSZ-es dokumentum, amire mind a mai napig hivatkoznak, és ebben a dokumentumban, ENSZ-es dokumentumban lehet először olvasni arról, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. Azért szoktam ezt idézni, mert ez nagyon plasztikusan egy mondatban összefoglalja, hogy mi is az a gond, amivel szembesülünk mi, és szembesülnek majd azok, akik vízügyi szakemberként ezen a területen dolgoznak. Mutatok néhány képet, de még mielőtt mutatnék néhány képet, szerintem lesz még egy kérdés, egy harmadik kérdés. A kérdés, majdnem lelőttem a poént egyébként a nagy sietségben, de nem tettem ezt meg, úgyhogy így azért még kicsit gondolkodni kell. A klímaváltozás hatásainak mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Klímaváltozás és víz. Mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Láthatóan azért segítettem a felvezető szövegben. No, tehát a többség eltalálta a helyes választ. Ezúttal is. Tehát ez már a második kérdés a háromból, ahol a többség eltalálta a helyes választ. A Szőlősi Nagy András szokta mondani, ő az egyik legnagyobb tekintély talán ma a vizes szakmában. Professzorként sokat dolgozott külföldön, most a többek között a Közszolgálati Egyetemen tanít. De ő szokta ezt mondani, és az ő előadásaiban is ez mindig szerepel. Klímaváltozásainak a 80%-át a vízen keresztül érezzük. Ha erre lesz kérdés, ezt szívesen kifejtem, de most nem fér bele az egy órába, hogy ez miért van így. Miért mondja ezt egy tudós, és miért tudom én is egyébként ezt jó szívvel elfogadni, és miért tudok mögé indokokat felsorakoztatni. Most inkább csak képeket mutatok, amik már a következményét mutatják ennek. Nézzük először a sok vizet. Ugye szintén Szőlősi Nagy András mondta azt néhány hónappal ezelőtt a Planeten tartott egy előadást, ahol ez a téma, a víztéma szerepelt. Alapvetően globális kérdésekről és Afrika vízproblémáiról volt szó egyébként a konferencián, és arról, hogy magyar szakemberek hogyan tudnak ebben a dologban segíteni. És akkor azt mondta az előadásában, ez nekem is új információ volt, hogy, és itt azért mutatjuk most az elmúlt évek dunai árvízi képeit, hogy az elmúlt 25 évben négy olyan nagy árvíz volt a Dunán, ami átlagosan 100 évente szokott korábban előfordulni. Ezek közül a 2013-as, annak lesz majd mindjárt a következő, a 2006-os is nagy volt, ugye itt most ez a rakpart, tehát ha Budapesten járnak, ugye ez egy hajóállomás, amit láttak a fotón. A hajóállomás, ahol egyébként itt valahol lenne egy ajtó, ahol be kéne menni, mondjuk jegyet venni, hogyha hajókázni akarnak. De jól látható, hogy ez víz alatt van az egész. Itt a rakparton autók közlekednek. Hát, hogyha nincs ekkora víz, persze, akkor. De gyakorlatilag teljes vízborítás a rakparton, és óriási szerencse, hogy ilyen magasra építették a rakpartot, mert 2013-ban gyakorlatilag már le kellett állítani teljesen a hajóforgalmat, hogy a hullámverés nehogy átvigye a gáton egyébként a vizet, de már ott az akadémia környékén már az volt a kérdés, hogy homokzsákokat kell fölrakni, hogy nehogy átcsapjon a víz. Majdnem 9 méteren tetőzött. Majdnem 9 méteren tetőzött a Duna 2013-ban. És a következők azok nem voltak, mert a következő az 860 centi volt, de mindig 8 méter fölötti. Ezek már óriási vizek. A történelem órán feltételezem tanultak a 19. századi nagy dunai árvízről, budai árvízről és Veselényiről. Gondolom tanultak, igaz? Vagy még ez nincs? Nem szerepelt még a tananyagban? Nem sok bólogatást látok. Veselény az árvízi hajós, nincs meg? Jó, oké, ez majd akkor később lesz még tananyag. Tehát ha megnézik majd az akkori képeket, vagy fölütik a történelemkönyvet, és akkor megnézik a leírásokat, hogy milyen pusztítást okozott egyébként akkor Budapesten, Pest-Budán, az árvíz, alapvetően a pesti régióban, akkor egészen elképesztő képeket és egészen elképesztő leírásokat és adatokat fognak találni. És utána indul el egy fejlesztés a főváros jóvoltából, ahol elkezdik építeni az árvízvédelmi töltéseket a város mindkét, vagy a Duna mindkét oldalán. Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy négy olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárójel bezárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt. Korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk. A Tiszánál ráadásul egyszerre két dolgot kell csinálnunk, és nem is elég most már gátakat építeni. Mi a főszabály? A főszabály az, hogy a mindenkori legmagasabb árvíz szint felé egy méterrel kell magasítani a gátakat. De ha minden ötödik, tizedik évben újabb és újabb rekordok dőlnek meg, akkor végig ezeket a töltéseket még egy méterrel megmagasítani, hát az egy elég költséges és szinte reménytelen. Az egekben mégsem magasíthatjuk ezeket a töltéseket.

Csak hogy képzeljék el azért a helyzetet, hogy a vízügyesek majd mivel kell, hogy küzdjenek. Ennek a teremnek a belmagassága szerintem nincs egészen 6 méter. Mennyi lehet? 6 méter körül lehet, mondjuk. Lehet, hogy 6 méter. De képzeljék el azt a pillanatot, amikor a Tiszán megérkezik az árhullám, és 24 óra alatt, egy nap alatt ilyen vízszint emelkedés, tehát onnan odáig. Ez 24 óra. Tehát, hogyha nincs úgy megépítve a töltés, és nincsenek ott a megfelelő szakemberek, lehetetlen ezt a hihetetlen nyomást, ezt a hihetetlen tömeget, víztömeget egyébként kivédeni. Ezért 15 évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy nem a töltéseket magasítjuk, hanem úgynevezett szükségtározókat építünk, egészen pontosan 10-et építünk itt a Tisza mellett, most már 7 megépült, másik 3-at még meg kell építeni, iszonyú költség, nagyon sokba kerül, de ennek következtében, hogyha mind a 10 megépült, és kiengedjük ide a vizet ezekbe a szükségtározókba, akkor 1 méterrel tudjuk csökkenteni a Tiszának a vízszintjét. Tehát nem a töltést magasítottuk, hanem megteremtettük a feltételeit annak, hogy a víz szétterüljön a szükségtározókban. De a vízkormányzásnak a kérdése azért továbbra is. Na most egy kérdést föltehettem volna egyébként, de most nem gomnyomással, hanem csak így egy számot, hogy az előbb megkérdeztem, hogy mennyi a édes és a sós víz arány, most megkérdezem. Becslés, tehát nem hiba, tehát semmiféle probléma, én sem tudtam egyébként fejből, nekem is utána kellett nézni. De mégis mondjanak egy számot, hogy körülbelül, most már látják itt nagyjából ezt a térképet, hogy hány kilométer lehet a gátaknak a hossza. Tehát hány kilométer töltést építettünk és tartunk karba folyamatosan Magyarországon. Mondjanak egy számot, hány kilométer lehet ez. Nem osztályozok, tehát nyugodtan lehet kurjantani hangosan egy számot. Na, akkor játszunk egy kicsit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy 100-as nagyságrend? Tegye fel a kezét. Ki az, aki azt gondolja, hogy 1000-es nagyságrend, tehát 1000 kilométerek? Ki az, aki azt gondolja, hogy több 1000 kilométer? Biztosan biztos volt, aki mind a háromnál föltette a kezét, de nem baj. Ez a biztonsági játék. Oké? 4240 kilométer. 4240 kilométer, ebben minden benne van, Duna, Tisza és az összes mellékfolyók természetesen. Csak hogy érzékeljék ezt, ha gondolom a fiatalok közül még viszonylag kevesen repültek Madridba. De majd előbb-utóbb lehet, hogy ez bekövetkezik. Tehát Budapest-Madrid és légvonal, tehát nem szárazföldi úton, Budapest-Madrid távolságának ez az ötszöröse. És ezt minden évben karban kell tartani. Minden évben ellenőrizni kell. Minden évben javítani kell. A gátöröknek végig kell menni, és hogyha árvíz van, és az árvíz kárt okozott benne, kárt tett benne, akkor utána megint csak helyre kell állítani az árvízi károkat. Óriási felelősség, óriási feladat, és nem kevés pénz az adófizetők pénztárcájából. Sok víz, kevés víz és szennyezett víz. Most nézzük meg akkor a kevés vizet. Ugyancsak Duna. Akár néhány hónap eltéréssel tudnám mutatni az egyik képet a másik után. Tehát miközben lehet, hogy egy óriási, hatalmas árhullám jön le május végén, a közben lehet, hogy augusztus végén pedig már kibukkan az úgynevezett éjségszikla a Dunából. Ez az idén már egyébként megtörtént. De azért hívják inségsziklának, vagy éjségsziklának, inség-éjségszikla, azért hívják, mert amikor ilyen alacsony a Duna vízállása, az általában rendkívül rossz termést eredményez. Nem azért, mert alacsony a Duna vízállása, hanem az azt jelenti, az alacsony vízállás, hogy nagyon kevés eső esett, ennek következtében a mezőgazdaság komoly asszállyal küzd. Idén ez a helyzet van. Az inségszikla már nem egyszer, nem kétszer az idén előbukkant, pedig még nem vagyunk, csak június közepén. Tisza. Régi felvétel, jól mutatja a homokpadokat, gázlók szinte, azt nem mondom, hogy szárazlábbal, de komoly úszótudomány nélkül át lehet jutni egyébként az egyik partról a másikra. Balaton. Nem nagyon láttam még én sem ilyen fotót, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az a homokpad, ami hát most pár centis víz még azért van felette, de nagyon jól látható, egyébként egy magasabb, mondjuk egy méterrel magasabb vízállásnál, ez nyilvánvalóan még egy légi fotó esetében sem látható. Ez egy érdekes kép mondjuk, de a következő az meg drámai. Ez meg a Velencei tó. A Velencei tó a legutolsó, tegnap előtti adat alapján a minden eddiginél legalacsonyabb vízszinthez képest is 5 centivel kevesebb a Velencei tó vízszintje, és még egyszer mondom, még csak a nyár elején vagyunk, tehát könnyen lehet, hogy a Velencei tó, ha nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, az idén ki fog száradni. A nagyobb része legalábbis. A nagyobb részről el fog tűnni a víz. Volt már ilyen egyébként. Volt már ilyen a tó történetében.
A Balaton esetében is előfordult, hát nem is a teljes kiszáradás, de arról írnak a 19. század közepén, hogy huszárok gyakorlatoztak a Balaton medrében, és a jó esély van arra, hogy ahogy ez történt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogyha akkor valaki, hát fiatalok nyilván nem emlékeznek erre, az idősebbek, a tanáraik talán igen, hogyha valaki akkor a Balatonon járt, a déli parton, akkor 300-400 métert kellett gyakorolni, bólogat valaki, tehát akkor járt arra felé, 300-400 métert kellett gyalogolni, mert egy homok, tehát ott, ahol víznek kellett volna lenni, csak homok volt. És mire elérte a vizet, bokáig érő vizet, addig kellett egy jó nagy kis kirándulást megtenni. Most jó eséllyel idén augusztusban ugyanez meg fog történni a Balatonnál, de a Verencei-tóban még drámaibb a helyzet. És aztán itt a homokhátság, és a homokhátság ugye az a területe Magyarországnak, amit most már az ENSZ is fél sivatagos területnek minősített. A futóhomok, amiről egyébként azért már a 19. század elején is írnak, irodalmi művekben is van ennek lenyomata, tehát nem új jelenségről beszélünk, de a helyzet sokkal súlyosabb, mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt. És itt az asszálytérkép, amire utaltam az elején, hogy ma, még amikor a tévének beszéltem, akkor mondtam, hogy majd egy asszálytérképet fogok mutatni. Ez május 31-i állapot. Május 31. A piros a legsúlyosabb. Pontosabban a sötét barna, de most olyan nincsen. Tehát jól látható, hogy nagyon súlyos asszály, nagyfokú és nagyon súlyos asszály az ország jelentős részén. Tulajdonképpen az Alpok alja, tehát az, ami, ahol nincs igazából asszály, a Dunántúl nagy részén már van, a Duna-Tisza közének nagy részén van, és május 31-i állapotról beszélünk, tehát nem augusztus. Tehát nagyon kellene az eső, nagyon-nagyon kellene az eső. Ugye azt szokták mondani, hogy ez nem úgy újdonság, hogy kevés eső esett az idén. Tavaly előtt, meg azelőtt sem esett elegendő mennyiség. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy éves csapadék mennyiség hiányzik ma a talajból. Egy éves csapadék mennyiség. Majd erre visszatérek kicsit később, egy más kérdés formájában.

0: változás hatásainak, amit mondtam, hogy meglehetősen szélsőséges következményei vannak. Három kép még, ami ezt illusztrálja. Az egyik a jégtakaró olvadása északi déli sarkon, a tenger vízszint emelkedése. Itt van egy kicsit mókás kép. A Maldív szigeteknek a kormánya néhány évvel ezelőtt tartott egy kormányülést. Nézzék meg, hogy hol. Ugye a Maldív szigeteket, hogyha folytatódik a tenger vízszint emelkedése, el fogja önteni a víz. És a kormány leköltözött a víz alá, búvárruhába, ültek az asztal mellett, és ez a kép bejárta a világot természetesen. Ezzel azt szimbolizálták, azt üzenték, hogy gyerekek, ha nem vigyáztok, nem figyeltek ránk, nem segítetek nekünk, akkor tényleg néhány év múlva a kormányüléseket a víz alatt búvárruhában kell majd megtartanunk. És tényleg ma már elkezdődött néhány ilyen mélyen fekvő szigetről a lakosságnak a kiköltöztetése. Tehát ez nem science fiction, ez nem a jövő, ez a jelen. Az embereknek el kell hagyni a helyüket. Azok a beruházások, azok az infrastruktúrák, azok a lakóhelyek, amiket egyébként megépítettek hosszú-hosszú évek alatt, azok eltűnnek, víz alá kerülnek. A területek lakhatatlanná válnak. Tehát ez most humorosnak tűnik, de ez, az ott élők számára ez bizony kőkemény valóság. És a harmadik kép, ez pedig a gleccserek orvadása. Ez Európát is egyébként elég jelentősen érinti. Egészen pontosan Európa gleccsereinek a nagy része Ausztriában is, Németországban is, és még Svájcban is el fog tűnni. Ezt azért szoktam és azért szeretem, de ehhez megint csak jobb fényviszonyok kellenek, mert a következő kép az, ami igazából mutatja. Itt azt látják egyébként, hogy itt lenne, itt volt valamikor a jég. Tehát eddig jég volt. Ezt a völgyet jég borította. Ha most megnézik, itt tulajdonképpen már csak kőtörmeléket látnak. A jég visszahúzódott. De a következő ábra az még jobban mutatja egyébként a jég visszahúzódásának a mértékét. Az a baj, hogy ezt hátul szerintem nem látják. 1988, fölmegyünk egy ilyen kis felvonóval. Kilépünk a felvonóból. Megteszünk néhány lépést, és ott vagyunk a jég felszínén. 1988, ez nem volt nagyon régen. Megyünk előre az időbe. 2 évvel később már 12 lépést kell megtennünk. 2000-ben, 12 évvel később már 118 lépést kell megtennünk, és eljutunk, ez 2015, tehát egy 10 évvel ezelőtti állapotot rögzít ez a kép, 400 lépés most már, 400 lépést kell megtenni, ami korábban csak 3 volt, most már 400 lépés, hogyha a jég felszínén akarunk egy kicsit sétálni. Elég drámai kép. Én ilyet láttam, Franciaországban voltunk egy ilyenen, meg is csináltam ezt, tehát végigmentem. Hihetetlen, tehát ahogy az ember érzi, hogy azért 400-450 lépcsőt lemenni, meg följönni, az már egy komoly fizikai aktivitást mutat. Tehát akkor az ember érzi, hogy megy föl, és folyamatosan látja a táblákat, hogy na, ebben az évben itt volt a jég. Megy följebb, itt volt a jég. Hopp, hopp. És lenéz, és hihetetlen mélységet lát maga alatt, ahol semmiféle jég nincsen, már legfeljebb egy kis csordogáló csurgalékvíz.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban megismételtük a június 25-i összeállításunkat, amelyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
3: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: is torpant az áremelkedés, a khingatlan.com adatai szerint, miközben az egyetemvárosok rangsorában Miskolcon a legalacsonyabb, mindössze 130 ezer forint a bérleti díjak középértéke. A főszezonban országosan 1,6, Budapesten pedig 1,7%-kal nőttek a havidíjak, de a fővárosi átlaga kezdeti megugrás után végül visszaállt a 260 ezer forintos szintre. A vidéki egyetemi központok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron egyaránt 200 ezer, míg Pécsett 180 ezer forint az átlagos bérleti díj. A részletekről Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
1: Most nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlan piac adásvételi oldalát jellemzi. Július végén, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül és elstartol az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, már másnap elkezdenek csörögni a telefonok, hiszen azok a családok, azok a fiatalok, vagy épp a szüleik, akik nem szeretnének bizonytalanságban maradni, és biztosra szeretnének menni, már másnap elkezdik nézegetni azokat a lakásokat, amik a legjobb helyen, a legolcsóbb áron érhetők el a kínálatban. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest, most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Tehát a korábbi években általános volt az, hogy a ponthatár húzás előtti napokhoz képest a kereslet 10-15%-kal is megugrik, napi átlagban ennyivel több telefonos érdeklődés mértünk kiadó lakásokra, viszont ez most 2026-ban csak 5-6%-os növekedést mutat, aminek a hátterében az áll, hogy a tavalyi évben, tavaly nyáron került kihirdetésre az Otthonstart program, és mivel ez a kedvező kamattámogatású hitelprogram főként az első lakásvásárlókat célozza, akik általában aktuálisan bérleményben élnek, ez rendkívül nagy keresleti erőt szívott el az albérlet piacról, így összességében elmondható, hogy most kevesebben keresnek kiadó lakást, mint egy, két vagy három évvel ezelőtt. Ez pedig az albérletárakat sem hagyta érintetlenül, mert az a fajta drágulási tempó, ami jellemezte az albérletpiacot, ez jelentősen lelassult, mind Budapesten, mind a nagy egyetemvárosokban, tehát összességében országosan is. Erre jó példa, hogy a khingatlan.com lakbérindex, amit havi rendszerességgel publikálunk, egy-két évvel ezelőtt még évi 10-11%-os drágulást mutatott, és ez most már a 2026-os év közepére, vége felé 4,5-5%-ra lassult. Ez a 4,5-5%-os albérletdrágulás éves szinten, ez nagyjából ugyanannyi, mint amit egy párizsi, berlini vagy római bérlő is elszenved egy év alatt, tehát ebből a szempontból utolértük már Nyugat-Európát. Persze a bérleti díjak szintje azért továbbra is magas, tehát az, hogy lassul a drágulás tempója, ez nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek az albérletek, de persze van néhány kivétel, ami erősíti a szabályt. Ezek közé tartozik például Debrecen is, ahol tavaly július végén még 250 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, és idén július végére ez már csak 220 ezer forintra szelidült. Persze itt a csakot csak idézőjelben érdemes érteni, hiszen ehhez még hozzájön a rezsi és a közös költség is, amivel gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy szinte budapesti árakon lehet Debrecenben is kiadó lakásokat bérelni, de ugyanúgy a 200-es kategóriába tartozik Szeged, Székesfehérvár, Győr vagy éppen Veszprém is a nagyvárosok között. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik, és a legdrágább egyetemvárosra Debrecennel összehasonlítva a miskolci albérleti díjakat nem látunk olyan nagy különbséget. Tehát gyakorlatilag ez a 130 ezer forintos miskolci átlag és a 220 ezer forintos debreceni átlag bérleti díj között alig 90 ezer forintos a különbség, miközben egyébként az két város ingatlanpiaca között, az adásvételi oldalon, illetve az átlagfizetéseket tekintve sokkal nagyobbak a különbségek. Ez azt is előrevetíti, hogy azok a fiatalok, akik nem tudják megoldani a lakhatásukat például kollégiumi formában, a Miskolcon kedvező helyzetben találhatják magukat, hiszen így az egyfőre jutó lakhatási költség az jelentősen csökkenthető, még a 130 ezer forintos bérleti díjhoz képest is, hiszen egy garzonlakást Miskolcon is körülbelül 100 ezer forintért lehet bérbe venni, ha pedig valaki csak szobát bérelne, azt is meg tudja oldani 50-60 ezer forintból.

0: Miskolc közel 2,2 milliárd forint európai uniós támogatást nyert a Színva Zöld Folyosó projekt megvalósítására, amely egy 3,2 kilométeres kerékpáros és gyalogos útvonalat hoz létre a Győri kapu és a belváros között. A beruházás 1200 méter új bicikliutat, 10.000 négyzetméter zöld felületet és 4.400 négyzetméter közösségi teret eredményez. A fejlesztés során modern utcabútorokat, energiatakarékos közvilágítást és új pihenőhelyeket is kialakítanak a patak partján, hogy a terület teljesen integrálódjon a város mindennapi vérkeringésébe. A részletekről Széchenyi Marianna, a térség önkormányzati képviselője adott tájékoztatást.
1: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a Színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, mindennapi életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesszük. És ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a Színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is. Fontos, hogy pontosítsunk és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a Színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a Színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni. Tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek. Jelen helyzetben a tervezés, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó. Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítási időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a közlekedési beruházási minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben. Még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni, de én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk megmutatni a lakóknak. Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a Győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a Győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a Színva egy új jelentéstartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.

0: Bár jelenleg nincs vízhiány Sárospatakon, a város előregedett vízhálózata és az elmúlt időszak több csőtörése miatt továbbra is fontos a takarékos vízfogyasztás. A hőség idején több ivóvízvételi pontot is újra üzembe helyeztek a városban. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
1: A víz közműhálózatunk, ami nagyon elavult, és nagyon kellemetlen, hogy ebben a nyári melegben nagyon sok csőtörés van. És ennek is az elavult hálózat a oka, amelynek a felújítása saját forrásból teljesen lehetetlen. És a rezsicsökkentés miatt sajnos nem is fordítottak felújításra évek óta egyetlen fillért se. Most ezeknek a közműveknek a teljes felújítására szükség lenne gyakorlatilag. Tehát ez esővíz, a szennyvizet azt megoldották ugye mindkét településen, de a csapadékvíz elvezetés, illetve az ivóvíz hálózatnak a felújítása szükséges lenne. Hála Istennek rendelkezünk ivóvízzel, csak azt nem veszik tudomásul az emberek, hogy ivóvizet használunk mindenre. Tehát a WC öblítésétől kezdve a kert locsolásáig, a fű locsolásáig, az otthoni autómosásig ivóvizet használunk. Tehát sajnos ez olyan szempontból jó, hogy rendelkezünk vízzel, de hozzászoktunk, hogy van, de sajnos az, a víz felértékelődött. Tegnapi híradásokban is látszik, hogy sajnos a folyóink vízhozama mennyire alacsony, hogy Szolnoknál a Tisza vízállása rekord alacsony. Tehát itt alkalmazkodnunk kell ehhez, és sokkal óvatosabban kell bánni, megfontoltabban a vízkészletünkkel. Ez arra jó volt, hogy leteszteljük, hogy az intézményeink, közműveink, közkutaink milyen állapotban vannak. Ki is derült egy-két hiányosság, és amit lehetett, pótoltunk is. Ilyen volt például az egyik ivókútunk, amelyik évek óta nem üzemelt. Ez a Makovec által tervezett alma formájú ivókút. Hát ennek is a üzembe helyezése megtörtént, valamint párakapukat is működtettünk a városba, de a közintézményeinkbe viszont rá kellett, hogy jöjjünk, hogy klímák nélkül már megfelelő munkát nem lehet végezni. Tehát ezek az épületek ezekben a tartós meleg nyári napokon annyira átmelegednek, hogy 2-3 óra után az ember nagyon fáradt, bágyat, nem tudja úgy a munkáját ellátni. Úgyhogy vannak intézményeink, épületeink, amelyeknek a klimatizálására szükség lesz.

0: Miskolcon augusztus 30-áig útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. A Szeles utca több szakaszát és a kanyarodósávokat is lezárták, emiatt az autósoknak torlódásokra és terelésekre kell számítaniuk. A buszok közlekedése is változik, egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad. A munkálatok várhatóan augusztus 30-áig tartanak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tar Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatóság vármegyei fejlesztési és fenntartási osztályvezetője adott tájékoztatást.
1: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főutak észak-déli irányú főközlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főút ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni. Tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon hát meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, egy valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát itt gyakorlatilag föl kell újraépítenünk a pályaszerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbejöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva. Oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.

0: Stratégiai megállapodást kötött a Nemzeti Tárogató Intézet a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, Sárospatakváros önkormányzata és a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az összefogás célja a tárogató muzsikához kapcsolódó kulturális örökség megőrzése és továbbadása, valamint az első Kárpát-medencei tárogató verseny sikeres megrendezése. Erdő Zoltánt, a verseny főszervezőjét és a Nemzeti Tárogató Intézet elnökét hallják.
1: Rákóczi korabeli tárogató az egy teljesen más hangszer volt. Az ugye a csaták hangszere volt, és a szabadság hangszereként említik meg. Egy emblematikus hangszere volt gyakorlatilag ugye az 1703-11-ig tartó szabadságharcnak, és a szabadságharc végeztével ezeket a hangszereket elhallgattatták. Talán valahol ez emelte ennek az egésznek a nemességét és a kultuszát oda, hogy 1897-ben megreformálták a kurucok által használt tárogatót, megszületett a reform tárogató, ugye a neve az ugyanaz, de mégis egy teljesen más, egy különböző hangszer született. Mi ennek a hangszernek vagyunk a szerelmesei, jó magam gyerekkorom óta játszom rajta, és talán most jött el az ideje másfél évvel ezelőtt annak, hogy ezt az egészet elkezdjem oktatni. A verseny talán egy nagyon jó apropója annak, hogy a tárogató szeretete és Sárospatak városa felemelje, és igazán megmutassa azt, hogy mi, amit mi hangszerként szeretünk, azt a város is befogadja, és egy kicsit együtt tudjon vele pulzálni. Számomra már rengeteg keresés érkezett az ország minden pontjáról, akik csak a versenyt hallgatni szeretnének majd jönni ide ősszel, október 26 és 28-a között, és hát természetesen külföldről is érkeztek már megkeresések, jelentkezések, Kaliforniából ketten, New Yorkból szintén érdeklődtek már, Franciaországból, Párizsból, Hollandiából várunk tárogatósokat, és hát természetesen a Kárpát-medence minden pontjáról. Ezt ilyenkor most még nem lehet megtippelni, hogy hány tárogatós fog ide érkezni, nagyon sokan olyanok is fognak jönni, akik versenyezni nem fognak, de mivel ugye a hangszer szerelmesei, ezért olyan tárogatósok, akik versenyezni nem szeretnének, de szeretnék együtt ünnepelni ezt a különleges évfordulót, hiszen mégis a világ első tárogató versenyét szervezzük idén össze. A verseny 5 korcsoportban lesz megszervezve, gyakorlatilag 8 évestől egészen az aggasztyánokig. Ebben az 5 korcsoportban kizárólag csak magyar zenével lehet indulni, ami azt jelenti, hogy népzenével, klasszikus zenével, műdalokkal, verbunkos dallamokkal, és hát elsősorban ugye itt a Rákóczi dallamkör, a Rákóczi dallamkincs van leginkább megemlítve, hiszen mind az 5 korcsoportnak ajánlott irodalmat állítottunk össze, ez az ajánlott irodalom ebbe belefoglalva a legismertebb Rákóczi dallamok, vagy a Rákóczi nevéhez köthető dallamok. Nem szerettük volna felvegyíteni a muzsikákat, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek lehetőséget és a tudási szintjéhez igazítottuk akár a korcsoportokat is, a korcsoportoknak is az egymás utáni következését, de az is nagyon fontos, hogy nagyon elegáns díjakkal próbáljuk lelkesíteni a versenyzőket, hiszen akár itt a mögöttem található 100 évnél idősebb madagaszkári rózsafából készült tárogató a verseny abszolút fődíja. A mellette található hangszer az még készülőben van, szintén egy Zótából, egy nagyon különleges fából készül a hangszer. A billentyűi itt találhatók előtte. Ez a hangszer a verseny kezdetéig el fog készülni majd.

0: Hasznos holmik, kedvező árak, újrahasznosítás és egy kis közösségi élmény. Ezt kínálja a Családi Bolha Piac Gyöngyösön. A kínálatban a baba és kiskamasz ruháktól, bizsuktól kezdve, az őszi holmikon és könyveken át, egészen a mindössze 200 forintos farmerekig sok minden megtalálható. A kezdeményezés célja azonban nem csupán a kedvező vásárlás, hanem az is, hogy a még használható tárgyak új életet kapjanak. A részletekről Aradi Mária szervezőt Fekete Gábor kérdezte.
1: Ha azt mondom, hogy almavilág, összefogás, szociális szövetkezet, akkor ez egy nagyon ismert szó és gyönyörű neve van, és mind a kettőnek köze van a kincses barlang adományboltkod és a bolha piachoz is. De akkor kezdjük azzal, hogy bolha piac. Ez most egyáltalán mikor lesz, hol lesz, hány órától lesz, és mit lehet róla tudni?
2: Most a hétvégén, ilyen hosszú hétvégénk lesz, és nem tudjuk pontosan, hogy ez mit fog jelenteni, hogy sokkal többen leszünk, vagy kevesebben, de a tény, hogy pénteken és szombaton a megszokottokhoz híven mind a két nap bolhapiac lesz, és a bolhapiac kiegészül a bőrzével.
1: Igen. Mi az a különlegesség, amivel most előrukkoltok még?
2: Most augusztus 21-22-én ugye arra készülünk, hogy majd minél több ember fog eljönni, és erre minden egyes árus külön valamilyen akcióval, valamilyen kedvezménnyel készül, meg ezen kívül lesznek még ajándékaink is. Természetesen olyan ajándékaink lesznek, amik hozzátartoznak majd a szeptemberi évkezdéshez, például vonalzókészletet ajándékozunk majd a gyerekeknek. Meg lesznek olyan apró dolgok, amivel kedveskedni szeretnénk, hiszen a pénteki bolhapiac az már 30 éve bevezetett, azt már pontosan tudják, hogy ott vagyunk a vasúton túl, és hogy mekkora élet van ott. De a szombati bolhapiac az még hiába, hogy szombaton azt gondolnánk, hogy sokkal többen vagyunk, az még nincs annyira bevezetve, és az 8 órakor kezdődik, nem 6 órakor. De mind a kettőnek más az árus köre is, és a vásárló köre is.
1: Ugye itt ez egy nagyon kiváló kezdeményezés, tavaly is beszélgettünk róla. Tapasztalataid? Tehát amikor az emberek ide kimennek, és most tényleg egy újdonság elejével is meglökitek ezt, mert ott aztán tényleg lesz most minden, és tényleg így, ahogy mondod, mindjárt becsöngetnek, tehát hasznos is. Mi a tapasztalatod? Amikor életre hívtátok, egyáltalán létrejött, azóta mi az, ami hozzád visszament információ?
2: 2025. október 1-től vagyunk az Almavilág Összefogás részéről, mi a programfelelősei, illetve szervezői, illetve egész konkrétan a piacfelügyelője, takarítója, karbantartója a bolhapiacnak, és nagyon sok mindent megújítottunk a piacon, aminek elsősorban az árusok felé szerettünk volna egy ilyen kedvező lépést tenni, hogy nekik komfortosabb legyen ott, hiszen van olyan, hogy mínusz akárhány fokban is ott vannak órákon keresztül várnak, illetve szerettük volna, ha minél több olyan ember jön oda, aki még azt sem tudta, hogy még mindig létezik, hogy van, és megismerkedik velünk. Ugyanis nagyon fontos azt tudni, hogy olyan hatalmas a fogyasztópiacnak a termelése, ami a környezetünkre már nagyon ártalmas. És hogyha valaki kijön a bolhapiacra, biztos vagyok benne, hogy talál a használt termékek között is olyat, amit hogyha feltőtlenít, vagy elmos, vagy a magáinak érez, akkor az nem csak örömforrás, hanem hasznos is a számára. De az a tapasztalatom, hogy aki kijön, biztos, hogy találkozik ismerősökkel, barátokkal, olyan jó ízű beszélgetések vannak ott, és nem csak Gyöngyösről, Gyöngyös környékéről, hanem az ország több részéről is érkeznek, árusok is, és vásárlók is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Leó pápa a Vatikánban találkozott Joseph Aoun libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amelyek középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodását. A Szent Szék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. A Szent Széki sajtóközpont által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keret megállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szent Szék, miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmát fejezte ki a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a Szent Széki közlemény. Minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvény sorozat közbeszerzése, közölte a Fidesz országgyűlési frakciója. A közleményben egy a sajtóirodában megjelent információ alapján azt írják, a Tisza párt házi rendezvényszervező cége, a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-i ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. Ezzel a Tisza kormány egyértelműen kamu közbeszerzési eljárást folytatott le, aminek az előre kijelölt nyertese a kiírás előtt már a részletekről egyeztetett, hívják fel a figyelmet, kiemelve, hogy a Tisza kormány saját rendezvény szervezőjének játszotta így ki a szervezést. Ezt az ellenzéki párt szerint a legátlátszóbb módon tette meg a kormány, hiszen a szakmai megvalósításra az eredeti szerződéses cég szakembereit vették át, hogy a pénzfelvételén kívül sok munkát ne kelljen végezniük. A frakció közérdekű bejelentéssel fog élni az ügyben a közbeszerzési hatóságnál, olvasható a parlamenti képviselőcsoport közleményében. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecenben. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre. Szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál erőnyt jelent a többgyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek, részletezik. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad. Sport. Rekordot jelentő 9 klub, köztük a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool FC, a Tóth Alexet soraiban tudó Bournemouth, valamint a Manchester City és a klubvilágbajnok Chelsea is új vezetőedzővel várta az angol labdarúgó élvonal új idényének rajtját, ahol a címvédő Arsenal hazai környezetben simán 3-0-ra nyert az élvonalba 25 év után visszatérő Coventry City ellen. A londoni gárda saját közönsége előtt immár 46. Premier League meccsen veretlen feljutó csapatok ellen, ezeken a találkozókon 41 győzelem és 5 döntetlen a mérlege. Végül az időjárásról. Nyugat-dél-nyugat felől felhőtömbök érkeznek, így az általában napos idő mellett, főként a Dunántúlon és a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb területek és időszakok. Csapadékra azonban ott sem kell számítani, csupán délnyugaton lehet elvétve kisebb zápor. A csúcshőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Zinger Magdolna, író, újságíró, tréner, mentálhigiénis szakember, gyásztanácsadó, a gyászolókat segítő Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja, aki rendszeresen tart előadásokat különböző képzéseken, szakmai konferenciákon, hospice, gyász, vállás és újrakezdés témakörökben. Az idei ünnepi könyvhétre jelent meg a legújabb kötete, melynek címe Felépülés a gyászból. Vallomások a megbékélés útjáról. A gyászhoz kapcsolódóan ez már a sokadik munkája, de az abból való felépülés először kerül a fókuszba, és a 20 pozitív történet az olvasó számára is sok-sok tanulsággal szolgálhat. Egy új könyv megjelenésének mindig van felhajtó ereje, de ha az ember valami nagyon szokatlant lép az életében, annak meg különösképp. Márpedig Zinger Magdolna közel egy éve egy igen szokatlan elhatározásra jutott. Feladva a fővárosi életét, egyik pillanatról a másikra egy alföldi kis faluba, Tiszakőtre költözött. Mi indokolhat egy ilyen döntést, s az jónak bizonyult-e? Ezt is megbeszéljük.

0: legújabb könyved Felépülés a gyászból, vallomások a megbékélés útjáról. Lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen egy sorozatnak a része, mert a gyászfeldolgozás amúgy is az egyik fő profilod, és számos könyved megjelent már ebben a témában, ha csak arra gondolok, hogy gyászkísérés együtt a bánat és a feldolgozás útján, vagy a vigasztalódás a gyászban, vagy asszonyok álmában síró babák, ki vigasztalja meg a gyerekeket, válás és gyász a családban, veszteségek ajándéka, boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tehát szinte minden kötetedben ezt a témát járod körül. A legújabb könyved szinte folytatása az előzőknek. És a te jól bevált módszered az, hogy beszélgetsz emberekkel. Olyan emberekkel, akik jelesül ebben a könyvben el tudják magukról mondani azt, hogy felépültek a gyászból. Ahogy olvastam a történeteket, próbáltál többféle kapcsolatot megmutatni, hogy milyen az, amikor az ember elveszti a szüleit, milyen az, amikor a gyerekét, milyen az, amikor az unokáját, milyen az, amikor a testvérét, milyen, amikor az állatait, tehát gyászolni kell valakit vagy valamit, és ezek az emberek nem véletlenül kerülnek veled kapcsolatba, mert ők azok, akik keresik az útját annak, hogy hogyan lehetne felépülni a gyászból. És már ez önmagában, én szerintem, egy nagyon előremutató attitűd egy ember életében, hogyha nem ragad benne a gyászában, hanem megpróbálja feldolgozni azt. Ugye itt van 20 történet. Ők az utóbbi hány évnek a találkozásai számodra?
1: Egyáltalán nem arról van szó, hogy mindegyikkel kapcsolatba kerültem, és kliensekből lettek az interjú alanyok, hanem más módon is elém kerülhettek olyanok, akikről tudtam, hogy már túl vannak, hogy már több éve megtörtént a veszteség, a tragédia az életükben, és akkor kíváncsi voltam, hogy hova jutottak. Egyébként az volt a motivációm, a célja ennek a könyvnek, hogy gyászsal kapcsolatos könyvek, hála Istennek, egyre több van most már az utóbbi években. Tényleg nagyon sok, nagy a választék, és ezekben a könyvekben arról van szó, hogy milyen a gyásznak a folyamata, hogy milyen érzések kísérik, meg adnak is konkrét segítséget is, tanácsokat is, hogy hogyan álljon fel valaki. És ez nagyon jó, de olyan nem nagyon van, amikor már azt mutatjuk be, hogy sikerült is valakinek felépülni a gyászból. És azt gondoltam, hogy ez motiváló lehet, inspiráló, vigasztaló, reményt adó olyan embereknek, akik még benne vannak a gyászukban. Hogy lám-lám, ővele is mekkora tragédia történt, és mégiscsak eljutott a megbékélésig. Persze a könyvben nem mindenki egyformán jut el a megbékélésig, de azért a többség igen.
0: És nem mindenki jut egyformán bele a gyászolás kényszerűségébe. Tehát vannak olyan emberi sorsok, ahol pláne, hogyha nem természetes módon következik be a gyász, mert az, hogy elveszítjük az időszüleinket, azt mondhatnám, hogy egy abszolút életszerű folyamat része, és azzal viszonylag könnyű megbékélni, ha meg tudunk békülni. Arra is vannak itt példák, hogy sokszor azzal se könnyű, de az mindenképpen sokkal természetesebb. De hogyha olyan helyzetekbe kerülünk, és akkor azt tudjuk magunk is alakítani néha, hogy létrejönnek halálesetek, például mert történt egy baleset, történt egy öngyilkosság. Tehát akkor, amikor már aki meghal, vagy aki a meghalt ember mellett van, mondjuk problémás személyiség, tehát problémás kapcsolatokból jön létre egy olyan helyzet, hogy meghalnak emberek. És ezt nagyon jól érzékeltetik ezek a egyes szám első szemében készült beszámolók, hogy sokszor bizony tényleg konfúzus az életük, össze-vissza ugrálnak az életükben, a kapcsolataikban, megbízhatatlanok. Ők maguk is tudják, hogy hibákat követnek el, és ezzel együtt például eljutnak oda, hogy ezt átgondolják, és sokszor lelkiismeret fúdalás közepén próbálják feldolgozni a nekik is idézőjel köszönhetően halott embernek az emlékét, vagy megküzdeni a problémával.
1: Igen. Van egy olyan pszichológiai tézis, hogy a konfliktus nem hal meg az elhunyttal együtt, hanem tovább dolgozik az itt maradóban. Tehát nem arról van szó, hogy megkönnyebbülünk, bár kíséri megkönnyebbülés is a halálesetet, de ott van a fájdalom, és ott vannak a további kérdések, amiket nem sikerült megoldani a kapcsolatban. És ezek nagyon megdolgoztatják az itt maradót. Tehát a legnehezebben feldolgozható, bár sok nehezen feldolgozható gyászforma van, de az, amikor valakit nagyon szerettünk, és meghal, az egy tiszta ügy, ott nincsenek elvaratlan szálak, ott nagyon nagy a fájdalom, a hiány. És akit meg egyáltalán nem nagyon szeretünk, vagy távol állunk, az is könnyű. Kettő közt van az úgynevezett ambivalens kapcsolat, meg ambivalens gyász, amikor szerettünk is, meg gyűlöltünk is, és konfliktusos volt, ott sokkal nehezebb feladat, sokkal nagyobb kihívás, és hosszabb idő, meg esetleg kell segítség is, hogy átbeszélni a kapcsolatot. És a bűntudat is megjelenhet olyan módon például, hogy egyrészt a harag, mert továbbra is ott a harag az ellen, aki meghalt, mert olyat vétett ellene, vagy nem tudom. De amikor a vita során a gyászoló is mondott azért durva dolgokat, akkor meg bűntudata is van. Tehát ezek ilyen nagyon ambivalens, nagyon gyötrő érzések.

0: Mondasz egy-két példát, ami számodra is a legmegdöbbentőbb volt, vagy legmegrázóbb, mert hogy ezeket a történeteket olvasni nem könnyű. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki éppen gyászol, és jaj, valahogy túl legyek rajta, ez mondjuk a beszámolóknak a záró része, hanem inkább nagyon komoly élettörténeteken kell végigmennünk.
1: Igen.
0: Mindegyik akár külön-külön filmre, novellába, regénybe kívánkozhatna. Tehát mondjuk így, hogy érdekes történeteket olvassunk, érdekes, megrázó történeteket.
1: Igen, azért is érdekesek ezek a vallomások, mert nem a végéről van szó csak, hogy és felépültem, meghalt, és aztán felépültem, így meg úgy megküzdöttem. Nem csak ezt mutatja be, hanem az előzményeket is, hogy milyen volt a kapcsolat, hogy mi vezetett oda, akár csak egy betegség, akár ilyen konfliktus és öngyilkosság, és ilyen teljes életutakat is bemutat sokszor az interjú. Számomra a legdurvább, legmegrázóbb nyilván, mint anyaként is talán, amikor a kicsi 3-4 éves kisgyerek úgy fulladt be egy zajló patakba, hogy a nagypapa gyakorlatilag nem ugrott utána. Tehát a nagypapa tartotta a karján, egyáltalán nem volt ott a helye, nem kellett volna neki átmenni azon a rozogapallón, ilyen viharos vízfolyásnál, és majd amikor megcsúszott és beleesett, akkor a kisgyereket elsodorta a víz, és amikor este megérkeztek a szülők, a teljes kétségbeesésbe és kiborulásba majd megtalálták a holttestet, mindez Franciaországban történt, és akkor pár nap múlva ott a temetésről beszéltek, akkor ez a nagypapa azt kérdezte, hogy Magyarországon, ahol majd lesz a temetés, ott van-e 5 csillagos szálloda már, hogy neki az kell. Tehát, hogy ilyet az édesanyja mindenáron megpróbált eljutni a megbocsátásig, mert a férjét nagyon szerette, ezért a férje szüleivel sem akart rossz viszonyba kerülni, de még a szívében sem akart haragot táplálni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt neki a gyásza mellett ezeket is feldolgozni.
0: Ugye általában a történeteknél, amelyek ilyen problémásabbak, tehát nem egyszerűen csak eljutunk az életvégi halálhoz, és azt kell elgyászolni, hanem történhetnének másképp is a dolgok.
1: Igen.
0: Itt ebben az esetben az édesanyja, aki elmeséli a történetet, ő pontosan tudta, hogy problémásak a férjének a szülei. És nagyon aggódott is, hogy kénytelen az ő kezükbe adni a kisgyereket. Tehát itt ugye lehetett volna másképp, csak ezek nagyon történelmietlen és nagyon rossz felvetések, hogy mi lett volna, ha.
1: Igen.
0: És nyilván ő egész életében ezzel küzd, hogy több ponton tudott volna másképp alakulni a történet, és még ma is örülhetne a gyerekének.
1: Igen.
0: De egész más az a helyzet például, amikor egy anya az iker terhességébe elveszíti a gyerekeit. Ez egy menthetetlen szituáció.
1: Igen.
0: Talán annyival szerencsésebb, ha egyáltalán jó ez a jelző ide, hogy a gyerekek még nem kezdték el a tényleges életüket,
1: igen,
0: tehát valami olyat veszít el, ami még nem úgy hiányzik neki. De amikor például egy 5 éves kisfiú azért, igen, hal meg, már a születéskor olyan komoly problémák adódnak, amit aztán az összes későbbi operáció sem tud megjavítani, akkor ezek olyan kemény élettények, amelyekkel nem mindenkinek kell feltétlenül találkozni, és nem is hibázott. Egyszerűen csak megtörténtek az események úgy, ahogy. Ez egy sorscsapás, egy viszmajor. Nem tudok vele mit kezdeni, az a dolgom, hogy kezeljem a helyzetet.
1: Ja. Ezek a vallomások, ahogy erről mesélnek, ezek egyben megrendítőek, de egyben felemelőek is, mert hogy az emberi nagyság mutatkozik meg mindegyikben. Például az ápolás során, hogy mi mindent követnek el az emberek. Az egyik interjúban például egy fiatal édesanyja, akinek kicsi gyermekei is voltak, emellett azonban felváltva kellett rohangálni egyik kórházból a másikba, meg intézménybe, ahol aztán évekig kómában lévő édesanyját ápolták, tehát az egész annyira, de annyira nehéz volt, és közben felemelő is, hogy mire képes az ember, vagy az a nagymama, aki beteg unokája ápolásába belsegített, de hát részletesen elmondta, hogy ez mit jelentett, hogy olyan orvosi dolgokat kellett házilagosan megoldani a gyomorszondától kezdve, a nem tudom mi mindenig, és hogy nyilván az olvasó számára is nehéz olvasni, de közben meg én azt gondolom, hogy ez a sors közösség, hogy mindannyian hasonló cipőben járunk, mindannyian elszenvedünk az életünk során nehézségeket, és ezek nagyon jól segítenek bennünket abban, hogy hát példa, modell, hogy tessék, lám, ezeken ment keresztül, és mégis eljut az elfogadásig és megbékélésig.

0: Az is egy jó következtetés lehet, hogy akkor, amikor már valaki ilyen borzasztó sok nehézségen átmegy, hogy utána, amikor esetleg felszabadul a nehézségek alól, például a gyerekápolás, a szülők elvesztése, stb. Az összes ügynek az intézése, ami az ilyen személyek körül adódik, akkor utána eljut egy megkönnyebbülési fázisba, pusztán azért megszűntek a nehézségek, és akkor ahhoz képest lehet derűsen tekinteni az életre, hogy már annyi mindenen túlmentem, hogy már az, ami korábban zavart, már föl se veszem. Tehát egész egyszerűen az embernek megváltozik a szemlélete, a hozzáállása a dolgokhoz, sokkal elfogadóbb tud lenni.
1: De jó, hogy ezt említed, mert hogy ez a legszebb része tulajdonképpen, és ez az, ami talán mások számára is gyógyító, olyanok, akik még benne vannak a saját fájdalmukban, hogy nem csak arról van szó, hogy el lehet jutni a megbékélésig, hanem van egy ilyen növekedés is, egy ilyen gazdagodás, személyiségfejlődés része, amelyről szinte mindenki beszámolt. Anélkül, hogy én kérdeztem volna, noha nekem ez az én kedvenc területem, és könyvet is írtam erről.
0: Ez a poszttraumás növekedés.
1: Növekedésről, de hogy ők maguktól is mind mondják, hogy elmondják, hogy nem félnek a haláltól soha többet. Tehát ez mennyire gyönyörű. Megváltoznak a prioritások az életben, hogy mi fontos, mi nem, mert nem idegeskednek olyan dolgok miatt, ami korábban gondot okozott számukra.
0: Ugye ezek az emberek olyanok, a te interjú alanyaid, akik segíteni akartak magukon, mert más nem tud lényegében segíteni az emberen, csak saját maga, viszont nyilván lehet segítőket kérni ehhez. Nektek van a napfogyatkozás egyesületetek, meg van felnőtt gondozási csoport, gyászcsoportok. Ezek mind-mind kiderülnek az interjúkból, hogy ezeken keresztül találkoztak veled, és mesélték el a történeteiket.
1: Az emberek általában szeretik mesélni a saját történetüket, bár a férfiak kevésbé vállalkozóak, mint a nők, de hogy ez egy lehetőség is, szoktam is mondani, amikor felkérek valakit arra, hogy szeretnék vele interjút készíteni, például akit említettünk, hogy a kisfia belefulladt a vízbe, ővel zumbázni jártam, és tudtam az ő történetét, és úgy kértem fel. Tehát nem segítője voltam, hanem csak tudtam a történetét. És amikor felkértem valakit, mindig szoktam

0: arra, hogy újra legyen kiskutyám.
1: Érdekes, hogy valakit ennyire megvisel például egy állat elvesztése. Megírod a lányodnak a történetét is, aki a lovát veszített el, és utána vált, úgy érezte felnőtté. Ez olyan érzés lehet, mint amikor elveszítjük a szüleinket, és akkor azt gondoljuk, hogy na, most már felnőtté kell válnunk, már nincs hova menni anyukához, apukához, és ő valami ilyesmi élményt élt meg. Te ennek tanulja voltál közelről?
0: Fú, hát nagyon érdekes. Természetesen a lónak a halálánál ott voltam, és a temetésénél is. Amikor elaltatták a lovat, akkor az egész család ott volt, és támogattuk Sárát, akit borzalmasan megviselt. Sőt, hát az a nap az úgy telt el, hogy mozgosítva volt a család, hogy ma lesz az altatás, és akkor óránként változott a helyzet, mert a Sára azt írta, hogy mégsem, azt látom, hogy most eszik, legel, mégse, mégis igen, és az egész család így nem tudta, hogy most mi lesz. Tehát ilyen szempontból részt vettem, és láttam, viszont a gyászában nem annyira, mert ő azért ezt nem mutatta ennyire, és nem beszélt róla, és ahhoz képest, hogy ugye az anyukája gyászban jártas szakember, tulajdonképpen nem mondhatnám, hogy sok segítséget kapott tőlem.
1: De azért már nem kért.
0: Nem kért, igen, persze. És amikor egyszerűen ezt pár év múlva megírta, tehát ez az egyetlen történet a könyvben, amit nem én írtam meg, hanem ő, a vallomást tevőnek az írása, és nagyon örültem, hogy a szerkesztő nem kukázta ki, mert szerintem egy nagyon értékes írás, hogy micsoda személyiségfejlődésen ment keresztül, úgyhogy először rosszabb lett, szinte deviánssá vált, tehát bulizott meg, ivott a haverjaival, és túlzásba vitte ezt a bulizást, ez is a gyásznak egy megnyilvánulása. És aztán szépen lassan képes volt nem csak felépülni, hanem reflektált arra, hogy min ment keresztül, hogy ez az ő személyiségében milyen változást hozott. Először egy romló folyamat volt, aztán egy építkezés, és azért ugye a tragédia ellenére is nagyon sok szépség van. Egyébként az összesben, nem? Az összes vallomásban rengeteg a szépség. Tehát olyan emberi mélységek vannak, és olyan sok filozófia. Tehát a nagy küzdelem mellett keresik a miértekre a választ, hogy miért történt ez, mi értelme van ilyen tragikus veszteségeknek, hogy egy gyermek halál például, hogy nem szülő, hogy mi az a tanítás rám nézve, hogy van-e ezzel nekem valami dolgom, és azon túl is, hogy mi van az univerzumban, meg vallásfilozófia értelemben, tehát nagyon sok az elmélkedés is, amire lehet úgy rezonálni, tehát az olvasó nagyon sok esetben akár a negatív érzésekre is, hogy harag, bűntudat, befejezetlenség, hogy aha, én is pont így, pont. És akár az élet nagy kérdéseire is lehet úgy rezonálni, vagy éppen szembe menni és elgondolkodni, hogy egyáltalán hogy van ez.

0: Érdekes, ahogy megírod a kutyának és a lónak a halálát, az elvesztést, és a nagyon mély gyászt, amit éreztek a gazdáik az állatoknak. Ugyanakkor az összes többi emberi történet, és ezek így teljesen ekvivalensen egyformán jelennek meg, mintha az pont ugyanolyan értékű lenne egy állatnak az elveszítése és a gyász érzés, mint amikor egy embert veszítünk el. Maga a fájdalom, az érzés, ugye, amivel te foglalkozol, amit föl kell dolgozni, az mintha ugyanolyan lenne.
1: Sőt, megtörténik, hogy rosszabb, nehezebb egy gyász folyamat, még Polcalennek is volt olyan könyve, amiben ilyen történet van, és aki mesélt neki az ő veszteségeiről, akkor elmondta, hogy sokkal jobban gyászolta a cicáját, azt hiszem cica volt, nem kutya, mint a saját édesanyját. És van ennek magyarázata is, például egy kutyával való kapcsolat, az azért tud még szorosabb, mélyebbé válni, mint egy humán kapcsolat, mert olyan feltétel nélküli elfogadást nem tapasztal az ember soha a világon, az életben, mint amit valaki a kutyájától. Egyébként én sem tudok ilyen mélységben érezni egy állattal, tehát nem tudok annyira kapcsolódni.
0: Van állatod?
1: Most van éppen egy kis cicám, de ahogy a két lányom kapcsolódik a kutyájához, meg a barátnőm, meg mindenki, hogy szerelemmel, azt én nem tudom, de ismerem ezt. Nagyon jól ismerem, hogy mit éreznek a kutyatulajdonosok. Ez a feltétel nélküli elfogadás az, ami mindent üt.
0: A történeteken túl, amik nagyon izgalmasak és szinte regényben, novellában, filmnek kívánkozóak, nagyon fontos az, hogy hogyan küzdenek meg az emberek a saját problémáikkal, és érdekes az, hogy nagyon sokan elkezdenek váltani, egész más életstratégiákat kidolgozni, más foglalkozásokba beleásni magukat. Sokan gyógyítók lesznek, mint amilyen te magad is. Lehet, hogy elmentek ezekbe a csoportokba, akár a Napfogyatkozás Egyesületnél is megfordultak, és maguk is úgy gondolták, hogy kell válniuk, hogy gyógyító foglalkozásokat kell vezetniük, mert ők aztán tényleg hitelesek abban, hogy hogyan kell megküzdeni a gyásszal.
1: Igen, ez is a veszteségek ajándéka kategória, a poszttraumás növekedés, hogy nagyon sokan váltanak hivatást, nem feltétlenül a gyógyításra, vagy a segítő felé, de hogy felhagynak azzal, amit korábban már próbáltak. Például valaki egy multicégnél az volt a feladata, hogy a multicég nyereségét növelje, akkor ráébred, hogy azért az emberi élet ennél több kell, hogy legyen. Nagyon sokan már előtte is fontolgatják, csak hát ugye jól keresnek, meg félelem is egy újba belekezdeni, és akkor nagyon sokszor van, hogy az élet határhelyzetei azok, amik mint egy kikatapultálnak bennünket onnan, ahol vagyunk, és rákényszerítenek egy változásra, ami pozitív lehet.

0: Hogy a felépülés a gyászból, ez a legújabb kötetednek a címe, 20 történettel. Én biztos vagyok abban, hogy neked még nagyon sok történeted van, és fogunk újabb történetekkel találkozni. Most éppen hol tartasz ebben a munkában?
1: Most éppen nem írok, mert élvezem a kertészkedést, mert elköltöztem egy kis faluba.
0: Na, mesélj csak erről, légy szíves, hogy miért is költöztél el, mikor költöztél el?
1: Igen, múlt év őszén költöztem el, szeptemberben, mert egyszerűen csak meglátogattam egy barátnőmet, aki egyébként munkatársam is, tehát válláscsoportokat vezetünk online. És meglátogattam ott Tiszakürtön, és ő mutatott egy kis házikót, és mondta, hogy eladó, nem költözöl le magni, és mondtam, hogy hát bolond vagy, de hogy költözöm, hát itt születtem Budapesten, itt élek, itt a 4 gyerekem, unokám. Nem. Mondtam ezt dél körül, és este már hívtam az ingatlanost, hogy szeretném megvenni azt a házat. Ez azért tudni kell, hogy nincs saját lakásom. Sokkal könnyebb változtatni nyilván, mint hogyha lenne egy saját lakás. Viszont a bérleti díj meg igen magas, mint tudjuk. És azt nekem ki kell termelni havonta, és úgy képzelem, hogy azért fáradni fogok, ahogy idősödöm. És hát ez egy nagyon olcsó ház volt, de nem ilyen nagymamás. Egyetlen egy szoba, konyha, fürdőszoba, egy nagyobb kamra. Viszont van egy gyönyörű nagy kert. És ahol van, az is nagyon-nagyon szép. Közvetlenül mellettem egy arborétum, és a Tisza pedig olyan 5 perc séta előttem. Úgyhogy a fiam, amikor meglátogatott, akkor azt mondta, hogy anyu, neked a kerted végében folyik a Tisza. Hát nem, de hogy ennyire szép környezet. És hát hangsúlyozom a biztonságot, az anyagi biztonságot, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy a nyugdíjam 137 ezer forint, de termeljek ki 200 ezer forintot minimum havonta alvéletre. Ez szerintem önmagában egy adóász, hogy ott nem kell ezt.
0: Ez a ház a te tulajdonod?
1: Ez az én tulajdonom, és egyébként pedig a bátyám vásárolta meg nekem. Nem volt egy drága, 12 millió.
0: Milyen szép gesztus.
1: Igen.
0: A részéről.
1: A válás utáni helyzet sodort ilyen devizás történet.
0: Oké, Magdi, tehát ez jó hangzik, hogy van egy házad most, Tiszakürtön. Ahhoz képest, hogy te itt az életnek a sűrűjében voltál, de nagyon intenzíven és folyamatosan láthattunk itt ott megnyilvánulni. Rengeteg kliensed volt, itt működnek az egyesületek, amikben dolgozol. Hát így benne voltál abszolút a fővárosi életben, és aki ehhez hozzászokik, hát annak egy óriási változás ez, hogy Tiszakürt. Szóval ezt úgy elsőre nehezen fogja föl az ember, sokkal inkább itt szokott lenni az irány, hogy valaki, ha inspirálódni akar, akkor inkább választja a nagyobb helységet, legyen ez akár egy megyei jogú város, mondjuk ebben esetben Kecskemét lehetne, ugye?
1: Igen.
0: Az Kecskemét. De bárhol is ész az országban, tehát nyilván egy nagyobb városban, ahol sokkal több a lehetőség, sokkal izgalmasabb az élet, mint olyan. Na most ehhez képest pont az ellenkező irányt választottad. Hogyan tudod meggyőzni a barátnőd, illetve a körülmények arról, hogy neked igenis van ott helyed, van ott dolgod?
1: Egyrészt rendkívül békés, nyugalmas, tehát ez az érzés, ez azért ott rögtön átjött. Másik meg, ahogy ez a barátnőm elmondta, hogy tudunk dolgozni továbbra is online, a kliensekkel is tudok online módon is, a válláscsoportot is online is, de nem arról van szó, hogy engem nem látogatnak meg kliensek, hiszen ott is élnek emberek. Nyilván nem a faluból, de Kecskemét, Szolnok, tehát a környező városokból el tudnak jönni hozzám, de egyébként Budapestről is eljött már több, és most is kaptam egy levelet, hogy elhozza az édesanyját. Tehát nem szakadtam el attól, hogy személyesen is találkozzak kliensekkel. Szerencsére, bár sokkal kevesebb, ezt el kell ismernem. Az tény, hogy kiállításokra, színházba nyilván kevésbé tudok eljönni, tehát ez egy veszteség, de kárpótol a természetközeliség, a kert, mert az most ilyen szenvedélyemmé vált. A kert tulajdonosok erről sokat tudnak, akár a kutya tulajdonosok, ódákat tudnak zengeni, és engem be is szippantott, tehát mint egy megszállott építek, mert egy dzsumbúj volt a kert, tehát a nulláról van módom építeni. És hát látogatnak engem, a gyerekeim lejönnek, élvezik azt, hogy milyen jópofa kis kirándulás, én is fel tudok jönni azért 2 óra busszal egyébként az út, nem kevés. nem csak a gyerekeimhez jövök fel, hanem azért, hogy a konferencia van, és akár résztvevőként, akár előadóként elvállalok valamit, akkor feljövök. Most például ez az interjú itt történik Budapesten, és ugyan a fiam miatt jöttem, akinek volt egy kisebb műtétje, de képzést tartok a Mozgásjavító Intézetben.
0: Milyen képzést?
1: A Mozgásjavító Intézetben sajnos megtörténik az, hogy valaki meghal izomsorvadás következtében, vagy hát bármi lehetséges, és ezért a pedagógusok szembesülnek azzal, hogy gyászolnak a gyerekek, az osztálytársak, az egész iskola gyászol. Szembesülnek azzal is, hogy hasonló betegségben szenvedő gyerek, ha ugye elkezdi böngészni az internetet, akkor pontosan tisztában jön a saját várható sorsával. És a pedagógusok számára nyújtunk a tiszakürti kolléganemmel képzést, hogy hogyan tudják támogatni a gyerekeket. Már nem először vagyunk ebben az intézetben egyébként, pár évente megjelenünk, mert ugye változnak a pedagógiai összetétel, mert ez egy nagyon nagy intézmény, bentlakásos is, nagyon sok a nem csak pedagógus, hanem a segítő, bármilyen segítő. Ja, és még a lenti életemhez hozzátartozik az is, hogy én alapvetően egy introvertált személy vagyok. Tehát, hogy én igaz, hogy amikor emberekkel vagyok, akkor képes vagyok feloldódni, és jókedvű lenni, és jó ízűt beszélgetni, meg programokat csinálni, de igazából leginkább egymagam otthon érzem jól magam. Tehát nagy szükségem van, hogy visszavonuljak. Egyenesen, amikor bejelentettem a gyerekeimnek, hogy leköltözöm egy kis faluba, akkor azért ők is csodálkoztak, és hogy akkor az milyen lesz, és nem csak ők, de mások is mondták, hogy majd be fogok szűkülni, és majd hú, meg korán megöregszem, meg nem tudom miket mondtak, és akkor a nagyobbik lányom azt mondta, hogy ugyan már, hát anyu egy kivetett bolygón egyedül el lenne, ha van könyv, és ő ismer legjobban.
0: Amit olvasol, vagy akár meg is írsz.
1: Igen.
0: De a könyv az nálad kétféle irányban működik.
1: Hát tényleg, és mi íróként is, hát nem arra van szükségünk, hogy békében tudjunk írni.

0: Ami még nálad fontos, és remek formában vagy, hogy nagyon komolyan sportoltál is, és erre mindig nagyon figyeltél. Persze sportolni lehet egyedül is, nagyon jókat lehet ott, gondolom, menni, túrázni, le a Tiszához, akár úszni, nem tudom, hogy ezt szereted-e.
1: Nem annyira.
0: Nem annyira, mindegy, tehát az is lehetne egy opció. Igen. De azért eljártál edzőterembe, igen, komoly edzés mennyiséged volt, amit itt Budapesten tudtál személyi edzővel együtt megvalósítani. Na most ez ügyben hogy állsz?
1: Na hát ez például egy veszteség, de az az igazság, hogy már nagyon fárasztott is engem az, hogy eljártam, mert két délelőtt zumbázni mentem, két délelőtt edzésre. Az azt jelenti, hogy a hétköznapból egy délelőttön maradt, amikor nem, és azért zumbázni már 10 évig jártam, a személyedzővel való találkozásot meg csak 3 év, de hogy azért ez már nagyon fárasztott engem, ez a kötöttség. Amikor leköltöztem, akkor semmiképp se akartam a mozgást, hát azt nem lehet abba hagyni. És akkor még úgy terveztem, hogy na majd átjárok Kunszentmártonra, ami egyébként 20 perc busszal, tehát nem egy nagy út, de hogy ott van gym, hogy oda majd fogok járni, de aztán rájöttem, hogy jár a fene, nincs kedvem. Úgyhogy beszereztem ilyen gumiköteleket, rengeteget, és nagyon szorgalmasan csinálom, és tényleg odafigyelve, hogy megdolgozzam az izmaimat, plusz gyalogolok, plusz táncolok zenére otthon.
0: Tehát akkor a sportolás az megvan, és szerintem a séta az egy kiváló ötlet. A lábunk mindig kéznél van, hogy ez a képzavarral éljek.
1: Erdőben, ugye, ami pszichésen is, lelkünknek is jót tesz.
0: Van-e még valami, amit úgy csinálsz? Tehát van a kert, van a mozgás, van a házad, aminek örülsz, nyilván azt be kell rendezni, otthonossá tenni, vannak klienseid.
1: Igen, hát a barátságokról nem beszéltem, mert hogy azért az is egy kérdés, hogy az ember lemegy egy kis faluba, és jó, hogy már ott adóban van egy barátnő, de hogy azért az emberi kapcsolódások nagyon fontosak. És az a jó hír, hogy így meglátogatnak engem olyanok például, akikkel nem találkoztam Budapesten, mert mondjuk pszichológus, kedves ismerős, közeli kedves ismerős, de Kecskeméten él. És akkor több ilyen személy is van, aki olvasott valami posztomat, hogy leköltöztem, és akkor jöttek a levelek, hogy jó, Magdi, de jó, közel költöztél, és meglátogattak, és meglátogatnak, tehát ez egy folyamat, meg Budapestről is jönnek a barátok. Van olyan barátunk, aki közös a lenti barátnőmmel, és akkor együtt hárman finom ebédet készítünk, megyünk az arborétumba sétálni, tehát vannak ilyen baráti találkozók is. És egyik szomszéddal sikerült jobban összebarátkozni, velem korú házaspár, és bármiben segítenek. És nagyon furcsa is ez a más dimenzióban való élés, hogy amikor kellett nekem valami, és nem vezetek most már pár éve, és ott azért eléggé hiányzik az autó, és akkor a szomszédnak meg van autója, és akkor mondta, hogy hát átmehetünk, mit tudom én, Cserkeszőlőre, és akkor ott vehetünk a kerthez maratrágyát, vagy nem tudom, és akkor mondom, hogy jó, akkor majd egyeztetünk időpontot. Ehhez vagyok én hozzászokva. És akkor azt mondja, milyen egyeztetés? Azt mondja, szólsz, és akkor kiállok a kocsival. És ennyi.
0: Ugye lassan egy év, hogy ezt az életformát választottad Tiszakürtön, tehát fölváltottad a fővárosi életformát a kisfalusi életformára, ami óriási különbség. Lehet, hogy még nem jött el az idő, hogy pontosan értékeld ennek a döntésednek a jelentőségét, de hát, ha azért megkérdezem, hogy most úgy gondolod, ez egy jó döntés volt?
1: Persze, hát most már bizonyított, hogy jó döntés volt. Azt nem tudom, hogy ha beteg lennék, akkor mi van. Mert ugye azért itt Budapesten a gyerekeim közelében éltem, és az nyilván egy másik helyzet, hogyha én beteg lennék. Egyébként figyelnek rám, hát imádom azért ezt a faluban, hogy van egy ezermester, aki ősz óta dolgozik nálam nagyon-nagyon sokat, egy nagyon helyes kis pasi, meg a felesége is, meg a gyereke is, sokszor az egész család, és akkor egyszer csak mondja az az ezermester, hogy tudod, Magdi, mi már családtagnak tekintünk téged. Aztán egyszer csak felhívott telefonon, és azt mondja, hogy jaj, Magdi, felőled jött egy mentor, rendben vagy, jól vagy, nem kell segíteni?
0: Tényleg, amikor ott megjelentél a fővárosi ismert ember, akkor úgy elsőbbikre hogy fogadott a falu?
1: Szerintem nem tudják, hogy ismert vagyok, vagy lehet, hogy egy-két ember tudja, de úgy egyébként. Akivel beszélgettem, nyilván feltette a kérdést, hogy mi motivált, mert az mindenkit érdekel, hogy miért jön valaki.
0: Igen, azért gondolj bele, ez mégiscsak egy kis falu, egy kis közösség, itt mindenki mindenkit ismer, és akkor olyan egy ilyen gyütment, ahogy ezt szokták mondani, és hogyha az a gyütment nem kellemes ember, akkor azért az biztos, hogy tud feszültséget okozni magában a közösségben.
1: Ezt én is kérdeztem ott egyik ismerőstől, hogy van ez a gyütmentség, és azt mondja, hogy annyira sokat változott már a falu összetevője, hogy már nincs ilyen, hogy gyütment valaki.
0: Ugye azt mondtad, hogy most nem írsz, mert hogy annyira sokat foglalkozol a házaddal, a kerteddel, a Tiszakürtön, és egyáltalán a megváltozott életedben most nem annyira fér bele, hogy leüljél és írjál, de pont ez a magány és csend és nyugalom, ami körülvesz téged, én szerintem nagyon inspiráló lehet, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak megszülessen egy könyv, és ha igen, akkor akár már lehet, hogy van anyagod is hozzá, de mi az irány?
1: Most arra gondoltam, hogy a következő könyvem az nem interjú kötet lenne, meg nem regény, mert azt is elkövettem hármat, hanem ilyen esszék, amik foglalkoztatnak, olyan gondolatok, amit ki tudnék fejteni. Például az, hogy mi a különbség a válási gyász és a haláleseti gyász között, akkor azt így leírnám. De lehet, hogy akár a kertépítéssel, vagy valami filozófia, nem tudom még. De az biztos, hogy ilyen saját rövid írások.
0: Tehát eszégyűjtemény.
1: Mondjuk.
0: Biztos vagyok benne, hogy a kertről fogsz írni.
1: Igen.
0: Ápoljuk kertjeinket.
1: És lelkeinket.

A mai kávéház vendége Zinger Magdolna író, gyásztanácsadó volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. 18 szakirányú továbbképzést kínál a Nyíregyházi Egyetem, amelyek között a mesterséges intelligencia alkalmazásától, a business coachingon és a klímareferens képzésen át a fejlesztő pedagógus és a különböző szakmérnöki programok is megtalálhatók. A gyümölcsök érésével megkezdődik a párlatfűzés időszaka is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. Gyöngyösen a biztonsági őrök munkája nem csak a rendezvények zavartalan lebonyolításáról szól. Történelmi tanulmányokon, régészeti leleteken keresztül tárja az olvasók elé a Nyíregyházi Jósa András Múzeum 2025-ös tevékenységét az idei évkönyv. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! 18 szakirányú továbbképzést kínál a Nyíregyházi Egyetem, amelyek között a mesterséges intelligencia alkalmazásától a business coachingon és a klímareferens képzésen át a fejlesztő pedagógus és a különböző szakmérnöki programok is megtalálhatók. A levelező munkarendű képzésekre szeptember 1-ig jelentkezhetnek azok, akik már rendelkeznek alap- vagy mesterdiplomával. A részletekről Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettesét hallják.
2: Szeptember 1-ig még lehet jelentkezni ezekre a szakirányú továbbképzésekre. Valamennyi szakirányú továbbképzésünkre valamilyen alapdiplomával vagy mesterdiplomával lehet bejelentkezni, vagy korábban főiskolai vagy egyetemi diplomával, és ez mindig attól függ, hogy milyen képzésről beszélünk. 18 féle szakirányú továbbképzést hirdettünk meg a 26-27-es tanévre. Ennek a listája megtalált az egyetem honlapján, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy keresgessen és válasszon olyat, amire szívesen jönne hozzánk, és szeptember 1-ig adja be a jelentkezését. Igyekszünk a piac igényeit feltérképezni, így az utóbbi egy évben megkérdettünk olyan szakirányú képzéseket is, mint például a klímareferens, ami azt gondolom, hogy itt az elmúlt hetek tükrében nagyon is izgalmas kérdéseket feszeget, vagy például a kiberbiztonsággal kapcsolatos, vagy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakirányú továbbképzésünk is olyan terület, amire azt gondolom, hogy reményénk szerint sok jelentkező lesz majd.
1: A gyümölcsök érésével megkezdődik a párlatfőzés időszaka is. Sokan saját maguk készítik el a párlatot, ehhez azonban nem csak a megfelelő szaktudásra, hanem a szabályok ismeretére is szükség van. A Nemzeti Adó és Vámhivatal összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. A részletekről Paskujné Pivkó Bónikát, a NAV Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét hallják.
3: Indul a párlatfőzés szezonja, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal összefoglalta az ezzel kapcsolatos a legfontosabb tudnivalókat. Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki betöltötte a 18. életévét. Gyümölcsöt termeszt és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készít párlatot. A jövedéki szabályok szerint egy háztartás egy adott évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként készíthet, vagy készíthethet párlatot. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni nem lehet. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedéki adómentesen. Az éves kedvezményes mennyiség háztartásonként értendő, azaz hiába él egy háztartásban több magánfőző, nem lehet összeadni a kedvezményes mennyiséget. A párlat legfeljebb 100 liter tartalmú saját tulajdonú vagy társtulajdonban lévő desztilláló berendezéssel készíthető. A desztilláló berendezés megszerzésekor azt a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, és bármely bejelentett adatváltozást is be kell jelenteni 15 napon belül. A desziláló berendezés birtoklásához nem szükséges külön jövedéki típusú engedély. Azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, és egy esetleges ellenőrzésnél be kell tudni azt mutatni. A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A bejelentés megtehető papír alapon vagy elektronikusan az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az Onyán keresztül. A párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV J37-es jelű űrlapon kell bejelenteni. A NAV J49-es jelű űrlapon pedig a főzés szándékát kell bejelenteni a párlat előállításának megkezdése előtt a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzött párlat származási igazolás állít ki, amely igazolja az elkészült párlat jogszerű eredetét. Ha valaki több párlatot állított elő, mint amit bejelentett, de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert, akkor a különbözetről a tárgyév végéig tájékoztatni kell a NAV-ot a NAV J49-es jelű nyomtatványon. Az évente előállítható 86 liter párlatmennyiség túlépését szintén be kell jelenteni a NAV felé. Fontos tudni, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai és vendégei által fogyasztható, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett.
1: Gyöngyösen a biztonsági őrök munkája nem csak a rendezvények zavartalan lebonyolításáról szól. A városban dolgozó vagyonőrök egyaránt jelen vannak kulturális és sporteseményeken, valamint különböző intézményekben és hivatalokban is. A részletekről Palla Ferencet, a biztonsági szolgálat vezetőjét hallják.
4: 15 éve kisebb megszakításokkal itt vagyunk a főtéren, hála Istennek, amit nagyon szépen köszönünk a szervezőknek és a megbízóknak, tehát itt azért nagyon-nagyon komoly zenekarok megfordultak már, csak kettőt említenék, a Majka produkció és az Edda művek, tehát ezek hatalmas nagy cájgokkal jönnek. A biztonsági személyzetnek mindig a fő feladat szerződés által ugye kiküldik a szervezőknek azt, hogy milyen zenekar mit kér, milyen fokozatú biztonsági személyzetet kér, kér-e kísérést, lesz-e autogramozás, mennyire sietnek a területről, mennyire kell nekik biztosítani a szabad kiárást, hogy elhagyják a területet, vagy éppenséggel ráérnek, és esetleg kimennek borozni, megnézik a rendezvény magát a fellépés után természetesen. Ezek szerződésben vannak, amiket én általában megkapok a főszervezőtől, és az alapján tervezem meg az egész hétvégét fellépőről fellépőre, órára órára, és úgy osztom be a kollégákat. Tehát ez egy elég így fejbe összerakni órára, percre pontosan, mert hogyha azt mondja a fellépő, hogy ő most ki fog menni, akkor oda kell két kollega. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel hogy egy picikét ez egy közterület is, ezáltal mind a rendőrség, mind a közterület felügyelet, és mind a polgárőrséggel együtt közre tudunk működni már évek óta, és hál' Istennek nem jellemző, inkább ilyen bepróbálkozások vannak, hogy ő valakinek a valakije, és szeretne bejutni a backstage-be, fotózkodni, de nem rossz indulattal, csak ilyen furmányosan, ugye mi ezt azért már tudjuk kezelni, megvannak rá a megfelelő kis eszközeink, amivel felhívjuk rá a figyelmet, hogy ne próbálkozzon, mert nincs értelme, ugye mi ezeket én általában főszervezővel és a tourmenedzserrel szoktam lekommunikálni, hogy várnak-e valakit, jön-e vendég hozzájuk, hány fő, és azokat felkarszalagozzuk, és kiszűrjük azt is, hogy ide illetékterembe jusson.
1: Történelmi tanulmányokon, régészeti leleteken keresztül tárja az olvasók elé a Nyíregyházi Jósa András Múzeum 2025-ös tevékenységét az idei évkönyv, amely már a 67. a sorban. A kötetben 19 szerző, 18 írása kapott helyet, köztük az utolsó hadifogoly, Toma András, vagy akár Kálai András életútjáról is olvashatnak az érdeklődők. A részletekről dr. Rémiás Tibor, múzeumigazgatót hallják.
5: Hogyha végigmennénk ezen a köteten, akkor én ki tudnék emelni számtalan olyan jó dolgot, amit sikerült beleszerkeszteni ebbe a kötetbe. A legelején ki kell emelnem azt, hogy a Józsa András Múzeumnak 32 partnerintézménye van, belföldi és külföldi egyaránt, és a Zsesovi Múzeum tavaly 90 éves lett. Ezzel a bemutatással kezdjük. Számtalan kollégánk kapott elismerést a munkájáért. Többek között címzetes múzeum igazgatónk Bene János komoly országos kitüntetést kapott, Magyar Érdemrend Lovakeresztje kitüntetést. A Magyar Kultúra Napjából csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a kultúrában foglalkozók közül 35 szemét ismert el elismerő oklevéllel a szakminisztérium. Ezeknek a személyeknek a laudációját lehet olvasni, ami azt jelenti, hogyha majd ez 20 év múlva, 50 év múlva valaki fellapozza ezt az évkönyvet, akkor meg tudja állapítani, hogy kik azok a kiemelkedő személyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akik a kultúra ütőerén rajta tartották a kezüket.
1: Dr. Holmár Zoltán történész, aki Kállai Andrásról írt tanulmányt, elmondta, hogy kevés olyan szaktudományos folyóirat van hazánkban, amely ennyi kötettel rendelkezik.
6: Több mint 500 oldalas, tehát több mint 5000 oldalról van szó, kereken 535 oldalas szakfolyóirat lett most idén a József András Múzeum évkönyve, 18 tanulmány található benne, ebből ugye 19 szerző az alkotója, mert van egy olyan tanulmány, amit egy páros munkatársnak az eredménye. Ha a 18 tanulmányt, illetve a 19 szerzőt veszük górcső alá, akkor láthatjuk azt, hogy közülük 10 a József András Múzeumnak, illetve a tagintézményeinek a dolgozói munkatársai, vagy egykori munkatársai voltak. Többek között volt igazgatók is vannak köztük, ha most például Benni Jánost vagy Pál Istvánt, a múzeum falu egykori vezetőit emelném ki, de van benne például Kujbus Németh Éva jóvoltából, a megyei levéltár egykori igazgatója is egy tanulmánya, jeleskedett a nagykárolyi károlyakról.
1: A költészet nem csak a könyvtárszobákban és a verses kötetek lapjainél. Ezt szeretném megmutatni a Verst Side projekt is Gyöngyösön, ahol főként az irodalom és a művészetek kedvelői találkozhatnak. A cél pedig egyszerű, közelebb hozni a művészetet az emberekhez. A részletekről Herceg Jonatán szervezőt Fekete Gábor kérdezte.
7: Budapestről indult a Verst, nagyjából 6-7 évvel ezelőtt egy kávézóban egyik pultos lány találtak, hogy legyenek ott rendezvények, és gyakorlatilag egy versfelolvasó estként indult, és pár rendezvény után tettük a szervezést ettől a lánytól, pár barátommal együtt, és akkor utána egy nagyjából tavaly nyáron, tehát nagyjából pont egy éve jutottunk el oda a Mágum Ádám barátommal, hogy ezt lehozzuk Gyöngyösre. Elsősorban a főszervező a Mágum Ádi, főleg csak besegítek neki meg a helyszíni lebonyolításnál, szóval, hogy azt ketten csináljuk.
8: Neked honnan jött a művészet iránti szereteted?
7: A művészethez való kötődésem, ez nem tudom, tehát 10 éves koromban jött először még repszövegeken, meg dalokon keresztül, aztán már lassan 10 éve jött a versírás, vagy a verseknek a szeretete, aztán így utána egy lépésről lépésre az ember belefolyik ezekbe a dolgokba. Elsősorban ugye egy versfelolvasó est, de gyakorlatilag lehet akár slam poetry szöveget hozni, rap szöveget hozni, bármilyen dalt hozni. Műfaj megkötés nincs, tehát tényleg amivel az ember úgy érzi, hogy egy nem tudom, egy 3-5 percben színpadra tud állni, és színpadra szeretne állni.
8: És korosztály megkötés?
7: Korosztály megkötés nincs, tehát hogy a 10 évestől kezdve a 60 pluszosig minden korosztály megfordul nálunk, és minden korosztályt szívesen látunk.
8: És hogyha most az eddigi tapasztalataitokat nézitek, akkor hogy látjátok ezen a területen? Mennyire nyitott erre a lakosság, mennyire vevők, mennyire nehéz az embereket megszólítani, mennyire, ahogy kezdtem, hogy nem csak a könyvtárban és a versek, és a könyvek oldalain élnek ezek a dolgok, hanem élő szóban is. És úgy megszokták az emberek, hogy minden évben van egy költészet napja, április 11-én, akkor ilyen-olyan versmondó versenyeken részt vesznek, vagy szavaló versenyeken is kész. Ez pedig most egy egészen más, minden műfajban lehet jönni és közelebb hozni. Hogy sikerült szerintetek az embereket megszólítani, mennyire nyitottak a művészetivel?
7: Hát ez olyan, hogy nyilván nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy kulturális téren Gyöngyös nem egy erősen kulturálódott város, vagy tehát nincs egy aktív élő kulturális élet, hogy sokszor viszonylag nehéz az embereket kirángatni akár otthonról, akár hogy nem tudom, meló után eljöjjenek, akár hogy szóval, hogy bármi egyéb tevékenységükből. Egyes egyetemvárosban lévő szervezőkkel, akik hasonló programokat szerveznek, beszélgettünk erről, és akkor ők mondják, hogy hát tök rossz, hogy nem tudom, a Facebook eseményen van 200 érdeklődés, de csak 20 jelennek meg, és nem tudjuk, mi történik a kettő között. Na, ennek, hogy mi történik a kettő között, ennek utána megyünk.
1: Végül az időjárásról. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugati a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 22-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Régió sportja.
1: Április 4-én rendezik meg jövőre a Debrecen maratont. Nyáron sem maradnak program nélkül a jégsport szerelmesei Sátoraljóújhelyen. Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont, jelentette be Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, a Campus Fesztiválon tartott tájékoztatón. A maraton 2026-ban szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Nyáron sem maradnak program nélkül a jégsport szerelmesei Sátoraljóújhelyen. Az Empléni Jégsport Egyesület idén is megszervezte nyári élménytáborát, ahol a korcsolyázás mellett számos szabadidős foglalkozás is várja a gyerekeket. Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
2: Bár a jégsportot legtöbben a téli hónapokhoz kötik, a Sátoraljóújhelyi jégcsarnokban nyáron sem áll meg az élet. Az Empléni Jégsport Egyesületén már több éve szervezi meg népszerű nyári élménytáborát, ahol a sport és a kikapcsolódás egyszerre kap főszerepet. A gyermekeket tudásszint szerint csoportokba osztják, a kezdők itt ismerkedhetnek meg a jég és a korcsolyázás alapjaival, míg a rutinosabbak edzéseken fejleszthetik technikájukat. A tábor azonban jóval többet kínál a jégen töltött óráknál. A résztvevőkre egész nap változatos programok, játékos foglalkozások és közösségi élmények várnak, így azok is tartalmas hetet tölthetnek el, akik elsősorban a nyári kikapcsolódás miatt érkeztek. A tábor lebonyolításában korábbi sportolók is segítenek, akik saját tapasztalataikat adják tovább a legkisebbeknek, miközben az edzők arra is figyelnek, hogy a jégen kívüli programok is maradandó élményt nyújtsanak. Elsőként Cigányi Esztert, egy egykori műkorcsolyázót hallanak, aki ma már segítőként ér vissza a táborba, majd Koszta Ákos, az Egyesület egyik edzője mesél az élménytábor mindennapjairól.
3: Én nagyon sokáig üztem ezt a sportot, a műkorcsolyát Andi néni oldalán, és amikor még gimis voltam, már akkor elkezdtem segíteni a kisebbeknek, és ezáltal már így szólt is mindig, hogyha tábor volt, hogy valamikor segíteni kellett. Így gyűjjben mindig hétköznapokon és hétvégente is jöttem. Most így, hogy Pestre járok egyetemre, így most már csak nyáron tudok sajnos besegíteni. De megkérdeztem június elején, hogy lesznek-e táborok, mondta, hogy igen, szóval így már szabaddá is tettem magam, hogy tudja segíteni a kisebbeknek. Pont azokat próbálom tanítgatni, akik vagy most először, vagy csak másodjára, harmadjára vannak a jégen. Nekik az a feladatuk, hogy egy hét alatt eljussunk arra a szintre, hogy stabilan álljanak a jégen, és ne féljenek feljönni.
4: Én a haladó, meg úgymond, akik már nagyon jól tudnak korcsolyázni, az igazolt sportolókkal, legtöbb évvel azokkal foglalkozom én, de emellett ugyanúgy a kicsikkel is foglalkozunk, meg ami a legfontosabb a táborban, hogy ez nem kimondottan korcsolyatábor, hanem ez egy élménytábor, ez reggel 8-tól délután 4 óráig, ami foglalkozás van a táboron belül, minden edző, meg minden résztvevő, aki segít ebben, megpróbálja kivenni a részét, és nem kimondottan csak a korcsolyázás a tábornak a lényege. Szociális készségét szeretnénk fejleszteni a gyerekeknek, szeretnénk, hogy minél több barátot szerezzenek, jó élményekkel gazdagodjanak.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Kálnoki Kisa Attila államtitkár elmondta, azért választották ki az MVM dómot a tájékoztató színhelyéről, mert egy év múlva itt kerül sor az úszóversenyekre és a vízilabda tornára.
5: Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már kétszer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helytadó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődésű világverseny megrendezésére, egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
0: Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője, kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A már helyettes államtitkár egyúttal bejelentette, hogy a VB szlogenje a csapj hullámokat szlogen lesz, és a Budapest 27 logó is hullámzik majd.
6: Ugye sokszor elhangzott már 17-22, hogy mennyire sikeres volt ez a két rendezvény. A terv az, hogy felüljünk erre a hullámra, és meglovagoljuk azt, és egy olyan élményt nyújtsunk majd 2027-ben, ami párját ritkítja, sőt, már most én kimerem jelenteni, hogy minden idők legnagyobb élményt nyújtó világbajnokságát fogjuk rendezni egy év múlva. Hogy miért mondom ezt a hullámot? Azért, mert ez lesz a központi eleme ennek a VB-nek. Nyilván a hullám nagyon-nagyon sok mindent jelent, sok mindent jelenthet. A szurkolóktól kezdve magán a vizen át a sportolókon keresztül egészen a sportvezetőkig, meg Budapest örökségéig. Ezt mind jelképezi a hullám. És akkor egy picit az MVM Domról. Nagyon sok minden elhangzott, hogy miért jó, hogy itt lesznek majd az úszó meg a vízilabda versenyek. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem a Duna Aréna helyett, hanem a Duna Aréna mellett. Mert az is központi helyszíne lesz majd a világbajnokságnak, hiszen a műugró és a szinkronúszó versenyek ott kerülnek majd megrendezésre. Egyáltalán nem lebecsülve őket, de valóban Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb közönséget vonz az úszás meg a vízilabda, tehát míg a MVM Dómban elfér az a szurkoló mennyiség, aki erre a két sportágra kíváncsi, a Duna Arénában biztos, hogy nem fértek volna be. Hát emlékezhetünk a korábbi világversenyekre, hogy nagyon korán ki kellett már tenni a megtelt táblát, mind a Duna Arénában, mind pedig a hajós úszodában. Úgyhogy a Duna Arénában lesz majd tehát a műugrás és a szinkronúszás, itt pedig az MVM-ben az úszás és a vízilabda.
0: Javában zajlik a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
7: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
0: A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
8: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi, avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül, 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Teljes restauráláson esett át az elmúlt hetekben az Egri vár területén található Szent István szobor. A 126 évvel ezelőtt felavatott emlékművet utoljára a 70-es években restaurálták, azóta állapota jelentősen romlott. A teljes egészében felújított Szent István szobrot október 17-én az Egri vár napján avatják fel hivatalosan. A szobor történetéről Hászilasi Ágot, a művészettörténészt kérdeztem.
2: A történetet talán onnan lehet indítani, hogy Pirker János László egri érsek, aki ugye 1827-től 47-ig volt Egerben az egyházmegye élén, megelőzően Itáliában, Velencében volt pátriárka. Amikor megkapja ezt a kinevezést, már akkor lehet róla tudni, hogy a művészetek nagy kedvelője, és értője, és művelője, mert hogy ugyan német nyelven, amit a reformkori irodalmároktól azért kritikaként megkap, hogy miért németül írta az eposzait és költeményeit, de művelője is a művészetnek. Ott Velencében nyilvánvalóan a legmagasabb minőséggel találkozik, és a Velencei Akadémián tanuló fiatalok között tulajdonképpen nagy ismerettségre tesz szert, és Casagrandét ebben az időszakban ismeri meg. És mikor megérkezik Egerben, nyilvánvalóvá válik, hogy azt a nagy tervet, amit még Eszterházy és az őt megelőző püspökök mindenféleképpen terveztek, hogy egy új székesegyházat építsenek a régiének a helyén, azt Pirker tovább viszi, és meg is valósítja. Tehát azért egy 20 éves regnálás azért ad időt arra, de ő rögtön hozzákezd tulajdonképpen Eger és a ide köthető történeti vagy egyháztörténeti értékeknek a gondozásához. Így az egri várat is egy nagyon fontos szakrális és nemzeti emlékhelyként kezeli, és elkezdi építeni az új székesegyházat, amelynek a díszítésére, dekorálására nyilvánvalóan magas szintű művészeket vonz be a város művészeti életébe. Ugye a többségük külföldről érkezik, építészt kivéve. Tehát a belső dekoráció elkészítésénél is egy európai minőséget céloz meg, és az az európai minőség számára elsősorban ugye Itália, illetve Bécsnak. Szóval lényeg az, hogy úgy tudjuk, hogy 1833-ban érkezik meg Casagrande Egerbe, és akkor kezdi el a külső és a belső faragványok, frízek, homlokzati szobrok, illetve majd már 36-37-re elkészülnek a templomhoz felvezető nagy lépcsősor, 4 méter magas szent szobrai, Szent Péter, Szent Pál, és Szent István és Szent László. Tehát az egri várban lévő szobor az megelőzi a székesegyházban felállított szobrok felavatását mindenféleképpen, de valószínűleg az elkészítését is.
1: Hadd vessem közben, hogy az egri vár akkor egy romhalmaz volt, a szobor pedig igen kvalitásos. Hogy jön össze ez a kettő?
2: Pirker ténykedéseit ugye már 1827-28-ban azzal kezdi, hogy a várban megállítja

0: beállítja azt a tevékenységet, hogy onnan építőanyagként köveket hordjanak el, fásítja, parkosítja, és első tevékenységeként az akkori egyik legmagasabb kiemelkedési pontjára, most ugye Szépbástyának hívjuk, ennek a tetejére három keresztet állít. A keresztek a város felé néznek, és tulajdonképpen maga az a tény, hogy a Golgota eseményei is egy hegyen zajlanak, tehát valójában egy szimbolikus ereje van ennek a három keresztnek itt a vár tetején. Fontos az, hogy ezekben az időkben ő kutattatja azokat az emlékeket, amelyek a István királyhoz köthető egyházalapításhoz, vagy a korábbi székesegyház építkezéseihez, vagy egyáltalán az egri vár történetéhez kapcsolódjanak. Csak egy kitérő, hogy 1833-ban kapja meg Butlertól a dubósírnak a fedlapját Dubóruszkáról, tehát ezt a tulajdonképpen nemzeti és egyházi vagy szakrális emlékhelyé való avatást, azt ő több szempontból is fontosnak tartja, egyrészt a Szent Istváni egyházalapításhoz kötődően, másrészt a hősies múlt, tehát az 1552-es hősi csatának a emlékezetét egybe vonva próbál az egri vár területén kialakítani egy emlékhelyet. Tehát a keresztállítások után megtörténik egy Szent Sírkápolna kialakítása, ami a régi vár járatainak egy részében talál helyet. Tulajdonképpen a vár, most mi úgy hívjuk, hogy kaszárnyaterem, felső kaszárnyaterem, ami a Gergely bástyából nyílott, akkor még teljesen odáig, addig a szintig, a felső szintig fel volt töltve a Gergely bástya. Ebben helyezte el a Szent Sírkápolnát. Később Setit kapunak hívjuk most azt a részt, ami a belső és a külső várat összekötötte. Oda helyezte el 33-34-ben a dubósír emléket, majd aztán később oda kerültek a honfoglaló hősöknek a csontmaradványai az 1900-es évek elején. Tehát egy ilyen egységben gondolkodott, állt a kereszt, elkészült a Szent Sírkápolna, és készülőben volt a Szépbástyára felvezető Kálvária sor. Ennek a Kálváriának az utolsó stációját, a Krisztus keresztre feszítése stációjának a donátora szintén az a Dócsák János, aki aztán 1835-ben megrendeli a Szent István szobrot.
1: Bocsánat, ki volt ő?
0: Ő egy kisprépost volt és kanonok Pirkárérság idejében. Sok gesztust tett és támogatta a jogakadémiai képzést, tehát ő itt Egerben magas rangú papság közé tartozott. Nyilvánvalóan egy olyan szellemi partnere lehetett Pirkernek, akivel ezt az egész gondolatmenetet és lelki kapcsolódást egyformán gondolták, és az, hogy ezt a szobrot Dócsák János nevéhez kötjük, hogy ő rendelte meg Casagrandi-tól, az tulajdonképpen egy közös döntés volt, nagy valószínűséggel és egy közös akarat.
1: Ha valaki most szembeáll a szoborral, és elolvassa a feliratát, ami nem olyan egyszerű, mert egész magasan van, az azt hiheti, hogy ez a szobor oda 1900-ba került.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, és számomra is most lett probléma, és megmagyarázandó kérdés, hogy a várban ennek a szobornak most már immár a harmadik restaurálása zajlik. De 35-ben Pirker keresteti a régi székesegyház romját, vagy megmaradt emlékét. Most ezen a területen került elő ez a pillérköteg, gótikus pillérköteg, amit Pirker kiásott, és ennek a tetejére kerül a szobor 1835-ben. 1900-ban egy nagy esemény van Egerben. Samasa József egri érsek felhívására azt a évfordulót ünnepli a város, amit egyházalapításnak, illetve államalapítás évfordulójaként az ezredik évre teszi a történetírás, és ugye annak a 900. évfordulóját ünnepelték Egerben 1900-ban.

0: Az újság itt van előttünk, amelyből sok mindent olvashatunk erről az eseményről. 1900. augusztus 22-én jelent meg az Egri Híradó. Mi az, amit kiemeltél belőle, amit aláhoztál?
1: Sok mindent kiemeltem belőle, már csak azért is, mert az előtte lévő számban, a 17-én megjelent számban Samassa érseknek egy nagyon szép pohár köszöntője olvasható. Ugye itt kettős ünnepet ültek. 15-én a boldogságos Szűz Mária napján, István király halálának a napján, mint ahogy ugye a legendákból, az István legendákból tudjuk, hogy kimondottan könyörgött azért, hogy Szűz Mária napján halhasson meg, és a halálát 15-ére tesszük, viszont a 20-a abból a szempontból lesz érdekes, hogy a 1083-as szenti avatásának a dátuma az augusztus 20, tudnélik a saját napján Szent László király, aki kezdeményezte az ő szenti avatását, nem tudta megtenni, hogy kibontják a sírját. Nem tudom, mennyire menjünk bele, de akkor még regnáló király volt Salamon, és Szent Lászlóval tulajdonképpen kettős királyságban uralkodott. Salamon börtönben volt ekkor, és addig, amíg őt ki nem engedte Szent László a börtönéből, addig ugye nem lehetett elmozdítani Szent István sírjának a fedlapját, akkor viszont meg már könnyedén. Valójában az a szent kultusz, ami egész Európában egyébként nagyon jellemző volt, hogy a királyi dinasztiákban megjelenő nagyságokat és a nemzetek, országok számára fontos királyokat a szenti avatás ceremóniáján átviszik az utódok. Ugye Szent István szentélyavatásának egyébként nem elsősorban egyházi fontossága volt, hanem politikai, amit nagyon jó érzékkel Első László, majd Könyves Kálmán átvittek, ahonnan is az első szent királyra való visszahivatkozás mindig is egyfajta szuverenitást eredményezett a körülöttünk lévő, egyrészt a nyugaton lévő német-római birodalom, másrészt a keleti oldalon a bizánci császárság és a római pápaság irányában is egyfajta nagyon fontos szuverenitás kellék volt a Szent István koronázására és szentségére való folyamatos visszautalás. Nem véletlen az, hogy visszatérve ebbe az időszakba, amikor ezek a események Egerben játszódnak, hogy Mária Teréziának is nagyon fontos volt Szent Istvánra való visszautalás, a Szent Jobb hazahozatala, a Szent István rend megalapítása, mert hogy az apostoli királyság erejére szüksége volt ennek a királyunknak, mivel a római, tehát a német-római császársági címet nőlétére ugye nem kaphatta meg. Tehát mindenféle ilyen a elődökre való visszautalás nagyon fontos gesztus volt. És ugye a művészet ezeket a politikai mozgásokat tulajdonképpen csak dokumentálja és leképezi. Tehát amikor 1900-ban Egerben nagyon fontosnak tartják, hogy megemlékezzenek az 900 évvel korábbi egyházi államalapításról, tehát Szent István királyunkról, akkor ez a szobor, ez valójában egy nagyon fontos helyszíne, illetve az Egri vár egy nagyon fontos helyszíne lesz ennek az ünneplésnek. Már a millenniumi ünnepség esetében, tehát 1896-os események kapcsán is már rögzítik ezt a tényt, és már akkor látják, hogy ez a szobor nincs jó állapotban, és a környezetének a rendbetételét előirányozzák, és az ünnepségek, az 1900 augusztusi ünnepségek előtt rendbe tetetik a szobrot, egy Manglitz Ferenc nevű kőforogómester kijavítja a hibáit, például a bal kezét újra faragja, a pillérkötegek hiányait rendbe teszi, tehát az egész szobrot méltóságában újjáalkotja, és Balkai József nevezetű lakatos pedig egy nagyon szép kis kovácsolt vaskerítést készít a szobor köré. Ekkor még ez a pillérköteg olyan nagyon nem emelkedik ki a körülötte lévő föld feltöltésből tulajdonképpen, hanem ezt a mai állapotába az 1925-ben elkezdődő hivatalos várásatások idején kerül kiásásra. Több méter földet hordanak el körülőle a Pálosi Frigyes, Pataki Vidor és Lénárt János által kezdeményezett és vezetett ásatások idején, tehát 1925-től egészen a 30-as évek végéig nagy volumenű ásatások, hivatalos és jól dokumentált ásatások zajlanak az Egri vár területén, a Székesegyház részét teljesen kitisztítják. Tulajdonképpen akkor válik így láthatóvá ez a gótikus pillérköteg, és a szobor ugye mindig a helyén maradt, csak a látványa mindig egy kicsit más. Nagyon sokszor készítenek róla egyébként képeslapot, mert akkor már ez turisztikailag is egy izgalmas és jó hely válik. Eger is az 1900-as eseményekről nagyon szép leírások vannak, hogy a délelőtti 9 órás misén gyakorlatilag a teljes város hivatalos és nem hivatalos része jelen volt, és délután 3 órakor induló a Székesegyházból, már mint a bazilikából induló körmenettel a várba fölérve több ezres tömeg volt jelen. Még talán annyit mondanék, hogy ez az évszám kicsit megtéveszti úgy a szakmát, mint a laikus érdeklődőket. Tehát közlik, hogy 1835-ben rendelte meg Dúcsák János ezt a szobrot, és aztán 1900-ban lett felállítva. Senkitnek nem tűnik fel, hogy azt a 71 nehány évet valahogy át kéne hidalni, hogy addig ugyanhol volt a szobor. Tehát ez a szobor mindig a helyén volt, csak mindig a környezete lett egy kicsit másabb, és ez egy tisztelgő felirat 1900-ból, amikor is ugye a apró kis javítások, tehát még nem mondanánk restaurálásnak, apró kis javítások idejében ezt az emléktáblát, ezt a tisztelgő táblát oda helyezték. Tulajdonképpen Szent István és a Magyar Állam 900 éves létét ünnepelve.
0: Az Egri vár romkertjében álló Szent István szoborról Hászilasi Ágota művészettörténészt hallották.

0: Egri Hunor, okleveles kőszobrász, restaurátor, művész, kez alatt újult meg Szent István szobra az Egri várban. Hogyan kezd valaki neki egy ilyen munkának?
1: Az első lépés a hatósági engedélyeztetés, ugyanis ez egy országosan védett műemlék. Ehhez egy restaurálási tervet kell készíteni, amit a hatóság jóvá hagy. Egyeztetések vannak, fotózás, tehát az állapotnak a felmérése az első lépés, és annak a dokumentálása.
0: Milyen állapotban volt ez a szobor?
1: Nagyon rossz állapotú. Tudjuk, hogy 1971 környékén restaurálták Budapesten. Erről egy részletes dokumentáció is rendelkezésre áll. Osgyányi Vilmos kolléga készítette. A kor szellemének és technikai színvonalának megfelelően. Egy pár dolgot ma már másképp csinálnánk, de ő azt gondolom, hogy korrekt módon járt el. Na most, a szobor állapota elég rossz, ez egy riolittú fa alkotás, egy monolit kőszobor, a posztamense nyilván más kődarabokból áll, illetve nagyon érdekes, hogy a márványtábla, amit látunk rajta, az rakacai. Tehát, hogy nem kararai vagy egyéb helyekről származó, hanem környékbeli, tehát, hogy ezt Rakacán. Még az akkori működő egyetlen magyarországi márványbányából hozták. Nagyon érdekes dolog. Na most a riolit tufa az lemezesen fölválik és delaminálódik, illetve sok repedés alakul ki benne. Sajnos, ahogyan a kőzet romlik. Ezt az eső, a fagy, a szél, biológiai károsítók és egyebek alakítják ki. Aztán ugye a műkövek, amiket alkalmaztak a 70-es évekbeli restaurálásnál, azok sok helyen elváltak, fölváltak, és alattuk a kőzet további romlásnak indult. Na most ezeknek egy jó részét eltávolítottuk, ami szakmailag pótolható, tehát kikövetkeztethető folytonossági hiány. Ezeket helyreállítottuk a restaurálás során.
0: Nem változott azért meg Szent István alakja, majd maga a szobor?
1: Dehogy, nem szabad ilyet tenni. Ez egy védett műalkotás, ennek minél több részletét meg kell őrizni. Nem az a cél, hogy mondjuk az én művészi alkotói egóm kiteljesedjen egy ilyen tárgyon, hanem nekünk bizonyos fokú alázatot kell mutatni, és a régi mesternek az alkotását tiszteletben tartva lehetőség szerint minél jobban helyreállítani, ahogyan eredetileg kinézhetett.
0: Ön elégedett a művel?
1: Én elégedett vagyok abban a tekintetben, hogy sikerült egy újabb Casagrande alkotást helyén és eredetiben konzerválni és megtartani. Na most a kolléga, akivel együtt dolgoztam, Kosik Márk, ő is a kőrestaurátor kolléga. Ő erről írta a szakdolgozatát a Casagrande alkotásokról, így egy, hogy mondjam csak, hogy műemléki és művészettörténeti szakértővel sikerült együtt működve a restaurálást megoldani, és annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye az Osgyányi féle restaurálás idején ő megtalálta azokat az eredeti festékrétegeket, vagyis azoknak a maradványait, amelyek megtalálhatók voltak a tárgyon, és ezeket kerestük mi is, és újból megtaláltuk, tehát hogy 50 év alatt nem mállott le, és a kolléga, az Osgyányi, nem távolította el ezeket, tehát hogy abban a korszakban így divat volt így nullára eltávolítani minden korai festék maradványt, de ez nem történt meg, és ezt én egy fantasztikus vívmányként értékelem. Na most mi ezeket megvizsgáltattuk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Agárdi Fanni kolléganő végezte a mikroszkópos vizsgálatokat, és kiderült, hogy körülbelül 8 átfestés van. Ezeket olajfestékkel készítették, egy ilyen világos szürke színben, majdnem mindegyik szín ugyanaz, tehát hogy tulajdonképpen így ismételték az átfestést, tehát hogy rendesen nézett ki. A másik pedig, hogy egy festék réteg az mindig egy védő réteget képez a tárgyon, tehát nem szívódik be annyi víz, nem tudnak a biológiai károsítók úgy megtelepedni, kicsi a vízfelvétel, és így a szennyeződés sem tud rajta annyira lerakódni, tehát mindenképpen a konzerválásnak, a megmaradásnak az érdekét képviseli. Na most ezt egyeztetve az eredményeket a műemléki örökségvédelmi hatósággal és a tulajdonossal, itt a múzeumi igazgatósággal, úgy döntöttünk, hogy az eredeti festékrétegeket rekonstruáljuk, tehát újra festjük. És akkor az eredeti szín alapján egy minőségi szilikát festéket, ami páraáteresztő, megfelel a jelenlegi szakmai követelményeknek, azzal kezeltük a tárgyat.
0: Most mondhatjuk, hogy régi pompájában van látható Szent István szobra. Meddig dacolhat még itt az idővel?
1: Ez beláthatatlan. A jó karbantartásnak egy ilyen régi tárgy esetében fontos szerepe van. A múzeum dolgozói kérdezték, hogy milyen gondozási, karbantartási feladatok várnak rájuk. Én a téli takarást azt elsősorban javasoltam, és ezt ők meg is fogják valósítani, illetve időközönkénti felülvizsgálat fog következni, és akkor döntéseket lehet hozni arról, hogy milyen beavatkozások szükségesek, de azt gondolom, hogy egy jó ideig talán nem kell hozzányúlni, mert mi megtettünk minden olyan szakmai lépést, ami ebben az esetben indokoltnak tekinthető.
0: Az elmúlt percekben Egri Hunor restaurátor művész okleveles kőszobrász hallották, és ezzel mai műsorunk, kedves hallgatóink, véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Új műsorral 2 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk legközelebb. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI belvárosi főplébánia képviselőtestületi imacsoportjának tagjaival imádkozunk együtt. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Az

0: királyán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: A

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy kórházban fekvő mezőkövesdi nagymama mielébbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya hathatós közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: A

0: mindenkoron. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk a lengyel zarándok busz balesetében elhunytak, sérültek hozzátartozóinak végasztalódásáért. Ugyanebben a tizedben egy édesapa gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását, és imádkozzunk egy képviselőtestületi tagunk gyógyulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Márián. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az 5. tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a Szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI belvárosi főplébánia képviselőtestületi imacsoportjának tagjaival imádkoztunk együtt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Ünnepélyes keretek között hagyományosan a királyi napok keretében adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház dísztermében augusztus 18-án. A város legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor, protonotárius, kanonok, pápai káplán, a katolikus karitász korábbi országos igazgatója vehette át. Écsi Gábor a kitüntetést a keresztény értékeket hitelesen képviselő, lelkiismeretesen áldozatos munkájával érdemelte ki, amelyet a rászorulókért, a szegényekért és a bajba jutottakért végzett. A díjátadó ünnepség kezdetén Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, az államalapító Szent István érdemrend és díjalapítvány kuratóriumának elnöke ünnepi gondolataiban az emberi élet örök törvényeiről szólt, amelyeket Isten adott az ember boldogulására a paradicsomban, majd a 10 parancsolatban. Sajnos az ember elfordult ezektől, pedig az életet jóvá tennék, ilyen a tedd a jót, kerüld a rosszat parancsa. Sajnos sokan elfelejtkeznek arról is, ami az ember szívéből kellene, hogy fakadjon, mert a szív a jó kincséből jót hoz elő, de ha a rossz tölti be, az betegséget, pusztulást hoz, fogalmazott a főpásztor. Augusztus 29-én keresztelő Szent János vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán-görög katolikus egyház vezetőjével Szviatoszláv Sevcsuk nagyérsekkel találkoznak. A görög katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreknek, valamint továbbítják a magyar-görög katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő 60 köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által koordinált program. A közösségorientált pedagógia, minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára elnevezési projekt a felzárkózó települések programban az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával a helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében valósult meg. Az elmúlt 4 évben a legszegényebb felzárkózó településeken több mint 2800 alkalommal, változatos programokkal és folyamattanácsadókkal segítette a hátrányos helyzetű fiatalok sikeres tanulmányi előmenetelét és az őket oktató tanárok különleges többlet tudást igénylő munkáját a most zárult mintegy 6,2 milliárd forintos program. 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot szerveznek a Bükkben, az Illés hajlékban. A szervezők szerint a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés a szermentesség fontos mérföldkő. A tartós változáshoz, belső megerősödésre, új kapaszkodókra és új életirányra is szükség lehet. Az Illés Hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. A 30 napos programot három után gondozó hétvége követi. A program keresztény lelkiségi alapokon szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. A következő 30 napos program időpontja szeptember 1-től október 1-ig tart. A részletekről Copp Éva Klára nővért hallják, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelkivezető, lelki gondozó és mentálhigiénis szakember.
1: Egy reményteli kapaszkodót nyújtó kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy új lelki gyakorlatos ház nyitotta meg kapuit Bükszentkereszt Hollóstetőn. Illés Hajlék az ét szenvedélyért elnevezéssel. 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapátság támogatásával a Maholnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az Illés Hajlék Non-Profit Kft. Csonka Ferenc vezetésével. Lelki gyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és a függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlási munka, vagy akár kapcsolati társ függőség, mert már belátják, hogy a hosszú távú józan élethez erős kapaszkodókra van szükségük. Nem szoros értelemben vett egészségügyi vagy szociális intézmény vagyunk, hanem egy spirituális lelkigyakorlatos tér, ahol a felépülés útján járó szenvedélybetegek testi, lelki és szellemi egészségükben megerősödhetnek. Az egy hónapos elvonulás célja, hogy az élet forrásával elmélyülő szeretet kapcsolatban oldódjanak a szorongások, elakadások, amelyek a szenvedélybetegség gyakorlásának abbahagyása után is jelentkezhetnek, és az élet mélységében tudjon rendeződni. A vallásosság és a vallási közösséghez tartozás nem feltétele a részvételnek, csak az, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már ne legyenek aktív szerhasználók. Alkohol és drog beteg esetén legalább egy hónapos abszinencia, más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát legyenek nyitottak ezek a jelentkezők arra, hogy magunkban emberek nem tudjuk megoldani az életünk nagyon nagy kérdéseit és a szabadságunkat, hanem ehhez nekünk Isten segítsége, egy felsőbb erő segítsége szükséges. A lelkigyakorlatos program támogatást kereső hozzátartozók számára is nyitott. Ugye a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés elég hosszú út, és a tartós változáshoz új életirányra is kapaszkodókra van szükség. Az Illés Hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. Amit mi tudunk kínálni, egy csendes erdei környezet a Bükkben, a Nemzeti Parkban, Hollóstetőn igényes berendezett ingatlanban. Két perc sétabusz megálló, kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösséget várunk, őket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális és spirituális megerősödést kínálunk, elakadások feldolgozásában és új életvezetési minták kialakításában segítenénk. Ezt a 30 napos programot három utógondozó hétvége követi. A következő ilyen 30 napos program időpontja elég közeli, 2026. szeptember 1-től október 1-ig tart. Ha az érdeklődők közül bárkinek nehézséget okoz a lelki gyakorlat költsége vagy időtartama, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy találunk megoldást. A kapcsolat és jelentkezés és bővebb információk a www.illéshajlék.hu oldalon található. Telefonon is elérhetők vagyunk a 30-as hívószámon, 701-1625-ös telefonszámon, és e-mail címen is írhatnak nyugodtan, illeshajlék@gmail.com. Tehát a programunk keresztény lelkisegi alapokon szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. Jelenleg 12 fős a munkacsoportunk, főképp önkéntesek dolgoznak benne. Egy gondnokházas pár lakik a házban, két orvos, két pap, szociális munkatárs, gazdasági munkatárs, jogász, addiktológiai munkatárs is segít benne. Én szociális és családsegítő lelki gondozóként, mentálhigiénés, szakemberként és lelkivezetőként dolgozom itt.
0: Az idei évben is indul vallás-turisztikai szakirányú képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje kétféléves, önköltséges, levelező formában indul. A vallás-turizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallás-turizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a Lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutisztról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos király tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 8. részét, melyet Pokornélia olvas fel nektek.
2: Mrs. Brown épp mosogatni segített Mrs. Birdnek, mikor először észrevette, hogy a kertben valami furcsa mozgás van. Oda nézzen, Mrs. Bird! Kiáltotta folytott hangon, ott né a káposzta ágyás mögött észrevette? Ámulva kérdezte hát, ez meg mi? De akkor már fel is derült az arca. Paddington, mondta fejcsóválva, ő az nem vitás, felismerném ezer ember, bocs, ezer medve közül is. Paddington, csodálkozott Mrs. Bird, mit kereshet ott? Ez a szó nagyon helyén való volt. Mi dolga Paddingtonnak a veteményben? És tényleg keres-e valamit? Ő talán elveszített egy, mi nem tudom mit, felelte Mrs. Brown. Ó, de Mr. Brown nagyítója van a kezében. Az ám, úgy éjek, nagyítóval keresgél valamit. De mit? Csodálkozott Mrs. Bird. Ő félek, hamar megtudjuk. Sóhajtotta sok tapasztalat birtokában immár Mrs. Brown, így szokott ez lenni. A figyelő szemekről mit sem sejtve Paddington tovább settenkedett. Odalopozott éppen egy ribizli bokorhoz, legugolt, kis noteszt vett elő zsebéből, és felütötte ott, ahol gondosan előre bejegyezve már ez a címszó állt. Lelt nyomok Jalstroma. A Mr. Grubertől kölcsönbe kapott detektív históriában volt-e féle jajstromozás, vagy micsoda? Paddington a jajstromozás mellett döntött, ahol a detektív felírja, miféle nyomokra bukkant. Most neki minden oka megvolt rá, hogy a mester detektívek nyomába lépjen, azaz nyomokat keressen. Ott volt kezdetnek a fényjelzések rejtélye. Következett Mr. Brown tojástök ügye. Lehetetlen, hogy a kettő között valami összefüggés ne legyen. De eddig szinte semmire sem jutott. Lábnyomokat talált, de mind a házba vezettek vissza. Az eltűnt tojástök helyén meg a gödröcskében csak két bogár hancúrozott, és ott volt egy üres növény vagy virágmagos zacskó, semmi más. Na mindegy, gondolta Paddington, és a legapróbb részleteket is felírta, Jalstromba vette. Miután elgondolkodott, fontos dolgok jutottak az eszébe, lerajzolta a kertet, és nagy X-szel jelölte azt a helyet, ahol egykor a tojástöknek lennie kellett. Majd visszatért szobájába, hogy gondolatait ott a legteljesebb nyugalomban rendezhesse. Felérve az ágy szélére telepedve már is rádöbbent, hogy a rajzhoz még valamit hozzá kell adnia. Nevezetesen, hogy ott az a ház. A másik ház, amelyiket most építettek épp a szomszédos telken. Paddington határozottan úgy érezte, a titokzatos jelzések abból a házból jöttek. Messzelátóval megnézte, de emberfia lánya nem volt ott. Vagyis csak az építőmunkások és művezetőjük. Nem sokkal később, ha a Brown házból kinéz valaki véletlenül, egy görbedett hátú kis medvét látott volna, hogy a piac felé inal. Hamarosan meg is jött ugyanígy. Húzott a hóna alatt egy jókora dobozt. Szemében különös fény csillogott. Sietve kapaszkodott föl az emeletre, hálószobájába érve az első dolga volt, hogy az ajtót magára zárja. Még az az öröme is megvolt, hogy egy nagy dobozzal van dolga, és ő a dobozokat nagyon szerette. Időbe telt, hogy kibogozza a spárga csomóit, akkor jött még a barna csomagoló papír. Remegett a keze az izgalomtól, de végre ott volt a doboz maga. Rajta bűvöletes felirat. Mester detektív álöltözék. Paddington már napok óta küzdött magával, mióta az árut a piacon a kirakatban meglátta. Öltözék. Nem egyszerűen ruha, mert egyebek is voltak ott. 7 kemény fontjába került, és 7 font az 7 font, főleg, ha egy medve heti 1 font zseppénzt kap. Se baj, ez a dolog most megérte a pénzét, és Paddington áldotta az eszét, megfigyelő képességét, hogy az öltözék még jókor felkeltette figyelmét. Most, hogy a nyomozati tevékenykedés aktuális lett, ezt így olvasta valahol, egyből tudta, mi a következő lépés. Megvenni ezt itt. Előkerült Pediglen a dobozból egy hosszú fekete álszakál, egy sötét szemüveg, egy rendőrsíp, pár üvegcse vegyi anyag, mindegyiken a felirat vigyázat, némelyiken aztán, hogy eredetie mérgező, eredetie robban. De meg volt magyarázva, hogy ezek nem mérgeznek, nem robbannak, se baj, a bűnöző, aki utána detektív nyomoz, ezt nem tudhatja. Paddington maga is jalstromba vette a dolgokat, biztos, ami biztos. Írta. Áll, szakál, stb. Láthatatlan tinta, haszonállati kézikönyv. Fantasztikusan eltalált állöltözék volt ez. Akárki is az összeállítója értette a dolgát. Paddington a kellékeket is sorra végig próbálta, vett magáról látható és láthatatlan új lenyomatot, betintázta az ágyneműt, és remegett, igaz-e vajon, amit a kísérő szöveg ígér, vagyis hogy semmi nem fog látszani. Hát nem látszott. De mindig a személyes dolgok teszik az emberre és az ember medvéjére a legnagyobb hatást. Így Paddingtont is a fekete szakál vette le leginkább a tappancsairól. Jó ég! Ezzel az álszakállal, álszakál, jegyezte fel a jalstromba, meg Jonathan kabátjával, melyet Mrs. Brown kis elejtezett ugyan, de még nem adták oda a többi holmival együtt a rászorulóknak. Paddington úgy érezte, az álcázás magas iskoláját tudja bemutatni. Szakál, szemüveg, kalap, köpeny, nagyító. Álomszerű megjelenés, sőt, stílusosan szólva, rémálomszerű. Annyira elbűvölte saját tükörképe, hogy meg se hallotta, valaki belép a szobába. Szerencsére csak Mrs. Bird volt az. Ó, Paddington, kezdte. Nem. Méltatlankodott a megszólított. Hát, én még felismerhető vagyok. Hogyan? Épp jövök kérdezni, hogy a piacról hoznál egy jó fél font vajat. Én nem vagyok Paddington, mondta erre ő, a kabát galériát is a szája elé hajtva. Én Sherlock Holmes vagyok. Sherlock Holmes? Kérdezte Mrs. Bird. Ah, jó, persze, az vagy, de a vaj nagyon kéne, ebédhez, vagyis ha volnál szíves, rendes valódban elmenni a piacra, jó? Nem tehetett mást, kelletlenül bár, de visszavedlett. És olyan elkeseredést érzett, hogy már-már azon volt, visszamegy a boltba, leadja a detektív öltözéket, visszakéri a pénzt. Jaj, milyen nehéz volt neki ennyit összesporolnia, és Mrs. Bird figyelembe se veszi, hogy ő Sherlock Holmes, meg minden. Ellenben, ahogy már kint járt a házból, és a piacra kellett volna igyekeznie, mást gondolt. Jó, jó, Mrs. Bird az Mrs. Bird, ismeri őt közelről. De az építkezés művezetője, Mr. Briggs, nem? És rajta ki lehetne próbálni, mennyit is ér az állöltözék, valamint újabb nyomokat is felderíthetne. És mire az épülőházhoz ért, önbizalma is visszatért teljesen. Csak úgy a szemes arkából sandítva észrevételezett pár járókelőt, ahogy végigmérik, majd gyorsan átslisszolnak a túloldalra. Semmi gond. Biztonságérzete kedvéért még fekete álca szemüvegét is visszabiggyeztette orrára, szakálla pompásan lengett.
1: Kedves gyerekek, ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 8. részét olvasta fel nektek, Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati erőterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint 3 fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
4: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
9: Ökumené. A testvéregyházak műsora.
10: Ökumené. A testvéregyházak fél órája következik.

0: Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, erdészné Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és joga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő, isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden úton ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt, tehát hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta, és mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivételek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az egy prédikáció szíven üsse, és elültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Pest-Szent Lőrinc ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosak vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mintha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk.
1: Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelki állapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
2: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen ezt szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás. Nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok. Közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFI-n is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy ez mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem-e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
1: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
2: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például, akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni, vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban, vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát, hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert, hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csak csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a sztélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember, tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt, tehát hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni, főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtett arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
1: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
2: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás. És hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem. Hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mély ponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém. Ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek. És nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, amíg nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is,

0: korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van, most egyetemen is hallok, és emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel abban állapodtunk meg, ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
1: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
0: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki. És ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
1: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
0: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát ha az megoldást jelent egy nem heteró kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióban is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az a, amit mondanak is, a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil következő generáció, hogy legyen mit továbbadnunk utána, ami értékes is.
1: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

fiatalként hallott a keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a misszió.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélekhangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

0: Ökumené! A Testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát sugározzuk.
1: Karitász percek.
2: Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy időről időre visszatekintsünk akár az elmúlt pár hét hónap eseményeire, és hát ránézzünk arra is, hogy a Katolikus Karitász, mivel augusztus vége felé járunk, hogy az elmúlt 4 hónapban hogyan állt a rászorulók mellé, és mi minden történt a Katolikus Karitász országos központjának házatáján. Egészen ugorjunk vissza május 20-ára. Azon a környéken szerveződött a Katolikus Karitász országos zarándoklata, ha jól emlékszem. Zagyvari Hárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját köszöntöm rádiunk mikrofonjánál. Nézzük, mi történt májusban.
3: Köszönöm, én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. Május 20-án zárult egyébként a Katolikus Karitász 1%-os kampánya, ahol az egész éves tevékenységünket bemutatjuk, és azt követően pedig elindult a Vára nyár programra való felkészülés, és annak a meghirdetése, szervezése, valamint az ahhoz való csatlakozásra felhívás, hiszen ez is egy nagyon nagy készület, hogy 4000 gyermeket hogyan tudunk táboroztatni az ország több pontján. Egyrészt hálózatként, hiszen a plébániai csoportok, egyházmegyei karitás, szok is az országos központ is szervez saját táborokat, amelyek egészen alkot egy nagy egységet, a Vára nyár programot, de az országos központ saját táborral, például Balatonakaliban is egy nagy kihívás, hogy ezt meg tudjuk szervezni. Úgyhogy ennek a szervezése zajlott ebben az időszakban. Ugyanakkor valóban volt egy kiemelkedő eseményünk, hiszen már eldöntöttük, hogy minden évben tartunk egy országos lelki napot és zarándoklatot a Caritas önkéntesek és munkatársak számára. Ez az elmúlt évben Sárospatakon volt, idén pedig a Bodajki kegyhelyen. Több mint 800 fő részvételével tudott ez megtörténni, ami egyszerre felemelő, egyszerre nagyon hasznos ez a találkozás, sok ismeretet ad az önkénteseknek, tudunk egyeztetni, találkoznak az ország minden pontjáról érkező önkéntesek. A legtöbb egyházmegyéből eljöttek, még ugye Nyíregyházáról, Szombathelyről, Pécsről is. Másrészt ez egy valós találkozó pont is, tehát nem csak lelki feltöltődés, hanem egy tényleges találkozás. Úgyhogy egész napos programokkal, nyilván a központi eleme a Szent Mise, amelyet Fekete Szabolcs Benedek Caritas püspökének mutatott be. Ez volt a központi eleme, de emellett sok előadás, amely a Caritasnak a tevékenységéről, programjairól, intézményeiről mutat egy képet. És hát személyesen is nagyon fontos volt számomra is ez a találkozás, hogy ezen a három szinten, hogy a Caritas működik, plébániai, egyházmegyei és országos szinten tudunk találkozni, egyeztetni és gondolkozni azon, hogy hogyan tud jobb és hatékonyabb lenni a munkánk.
2: Válasszuk külön a külföldi segítségnyújtást és a hazai segítségnyújtást. Ha ugrunk egy picit az időben, a június és a július, ha azt nézzük, akkor egy külföldi szempontból nagyon nehéz időszak volt. Gondolok itt a földrengésekre, Venezuelára és a Fülöp-szigetekre, vagy az utóbbi volt előbb. Mindig megkérdezem ezt, hogy hogyan tud egy magyar segélyszervezet bekapcsolódni a világ másik részén vagy más földrészen lévő katasztrófa helyzetbe?
3: Nagyon jó a kérdés, de mégis egyszerű a válasz rá, hiszen egyrészt nem csupán önmaga kapcsolódik be, hanem a Caritas világhálózatának a részvételével, hiszen 162 országban van Caritas, ezért nagyon gyorsan, azonnal tudunk kapcsolódni annak az országnak a Caritas szervezetéhez, ahol például baj van. Így történt ez Fülöp-szigetek és Venezuela esetén is, hogy még aznap fel tudtuk venni a kapcsolatot a helyi munkatársakkal, azonnal tájékoztattak a probléma nagyságáról, a szükségről, és együtt terveztük meg, hogy mi az, amiben a nemzetközi Caritas hálózat a tagjai be tudnak kapcsolódni, mi az, amit a magyar Caritas tud vállalni, és azon a napon még gyűjtést is tudtunk indítani, és Fülöp-szigetek földrengés kapcsán is meg tudott mozdulni a magyar társadalom, de a venezuelai földrengés kapcsán, ami egyébként nagyobb volt, és nagyon-nagyon sok háztartást érintett, több 100 000 embert, ott még jobban összefogott a társadalom, és érkeztek be az adományok, mind magánszemélyektől, szervezetektől, szervezetektől, de itt a venezuelai földrengés kapcsán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is a katasztrófa keretéből felajánlott 7 millió forintot, amit hozzátéve az adományokhoz együtt tudunk arra fordítani, hogy valós segítséget adjunk a venezuelai Caritas-szal együtt. Tehát a kérdés elejére visszatérve, úgy tudunk hatékonyan segíteni, hogy együttműködünk a helyi szervezettel, és nem feltétlenül kell nekünk mindig minden áron odautazni, hanem az első naptól kezdve velük összekapcsolódva már részt tudunk venni a munkában.
2: Nem feltétlenül kell mindig odautazni, ahol valami történik, de hogyha egy ilyen közelmúltbeli eseményre utalok vissza, egy másik földrészre, Afrikára, akkor célszerű szétnézni és az adott helyi igényekhez igazítani a segítségnyújtást. Hogyan jött a Katolikus Caritas látóterébe Uganda?
3: Igen, a Katolikus Egyháznak és a Caritasnak is küldetése az, hogy nemzetközi felelősségvállalás terén tudjon tenni az igazságosságért, azokért az emberekért, akik a globális délen élnek. És humanitárius téren a Katolikus Caritasnak voltak már 1990-es évektől tevékenységei, számos árvíznél, földrengésnél tudtunk segítséget adni, erre volt például az idei másik kettő is, ugyanakkor nemzetközi fejlesztés terén eddig nem indított programot a Katolikus Caritas, és ez mondhatjuk így, hogy egy régi tervünk, és egyébként az alapküldetésünkhöz hozzátartozó dolog, hogy valami olyan fejlesztést tudjunk elindítani, ami nem katasztrófához kapcsolódik, hanem egyszerűen az igazságosságért küzd, ami szintén ugye az egyház szociális tanításának az egyik fő alapelve, pillére. Itt például az ugandai Caritas-szal együttműködve fogunk egy nagyon elmaradott régióban, a karamodzsai régióban egy iskolát fejleszteni, építeni, egy egyházi iskola. Ott nyilván más fogalom egy iskola, mint nálunk, tehát itt egy fa alatt tanulnak a gyermekek, és ezt kellett közösen megtervezni, ez valóban nagyon fontos egy ilyen fejlesztési programnál, hiszen nem egy humanitárius, egy-két hónapig tartó feladatról beszélünk, ahol akár vizet, élelmiszert, takarót és egyéb dolgokat kell krízis helyzeti tevékenységet biztosítani, hanem itt egy hosszú távú építkezés, fejlesztés zajlik, hogy valamiből létrehozzunk egy olyan változást, hogy a helyieknek jobb élete legyen, vízhez tudjanak jutni az iskolában, többen tudjanak iskolába, esélyük legyen a jövőben. Tehát ezt így is meg lehet fogalmazni, hogy jövőt próbálunk építeni az ugandai Caritas-szal.
2: Bocsánat, hogy itt félbeszakítanak egy picit, de igazságosságot említettél, itt azért számomra az én fogalmaim szerint itt már egy életminőségi javításról van szó, ami lehet, hogy ugyanazt fedi a kettő, csak más szavakkal írjuk le ezt. Maradjunk már egy picit annál, hogy milyen körülményekkel szembesültél te például. Tehát itt vagyunk Európában, folyamatosan magyar mentalitás szerint mindig panaszkodunk valamire, de igazából maximálisan minden infrastruktúrával fel vagyunk szerelve, el se tudjuk képzelni azt, hogy a világ másik részén milyen körülmények között élhetnek emberek, lehet, hogy adott esetben sokkal nagyobb boldogságban, mint ahogy mi megéljük a mindennapjainkat. Mit jelent ott, hogy nincs iskola, mit jelent ott, hogy nincs ivóvíz, megfelelő infrastruktúra? Hogyan tudnád ezt a hallgatók számára szemléletessé tenni?
3: Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy érzékenyen beszéljünk erről a témáról, és egyszerre méltósággal, egyszerre megmutatva a valódi nehézségeket, hiszen nagyon más a helyi élet, és nagyon mások a körülmények, a helyi szolgáltatások. Ezért nem is nagyon szeretnék abba benne, hogy mit tapasztaltunk a helyi élettel kapcsolatban, hiszen nyilván ők ebben élnek, hogy kevesebb szolgáltatás az egészségügy, vagy akár a víz elérhetetlensége óriási problémát jelent, vagy nincs szemétszállítás városokban. De ugye a fő problémát az okozza, hogy, és itt ezért tudunk visszajönni az igazságosság kérdésére, hogy azok az alapvető, minimális alapvető életfeltételek sem adottak. Tehát nyilván egy nomád pásztor él, tehát az olyan vidéken voltunk Karamodzsában, ahol több mint másfél millió ember él fél nomád pásztor életmódot, gyakorlatilag sárkunyhókban, tanyákban, a szavannán, de nekik nem az a probléma, hogy itt kell élni, és nyilván megszokják az életet, és nyilvánvalóan tudnak örülni, valóban, hogy már ez a felvetés ugye jött, hogy valóban tudnak örülni nagyon sok dolgoknak, és ezt tanulnunk is kellene, de hogy attól függetlenül azért komoly problémával küzdenek, például a vízhiánnyal. És ugye a vízhiány nem csak azért gond, mert hogy napi 7-8 kilométereket kell gyalogolni minden nap oda és vissza vízért a fejükön hordva, hanem azért is gond, mert nem tiszta, mert abból betegségek származnak, mert gyermekek halnak meg tífuszban és egyéb fertőző betegségekben. Tehát ehhez nem lehet hozzászokni, ehhez nem, ezt nem mondhatjuk, hogy ez igazságos, mert nyilván egy pásztor életmódot folytató család abba bele tud szokni, sőt ezt az életet szokta meg mindig is ebben a környezetben élők többsége, hogy állatot tartanak, hogy a kölest és cirokot termesztik, a teheneket, kecskéket tenyésztik, és a fő élelem források az ez, és nem is nagyon vágynak másra, de az, hogy a víz az nem tiszta, még csak nem is átlátszó, hanem sárgás, és hogy nincsen még furt kúthoz sincs közeli elérhetőségük, ez viszont nagyon komoly gondot jelent, és az ebből származó betegségek, tehát ebből származó hátrányok, és ezért nagyon fontos egy ilyen fejlesztés, mint egy iskola, ahol ez aztán a civilizációnak a központja tud lenni a környéken, 40-50 kilométeres körzetben az egyetlen olyan épített épület lesz, ahol van víz, ahol lesz épület, ahol biztonságban vannak a gyerek, ahol aztán tudnak a víz miatt esetleg lánykollégiumot működtetni majd, hogy valóban el tudjanak járni a lányok is az iskolába, mert nagyon sokan ezért nem is vállalják, hogy sok kilométert kell gyalogolni, és nincs víz az iskolában, ezért lányok többsége például nem jár iskolába. Tehát ezek nagyon komoly dolgok, és itt tudunk visszatérni arra a kérdésre, hogy az igazságosságot hogy tudjuk előmozdítani egy ilyen fejlesztéssel, hogy az alapvető feltételekhez, az alapvető emberi méltósághoz tudjuk egy picit közelebb hozni őket. Ez a program arról szól elsősorban, hogy az ugandai Caritas és ott a helyi egyházmegyei morotói Caritas arra kötöttünk szövetséget, hogy helyben a helyiekkel együtt, tehát a szülőkkel együtt, akik például a találkozásunkra eljöttek nagyon nagy létszámban, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy részt akarnak venni, mert fontos a gyermekeik számára ez, hogy együtt döntöttük el, hogy mit vállalunk, és ők az iskola épület mellett döntöttek elsősorban, és második lépésként nyilván egy furt kút fogja ezbe ütni, és megvannak a többi lépések, hogy mit tudnánk még ezen fejleszteni, de első lépésként két osztályterem épül, ami nagyon egyszerű dolg lesz, de ugye ott a szél, az esős évszakban az eső, de ugye nagyon gyakoriak a kis mini forgó szélviharok. Tehát, hogy egyáltalán valami biztonságot nyújtó épület legyen, amit a szülők fognak vállalni, és részt vesznek majd az építkezésben. Nyilván igen, a vízforrás ez egy nagyon fontos része lesz ennek a projektnek, de lépésről lépésre megyünk, és ezért is nagyon fontos az, hogy szeretnénk majd egy ilyen összefogást is indítani arra, hogy aki úgy érzi, hogy ehhez szeretne csatlakozni, szeretnénk megcélozni majd mindig közösségeket, hogy kik azok, akik ezt fontosnak érzik, ezt az ügyet, és már most is vannak támogatók, magánszemélyek, hogy csatlakoztak ehhez az ügyhöz, hogy tudjunk majd lépésről lépésre, hogy tudjunk majd kutat is fúrni, hogy tudjunk például latrinát építeni, hogy tudjunk olyan és lánykollégiumot biztosítani majd előbb-utóbb ezeknek a gyermekeknek, hiszen ez az egyetlen esélyük az életre és a fejlődésre. Tehát valóban egyfajta kulturális, oktatási és esélyteremtési központot is jelentett egy ilyen iskola.
2: Említetted azt, hogy nagyjából egy 50 kilométeres körzetben ezek szerint akkor alakul egy olyan épület, infrastruktúra, ami segít az ott élő embereknek. Rendben van, hogy iskolával, de hogyan tudnak ebből az intézményből tovább lépni?
3: Arra térjünk egy kicsit vissza, hogy ott az iskola mit jelent. Hiszen amikor mi arról beszélünk, hogy szóval elintézzük, hogy iskola, akkor a mi fejünkben más van. Ott az iskola az alapvető esélyt, az alapvető életfeltételeket is jelenti, hiszen például angol a hivatalos nyelv, de törzsi nyelven beszélnek. Tehát aki nem tanul meg angolul az iskolában, az nem tud boldogulni még az országban sem. Vagy például a vízhasználat, a növénytermesztés kérdése. Mind az iskolában tanulják meg, hogy kell öntözni a növényeket, milyen növényeket, hogyan kell gondozni, hiszen náluk a tanyákon csak a cirok és csak a köles terem meg ebben a száraz időszakban. És sorolhatnánk a rengeteg dolgot, amit az iskolában tanulnak meg, és nyilván utána tovább is tudnak tanulni, de hogy egyszerűen a boldoguláshoz, az, hogy esélyük legyen, az, ez az alapvető tanítás iskola, ez nagyon-nagyon fontos.
2: Van ott példa a környéken, hogy hogyan működik egy ilyen intézmény?
3: Igen, ellátogattunk egy olyan iskolába, amit a helyi járás működtet, 50-60 kilométerre arrébb volt, és az már merőben más képet mutatott, és ott a helyi egyházmegyei Caritas indított egy fejlesztést, ami viszont a szanitációs központot jelentette, hogy a kútból kinyert vízhez építettek egy kis tornyot, ami, tehát egy víztároló tornyot, amiből aztán mind az iskola tudja a folyamatos vízellátást biztosítani, amiből a környékbeliek, a falvak is tudják. De nagyon fontos, hogy az iskolában van a forrás, onnan jön a víz, és onnan vezetik ki a falvaknak is, tehát hogy ez nem csak az iskolának biztosít lehetőséget, hanem a falunak is, és hogy ezt a szanitációs fejlesztést, ezt a Caritas végezte, ezért látogattunk oda, de ott világosan látható volt, hogy ott már az osztálytermek milyen védettséget jelentenek, hogy ott már volt egy lány kollégium, ami miatt például már sokkal több lány jár iskolába. Tehát míg abban az iskolában, amit mi most fejlesztünk, támogatunk, ott 176 gyermek jár, és abból 44 lány. Addig ebben az iskolában már fele-fele arány volt. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos mutatók meg változások. Ezben az iskolában már volt latrina, már volt, a vízhasználatnak voltak különböző formái, volt konyha, volt saját maguk által megtermelt növényeket biztosító kert, ahol megtanultak rengetegféle növényt, hogy hogyan kell gondozni. Tehát ugye ez egyfajta oázisként működött ez az iskola, ahol lehetett látni azt, hogy az első osztályban még a nagyon koszos a vízhasználatot kevésbé ismerő gyermekek például az első osztályban érkeznek, addig a magasabb osztályokban már köppenyben, tisztán, az angol nyelvet jól beszélő módon, a tárgyakat jól értő módon tudtak jelen lenni ezek a diákok. Tehát nagyon-nagyon szembetűnő volt az a változás, hogy mit lehet elérni, és hogy ez valódi esélyt jelent számukra, és utána tovább is tudnak tanulni, de ha nem, már akkor is tud boldogulni az életben.
2: Meg tudja teremteni a boldogulásához, a jól létéhez, hogy visszatérjek a saját szavamhoz, a jól létéhez a szükséges körülményeket vagy feltételeket, akár most itt a Caritas segítségével. Térjünk vissza Magyarországra, hiszen itt is zajlanak az események. Említetted azt, hogy már május végén elkezdtétek szervezni az egész nyári táboroztatást. Térjünk ki erre egy pár szóval. Említetted azt, hogy külön zajlik Balatonakaliban a központ által szervezett és külön az egyházközségek tábora. Nagyjából ez hány gyermeket, hány családot érint?
3: Több mint 4000 gyermeket érint országosan. A Balatonakali tábor, amit az országos központ üzemel, ott több mint 400 gyermek táborozik a nyáron, és emellett sok-sok kis tábor, napközis táborok, bentlakásos táborok. Van olyan egyházmegyei Caritas, akinek saját táborhelye van, mások vándortábort szerveznek, megint mások más plébániai épületekbe viszik a táborosztatásra a gyermeket, de például a felzárkóztató programunkban élménynapok zajlanak, amit szintén ebbe a körben napközis táborként kezelünk. Ott például egész nyáron, ahol jelenlétpontot működtet a katolikus Caritas a felzárkóztató programokban, 22 településen, ott egész nyáron zajlik a napközis tábor fejlesztés, foglalkozás a gyermekekkel.
2: Caritas nyáron sem unatkozik, a Vár a nyár program keretében ugye a gyerekekről gondoskodnak az önkéntesek is, viszont lassan-lassan itt vagyunk az iskola kezdés szeptember 1-e, pár nap választ el bennünket ettől az időponttól. A Caritas nyár közepén elindított egy iskola kezdés támogató figyelemfelhívó kampányt, de ez nem csak arról szól, hogy iskolatáskával, tanszerekkel támogatjátok a családokat, hanem egy sokkal-sokkal összetettebb, komplexebb programról van szó. Ez hogyan alakul szeptember 1-ét követően?
3: Igen, nagyon fontos a Caritas számára, hogy minden programnál, minden tevékenységénél igyekezzen változtatni, ha szükséges. Reagáljon a szükségletekre, és így történik ez a Legyen az öröm az iskola kezdésnél is. 16 éve mindig elkezdtük július végén vagy augusztus elején ezt a programot meghirdetni, a csatlakozásra való felhívást, a lehetőséget közzétenni. És az idén is így történik, azonban a tartalma az változik. És idén is ezt a módszert követtük, hogy reagálunk a változásokra, és az iskola kezdési támogatás, amit az állam biztosít majd most augusztus végén a családok számára, erre is reagálnunk kell, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy van ilyen támogatás, ugyanakkor nem szeretnénk duplikálni ezt a támogatást, és egyébként is már múlt évben elkezdtük azt a fejlesztést, hogy hosszú távú tanulást támogató programmá alakítjuk, ha legyen az öröm az iskola kezdés, és lépcsőfok programmal bővítettük, ami azt jelenti, hogy iskolatáskára, tanszerekre természetesen szükség van, természetesen megvizsgáljuk azon családokat, hogy kik azok, akik beleesnek ebben a támogatásba, ki az, aki nem, ki az, aki a megnövekedett vagy egyéb költségeik miatt emellett is szükséget szenved, vagy fontos számára, vagy például határon túli magyar csoportok közül, ugye akik nyilván nem esnek bele ebbe a támogatásba, tudunk-e segítséget adni, hogy szükséges, ezeket megvizsgáljuk, és természetesen ezek a tanszerek része maradnak a programnak, ugyanakkor a nagyobb források, az a források nagyobb részét, az pedig a lépcsőfok programra biztosítjuk, ahol hosszú távú segítségnyújtás zajlik, például korrepetálás, egyéni fejlesztés, egyéni diagnózis alapú eszköztámogatás, és ezeket próbáljuk országszerte az egyházmegyei Caritasok segítségével megvalósítani.
2: Nyilván a jövőben nem látunk, hogy a következő hetek hoznak esetleg olyan nehezebb helyzetet, élethelyzetet, amire azonnal reagálni kell, de van-e mondjuk így szeptemberre olyan terve a Caritasnak, ami akár évek óta minden évben visszatérő program?
3: A terve a Caritasnak az egész éves tervet is jelenti. Tehát vannak az időszakos kampányszerű programjaink, mint például a Vár a nyár is legyen, az öröm az iskolakezdés, de emellett nekünk folyamatosan szervezni és tervezni kell azokat az állandó évközben is zajló programjainkat, mint a felzárkóztató program, a menekülteket ellátó integrációs központ, vagy a szenvedélybetegeket segítő intézményhálózat, vagy az egyéb szociális intézmények és szociális programok működtetés, a krízis programunk, a lakhat. Tehát ezeket is fel lehetne most sorolni, de talán nem is ez a lényeges, hanem az, hogy az állandó tevékenység párhuzamosan zajlik, és ezt most változtatjuk, folyamatosan fejlesztjük, és a felzárkóztató programok tekintetében is nagyon fontos, hogy tudjuk biztosítani a hosszú távú működést.
0: Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak addig is rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati erőterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Karkos István nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Bruce Lee-től kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az optimizmus az a hit, amely elvezet a sikerhez. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a menyhértek és Míriamok ünneplik névnapjukat, és a mai napon a katolikus egyházban a boldogságos Szűz Mária mint királynő emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel a Szent István Rádió szombat esti programkínálatát. Hamarosan kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk. Nos, a műsorban Gárdonyi Géza két novelláját hallgathatják meg Nagy András színművész tolmácsolásában. Ezt követően a Szerzetesek félórája című műsorunkban Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség idéglenes fogadalmas tagjával Pap Ildikó beszélget. 21 órakor híreket mondunk, majd az Egymás közt című műsorunk ismétlésében Nagy Boldogasszony ünnepéről és az államalapítástól beszélgetünk Muhari Mátéval, az Egri Jézus Szíve plébánia káplánjával. 21 órakor Tokai Vételkörzetünkben Téka című összeállításunkban kulturális válogatásunk szól. Ennek témái pedig a következők. Nos, összeállításom elején augusztus 20-ával nemzeti ünnepünkkel kapcsolatosan gyűjtöttem össze néhány érdekességet, a részletekről pedig Tircsné dr. Propper Valéria, irodalomtörténészt kérdezem. Majd a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjairól beszélgetek Tamás Krisztiánnal, az intézmény kommunikációs menedzserével. Szó lesz többek között a Tündöklő Fényművészeti Fesztiválról, valamint a második Játszótér Fesztiválról is. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most műsorom rövid ajánlója, amelyben Tircsné dr. Propper Valéria, irodalomtörténész beszél.
1: Minden nép és minden ország nagy becsben tartja a maga koronáját, de nincs még egy nép a világon, amely szentként tiszteli a maga koronáját. A magyar szent korona ugyanis úgynevezett beavató korona. Ezt csak koronázáskor, a koronázási ceremónia alkalmával használták. A királyaink soha többet nem tették a fejükre. A korona egyébként magát az ország testét jelképezi. A mindenkori magyar király a Szent Korona nevében uralkodott.
0: 21 órától Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunkat hallhatják. 22 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik Kódex címmel csütörtöki adásunk ismétlése. Az egri püspökök 18. századi oktatáspártoló tevékenysége ma is meghatározó része a város szellemi és kulturális örökségének. Erről a hagyományról beszélt dr. Nagy Andor történész, a Sorsfordulók, Sorsfordítók című előadás sorozat egy régebbi, egri püspökök az oktatásért a 18. században című előadásában, és ezen előadást hallhatják majd Kódex című műsorunkban 22 órától. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását közvetítjük. Ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. És ezt követően éjfél előtt néhány perccel jelentkezem majd újabb műsorismertetéssel. Nos, ezek tehát a ma este műsorai. További szép estét és kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak!
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Gárdonyi Géza két novelláját, melyet Nagy András olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
3: Gárdonyi Géza. Péter fája. Még a régi világban történt, hogy egy csemelyt megöltek a labancok az erdőben. Egy tölgyfa alatt ölték meg. Az a fa megvan most is. Péter fája a neve. Már csak némelyik ága leveles, mint ahogy az ag embernek is csak imittamot van egy kis gyérhaja. Péter fájának nevezik azt az erdőrészt is. Ez a darab föld a Keszte családé volt. Valamelyik Keszte összeharagudott a csemeiekkel, visszavette a földet. Azóta csemeiék innen az erdőn, Kesztéjék meg túl az erdőn élnek, halnak, anélkül, hogy egymásra kíváncsiak volnának. Az erdőbe pedig nem jár, sem az egyik, sem a másik. Csak a csemei Péter lelke kóborog, ott a fa körül. Történt pedig, hogy pünkösd előtt való napon csemei Ida épp akkor ment be a juhászok feleségéhez, mikor az a virágos ünneplő ruháit rendezgette. Próbálja fel, kisasszony, mondta a menyecske. Nézzük, milyen parasztasszony lenne a kisasszonyból. Bezárták az ajtót, Ida fölvette a ruhát. Fejére kötötte a rózsavirágos sejemkendőt, és illegette magát a tükör előtt. A juhászné összecsapkodta a kezét. Milyen szép parasztleány, kék szemű parasztleány, jaj, lelkem, drágám, a jóisten is lenevet magára. Ida mosolyogva nézett a tükörbe. Már most, ha felöltözött, ki is kell mennie? Hova menjen, hogy meg ne lássák? Az erdő felé tartott. Virágot szed majd ő ottan. Az erdő útján kocsik zörögtek, azok a béresek, azoknak nem szabad őt látniok. Beljebb sietett a Péter fája felé. Az erdő hűvös és illatos erre, embernyom sehol. Az árnyékos tölgyek alatt gyöngyvirág fehérlik mindenfelé. Milyen jó itt lenni, mintha templomban járna az ember, amelyben madarak az énekes papok, és az Isten lelke a fák között lebeg. Egy vöröskék erdei pillangó a virágharmattól részegen kóvájgott előtte a levegőben. Ida is érezte a mámort. Andalogva ment bejjebb és bejjebb. Itt-ott még egy kései Szent György virág sárgálott a fű között. Ahhoz kedvesen illik a cserlevél, meg az egérfark zöldje. A fű között két szarvas bogarat pillantott meg, küzdöttek egymással. Vajon miért haragusznak egymásra? Kérdezte eltűnődve Ida. Nem elég nagy-e az erdő, hogy megférjenek benne? Egy-két nyarat élnek, azután meghalnak, a haraszt alá kerülnek, elporladnak. Mire való hát az a torzsalkodás? Miért nem szeretik inkább egymást? Egy gyöngyvirág szállal szétverte a két dulakodót. Egyiket jobbra kergette, a másikat balra. Azután ment, mendegélt beljebb. Egy tölgyfa ágon vadgalambot látott. A hamuszínű madárka epedő búgással hívta a párját. Az egy sombokorból felelt neki. Összeröpültek, csókolóztak. Egy részeg pillangó egy lehulló cserfa levéllel versenyt keringett. Azután elszállt a két galamb, elszállt a pillangó is. Ida ment be az erdőbe, beljebb. Olyan volt neki, mintha álmodnék. Egy helyen lombos bokron kellett áttörnie. Szemét behunyta, hogy a levelek bele ne csapódjanak. Mikor a szemét ismét fölnyitotta, egy vadász ruhába öltözött, fekete szemű fiatalember állt előtte. Megdöbbent. A virág kihullott a kezéből. A fiatalember puskát tartott a vállán. 20 évesnek látszott. A halántékán vékony forradás, minden bizonnyal kardvágásnak a helye. A szemei pedig erős tekintetű, sas szemek. Állt, és bámulva nézett Idára. Ida megrémült egy kissé. Ez Keszte, fiú. A Kesztékről hallotta, hogy éles szeműek. A címerükben is sólyom van, nyilattartó sólyom. De ez a Keszte sokkal kellemesebb arcú, mint ami nőnek ő képzelte a Kesztéket. Ne félj, kedves, mondotta mély és meleg hangon a vadász. Nem bántalak én. A tekintete szelíd volt, a bajuszát megpödörte. Mi a neved? Kérdezte megérintve Ida vállát. Nem mondom meg, felelte Ida pirosan. Nem mondom meg a nevemet. Alig tudott lélegzeni. mi történik vele, ha ez megtudja, hogy ő Csemely leány. Az első gondolata az volt, hogy elfut, de erőt vett magán. Legyünk bátrak, gondolta, és szembenézett a vadásszal. Azt csak megmondhatottán, hogy hova való vagy? Azt sem. Hát azt, hogy hová megy? Visszafelé. E szerint Csemely cseléd vagy. Az. És már asszony vagy, lelkem? Nem, csak ma bekötöttem a fejemet. Igaz, nincs gyűrűd. Tudod, hogy te szép leány vagy? A fiatalember szemei megfényesedtek. Ida mosolygott. Miért mondja ezt? Kérdezte. Az erdőbe véletlenül jöttem, visszamegyek, nem lát többé. Nem látlak többé? Milyen határozottan mondod ezt? Tudom, mit mondok? Isten áldja! A virágaid! Fölmarkolta a virágokat, átnyújtotta. Ida egy pillanatig tétovázott, hogy elfogadja-e. Elfogadta. Azt mondod, szólt a fiatal ember, hogy sohasem találkozunk többé. Ezt sajnálnám. Sohasem láttam náladnál kedvesebb arcú leányt. Te nem ismersz engem, én nem ismerlek téged. Mit gondolsz rólam? Nem tudom. Én azt gondolom, hogy álmodom. Véteké az, ha egy csókot kérek tőled. Megfogta Ida kezét, és mámorosan nézett a szemébe. Ida akaratlanul is fölkacagott. Ha tudná ez a fiú, kitől kér csókot? A Keszte fiú egy csemei leánytól. A Keszte fiú félre magyarázta a kacagást. Átölelte Idát, s mikorra az észhez kapott, már akkor ott égett a csók az ajakán. Ó, mi édes a csókod, kiáltott a fiú. Ida védőn tartotta a kezét. A szeme megtelt könnyel. Félek magától, rebegte. Önnek védenie kellett volna engem. A fiú lángvörös arccal állott előtte. Igazad van, szólott egyszerre elhalványodva. Bocsáss meg nekem, de hát annyira fájt neked az én csókom. Ida nem felelt. Hallgatva mentek egymás mellett visszafelé. Az erdőben csend volt. A nap itt-ott halványzöld fénnyel tűzött át a falombokon. Egy kis méh muzsikálva cikázott ide-oda előttük, s megmegállt néha a sugárhullás alatt a levegőben. Egyszer csak pókhálóba akadt, s fájdalmasan zinegve iparkodott kiszabadulni. A fiú észrevette, hogy a méhecske kelepcébe jutott. Leszakította azt a pókháló darabot, és ráfújt a méhecskére. A méhecske vidáman repült el tovább. Akkor ismét megindult köztük a beszélgetés. Szeretem a méhet, mondotta a Keszte fiú, és gyűlölöm a pókot. A méh munkás, becsületes állat. A pók ravasz, leselkedő, orgyilkos. Ha a bogaraknak társadalmuk volna, minden pókot föl kellene akasztaniuk. Hát a méh nem rabol? Kérdezte Ida, egy cserfa ágacskát napernyőként tartva az arcához. A méh a virágot rabolja meg. Nem, felelte a Keszte fiú komolyan. A virág nem veszít azzal a kis édességgel. Azt hiszem, szívesen is adja. Ida ekkor egy roskatag, vén, kopasz tölgyfát pillantott meg. A tölgyfa oldalán egy bevésett kereszt látszott, s alatta ez a szám. 1704. Micsoda fa az? Kérdezte Ida összeborzongva. Az a Péter fája, felelte Keszte megállva és a fára nézve. Ott vérzett el Csemely Péter 1704-ben. 10 labanc rohanta meg az öreget. Hős volt. Látod azt a keresztet? Én véstem oda a fa kérgébe, ezelőtt 3 évvel. Eszerint ön nem Keszte? De, az vagyok. Keszte Miklós. Miért is ne volnék az? Egy vadrózsa bokorról rózsákat metszett a késével, és átnyújtotta Idának. Köszönöm, szólt Ida. Összekötöm, egy üvé. Leült a Péter fája egyik ledőlt nagy ágára, és a kötényében szétrendezte a virágokat. Egy jó erős fűszál kellene, mondotta körültekintve. Keszte Miklós, faágból hántott kötőszálakat, s leült Ida mellé. Milyen finom a kezed, szólt egyszer szinte kiáltva. És ahogy a tekintete rámerett a leány arcára, azt mondja hirtelen. Kegyed a csemei leánya! Ida ránézett. Hát, baj az? Kérdezte nyugodt, szomorú mosolygással. Nem. Felelte Miklós, gyöngéden rátéve a kezét az Ida kezére. És nagy igyekezettel egy újabb, erős szálat hántott a faágról. Gárdonyi Géza látta a pápát. Búcsúsok város végén, a domboldalon, az akácfák árnyékán, vagy húszan. Ebédelnek. Görögdinnyét kenyérrel a férfiak, hazúrról hozott pogácsát az asszonyok. A búcsús kereszt, meg a képes két lobogó le van tűzve a földbe. Négy férfi van köztük, a többi asszony, s leginkább vénasszony. Egy anyóka köztük, oly igen vén, hogy a 100 éves kalendáriumot juttatja eszembe. Fekete fejkendője alól fehéren kandikál elő egy fürt haja. Imádságos könyv az ölében, s a könyvön nagyszemű olvasó. Ő csak kenyérbe lett falatoz. A vénség mindig megható. A vénség meg a gyermekség, a zúzmarás fa meg a virágzó bokor. A gyermektől azt kérdezem, honnan jöttél? Az aktól azt kérdezem, hova mégy? Milyen különös, hogy a kérdésen tűnődőnek a szeme a magasság felé fordul. Megállok előttük. Hova valók lelkem? Tudom, hogy a búcsús nép szívesen fogadja az érdeklődést, kivált, ha a falu keresztjét illendően kalapemeléssel tiszteltük meg a kérdezés előtt. Valami ismeretlen nevű borsodi községet mondanak, hogy onnan jöttek. Messze van-e? Hát bizony gyalog, mondja az egyik ember. Reggel 6-kor indultunk, Szent Mise után, mondja a másik. Bizonyára vezér énekes, mert a hangja olyan reszelős, mint a hadgyakorlat után a kápláré. Az asszonyok csak néznek barátságosan. Aztán ez az öreg anyám is gyalog jött? Elmosolyodnak. Megjárta ez már uram Rómát is, mondja a reszelős hangú. 3. éve... Rómát? Azt, látta a pápát is, igaz-e, Terka néni? Biccent az öreg asszony, s mosolyog szemérmesen. Hiszen csak azért mentem, hogy azt lássam. De hát, mondom, csak nem gyalog jártatán meg azt az utat. Gyalog, bizén lelkem, gyalog. Oda is, vissza is. Lehetetlen. Mosolyogva biceget. Bőz úgy. Annyi se ültem én gőzösöm, mint amennyit itt ülök. De hiszen maga öreganyám nem ért se horvátul, se németül, se taljánul. Hát hogy kért szállást? Vagy vizet, vagy élelmet? Ó, lelkem, semmi az. Isten szent nevével el lehet menni akár a világ végére is. Jó, jó. De hát hogy tudakolta az utat Isten szent nevével idegen népek közt? Csak úgy, mint itthon, lelkem. Aztán megértették? Meg, lelkem, meg. Én igaz nem értettem egy szavukat se, de ők ám megértettek engem, meg mindenütt. Csak bementem a paphó vagy tanítóhó, azt ég mondtam. Szegény zarándok vagyok. Adhatnának tán helyet itt egy éjszakára az udvaron? Mindjárt körül is tekintettem, rámutattam a fészerre, vagy istálóra, vagy szalmakazarra, hogy mondok, meghálok én ott is az udvar sarkába. Semmit én tőlem ne féltsetek, lelkem, Isten útján járó lélek vagyok én, nem a féle. Megértettek, lelkem, mindenütt. Ennem is adtak, innom is. Reggel aztán megköszöntem a szíves jóságukat, imádkoztam is érettük egyet az udvar közepén, hogy az Isten áldása szálljon a házukra. Aztán szépen elköszöntem, tovább haladtam. De hát hogy tudta, merre? Megkérdeztem, lelkem, a papot. Pap meg templom mindenütt van, lelkem. Csak a pokolban nincs. Meg látrányba, veti közbe egy fiatal búcsús. Nevetnek. Az anyóka csak mosolyog. kedvel beszél tovább. Ha nem tudtam, melyik házban lakik a pap? Megvártam a sekrestye ajtajában, a szent mise után. Oszték hát megkérdeztem, hogy mondok, ugyan kérem aláson, kedves jó tisztelendő uram, jól haladok-e Róma felé? A magyar földön magyarul igazítottak, hogy csak arra felé tartsak, amerre délután 3 óra tájban áll a nap. Idegen országban már kérdeztek volna egyet-mást, de én arra csak azt mondtam, Róma, Róma, lelkem, ahova mennék. Megértettek lelkem, el is igazítottak. Mindenki értett lelkem, mert aki a jó Isten útján jár, még a madarak is megértik a szavát. Hát, megmutatták. Csak erre haladjon kent. Nem ezzel a szólással mondták, de azért én megértettem. Meg is köszöntem szépen, illendően. Azték csak mentem, haladoztam. Énekelgettem az úton szent énekeket. Minden szent körösznél letérbetyöltem, akár az útfélén találtam, akár a piacon, azt elmondtam a szent olvasót. Ha virágot láttam az útfélen, azt is oda tettem, kivált, ahol a boldogságos szűz is ki volt föstve vagy faragva. Megint tovább haladtam szent énekléssel egymagamban. Néha szép, nagy városba jutottam. Ott csak a templom pitvara volt a szállásom. Csak úgy ülve gunnyasztottam, bizony. De az emberek ott is szívesek voltak. 3 is akadt, aki pénzt dobott az ölembe. Idegen pénz volt, de adtak érte kenyeret. Narancsot is vettem egyszer, hogy mondok, megkóstolom. Jó savanyú volt. Egyszer meg, ahogy ott imádkozok egy lovas szent előtt, nem tudom, mi szent lehetett, szép nagy vastag bajusza volt. Hát egy katonaforma úr szólított meg. Róma, mondom, Róma, ahova mennék? Megfogta a karomat, igen barátságosan elvezetett valami szent apácákhoz. Azok is szépen megvendékeltek, tiszta szép ágyat adtak, csak bicegettek, mosolyogtak. Kalácsot adtak útra valónak. Valamennyinek kezet csókoltam, úgy indultam tovább. Azték hát egyszer csak odaérkeztem. Egy csipet kenyérbe lett ez a szájába, és nyájasan néz rám. Sok szép templomot láttam, aranyom, olyanokat, álmodni se lehet szebbeket. Nem tudom, mi volt a neve annak a városnak, de mikor beléptem a templomba, hát mondok, ittán nem is emberek miséznek, hanem szent angyalok. Prédikációt is hallgattam egyet, sokan hallgatták azt a papot. Igen, derék, kerekképű pap volt. Nem nagy, kis zömök ember, mint a leleszi tisztelendő úr, csak hogy fekete hajú, ám bátormán őszes. De az ám úgy beszélt, olyan lelkösen, Cristiano, Cristiani, mondogatta gyakorta. Hát hogy ne értettem volna? Máriát is emlegette, jaj, de milyen lelkösen. Ameddig csak szólott, mindig könyvezett a szemem. Mert úgy járt annak a keze, hol le, hol föl, hol széjjel mind a két keze. Elnéztem volna egy hétig is lelkem. Egy helyen meg ördögöt is láttam. Olyan élő eleven ördög volt kiföstve a templom oldalába, hogy azt hittem, mozog a szeme. Még 3 napig is futkosott tűle a hideg a hátamon. A búcsusok nevettek. Bizonyára sokszor hallották már a történetet, de hát, hogy elmosolyodtam, ők is megnevették. Maga az öreg asszony is mosolyogta. Minek is föstenek olyat? Mondta röstelkedve. Igaz, hogy rá volt föstve Szent György is, ahogy a talpa alá szekte, de a fene azt az ördögöt akármerre mentem a templomba, mindig rám nézett. Ki is jöttem onnan hamar? De hát a pápához hogy jutott be? Könnyen, lelkem. Ahogy ott térbetyölök, imádkozok a római öreg templomba, megszólít egy pap, hogy azt mondja, Kend néni, magyar? Jaj, akár csak angyali szózatot hallottam volna, úgy megörvendettem. Az is csodálkozott, hogy elmertem indulni. Aztán azt mondja, hogy szeretném,

0: magos, jó szagú asszonyság. Kérdezett is valamit igen barátságosan, de mondok, nem értek én zsidóul, tekintetes asszony. Na, aztán hát, megindultunk. Sok garádicson fel, sok gyönyörű tornácon által, nagy festett szobákon köröztül. Jaj, csuda gyönyörű, tündökletes ékességű, nagy képes szobába. A pap mindenütt a hátam mögött, áldja meg az Isten. Egyszer csak látom, hogy ereszkednek befele mindenféle papok, fehérek is, piros reverendások is, hogy még a cipőjük is piros. Igen, nagy méltóságú, szent papok. Még a lélegzet is csupa imádság volt ottan lelkem. Egyszer csak kinyílik szembe velünk a nagy szárnyas ajtó. Belép egy beretvált képű úr, mond valamit hangosan jobbra, balra. No, azt mondja a papom, térbetyőjön le Kendis, gyön. Hát aztán, gyött is. Szinte elfulladt hangon mondta az utolsó két szót. Vén két szeme elnedvesült. Ösztövér kezét fölemelte, és kitörülte a két könycseppet. Gyött. A búcsúsok is tisztelettel pillogattak, pedig hát ki tudja, hányszor hallották már ezt a történetet. Gyött, megállt az ajtóban, fölemelte a szentséges két kezét, megáldott bennünket. Megáldott. A szent olvasómat mind szétosztogattam itthon szemenkint. Pápa áldotta a olvasó. Nekem csak három szem maradt. Egy mi atyánk, egy üdvözlet, meg egy hiszek egy. Azt belefűztem ebbe az olvasóba. Ez a három. Na meg ez a keresztecske. A koporsómban ez lesz a kezemen, és mosolyogva nézett az olvasójára. Lent a völgyben minden haranggal harangoztak a szerviták templomában, és hangzott a búcsús ének. Angyaloknak szent asszonya. Bizonyára új búcsús csapat érkezett. Így ősszel, Mária vasárnapjára mindenfelől jönnek ide búcsúsok. Mintha a boldogságos anya is itt lakna valahol, az egri felhők felett. Hát aztán mondja csak, kedves öreg anyám, milyen volt az a pápa? Szép, fehér reverendás lelkem. Akár csak Krisztus urunk, fehér. Hát az arca milyen volt? Az arca? Az arca? Már úgy testi formára kérdem. Az anyuka csodálkozva pillog rám. Összesöpri a morzsát a kötényében. Hát, lelkem, arról nem sokat mondhatok, mert lássa, még be se lépett, csak már arra a szóra is, hogy jön, nékem úgy megeredt a könnyem, a szentséges orcáját bizén nem szemlélte.
1: Kedves hallgatóink, Gádonyi Géza két írását Nagy András olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: szerzetesek fél órája.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Tóth Krisztina Teréz nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben a műsorsávban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy-egy hivatástörténetet, hiszen hiszem és vallom azt, hogy igazából ami az emberek számára, még hogyha így az éteren keresztül is, de ad valami pluszt, akkor az az, hogyha egy fiatal embernek, vagy jelen esetben egy fiatal nőnek, egy fiatal nővérnek az életútját, a hivatásának a történetét megismerhetik. Nagyon-nagyon sok közösség

0: Férfi, női szerzetes rendel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy előregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás. Rátok pedig, én így igazából itt az Egerszalók ifjúsági találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet okban azra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetes hivatást.
1: Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes. És azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege. De én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint adott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként ott körülvettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó, szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírva, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerőse, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi sem tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre. És bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek, és aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
0: 8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kis nővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kis nővérei közösség, mint a többi?
1: Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
0: Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kis nővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
1: Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az életünknek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
0: Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani, bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések kétharmada ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
1: Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
0: 8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra? Említettük azt, hogy még ideiglenes, fogadalmas vagy.
1: Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond testközelből láttam a hétköznapokat is, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek, de igazából ez még nem járt elköteleződéssel. Nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év novíciátus. A noviciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de egy csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A novíciátus 2. éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem 1 évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam 1 évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az 1 év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is, újabb 1 évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb 1 évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. Nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik. Engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor 100-szor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
0: Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
1: Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos, megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, 7-en vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz. De valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen, valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtött egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
0: Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
1: Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
0: Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
1: Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy tesződtél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abba a családban, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkerek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az utunkat, vagy a következő lépést.
2: Kedves hallgatóink! Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség ideiglenes fogadalmas tagjával, Papildikó beszélgetett.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint 3 fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült, szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
4: Augusztus közepén két olyan kiemelt ünnephez érkezünk, amelyek mélyen, azt mondom, hogy hatással lehetnek a lelkünkre, és meghatározzák identitásunkat. Nagy boldogasszony ünnepe és az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a. De vajon mit jelentenek számunkra most a 21. században ezek az ünnepek? Összefonódik-e, és ha igen, akkor hogyan fonódik össze a hit, a történelem, a hagyomány és a mindennapi ünneplés kultúrája? Nagyjából ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni a következő közel egy órában. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Muhari Máté atyát, az Egri Jézus Szíve plébánia káplányát. Isten hozott Máté, dicsertessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást.
4: Messziről indítanám ezt a beszélgetést, hogyha egy picit ennek a lelki vonatkozását nézzük. Miért van szükségünk, miért van szüksége az embernek az ünnepekre?
5: Erre a kérdésre leginkább egy korábbi olvasmány élményemből szeretnék válaszolni. Még első éves egyetemista voltam történelem tanárszakon, és ott kellett Peter Burke-től olvasnunk egy írást, amikor is a farsangnak a világáról kellett ismereteket begyűjteni, sok más olvasmány mellett is, és ott értettem meg leginkább úgy fiatal felnőttként, éppen csak ugyan átlépve a érettségit elsőéves egyetemistaként, hogy régen, amikor is a farsangot megközelítették így a kora újkorban, néhány száz évvel ezelőtt, mennyire másképp állt az ember az ünnephez, mint a mai ember. Hogy mennyire szüksége van az embernek arra, hogy meg tudjon állni, tudjon abban az adott időben az ünnepet úgy megélni, ahogy azt kell, megadja a módját. És hogy ma meg már mindenből ünnepet csinálunk, átalakítunk, kiüresedik ezáltal az ünnepnek a valódi jelentés tartalma nagyon sokszor. Átalakul, rátevődik, mindenhogy formálhatja már, húzhatja, vonhatja az ember, és az a régi értelmezése, ami, hát most a farsangról kezdtem el éppen beszélni, mint ünnepkör, vagy ünnepi időszak, ott is nagyon megvoltak ezek az éles határok, hogy rendben elkezdődött ugye vízkereszt után, és ott húsajókedden annak vége volt. És hogy nem azért nálunk is, keresztény körökben is, egy-egy iskolába is becsúszik véletlenül, hogy hát ez rövid volt a farsang, és akkor hát még egy bál, az még hadd legyen már ott a nagybőjtnek az első egy-két szombat estéjén, és megfeledkezünk erről. Mint amiről a régi ember azért nem feledkezett meg, tehát a határok voltak, és csak ugyan 10 éve olvastam ezt a farsangos történetet is, de hogy annyira élesen megmaradt, hogy ilyenkor, amikor rá volt számva az ünnepre az idő, akkor, és hát különösen így a farsang kapcsán, kihasználva az ünnepi alkalmat, ott felcserélődtek a szerepek, és akkor a szegény ember eljátszhatta a gazdagot, kifigurázhatta a másikat, és hát ez a karneváli hangulat megjelent. És most nem látszódik az, hogy ezek a határok úgy élesen megvolnának. Az ünnep kapcsán nekem így elsőre ez ugrik be most, hogy modern ember kevéssé tud az ünneppel, az ünnep valódi értelmével, jelentésével mit kezdeni, legyen az bármelyik ünnep. Tehát akár a nagyobb keresztény ünnepeket vesszük, nyilván rárakódik a világnak is a reklámjai, a gazdasági vonatkozásai, hát különösen ugye most a karácsonyra, de hát a húsvéttel.
4: Hát fogyasztói társadalomban élünk, hogy értékét vesztette. Lehet, hogy jobb, ha így fogalmazok, hogy a valódi tartalma az már nincs meg az ünnepeknek. Megütötte a fülem egy gondolat, amit mondtál, hogy a mai ember mindenből ünnepet csinál. Mit értettél ez alatt?
5: Leginkább arra akarok visszautalni, hogy nincsenek határok. Tehát az, hogy Még annak idején gyerekkoromban nekünk is szóltak, hogy hát azért olyan nagy-nagy születésnapi bulit nagybőjtben azért olyan nagy hámból kirúgósat azért nem illik tartani. Bele nőve az egyház hagyományába, ugye a liturgiába, nyilván ennek különösen akár egy nagybőjti pénteken, ennek igen azért érdemes helyet adni, hogy ennek a gondolatnak van létjogosultsága, de hogy ezt betartja egy mai ember úgy a világban élve. Vagy az a keresztény fiatal, aki a világban él, és valahogy próbálja a hitét is megélni, de nem akar leszakadni a közösségtől sem, és hát azért igen, elmegy pénteken is, bulizik, és megünnepli azt a születésnapot, és ha nem vigyáz magára, akkor még talán ki is rúg a hámból. Meg ahogy említettem is ezt, hogy lehet még bálozni nagybőjtben, valahogy ez így. Hát még február van, nem február a bálos időszak, és nem veszik azt észre adott esetben, hogy a hagyomány azért az úgy húshagyó keddig hagyja a farsangot. Jövőre azt hiszem egészen rövid lesz a farsangi időszak, már február első hétvégéje lesz az utolsó báli hétvége, úgyhogy nagyon el kell kezdeni szervezni a bálokat már most.
6: Már most időben, igen. Jó, hogy felhívod erre a figyelmet, igen.
5: Egyetemi lelkészségek országos találkozója is majd az utolsó szombaton lesz, illetve ez is hagyomány, és az már februárnak az első hétvégéje, és szintén szervezés alatt. Érdemes igen ezekre odafigyelni, hogy az ünnepet a napján kell megülni. Nem előtte, nem utána, tehát ugyanez, mint ami már advent elején, közepén föl kell rakni az összes karácsonyfát és a égőket is. Persze, hát jó, égősort lehet fölrakni, kicsit ellensúlyozva azt a nagy decemberi sötétséget, hogy egyre inkább haladunk befelé karácsony irányába, de az, hogy tényleg már november 1-től kint vannak a polcokon a mikulások és a karácsonyi díszlet és a minden, és nagybőjt talán még el sem kezdődött, de már a nyulak is a polcon sorakoznak. Valahogy ezzel én nem vagyok kibékülve.
6: Eltűnik a varázsa az ünnepnek?
5: Eltűnik a varázsa az ünnepnek, és igen, hogy hogyan tud az ember úgy önazonos maradni, hogy ez a varázs ne maradjon el, és azzal a jelentés tartalommal maradjon meg, ami az az ünnep. Tehát úgy adjunk hozzá, hogy persze vonzó legyen a modern ember számára is, de ne cseréljük már fel az ünnepeinket valami másra, ami nem az. Akár ugye a nagyobb vallási ünnepeinkkel kapcsolatban is mondható ez, tehát ugyanígy ugye a mostaniakkal is a nagy boldogasszony, akár az augusztus 20-a, amit persze, hogyha megnézünk, különösen utóbbi augusztus 20-a azért a történelem során 1000 év alatt igen sokat változott. Vagy hát nem is, hogy változott, de hogy kiegészült újabb és újabb elemekkel, pontokkal.
6: Még nem ugranék ide, még jó. Maradnék egy picit itt általánosságban az ünnepeknél. Sok minden kavarog a fejemben. Nyilván mi már nem az a generáció vagyunk, de azért még hallottunk mindketten nagyszülőktől, akár még dédszülőktől is arról, hogy ők milyen tartalommal tudták megtölteni a saját ünnepeiket, legyen szó akár ez születésnap, névnap, legyen szó egyházi ünnepről, karácsonyról, húsvétről. Ma beszéltünk arról, hogy fogyasztói társadalom. És valahol én ott járok gondolatban, hogy akár nem csak ha a fogyasztást nézzük, és amire te is utaltál, hogy már az üzletekben 1-2 hónappal maga az ünnep előtt megjelenik valami, ami elveszi a lényegét annak az ünnepnek, amit mondjuk egyházi tartalommal jó lenne megtölteni, hanem arra is gondolok, hogy régen ezeket az ünnepeket szűkebb vagy tágabb családi körben vendégséggel, meg szeretettel, meg egymásra fordított idővel tudták megtölteni az emberek. Ma én azt mondom, hogy a lehetőségek nagyon nagy kiszélesedésével, meg tágulásával már nem is biztos, hogy ezeket szűk családi körben, akár otthon akarja az ember megünnepelni, hanem pont, hogy azt nézi, hogy akkor lehetőségem van feltöltődni, és akkor ezt kitölti egy kirándulással, egy párnapos hosszú hétvégével. A hagyományok megtartása és a történelmi eseményekre való emlékezés, ez valahogy nagyon háttérbe szorul, és megmarad ez a kapcsolódjunk és töltődjünk fel történet. Hogy ez most jó vagy rossz, erről sokat lehetne beszélni, csak én innét közelíteném meg, hogy nagyon-nagyon átalakult ma az embereknek a gondolkodásmódja.
5: Igen. Vallásos hit nélkül élő emberek számára szerintem különösen nehéz megmaradni a valós jelentéstartalomnál az ünnepek kapcsán. Persze családonként változó, hogy akkor most mennyire vonódik be akár egy karácsonynál, hogy elmennek-e az évféli misére, úgy esetleg húsvétkor talán szóba jön egyáltalán, hogy miről van szó a locsolkodás mellett, ami szintén lecsengő, de még a karácsonynál eszembe jut még középiskolában, hogy az egyik énekkarostárs, egy lány kérdezte, hogy tudta azt, hogy jobban vallásgyakorló család vagyunk, és akkor nálatok otthon van ilyen, hogy akkor ott a fa alatt ott ilyen szent énekeket énekeltek, és így belegondoltam, hogy hát igen, még ilyenre is volt példa. És valahol a tekintete megmaradt bennem. Igen, ennek a varázsa nagyon jó, hogy megteremthető, különösen, még egyszer mondom, a vallásos hitet gyakorló családoknál. De igen, azoknál az ünnepeknél viszont, amelyek adott esetben az egyház elé vannak hozva, ha nem is így mondom talán, hogy ünnepek, de megemlékezések. Egy cserkészként akkor hadd hozzam ide, hogy például egy hősök napja, vagy egy Doni katasztrófának az emlékmiséje, és akkor az utána való megemlékezés, hogy cserkészként gyerekek, fiatalok, ugye ki voltunk oda vezényelve, kitenni koszorút szépen, nyilván nagyon jó ez, fegyelemre tanít, megemlékezésre, történelem, stb. De hogy akinek esetleg erre nincs úgy fogékonysága, nyilván az ember, az most nem fog elmenni feltétlenül egy ilyen megemlékezésre, egy ilyen megemlékező szentmisére, és kimondottan azok, akiknek már nyilván, persze haladunk előre a korban, de egy-egy ilyen szentmisén, megemlékező szentmisén, jobbára azok az idősek vannak jelen, akiknek még sokkal konkrétabb kötődése van, tehát hogy neki a édesapja, nagyapja, nagybátyja, bátyja maradt ott a fronton, és akkor halt hősi halált, ezért ott van, de akiknek ez már távolabbi, valahogy kevéssé veszik ezt úgy figyelembe, kevéssé teszik magukévá, nem érzik annyira magukénak, tiszteletben tartják, fejet hajtanak, de hogy tudatosítják magukban, amikor nem tudom, elmennek ott a templom mellett, ott van a világháborús emlékmű, hogy mi is az ott áll évek, évtizedek óta, ezeknek az emlékét felidézi-e, jelente számára valamit, ez már nehezebb, mert nyilván erre nem fog ráülni majd a gazdasági szempont, hogy mint ahogy a húsvétre
6: meg a gazdasági szempont nem, ugyanakkor meg ez azt mondom, hogy mégis a mi generációnk felelőssége, hogy
5: ápoljuk ezeket ennek az emlékét természetesen. Így van.

0: Ugye azt mondtam, hogy két nagyon fontos identitásunkat és meg lelkiségünket meghatározó ünnep között beszélgetünk most éppen. Augusztus 15-e, Nagy Boldogasszony ünnepe, és augusztus 20-a, az államalapítás Szent István ünnepe. Teológiai szempontból mit jelent a Nagy Boldogasszony ünnepe, és miért van ennek különösen is nagyobb jelentősége? Tele vagyunk Mária ünnepekkel. Miért olyan különleges Nagy Boldogasszony ünnepe?
1: Katolikus identitásunknak egy nagyon szép kifejeződése a Mária tisztelet, és ennek, igen, mondhatom, így csimborasszója talán a mennybevétel, és hát nyilván, ahogy a latin az évszázadok során hozta, akár a Máriának a elpihenése, vagy elszenderülése, és aztán, ahogy igen, legjobban ismerjük, mennybevétele, a Mária tiszteletünknek egy különösen fontos része. Ünnepeljük már egészen régóta, az egyházban, Jeruzsálemben már a 5. századtól, és úgy szépen fokozatosan a következő századokban, ott keleten, aztán már Rómában is elterjedt, 9. századtól már egyházszerte ünnepelték, és Magyarországon is természetesen, ahogy igen, itt azért van összekapcsolódás már egy kicsit az augusztus 20-ával is, mint ahogy István király nagyon fontosnak tartotta a Mária tiszteletet, illetve hát augusztus 15-én hunyt elő maga is. Számunkra is nagyon fontos Máriának a mennybevétele. Alapvetően mindig megszoktam magamban egy kicsit ezt így mosolyogni, hogy akik külsőleg nem tudnak mit kezdeni a katolikusoknak a Mária tiszteletével, hogy persze, hogy Szűz Mária, meg hogy mennybe fölvétetett. Igazából kisebb csodák ezek, mint ahogy vesszük Jézus Krisztusnak a feltámadását például. Tehát, hogy az Isten tud csodát tenni a mostani ember életében is, és hogy ne tudna annál is inkább az ő szent anyjának, Máriának az életében, ugye aki életében bűnt nem követett el ember létére, nem lehet, hogy úgy halljon meg, mint a többi egyszerű halandó ember, és hát mint ahogy a leginkább középkori ábrázolásnak egy kedvelt jelenete volt ez, a Mária mennybevétele, így ábrázolják, hogy jönnek az apostolok, az akkor ismert világnak minden tájáról, ugye hova már szétszóródtak hirdetni az evangéliumot, és eljönnek az olajfák hegyére, hogy Máriának a temetésén részt vegyenek, és akkor ott a koporsóban, ahogy ott vizsgálják, már ugye nem látják Máriát, mint ahogy szépen van ábrázolva, nagyon szeretem a novai mennybevételnek az ábrázolását is, hogy ott hát virágokat találnak. De a legtöbb, nagyon sok magyar templomban ábrázolva van Máriának a mennybevétele. Én is hazabeszélek, ugye a Jászberényi nagy templomban is, ott van Szoldatics Ferenc Rómában készült monumentális képe, illetve ahogyan utaltam is már erre, hogy ugye Szent István kapcsán is nagyon fontos ez az ünnep, a legtöbb és nagyon sok templomban, én a Jászberényi nagy templomot hadd említsem, ott van az is, ahogy Szent István királyunk Máriának ajánlja az országot.
0: Ehhez az ünnephez régen komoly, nem feltétlenül liturgikus hagyományok is kötődtek.
1: Igen, népi hagyományhoz is kötődik Nagy Boldogasszonynak az ünnepe. Ugye innen ettől a naptól kezdve augusztus 15-től a következő jelesebb Mária ünnepig, szeptember 8-áig, ugye kisasszonynak a napjáig, mondhatni ilyen varázsszerű időnek is tartották. Ekkor szedtek gyógyfüveket, kiszellőztették a téli holmikat, ruhaféléket, ilyenkor tették ki, hogy a moly ne menjen bele, nyilván ilyenkor a forró nyári napra, augusztusban igencsak érdemes kitenni, ezt mind a mai napig lehet gyakorolni. A termékenységhez kapcsolódóan, mint ahogy elég sok ünnepnek van köze ehhez is, ilyenkor tyúkokat is ültettek, hogy az összes tojásokat kiköltsék, és az ilyenkor összegyűjtött tojásokat pedig igyekeztek sokáig eltenni, tehát mézbe is eltették, és akkor úgy minél tovább megmaradjon. Szóval a népi hagyományok is természetesen kötődnek ehhez az ünnephez. Ugye mindenféle atyák már azért ismerősök innen is, onnan is az országból, jobban még németek lakta, illetve svábok lakta településeken látok, hogy esetleg úrnapi díszítéseknél olyan virágszőnyeget készítenek, hogy megszólal, gyönyörű, és szinte vétek úgy érzem rálépni, de egyre kevesebbet látok már ilyet, megint hadd hozzam akkor novajt, még úrnapja kapcsán, hogy nagyon szép csokrokat szoktak ott készíteni. Hát jó, úrnapjához természetesen lehet még a sátrakat csak ugyan említeni, búzaszentelő illetve úrnapja, ami a gyakorlatban talán mindenhol még azért megjeleníti ezt, de hát igen, azért helye válogatja, hogy hol mi a hagyomány. Természetesen lehet hagyományokat föléleszteni, és akár ezt a virágszőnyeges megoldást egy kicsit komolyabban venni ezen a vidéken is, de talán itt ezen a vidéken én kevéssé tapasztaltam ezt.
0: Csökken az ünnepeknek a kultusza, hogy erről így az elmúlt percekben beszélgettünk. Ez az ünnep konkrétan mit üzenhet a ma embere számára? Hogyan adhat reményt Nagy Boldogasszony ünnepe?
1: Hát Mária iskolájába jó beülni, ahogyan ő Szent fiát követte, végig tanulta egész életén keresztül Mária, hogy hogyan is lehet az Istennel élni, őt követni, és tette ezt úgy, hogy közben az édesanyja is egyben. Úgy az embernek, keresztény embernek le kell követni Máriának a mozgását, hogy így mondjam. Éppen ezért jó ez a gondolat, hogy Máriával az Istenhez, mert nagyon jó példa a mi számunkra. Tehát amikor rózsafűzért imádkozunk, Máriás éneket éneklünk, bármit teszünk Máriás lélekkel, Máriás hagyományt gyakorlunk, egyre inkább közeledünk az Istenhez, közeledhetünk. Nekünk is hozzá hasonlóan próbálunk el magunkat előkészíteni arra, hogy befogadjuk az Istentől jövő váratlant, ugye, aminek Mária nagymestere volt, hogy legyen nekem a te igéd szerint, hogy aztán el tudja majd fogadni ezt a nem hétköznapi isteni életet, Jézus Krisztusban el tudja fogadni aztán a keresztutat, el tudja fogadni azt, hogy ott kellett állni a kereszt alatt. Minden keresztény embernek ez az élete valahol, hogy ami jön az Istentől, azt el kell fogadnia is. Nem szabad nekünk az Istenre ráerőltetni, amit mi szeretnénk. Persze értetlenkedhetünk, és visszakérdezhetünk, max úgy járunk, mint szegény Zakariás, de csak ugyan vele ellentétben jobb az a fajta Istenre nyitottság, hogy oké, én férfit nem ismerek, de legyen nekem a te igéd szerint. Ez az állandó Istenre nyitottság, ami Máriában ott van, kell, hogy minket is jellemezzen. Ez mindenképpen üzenete szerintem ennek az ünnepnek.
0: Fontos üzenete ugyanakkor az jelenik meg a szemem előtt, hogy sokszor elkészült már Magyarország boldogság térképe. Itt vagyunk Észak-Kelet Magyarországon, a legkevésbé az itteni emberek mentalitására jellemző az optimizmus és az, hogy reménnyel telve tudunk a nehézségeken is túllendülni, megbizakodva tekinteni a jövőben. Mi azért eléggé panaszkodó emberek vagyunk itt Észak-Kelet-Magyarországon is, ellentétben mondjuk egy déli Vas vagy Baranya megyei, ott sokkal inkább egy másfajta mentalitás jellemző az emberekre, ugyanakkor meg külföldiek szokták mondani a magyarokra, hogy nagyon panaszkodóak. Van akkora élettapasztalatod, és nagyon-nagyon sok emberrel kerültél kapcsolatba budapesti tanulmányaid, meg munkád során is. Mennyire érzékelted azt, hogy ez a fajta reménnyel teli jövőbetekintés, optimizmus, amiről te beszéltél, az jelen van az emberek életében, legyen szó hívőről, kevésbé hívőről, hogy mennyire tapasztaltad azt, ami esetleg így alátámasztja azt a felmérést vagy vélekedést, amiről az előbb én beszéltem?
1: Én mindenképpen azt mondom, hogy kell egy személyes hitre jutás ahhoz, hogy az ember ne ezt a tipikus magyar szintet hozza, hogyha már így közelítjük meg. Igen, ezt én is hallottam már, hogy a magyarokat szeretik így külföldön beállítani, hogy panaszkodósak, és nincs meg bennük az a, talán említetted akkor ott a délebbi megyéket, ez a déli, déleurópai temperamentum, vagy ami így a mediterránum emberét jellemzi. De én még azt is idehoznám, hogy hiába önmagában a vallásosság, mert nagyon jámbor, imádkozó vallásos asszonyok, emberek, nénik, bácsik tudnak annyira szépen, ízesen, ilyen jó magyarosan panaszkodni. Igen, meg lehet, hogy templomba járóak, aktívan imádkoznak is, de hogyha nincsen személyes Isten kapcsolatuk, akkor meg lehet, hogy nem tudják magukban ezt átfordítani. Tehát megmarad a kesergés, ez a sírva vigad a magyar életérzés, hogy igen, ez sokszor megjelenik még. Nem általános teljesen, de a népi vallásossághoz olyan szinten még jobban köthető, hogy sokan, akik így járnak még templomba, hogy mert mi tanultuk, mentünk a szocializmus évtizedeiben is, és ezt én viszem tovább magammal, megvan ez a makacs meggyőződés, hogy mi vagyunk a vallásosak, a keresztények, mások meg nem, és azon túl, hogyha nem keres Szentlélekben egy olyan vezetőt, aki aztán a vallásos hagyományokat élő valósággá teszi az ő számára, akkor bizony megmaradhat csak ugyanebben a, hát mondjam így, állóvízben, amivel természetesen lehet üdvözülni, ezt a Jóisten megoldja, megoldhatja, de sokkal jobb úgy keresztény életet élni, amikor az ünnepek, ezek az ünnepi időszakok valóságosakká lesznek számunkra, és nem csak egyfajta évről évre ismétlődő valamihez minket kötő dolgok, hanem csak ugyan életünket aktívan alakító élő valóságok lesznek.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégünk itt a stúdióban Muhari Máté atya, az Egri Jézus Szíve plébánia káplánja. Témánk pedig két ünnephez kapcsolódik, augusztus 15-éhez, Nagyboldogasszony ünnepéhez és augusztus 20-ához, Szent István és az államalapítás ünnepéhez. Nézzük ez utóbbit. Milyen történelmi üzenetet hordoz az államalapítás a mai Magyarország számára?
1: Augusztus 15-ével szemben augusztus 20-ának jóval több állami aspektusa van. Természetesen Szent

beszéltünk itt a korábbiakban a többi ünnepről. Nemzeti ünnepeink közül augusztus 20-a az, ami legpozitívabb, meg a rendszerváltás után 1991-es 8. törvénycikk hozza is, hogy ez a nemzeti ünnepek közül úgymond a legfontosabb, a március 15, illetve október 23-a mellett, illetve előtt. Nagyon fontos végignézni a történelmi szálat is önmagában, hogy igen, nekünk egész egyszerűen fontos az, hogy volt valaki, István király, aki megalapította a magyar államot, és ennek az ünnepe igen kötődik az ő szentélyavatásához, aztán különböző történelmi korokban különböző szokások ehhez a naphoz hozzáadódtak, így akár a Szentjobbnak a tisztelete, amit először ugyanezen a néven futó településen, a Bihar megyei Szentjobbon őriztek sokáig az ottani monostorban. Hát ami már ugye újkori történet, a Szentjobb körmenet fővárosban, ez már a 19. századhoz kapcsolódik, de önmagában az, hogy a Szentjobbnak a kultusza milyen fontos mindmáig, mekkora nagy öröm volt az, amikor a török dúlás után Dalmáciából, Ragúzából visszakerült, és 1771. júliusában került vissza Budára, nagy örömünnep közepette, Mária Terézia királynőnk idején. Fontos, hogy mit jelent ez a magyar ember számára, hogy még itt van, mind a mai napig köztünk, török idők ellenére, annak ellenére, hogy a királysírokat Székesfehérvárott igencsak földulta, mind a török, mind pedig a történelem, ez megvan a mi számunkra. Jelent-e ez valamit a ma emberének, a maikor magyar emberének, vagy, mint hogy ugye most csütörtökre esik, akkor igen, kihasználva a hosszú hétvégét, elmennek pihenni valahova. Érdekes megfigyelni az újkori változásait, vagy a jelenkori, egészen jelenkori mostani éveknek a szokásait az ünnep kapcsán. Érdemes még kiemelni a 15-ével való kapcsolatát is ennek az ünnepnek, ugye mégiscsak Szent István király napjáról beszélünk, de ahogyan a korábbiakban már említettem is, ő volt az, aki felajánlotta az országot Máriának. Itt előjön ez a két fogalom, nagyon fontos fogalom, a Patrona Hungariae, illetve a Regnum Marianum kifejezések. Előbbi kifejezés Magyarország fő vallási védnökeként fogja fel Máriát, utóbbi inkább már egy kicsit politikai jellegű. Mind a kettő nagyon fontos, azt hiszem, ami számunkra. Nyilván, ahogy haladunk előre az időben, a rekatolizációban a Regnum Marianum gondolat egy új ellenreformációs tartalmat is nyert, illetve 18. század végétől a nemzeti öntudat kialakításában is nagyon fontos szerepe volt. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy hogyan vált egyre inkább a Szent István nap állami ünneppé, így a 19.-20. század fordulóján, különösen a két világháború közötti Magyarországon is, a Horthy rendszerben. Talán egy megint csak érdekes összekapcsolódása így a két ünnepnek, hogy ebben az időszakban, ugye 1938-ban, ahogy volt itt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, még akkor a Pacelli bíborosként volt itt, ugye pápai legátusként ez a bíboros Magyarországon, aki aztán 1950-ben már, mint 12. Pius a Nagyboldogasszony ünnepét az egyházban 1950. november 1-én kiemelte. Érdemes igen a Szentjobb körmenet kapcsán még ezt megint kiemelni, hogy az elmúlt évtizedekben, illetve a szocializmusnak az évtizedeiben hogyan alakult át Szent István királyunknak az ünneplése, leginkább az új kenyér ünnepe, mint olyan vált fontossá. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag az aratásnak népi hagyományban is, hát ugye július első két hete volt az, ami ki volt emelve, Péter Páltól július közepéig, viszont ekkorra lett datálva, így augusztus 20-ára, az államalapítás ünnepére. Illetve volt jó pár év, amikor, ugye 60-as évekig, amikor is például a tűzijátékot is jobbára április elejére, április 4-ére tették, aztán szépen visszajött, különösen már ugye a rendszerváltás felé haladva az, hogy István király napjához mik és hogyan kötődnek, így ugye visszajött a Szentjobb körmenet, a tűzijáték is még korábban, azóta pedig egy újabb hagyomány, bár újabb hagyomány már ez is 10 éves múltra tekint vissza, a Szent István rendnek a kiosztása, jó tudatosítani azt,

0: azt az embernek, hogy mi magyarok kik is vagyunk, hogy hogyan kötődünk Szent István királyunkhoz, és igen, tegyük számunkra fontossá azt, hogy ő ki volt, mit alkotott, miért alkotott, abban a politikai és európai közjogi helyzetben mekkora bravúr volt az, amit ő létrehozott.
1: Hogyan lehet megélni augusztus 20-án a nemzeti büszkeséget, meg az egységet? Mit kezdünk mi ma ezzel a fogalommal, hogy nemzeti büszkeség?
0: Nagyon fontos visszaadni ezt az embereknek, hogy büszkék legyenek, igen, arra, hogy magyarok, amit különösen a szeretem a sportot, sporteseményeknél lehet különösen jól felfedezni. Jó, fontos az, hogy tudom én, egy válogatott meccsen az ember ne újpesti vagy fradista mezbe menjen ki, mert akkor lesz verekedés, de azon túl teljesen más világnézetű emberek, más vallású emberek tudnak örülni egymás nyakába borulni, hogyha nem kérdezik meg egymástól, hogy te amúgy honnan jöttél, milyen háttérrel rendelkezel, azon túl már csak ugyan, hogyha elkezdenek mélyebben beszélgetni, akkor lehet, hogy vannak ellentétek, de van, ami egy olyan közös nevező kell, hogy legyen, mint a nemzeti büszkeség, ami előre viszi az országot, hogy legyen az a külföldi embereknek a vélekedése, hogy a magyar emberekről szó van, hogy nem, ők nem pessimisták, mint hogy igen, erről már beszéltünk, meg hogy panaszkodóak, hanem hogy ó, igen, magyar, és akkor Puskás mellett esetleg föl van sorolva más is, Szent István király is akár annál inkább, aki fontos a mi számunkra. Hálás vagyok nagyon gyerekkoromban, meg a fiatalkoromban a cserkészetért, amely egy nagyon jó nevelő lehetőség, de természetesen ez nem csak a cserkészetben, hanem minden magyar iskolában is rendkívül fontos, hogy átadjon a gyerekeknek a nemzeti ünnepeken keresztül egy olyan üzenetet, ami megerősíti bennük ezt, hogy nemzeti büszkeség. Jó, augusztus 20-án még örülnek a gyerekek, fiatalok, hogy még van másfél hét az iskoláig, és az iskolában ezt nem ünneplik, de lehetne akár március 15 és október 23-a mellett egy külön olyan megemlékezés, ahol erre kitérnek. Jó, vannak állampolgári ismeretek, ilyen tantárgy ugye a történelem mellett, de nagyon meg kell erősíteni a fiatalokban azt, hogy még mi is építhetjük ezt az országot. Most van ugye Mohács 500, nem veszett el az ország meg a magyarság. És hogyha a hagyományokat megéljük a mindennapokban, ennek az országnak az erősségeit, ha kihasználva, és jó értelemben mondom, hogy kihasználva, ahogy ezt Szent István nagyon jó érzékkel, illetve még előtte honfoglaló eleink, ahogy bennünket idehoztak, ide letelepítettek, ez kell, hogy jelentsen számunkra lehetőséget, vágyat arra, hogy építsünk és formáljuk nemzetünket, magyar kultúránkat, és ez az egész legyen fontos számunkra. Nagyon jó az, hogyha ebben adunk jó támpontokat a vezetőinknek, azoknak, akik egy nemzeti ünnepen programot szerveznek. Tehát egy-egy település is, ahogy látom, sokszor vért izzad, illetve nem konkrétan a település, hanem ott a művelődés szervezők, hogy akkor most műsorban mi legyen, ki lépjen föl, mi csináljunk, hogy ne ugyanaz legyen, mint mindig, mert megunták már a, nem tudom, a néptáncot, az éneket, a kenyér veszegetését, és ne az legyen természetesen a nép részéről a viszont válasz, hogy jaj, már megint ez, most hát akkor igen, elmegyek wellnessezni. Nem, hanem mindenki tegye bele a magáét a közösbe, és annál inkább lesz Szent István királyunknak az ünnepe, mind a hit oldaláról, vallási oldalról, mind pedig a világi oldalról, úgy megélve, ami valódi ünneppé válik a mi számunkra.

0: Muhari Mátéval, az Egri Jézus Szíve plébánia káplánjával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, maradunk még az ünnepeknél műsorunk folytatásában is. Az elmúlt hétvégén tartották az Egri szemináriumban a szokásos hivatástisztázó lelki gyakorlatot. A lelki gyakorlat záró szentmiséjének szónoka Szabó József Béla esperes volt. Műsorunk folytatásában az ő prédikációját hallják.
1: Mai napra való készületemben visszaemlékeztem a múltra, hát az öregek már szoktak. Fiatal még a jövőt vizsgálja, mi már egy kicsit a múltra is tekintünk. Gyermekkoromban, 5 éves koromig legalább 10-12 eseményre emlékszem, és ebből kiemelkedik éppen a mai ünnepre való készület. Mégpedig 1950-ben hirdeti ki az egyház dogmaként, hogy Mária testben és lélekben, tehát a maga emberi teljességével ott van fönn az égben, nem érte a testét a elmúlásnak, az a világ, amely mindannyiunkat megérint, elszendörült az Úrban, mondja a pápa, vagy írja a pápa az ő levelében, és hát ami az emlékemben ott van, hogy a litánia van, megszólal a Atya a litánia végén, hogy maradjanak még ott a kedves testvérek, és hirdeti nekünk azt, hogy eddig is ünnepeltük Mária mennybe vételét, de mostantól különösképpen is. Most ez lehet, hogy 50-ben volt, én nem ismerem a hónapot, hogy a pápa mikor adta ki, utána lehetett volna nézni, de rest voltam. Vagy 50, vagy 51. Akkor eszembe jutott az, hogyha eddig is ünnepeltük, miért kellett ezt dogmában kihirdetni? De hát belenyugodtam, hogy az egyház jobban tudja, mint én a kisgyerek, és azóta már, mint pap, megértettem, hogy mennyire fontos volt ez. Az egyház rá akar döbbenteni ezeken keresztül egy olyan igazságra, amelyet a hívő embernek most már nyugodt lélekkel, vagy mindenképpen el kell fogadni, aki eddig kételkedett benne. Mi az, ami történt? Alapvetően a mi Urunk Jézus Krisztus az egyetlen egy olyan ember, aki a dicsőségbe először ment úgy föl, jó, a Ószövetség említ, hogy elragadta Isten, azt az ő dicsőségüket nem ismerjük, de a mi Urunkait igen, a maga teljes emberi valóságában, istenségével nyilván ezt mindig oda kell érteni, ott van az égben, mert legyőzte a halált. És ez a győzelem elsőként érinti azt, aki őt legjobban szerette az Atya után, és akit ő legjobban szeretett az emberek közül, és ez az ő édesanyja. Méltó és illő volt, hogy megőrizze azt a testet, amelyből ő származik, azt a testet, és természetesen vele együtt a lelket is, amely szeplőtelenül jött a világra, éppen Jézus akaratából. És úgy távozott, hogy a halál gyötrelme, vagy a halál emberi testet megsemmisítő ereje egy pillanatra sem érintette őt, hanem együtt van az ő szent fiával, testben és lélekben, odafönn az égben, az, hogy hogyan történt, a pápa úgy írta le, hogy elszenderült, mint amikor elalszik a gyermek, és amikor fölébred, akkor már az örökké valóságban van. Kedves testvérek, hogy miért történt mindez, az részben már érintve van, de a mostani prédikációban szeretnék azokhoz is szólni, akik a lelkük mélyén valahol hordozzák azt az érzést, hogy nekik pappá kell lenniük, vagy valamilyen módon megérintette őket ez. Megint egy gyermekkori élmény. Nem szerettem azt, hogy mindig kérdezgették tőlem, hogy mi akarsz-e lenni. Mindig az volt eszembe, hogy ezeknek a felnőtteknek nincs józan gondolkodásuk. Örülök, hogy élek, és tudok játszani meg a többi, hagyjanak már békén azzal, hogy mi akarok lenni. Hát az a gyerek. Daca. Aztán valaki olyan kérdezte meg, akivel szemben nem lehettem tiszteletlen, de tudtam, hogy ha azt mondom neki, hogy pap, akkor annak örülni fog. Hát bocsánat, azóta is tudom, hogy ez hazugság volt, akkor még a gondolat, meg ha mentem magamat, akkor alakoskodás. Hát ezt mondtam, hogy pap. Rám nézett, segítsen az Isten. De nem ez volt a lényeg. Egy akkora mélységű szót hallottam, hogy a bőgön nincsen mély hang, csodálatos sejmességgel, nem szótagokat mondott ki, rettentően megijedtem, úgy magamba, hanem ami hangzott, annak az értelme az volt, hogy majd, mikor eljön az idő, számítok rád. Egy dörrenés volt, de mély, szent és sejmes. Hát megijedtem is, rájöttem, hogy ez a mennyei atya lehetett, és attól kezdve már nem volt probléma, hogy én mi leszek. Nem azért, mert félnem kellett, hogyha nem leszek pap, akkor nagy büntetést kapok, semmi ilyen nem volt kilátásba helyezve. Hanem az a szeretet, amely abból a hangból hangzott, azóta történt már egy másik is, de azt most sem mondom el, az nem a papi hivatásra vonatkozik. És tudtam, hogy ezt a szeretetet nem lehet visszautasítani. És amikor jönnek hozzám, hogy hát ők szeretnének papok lenni, mindig megkérdezem, hogy miért. Hát a válasz sokféle lehet, de az igazi válasz mindig az, nem kell hallani ilyen hangot, mint amit én hallottam, mert azért én megérdemeltem azt, hogy megijedjek, mert nem voltam őszinte. És azért lettem őszinte, mert egy szeretet elfogadta azt az emberi gyarróságot, amely az én szavaimból hangzott, kétszínűség. Mondhatok egy csomó rosszat magamra. És mégis azt mondta, hogy jó, majd mikor eljön az idő, számítok rád. Az idő nyilván nagykoromban történt már, és egy pillanatra sem kételkedtem abban, hogy nekem papnak kell lenni, de amikor kérdezték megint, hogy miért nem tudnám más lenni, akkor legalább 10-et felsoroltam, hogy mi tudnék lenni. És volt is hozzá kedvem. Nem féltem tőle. Tanulástól akár szakmai, akár más. Kutatómérnök is szerettem volna lenni, de tudtam, hogy valaki vár és számít rá. És azóta meggyőződősem az, hogy az Úr Isten nem akkor gondolta meg magát. Nála nincs idő, hanem nagyon régen, öröktől fogva. Az, hogy ez így alakult, abban benne van az én gyarlóságom, az én gyöngeségem. De hogy ő akarta, hogy pap legyek, és soha nem éreztem kényszernek. És meggyőződésem az, hogy nem kell hang hozzá. De akit egyszer megérint a hivatásnak az a gondolata, hogy esetleg pap legyen, akkor imádkozzon, hogy Uram, ha tényleg akarod, akkor adj erősebb hangot, de nem biztos, hogy ez kell. Mert a papság nem olyan, mint amit én elmondtam, hogy ez is lehettem volna, az is, meg a többi. Mert ott van valami emberi tetszés, egy ilyen dolog. De a papi hivatás az olyan, amelyben föl kell fedeznünk Istennek a hívását. Így vagy úgy vagy amúgy. Amiért elmondtam a történetemet, az nem dicsekvésként szól, hanem azért, hogy még a bűnös embert, mert annak tartom ott akkor kiskoromban is már magamat, mert alakoskodtam, ez a minimum, annak a személyét is meg tudja hívni. Lehetett volna olyan, hogy abban a pillanatban az a dörrenéseim meghalok, de nem. Szeretet volt. És szeretetből hív meg bennünket nem csak a papi hivatásra, hanem minden más munkára, hivatásra. Csak meg kell éreznünk Istennek azt a gondolatát, hogy ő az egész emberiségre gondot visel, és minden egyes embernek isteni küldetése van. Akármilyen munkát végez. lehet, hogy változtatgatja. De bármelyiknél mellé áll az Isten, és itt van a nagy felelőssége azoknak az embereknek, akik ellene mondanak annak a hivatásnak, hogy a már meglévő életet világra is hozzák. Iszonyatos. Nyilván nekem van egy ilyen élményem, egészen másképpen tudom látni, de nem dicsőség ez, hanem az én gyarlóságom, hogy mennyire Isten tenyerén vagyunk. Ha azért akarsz pap lenni, hogy ne kelljen dolgoznod, akkor nagyot tévedsz, egy, kettő, meg erre Isten nem hív. Ha azért akarsz pap lenni, hogy az emberek terát fölnézzenek, hát föl kell nézni, mert régen a szószékről prédikáltunk, én még ott kezdtem. Hát fölnéztek rám az emberek, emlékszem rá, hogy néztek oda. De a semmi, azért nem érdemes vállalni semmit. Azért, hogy Isten szolgáljam. Azért, hogy az ő dicsőségének szolgálatára másokat is buzdítsak, és nem csak a papi hivatásnak, vagy a papi szolgálatnak az munkájában, hanem a mindennapi életében. Ahogyan majd beszélnek kell a házasoknak, a házasság kötő fiataloknak arról, hogy milyen nagyszerű az, amire most vállalkoznak. Így szoktam kezdeni, hogy a házasság szentség, de az első. Hát, amikor Ádámhoz odavezeti a mennyei atya Évát. Jó, nem azt kérdezi, hogy akarod-e, meg ígéred-e, mint ahogy most van, hanem oda viszi. Egyik kisgyerek azt mondta, hogy de ott nem volt pap. Nem, hát minden pap Isten szolgálja. A mennyei atya odavezeti, ugye a Szentírásnak a szavait egy kicsit kiszínezve. Hát ő a kézvezetője Évának. Őtőle tanulták, a régiek is, hogy megkérik a mennyasszony kezét, és oda vezetik a vőlegényhez. A mennyei atya ezt tette. És nekünk éreznünk kell, hogy milyen nagy dolog az, amikor vállalkoznak, mondjuk a házasságkötésre. És házasok, megáldjuk őket. Mindig durva dolog az, amikor szembeállítják a papság szentségével. Az egy olyan, mintha mennyei atyát össze akarnák veszíteni Jézussal gondolatukban. Hát ez lehetetlen. A kettő nem kizárja egymást, hanem egymásért él minden szentség egyébként. Kedves testvérek, fiatalok, választhattok, de ha nem lesztek papok, akkor nagyon jó édesapák, édesanyák legyetek, már a feleségetek, és mi sose felejtsétek el, hogy az Isten művét viszitek tovább. De ha egyszer megérintett a szelleme annak, hogy milyen nagy dolog Isten művét tovább vinni a papság szentsége által, amire méltatlan mindenki, kivéve a mi úrunk Jézus Krisztus, akkor ne kételkedjetek. Isten hívott, és tartsátok meg ezt a benső hívást, őrizzétek és adjatok érte hálát, nem azért, mert féltek a mindennapi élet civil kihívásaitól, ebbe benne van a házasság, meg egyéb más munka, hanem azért, mert a legszebbet akarjátok szolgálni, amelyet Isten adhat az embernek, ő megajándékozta az ő szent fiát, ami életünk szenvedésével, fájdalmával, még a halállal is, és minket megajándékoz, az ő életének dicsőségével, és azzal, hogy az ő papságát, akiket erre kiszemel, hordozhatjuk, méltatlanul ugyan, bukdácsolva ugyan, az emberi gyöngeségeinkben olykor talán lázadozva is még, de micsoda kitüntetés, és amikor arra gondolsz, hogy milyen kár volt elhagyni a házasságot, vagy el kell hagyni, akkor tudjad, hogy a kettő nagyon egybevág. A házasságban életet adsz ennek a földnek, a papság szentségében pedig életet adsz az örökké valóságnak. Lehet finomítani ezt, de micsoda nagy dolog, micsoda kihívás, micsoda ajándék, aki ezt megkapta, az vállalja, mint ahogy ki a másikat kapta meg, Isten szeretetében, Isten akaratában, és az Istenhez és az egymás iránti hűségben tudják vállalni. Amen.

Szabó József Béla esperes prédikációja az EGRI szeminárium hivatástisztázó lelki gyakorlatán hangzott el. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Új műsorral 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak addig is rádiónk hullámhosszán. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati erőterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor éninklő kések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült, szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
0: Kódex. A tudás öröksége.
3: Kedves hallgatóink, az egri püspökség történetében a 18. század nem csak az újjáépítés, hanem a művelődés és az oktatás fellendülésének időszaka is volt. Az egri főpásztorok közül többen kiemelt feladatuknak tekintették az iskolák támogatását, az oktatás feltételeinek megteremtését és egy művelt értelmiségi réteg nevelését. Törekvéseik hosszú időre meghatározták Eger kulturális és szellemi arculatát. Az egri püspökök 18. századi oktatáspártoló tevékenysége ma is meghatározó része a város szellemi és kulturális örökségének. Erről a hagyományról beszélt dr. Nagy Andor történész a Sorsfordulók, Sorsfordítók című előadássorozat keretében egy régebbi egri püspökök az oktatásért a 18. században című előadásában. Nagy Andor az előadás idején az Eszterházy Károly Főiskola Eszterházyánum tudományos kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa volt. Ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kulturális örökség és művelődés történeti tanszékének megbízott tanszékvezetője, egyetemi docens. A következőkben előadása szerkesztett változatát hallhatják.
4: Az előadásom témája Eger 18. századi története, és hát elsősorban az egri püspökök és az oktatás kapcsolatát fogom vizsgálni. De mindennek előtt előjáróban érdemes megemlíteni azt, hogy hogyan is nézett ki Eger a 18. században? Hogyha bárki bármilyen írást, könyvet olvas Egerről, a 18. századot mindenhol Eger nagy századának fogjuk megtalálni, tekintve, hogy ez a 18. században alakult ki Egernek az a városképe, ahogy ma ismerjük, ahogy mi helyiek, vagy az ide látogató turisták, ahogy megismerik a város arculatát. Tehát a 18. században alakult ki ez a barokk városi jellege a városnak. Az élen az egri püspökök jártak ebnek a kiépítésében. Hogyan kerül ide, vagy miért mondom ezt, hogyan kerül az oktatáshoz mindez? Elsősorban azért, mert az oktatáshoz szervesen hozzátartozik a kulturális felemelkedéshez. Tehát bárhol, ahol az oktatás beindul, ott a kulturális emelkedésről is, vagy fejlődésről beszélhetünk. Hogyan néz ki, vagy hogyha felidézzük a 18. század elejé Egert, akkor mit látnánk? Ugye erre vannak források. Van egy 1690-es összeírás, ami alapján képet alkothatunk arról, hogy hogyan is nézett ki Eger, és aztán én kerestem egy másik összeírást, egy század végi összeírást, és szembeállítható a két dolog. Egy 1690-es összeírásban azt olvassuk, hogy lényegében 5 mérföldes körzetben szinte lakatlan a város. Ugye a török hódoltság után vagyunk, Egert visszafoglalták a császári haderők, és itt 9 utcát említenek meg, és 810 házat. A század végére ezzel szemben pedig azt látjuk, hogy 2730 ház, egy második Józsefféle összeírást említek itt meg, és több mint 17 000 lakosa van a városnak. Elképesztően nagy különbség ez. Néhány emberöltő leforgása alatt alapvetően változott meg a város, élettel lett teli. Nem csak, hogy a városon belül, a város falon kívül is letelepedtek az emberek, ide költöztek az emberek. Nem csak Magyarország területéről, hanem külföldről is. Elsősorban Barkóczi Ferenc volt az, aki indítványozta, hogy ide hívta a külföldi, elsősorban olasz mestereket, ami egyébként elég nagy ellenszenvet is váltott ki, mert hogy ő nem az itteni mesterembereket alkalmazta, hanem sokkal jobban szerette az olasz mestereket. De alapvetően tehát azt lehet megállapítani, hogy a 18. században már a Egernek a középkori, vagy még a koraújkor elejé városfala jelentéktelenné vált, és a városfalon kívül is letelepedtek, és kialakultak újabb városnegyedek, illetve hústyák, ahol aztán letelepültek az emberek. Kiemeltem még a regenerálódást is, vagy kiemelném, de nem csak regenerálódásról volt itt szó a 18. században, hanem egy fejlődésről is. Tehát nem csak arról van szó, hogy a régi templomokat újjáépítették, hanem főpapi rezidenciákat, templomokat, kórházat építettek, utcák jöttek létre, tehát alapvetően változott meg tehát minden. Mit lehet elmondani még a 18. századról? Egyfelől azt, hogy a 18. század elején, 1701-ben jelölték ki a város főtemplomaként a mai bazilika helyén egykor állt Szent Mihály plébánia templomot. Ezt megelőzően a várban állt, de akkor ugye már nem volt meg az a bazilika, amit Hajdanán felépítettek. Aztán a 17. század első felében alakult, vagy építették fel a mai ciszterci templomot, még a jezsuiták alapították, aztán a gondolhatunk még a Servita vagy Szervita templomra, Kossuth Lajos utcán a Ferencesek templomra, ez mind ugye a 18. században épült, és hát Európa egyik legnagyobb barokk templomára, a Minerita templomra is. És lényegében azt lehet mondani, hogy a század végét a Esterházy Károly a tudomány palotájával koronázta meg az építkezéseket, ugye az Egri Líceummal. Ha az előadásom címét nagyon szigorúan veszem, akkor 4 püspökkel kell ma foglalkoznom. Telekesi Istvánnal, Erdődi Gáborral, Barkóczi Ferenccel és Esterházy Károllyal. Azonban a fonalat én a 17. század végén veszem fel. Fenesi Györggyel kezdem a egri püspökök és az oktatás kapcsolatát, és néhány szót szeretnék mondani Fenesi Györgyről is, mielőtt rátérek az egri püspöki időszakára. Ő 1632-ben született Pozsonyban, egy nemesi családban. Az előtanulmányait először a jezsuitáknál végezte, ezt követően kilépett a jezsuitáktól, és aztán egyházi és világi tanulmányokat végzett, majd évekig lelkipásztorként szolgált, és végül 1686. december 16-án helyezte az egri egyházmegye élére első Lipót király. Egy évvel követően, hát majd úgy nem napra pontosan, foglalták vissza ugye Egert a császári haderővel, és ezt követően a Habsburg uralkodó kezébe került a város. És ki is nevezte egy bizonyos báró, Fischer Mihály, felső magyarországi kamarai adminisztrátort a város igazgatására, és a vár igazgatására is. Ez azért fontos, mert ő néhány héttel később, 1688. január 10-én egy levelet írt az udvari kamarához, amiben azt kérvényezte, hogy Egert helyezzék a szabad királyvárosok közé. Emelkedjen a város szabad királyvárosi rangra. Ezt támogatta a Habsburg uralkodó, és ezért 1688. augusztus 6-át jelöli az a dátum, amikortól Eger szabad királyvárosi rangot kapott. Miért fontos ez? Egyfelől azért, mert Fenesi György ez önmagára nézve, illetve a káptalan sérelmesnek tekintette. Azért, mert innentől kezdve a város földesura nem a püspök lett, hanem a király. Fellebezett a püspök ez ellen, hogy nézzük meg az ősi okleveleket. Ott is végig azt látjuk, azt találjuk, hogy ez a terület a püspöké. Ezzel szemben igazából nem tudott mit felhozni a bécsi udvar, és 1694-ben fejet hajtott ezelőtt, és visszaadta a püspöknek a várost. Fenesi György tehát nem a 18. század püspökei közé tartozik, viszont ebből a szempontból mindenképpen meghatározó. Egy másfél évszázadra lényegében meghatározta Eger közigazgatását. És aztán meg is állapodott a várossal, a káptalan nevében, és ebben rögzítette a kettős földesúri státuszát, vagyis püspöki és káptalani joghatóságát. Ezt hívjuk Fenesi féle tranzakciónak, vagy egyezménynek. 1699-ig élt Fenesi György, és őt követte az első 18. századi püspök, Telekesi István. Néhány szót ő róla is. Telekesi István tulajdonképpen csak egy évvel volt fiatalabb, mint Fenesi György. Ő 1733-ban született, Vas megyei birtokos nemesi családból származik. Előtanulmányait ő is Sopronban végezte, majd aztán beiratkozott a Nagyszombati papnevelőintézetbe. Ezt követően a bécsi Pázmenumba folytatta a tanulmányait, majd felvételt nyert a római Collegium Germanicum et Hungaricumba. Ez egy nagyon jelentős teológiai intézet volt. Azt lehet mondani, hogy Eger, illetve hát az egész ország katolikus elitjét ők képezték. Tehát akik innen kikerültek, alapvetően ők főpapokká váltak, és ezt fogjuk látni az összes 18. századi püspökre is vonatkoztatva, tehát mindenki Rómában tanult és végzett teológiai tanulmányokat. Telekesi István aztán 1689-ben kapta meg az első főpapi kinevezését. A csanádi püspökség élére ekkor került, 10 évig volt ott, aztán Fenesi György halálát követően ő örökölte, tehát 1699-ben az egri püspöki széket. Ekkor 66 éves Telekesi István, tehát idős már nagyon. És a 18. század elején a következő képet lehetne példaként említeni, hogy mi fogadja őt. Amikor belépett az egri püspöki lakba, akkor feljegyezték róla, hogy sem asztal, sem szék, de egy szöget sem talált a falba, ahová a kalapját felakaszthatta volna. Tehát ilyen állapotok uralkodtak ebben az időben. Tehát az idős püspökre hárult az a feladat, hogy itt Egerben az egri egyházmegyét a török hódoltság után szétzilált egyházmegyét újjáépítse. Úgyhogy templomokat, egyházépületeket építetett. Úrrá kellett lennie a katasztrofális paphiányon. Az oktatás szempontjából ezzel foglalkozok a következőkben. 1700-ban levelet írt a Bél háromkúti ciszterci apátsághoz, hogy mondjanak le a birtokaikról egy Egerben felállítandó szeminárium létrehozására, vagy alapítására. Alapvetően a káptalan ezt elfogadta, csak hogy volt még 2 éve a káptalannak, pontosabban jogosult volt még 2 évi jövedelemre, az apátság jövedelmére, és erről nem volt hajlandó lemondani, azért ez egy jelentősebb összeg volt, de Telekesi határozottan kiállt emellett, hogy nem lehet várni. Tehát itt olyan állapotok vannak, hogy ő hajlandó előre kifizetni a 2 évi jövedelmet, azért, hogy most idén, tehát 1700-ban már lemondjanak róla, és megkötetett az üzlet, így 1700. szeptember 21-ére datálható az a levél, ami által lemondott az apátság a birtokairól, és felállította a szeminárium épületét, vagy az intézményét, ez Telekesi István. Ez is nagyon érdekes, hogy 1709 az a dátum, ami a szeminárium alapító levele, de tudjuk, hogy 1705-től megindult a szemináriumi képzés, de már 1700-tól megindult az oktatás, csak ez még egy gimnáziumi oktatás volt. A szemináriumi oktatás az 1705-től indult meg. Telekesi szabályozta is azt, hogy egyfelől ki nyerhet felvételt, és milyen feltételeknek kell megfelelni azoknak, akik aztán belépnek az intézménybe. Az egyik pont az, hogy a püspök az, aki felveszi és felveheti a növendékeket, és akiket felvesz, azoknak be kell tartani a következő előírást, vagy előírásokat. Egyfelől tartsanak néhány napos lelki gyakorlatot azonnal, miután beléptek a szemináriumba. Meg kell ismerniük a szemináriumi törvényeket, és magukra nézve kötelezőnek kell elfogadniuk. Ezek után vehették fel csak a papírreverendát, de egy 3 hónapos próbaidőt hagyott a növendékeknek, és ezt követően esküvel kellett ígérniük a következőket. Lelkiismeretesen tartsák meg az intézet törvényeit. Az előjáróik belátása szerint bármikor felszenteltethetik magukat. Kilépés esetén meg kell téríteniük a rájuk fordított költségeket, és végezetül a felszentelésük követően, vagy felszentelésüket követően legalább 3 évig az egyházmegye szolgálatába kell, hogy maradjanak. Ezek voltak az első szabályzatok, tehát ami telekesi alapvető meghatározott. Tudjuk azt is, hogy ha olyan növendék lépett be a szemináriumba, aki aztán tudományos rangot szeretett volna elérni, azt a kassai konviktusba kellett küldeni.

Alapvetően Telekesinek jó kapcsolata volt a jezsuitákkal. A későbbiekben ez már meg fog fordulni elsősorban Barkulcival kapcsolatban, de nála mindenképpen megemlíthető, hogy még jó volt a kapcsolata. Egyfelől azért is, mert a jezsuitákat kérte meg, hogy ők oktassanak a szemináriumban. Ezek mellett támogatta a rendházuk építését, a gimnáziumok építését, ugye ez Eger két legrégebbi középiskolája is hozzájuk kötődik, a mai Gárdonyi Géza Ciszterce gimnázium és a Dobó István gimnázium is, jezsuita alapítású, és gyógyszertárok építését is. Az idős püspök a halála közelettével érezte már, hogy gyengül, nem bír annyit, és 1712-ben koadjutort kért a királytól, vagyis egy püspöki segítőt, hogy támogassa őt a munkájában. Több nevet jelölt meg, akit szerinte megfelelő lenne a pozícióra, de első helyre helyezte Erdődi Gábort. Hangsúlyozta, vagy kiemelte az ő neve mellett, hogy a középkorban már ez a család adott egy egri püspököt az Egri Egyházmegyének, tehát figyeljenek oda Erdődi Gáborra. Másfelől nagyon művelt és tehetséges papnak ismerte meg. Az, hogy honnan ismerték egyébként egymást, azt nem tudjuk. Az egyelőre ismeretlen, hogy Telekesi és Erdődi esetleg honnan ismerte még korábban egymást. Még egy dolgot szeretnék mindenképpen a szemináriummal kapcsolatban elmondani, és ez néhány évvel a 1712-es események előtt történt, az pedig a Rákóczi szabadságharc egri eseményeinek a megemlítése a tekintetben, hogy 1707-től 1711-ig a szemináriumi oktatás szünetelt. Ezt is el kell mondani, tehát ebben az időben szünetelt, mert az idős püspök feladata volt a város védelmének a megszervezése is. De aztán 11-től újra megindult a szemináriumi oktatás. 12-ben Erdődi Gábor lett a koadjutor, és még amikor megemlítette, vagy kérte, hogy helyezzenek, tehát Telekesi kérte a királytól, hogy helyezzenek mellé egy segítőt, akkor meg is hagyta azt is, hogy az a segítő viszont lehetőleg olyan ember legyen, aki aztán át is veszi halála után az egri egyházmegye irányítását. És Erdődi Gábor kapta meg ezt a státuszt vagy pozíciót. Már a koadjutorsága idején azt el lehet mondani Erdődi Gábor és az egri egyházmegye oktatása kapcsán, hogy sikerült megerősítetnie a királlyal, a harmadik Károllyal a szeminárium helyzetét, kimondva a javainak elidegeníthetetlen voltát. Telekesi aztán 1715-ben hunyt el, a halára hírére Győrben a következőt jegyezték fel róla: püspökök példaképe, minden nemű erényekkel ékeskedő férfiú, aki nem önmagában, hanem Istennek és a katolikus egyháznak élt, akit nem a betegségek, hanem a szakadatlan munka és az öregség emésztett meg. Ezt követően Erdődi Gábor lett az egri érsek. Néhány szót az ő fiatal koráról is szeretnék szót ejteni. Idősebb gróf Erdődi Gábor volt az édesapja, az édesanyja pedig gróf Pálfi Zsuzsanna Mária volt. 1684-ben született Pozsonyban. Ennek megfelelően a fiatalkori tanulmányait a pozsonyi jezsuitáknál végezte, majd aztán a nagyszombati jezsuitákhoz került. Később ő maga is a római Collegium Germanico Hungaricumban végzett tanulmányokat, a teológia doktora lett, fel is jegyezték róla, hogy a szokásos minden szentek napi prédikációt ő tarthatta 11. Kelemen pápa jelenlétében. De milyennek ismerjük alapvetően őt? Azt lehet mondani, hogy főpapi tevékenységét egy harcos, ellenreformációs szellemben folytatott intenzív egyházszervező munkája jellemzi. Az ő idején épült igazán újjá, gyakorlatilag kétszereződött meg a mai bazilika helyén egykor álló Szent Mihály plébánia templom 1726-ban, és a 18. századi egészségügy, magyar egészségügy úttörőjeként is számon tarthatjuk, ugyanis támogatta az irgalmasok és a trinitáriusok rendjének letelepedését Egerben, és a
az irgalmas rendi betegápolók támogatásával egy kórházat hozott létre. Nála is kulcskérdésként került elő a szeminárium ügye. Egy adattal szeretném ezt is bemutatni, hogy mit jelentett hatása az Egri Egyházmegye szervezetére, vagy a papi képzésére, milyen eredményeket mutathatunk fel. 1715-ben, amikor átvette az Egri püspökséget, akkor 78 plébános szolgálta az Egri Egyházmegyét szerte az egyházmegyében. Halálának az évében, 1744-ben 232 plébániát mutathatunk fel, vagy mutathat fel, és közel 250 pap szolgált. Tehát nagyon nagy eredményeket tud felmutatni. Pici túlzással azt lehet mondani, hogy robbanásszerűen ekkor kezdett el fejlődni Eger az ő püspökségének az idején. Aztán a folytatói pedig még tovább vitték ezt a folyamatot. A szeminárium képzésre visszatérve még egy-egy gondolatig. Ha a létszámokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a szeminárium indulásának az évében, 1705-ben 4 növendék vagy klerikus tanult az intézetben, aztán a következő adatot az újraindításnak az évéből hozom, tehát 1711-ben 5 növendéket látunk. 2 évvel később megduplázódott, sőt, még több, hát 13 növendék tanult már, és Erdődi Gábor idejére esik, amikor 1722-ben átlépte a 20-as határt a papi szeminárium növendékeinek a száma, és ezt követően már 1754-ig 20 és 25 növendék tanult a szemináriumban. Rajtuk kívül még tudunk egyébként más világi növendékekről is, de ők nem szentelődtek fel, vélhetőleg ők saját műveltségüknek a gyarapítása érdekében hallgatták az előadásokat. Hány évfolyam működött? Elsőként azt tudjuk, hogy az első növendékek még egy évig sem voltak az iskolában. Ez a paphiány miatt volt így. Muszáj volt kiengedni már a kispapokat és pappá szentelni őket, mert hatalmas volt az egyházmegye, és nagyon-nagyon kevés volt a pap. 1718-tól tudjuk biztosan, hogy már 2 évfolyam működött, mert tudunk novíciusokról és szeniorokról. 1725-26-os tanévtől viszont már 3 évfolyam működött, vagy 3 éves teológiai oktatás működött. Ez egészen, hát 1754-ig volt így. Ez egy fontos dátum, de később fogok majd erre kitérni, hogy miért. És az oktatás mit tanultak, vagy mit tanítottak nekik? Még ez egy fontos kérdés. Elsőként erkölcstant. Ez volt az úgynevezett teológia moralis, amit tanultak. Ezt mindvégig tanulták, de 1719-től Erdődi Gábor úgy döntött, hogy azt látta, hogy a kispapoknak, illetve a kikerülő papoknak szükségük van a vitás hittételeknek a tanítására is, ugyanis helyt kell állniuk a hitviták tüzében is, ismerniük kell a hitvita irodalmat, úgyhogy bevezette 1719-től az úgynevezett teológia polemikát, vagy vitás hittételeknek a tanítását. Nagyon sokáig ez a két tantárgy volt, 1740-ig, amikortól bevezették a kánonjog, vagy egyházjog oktatását is. Ez viszont már Erdődi Gábor vikáriusához vezet el bennünket, ő pedig Foglár György kanonok. Foglár György hatalmas anyagi áldozatok árán, saját költségén megalapította a jogi akadémiát. Ezt hívjuk Collegium Juridicum Foglarianumnak. Elsősorban a katolikus ügyvédképzés előmozdítását tűzte ki célul, és 3000 forint adományt írt elő, amelynek a kamatából a papnevelő intézet kánonjog tanárát fizethették. Tehát megteremtette a papi szemináriumban a kánonjog oktatásának az alapjait is. Úgyhogy ezért 1740-től már a kánonjog is a tananyag részét képezte. Az idősödő Erdődi Gábor már 1744-ben, tehát lényegében a halálának az évében végrendelkezett. És ez még mindenképpen megemlítendő, mint fordulópont az egri püspökök és az oktatásügy kapcsán.
ő 50 ezer forint adományt írt elő, melynek kamatából bizonyos összegeket évente kaphatott a Foglárféle jogi iskolának az igazgatója, két-két joghallgató, 10-10 jó erkölcsű fiú, egy-egy szolga, és 800 forint pedig magára az iskolára fordítandó évente. Úgyhogy Erdődi Gábor még ezzel alapvetően gondoskodott a papi szemináriumról. És elérkezünk Barkóczi Ferenchez. Barkóczi Ferenc igen ellentmondásos emberként ismerjük meg. Mindenekelőtt elmondható az, hogy 1710-ben született a Zemplén megyei Csicsván. Zemplén megye Alispányának a fia volt, idősebb Barkóczi Ferenc, és Zicsi Julianna grófnő gyermeke volt. 18 gyermekük volt, közülük Barkóczi Ferenc volt a legidősebb. Mai Szlovákia területén található Csicsva, így érthető, hogy elsőként a kas

Szemlélete pedig egyszerre volt konzervatív és modern. Ez az, ami áthatja igazán az oktatást is. Ő volt az, aki elsőként korszerűsítette igazából a szeminárium intézményét. De tudjuk azt, hogy bőkezűen segítette a minoriták templomának építkezését. A püspöki palotta a megyegyűlések számára már nagyon szűkösnek bizonyult, úgyhogy a megyeháza épületét is ő építette fel. Általában mindenhol megemlítik, mindenhol megtaláljuk azt, hogy neki volt egy nyaralója, helyesebben kettő. Volt egy felső Tárkányban, ez a forkontraszti nyaraló, magyarra lefordítva a viszályoktól távoli nyaraló, és volt egy Harsányban is. Közismert ennek is a története, hogy ma már nincsen meg. Eszterházi Károly, mondhatni, porig leromboltotta mind a két nyaralóját. De alapvetően fennmaradt az, hogy egy díszes kísérettel vonult be általában a nyaralójába, és hát szórakoztatta a vendégeit. Eszterházi ezzel szemben egy aszketikus hajlamú főpap volt, és abszolút távol állt tőle minden ilyen pompa szeretet és kényelmes életmód. Központi kérdésként tekintett a nevelésre, és elsősorban a papképzésre. És amit említettem, hogy a szeminárium első jelentős korszerűsítését végezte el. De mit jelent ez? Alapvetően, amit meg kell említeni, az, hogy kivette az oktatást a jezsuitáknak a kezéből. Azzal az indokkal, hogy ez szolgálja az egri egyházmegyének a színvonalát is, mert tanítva lehet igazán tanulni, tehát hogyha az egyházmegyei papokra bízunk az oktatást, akkor jobb lesz a színvonal. De volt ebben ezért egy jezsuita ellenesség is alapvetően. A szeminárium intézményét saját irányítása alá vonta a jogi intézményt is, a jogi akadémiát, és kialakított egy bölcsészeti, jogi és teológiai alapokon álló püspöki iskolát. És létrehozott egy tantervet is. Ez az iskola 1754-ben alakult meg, ezért hallhattuk már többször, vagy mondtam ezt az évszámot, mert hogy innentől bevezette a 4 évfolyamos vagy évfolyamú képzést, megkezdődött tehát a bölcsészet, a hittudomány oktatása, hozzákapcsolva a jogi akadémiát is, felvett 6 görögkatolikus fiatalt is, és innentől kezdve a latin egyházi szertartás tanítása mellett bevezette a görög egyházi szertartást is. Emellett bevezetésre került az ékes szólástan és a gregoriáni ének oktatása is. E ponton érdemes megemlíteni, hogy 1757-ben már bevezette a héber nyelv tanítását is a püspöki iskolában. 1754. november 5-én volt a megnyitója ennek az épületnek, mármint intézménynek. Ekkor hangzott el a megnyitó beszédében az, hogy egri egyetemet is kíván létrehozni. Ez a Publica Universitas. Fel is kért egy osztrák építészt, tervező építészt, József Ignác Gerlt, hogy tervezze meg az egyetem épületét. Egy szerény épületet, viszonylag szerény épületet, ahhoz képest, ami aztán lett, ahhoz képest mindenképpen szerény épületnek tekinthető, és megtervezte. Azonban nem sikerült ugye őnek véghez vinni az egyetem létrehozását, mert hogy azt menet közben, vagy hát 1761-ben már Terézia áthelyezte, esztergomi érsekké nevezte őt ki. De mindenképpen fontos azt tehát hangsúlyozni, hogy az egri egyetem felállítása az Barkóczi Ferenc püspök nevéhez köthető. Adódik a kérdés, hogy de mi váltotta ki, mi motiválta Barkócit abban, hogy Egerben egy egyetemet hozzon létre? Mészáros István foglalkozott ezzel a kérdéssel behatóan, és ő úgy látta, hogy alapvetően a jezsuita ellenessége. A jezsuita rend ebben az időben már teljesen állóságot élvezett. De már jó ideje, éppen ezért egyre inkább élesedett a bécsi udvar, illetve a hazai főpapok ellen szemben a jezsuiták ellen. Tudjuk, hogy kiterjedt intézményhálózatuk volt. Bárki, aki tanulni akart, az a jezsuitákhoz kellett, hogy menjen tanulni. Fölöttük semmiféle felügyeleti és rendelkezési joga nem volt a helyi megyés püspököknek. Nem tudott mit tenni igazából a püspök ellenük. Egyet tudott Barkóczi is tenni, hogy kivette a kezükből az oktatást. Ezt aztán az esztergomi egyházmegyében is megtette.
de igazából nem tudott mit tenni.

Éppen ezért úgy tűnik, hogy ez motiválta Barkóczi Ferencet, hogy jöjjön létre egy észak-magyarországi régió számára egy olyan katolikus egyetem, ahol nincsenek jezsuiták, ahol nem kell a jezsuitáktól tanulni. És egy jezsuitáktól mentes egyetemi létrehozása volt vélhetőleg a célja. Úgyhogy alapvetően a katolikus egyházon belüli hatalmi harc motiválta őt. És aztán 1761. június 13-án megkapta a kinevezését, hogy innentől kezdve az egri, vagy pontosabban az esztergomi érsek ki széke az őt illeti meg. És így jutunk el Esterházy Károlyhoz. Ő 1725-ben született Pozsonyban, Esterházy Ferenc tábornok, borsodi főispán és gróf Pálffy Szidónia 8. gyermekeként. Nála is elmondom azt, hogy az előtanulmányait a pozsonyi jezsuitáknál végezte, aztán Nagyszombati Egyetemen tanult, és ezt követően végzett római tanulmányokat ő is. Nagyon meghatározó volt az ő életében a római tanulmányok, tanulmány útja. Olyan tanárok tanították, és olyan személyeket ismert meg, akik azt lehet mondani, hogy élete végéig példaképként tekintett. Általában Carlo Borromeo Milánó érseket szokták megemlíteni. Vagy magyarul Borromeo Szent Károlyként tisztelt érsekatya az, aki maga is püspöki rezidenciákat, kórházakat, templomokat építető püspök volt. Példaképként tekintett élete végéig Esterházy őrá is. Egyébként a példakép Péinek az arcképcsarnoka, az meg is található a Líceum épületében, a barokk könyvtár épületében. Tehát 1761. október 10-én kapta meg az egri püspöki kinevezését, 62. júniusában foglalta el az egri püspöki széket. Tudjuk, hogy már nem előzmények nélküli oktatási intézmény várta, illetve hát itt ekkor már több templom építésben volt, vagy már fel volt építve. Esterházyval kapcsolatban azt mindenképpen meg kell említeni, hogyha az ő életét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy bárhol, ahol néhány évet eltöltött, ő azonnal hozzálátott a helyi oktatás és az egyházi élet feljavításához. Tehát például pápán kapta meg, vagy pápán indult az első, a papi életét, vagy hivatalát pápán kezdte, és ott csak 3 évet töltött, de ott is elmondható, hogy a városi kórházat ő alapította, hozta létre, és neki fogadta a pápai nagy templom felépítéséhez. Ugyan befejezni már neki nem volt ideje, mert már 2 évvel később, tehát 59-től lett Váci püspök, és 61-től pedig az egri egyházmegye élére került. Amikor úgymond tájékozódott, hogy milyen múltja van itt a városnak, illetve az oktatásnak, üdvözölte Barkóczi Ferencnek a kezdeményezését, hogy legyen itt egy egri egyetem, létesüljön egy egyetem. Alapvetően mellé állt gondolatnak. Tudjuk, hogy már 62 őszén elkezdődtek az első munkálatok, alapvetően, hogy a mai Líceum területén felvásárolta a házokat, 63-ban pedig már ténylegesen neki is kezdett az építkezésnek, és 63. októberében utazott el Bécsbe. És ez az első momentum, amikortól azt tudjuk, hogy Esterházy elsőként kérvényezte az egri egyetem létrehozását. Hát elsőként vitte magával a Gerl-féle terveket, és megmutatta a bécsi udvarnak. Aztán bemutatta azt is, hogy már működik itt lényegében 3 fakultás, ugye a teológiai, jogi és a bölcsészeti, vagy ez már megvan, és mellé ő ígérte, hogy létre fogja hozni a 4. fakultást is, az orvosi képzést. Alapvetően őt az motiválta, hogy a Dunán inneni régió fiataljainak lehetősége legyen tanulni. Mert azért ez egy alapvetően erős szűrű volt, hogy ki az, aki eljuthatott Nagyszombatba, innen, ugye az egyházmegye területéről, vagy Bécsbe, vagy esetleg Grazba, ahol még lehetett tanulni egyetemen, úgyhogy ez egy jelentős kiadás volt, és csak a tehetősebbek tehették meg azt, hogy tanuljanak. Ezért
nagyon fontos volt ez Eszterházynak, aki motiválta, hogy mindenképpen kell ide egy egyetem. Nem kapta meg, ugye, ezt tudjuk, nem kapta meg 63-ban sem a választ, vagy legalábbis az engedélyt. Viszont ez nem szomorította el Eszterházyt, mert végső soron nem tudta még felmutatni a feltételeket ahhoz, hogy megkapja az egyetemi rangot, csak egy ígéretet tudott adni. Úgyhogy úgy utazott vissza, hogy majd, amikor készen áll az épület, készen áll minden, bevezeti az orvosi fakultást, és akkor már semmi akadálya nem lesz annak, hogy Egerben egyetem működhessen. Egy évvel később felbontotta a szerződését Gerl Józseffel, és felkérte az Eszterházy uradalmi birtokoknak a építetőjét, a Tatai Fellner Jakabot, hogy ő tervezze meg a líceum épületét. Alapvetően egyébként megmaradtak a Gerl féle tervek Fellner Jakabnál is. Az utókor egyébként méltánytalanul hanyagolt a Gerlnek a nevét. Sok helyen azt találjuk, hogy Fellner Jakab a líceum főépítetője. Alapvetően ez így van, de mégis az alapokat azt Gerl József fektette le, és alapvetően tetszett is Eszterházynak, mert nem változtatta meg a terveket. De néhány ponton viszont módosítást kért. Egyfelől még egy emeletet húzzanak fel az alaptervekhez képest, tehát hogy két emeletes legyen, legyen egy csillagásztorony, hogy az ott tanuló egyetemisták azok csillagászati megfigyeléseket is tudjanak végezni, a kor legmodernebb távcsöveit, eszközeit használva, és legyen egy főpapi bibliotéka. Egy olyan, ami páriát ritkítja, amennyire lehetősége nyílik rá, amennyire az ő lehetőségei engedik, az legyen olyan színvonul az a bibliotéka. Ez egyébként teljes mértékben beleillik ennek a kornak, a főpapi bibliotéka alapításoknak az időszakába. Tehát, hogyha végignézzük, akkor itt a főpapok a 18. század második felében sorra nyitják meg a főpapi bibliotékáikat, tehát ebben nem volt olyan unikum Eszterházy, viszont mindenképpen kiemelkedik Eszterházynak a könyvtára a vizuális szimbolikájában, talán a többi főpapi könyvtára közül. És ez elmondható másik két nagy teremre is, ami a líceumban található, elsősorban a mennyezeti freskók kapcsán, a disputa teremre, vagy a mai díszteremre gondolok, illetve a kápolna teremre. 1769 az azért fontos dátum, mert ez az első magyar orvosi iskolának a megalapításának a dátuma. Előbb jött létre, mint Nagyszombatban. Markot Ferenc megyei főorvost bízta meg ennek az irányításával, és így jött létre a Scola Medicinalis Agriensis. Azonban 4 évig működött. Helyesebben 5 évig. 1774-ben tulajdonképpen már megszűnt. 75-től viszont sebész és bába képző intézetté alakult át. De mindenképpen fontos megemlíteni, tehát, hogy 1769-től már a 4 egyetemi fakultás tanulmányi törzsanyagát oktatták Egerben. Ez első volt az országban. Ennek ellenére nem kapta meg az egyetemi rangot. Nyilván politikai döntés volt ez alapvetően. Tudjuk, hogy a kezdetben ugye Barkóczi Ferenc 1765-ig élt, tehát az első egyetemi alapítási kérvényénél Barkóczi érdekes módon nem támogatta már Eszterházyt. Ekkoriban egyébként ő volt a Magyarország tanulmányi ügyekért felelős tisztviselője, és ő ekkor már az udvari központosító hatalmat tartotta szem előtt, vagyis már nem értett azzal egyet, hogy Egerben egyetem működhessen.

0: 1777 pedig jól ismert dátum. Ugye itt ekkor került bevezetésre a magyarországi közoktatáspolitikai rendelet, a Ratio Educationis, amely két dolgot mindenképpen meghatározott Eger vonatkozásában. Az egyik az, hogy csak egy egyetem működhet az országban, és az pedig a Budai Egyetem. És így került a Nagyszombati Egyetem Budára. Ezzel, ha lehet így fogalmazni, kifújta a szelet Eszterházy vitorlájából ez a rendelet, ugyanis azért helyezték lényegében az ország szívébe az egyetemet, hogy elég közel legyen Egerhez is, és az Észak-Magyarország régióhoz, ahhoz, hogy igazából ne tudja döngetni a kapukat Eszterházy, hogy távol van Nagyszombat. Úgyhogy ide helyezték. A másik, ami még a rendelethez kapcsolódik, hogy meghatározta, elismerte az intézményt, az Egri intézményt, de csak mint püspöki líceum, tehát nem egyetem. Elérkeztünk a 80-as évekhez, a josefinista iskolapolitikához. Mára Terézia halálát követően még úgy tűnt, hogy lehet egyetem Egerben. Furcsa mód, 83-84-ben aztán ez még felerősödött ez a gondolat, de 83-ban meg kell említeni azt, hogy II. József egy átfogó iskolareformot indított, célja az pedig az egységes Habsburg birodalom létrehozása volt, és ezzel háttérbe szorította a katolikus egyház intézményeit és püspökeit is. Alapvetően csak az állami egyetemet és az állami akadémiát ismerte el. De mégis van itt egy furcsa paradoxon. Ugyanis egyre többen kezdtek el beszélni 83-84-ben, hogy de Egerben lehetne egyetem mégiscsak. De mitől volt ez? Azért került szóba megint Eger, mert bonyodalmak támadtak a Budai Egyetemmel. Ugyanis tudni kell azt, hogy Eszterházy nem csak egyetemet akart létrehozni, hanem ő építette meg első Magyarország egyetemi oktatás céljára készült épületét is. Tehát ez alkalmas volt az egyetemi oktatások befogadására. Budán, ahová átköltöztették a Nagyszombati Egyetemet, az nem egyetemi oktatás céljára készült épület volt, tehát szűkös volt. Úgyhogy át kellett költözniük Pestre, ezért 84-ben átköltöztették Pestre és Pozsonyba. Ugyanis azt látjuk, hogy a bölcseleti és a jogi kart az országos legfőbb bíróság épületébe, a kúria épületébe helyezték. Igen szűkös volt, az orvosi kart pedig a Pesti Elmegyógyintézet épületébe tudták csak elhelyezni. Ez se volt igazából megfelelő. A teológiai kart pedig Pozsonyba helyezték el. Úgyhogy abszolút szét volt szabdalva. Erre pedig ott volt Eger. Tehát minden arra mutatott, hogy Egerben lehetne egyetem, de nem. Ezt nem támogatták. Sőt, Eszterházy ebből az időből következőképpen írt, egyik levelében úgy fogalmaz, hogy úgy tűnik mindenki összeesküdött Eger ellen. Jól lehet, nehezen lehetne megtalálni másút mindazokat a feltételeket, amelyek a teljes egyetem elhelyezéséhez szükségesek, mint itt. 1784-ben Eszterházy vendégül is látta II. Józsefet, szól is egy anekdota erről, hogy megbeszélték, hogy püspök vendége lesz néhány napig. Azonban már rossz ómen volt, rossz jel volt az, hogy nem nála szállt meg. Majd aztán másnap találkoztak a líceum előtt, bemutatta a líceumot, bemutatta a várost, és a líceumnál maradt fenn az, hogy bólogatott II. József, hogy igen, szép Eszterházy uram, de jó lesz ez kaszárnyának. És ezzel teljesen elvágta Eszterházy lelkesedését, és következőket is találjuk ebből az évből, hogy édes Istenem, ha azokat az összegeket, amelyeket az első korszerűsítés alkalmából Nagyszombatban kifizettek, ezt követően még nagyobb bőséggel Budán, most pedig éppen olyan haszontalanul Pesten majd elfecsérelnek, azt mind Egerbe fordították volna a tudományok javára, akkor most nem csupán a csillagvizsgáló torony tekintetében, de minden más vonatkozásban is Európa többi egyetemével versenyezhetne Eger. Néhány dolgot meg kell, hogy említsek. 1784-ben II. József megszüntette az Egri Bölcsészet és a Jogi Intézetet, leállt a csillagvizsgáló működése, és az Egri Teológiai Intézet növendékeit a központi szeminárium generáléba parancsolta. Sokan gondolják úgy, hogy Eszterházy egyetem alapítási törekvése már a Ratio Educationis idején megszűnt, hogy az volt az utolsó csepp. Ez nem így van. Erre bizonyíték az 1780-ban egy bécsi festővel megfestetett disputa terem mennyezeti freskója, ahol a négy fakultást festette meg. Miért festette volna Eszterházy, hogyha nem mondott volna az egyetemről? Aztán 84-ben már azt látjuk, hogy tényleg lemondott. Helyesebben nem az egyetemről mondott le, hanem a próbálgatásairól. Belefáradt Eszterházy mindenképpen. Erre pedig egy jó példa az is, hogy II. József halála után, II. Lipót idején már nem is próbálkozott azzal, hogy egyetemi rangot kapjon az épülete. Azonban II. Lipót viszont elismerte az épületet, itt folyt oktatást is, és engedélyezte, hogy a bölcseleti, a jogi és a teológiai oktatás újrainduljon Egerben. Ezt követően pedig különböző formákban, de napjainkig folyamatos volt az oktatás az Egri Líceumban. Innen is egy idézetet szeretnék megidézni Eszterházytól, vagy felolvasni. Azt írta 1791-ben, hogy soha semmi nem szerezhetett volna lelkemnek nagyobb vígaszt, nem okozhatott volna nagyobb elégtételt és örömet, amelyben ő felsége már nem csak elismerte, hanem nyilvánosan is méltatta, hogy én mind a Líceum alapításával, mint a tudományok benne való meghonosodásával a közhasznát törekedtem szolgálni. Valóban, éppen nem más céllal, mint a haza és a közjó szeretetből indítatva vetettem meg egykor ennek a Líceumnak az alapjait, és hatalmas összegekkel tökéletes állapotba fejlesztettem, hogy azután benne, mint a múzsák hajlékában a királyhoz hű és a hazának hasznos polgárok nevelkedhessenek. 1795 az a dátum, ami az Egri Líceumnak a befejezésének a dátuma. Ekkor teljes pompájában állt már. Ekkoriban Eszterházy már betegeskedett. Éppen 37 éves volt, amikor elfoglalta az Egri Egyházmegyét, ennek a püspöki székét, és 37 éve volt, tehát életének a számtani közepe volt, tehát még az életének a második felét pont 37 évet töltött itt Egerben. Alapvetően határozta meg az Egri Egyházmegye képét, Eger város képét ő maga is. Lehetősége nyílt felépíteni és megvalósítani végül a nagy álmát, az, hogy itt egy egyetemi házat építessen. Ő mindig is Domus Universitatisnak hívta, vagy az egyetemházaként emlegette. 1777-ig, amikor ugye püspöki líceumi rangot kapott, de utána is találjuk még, hogy egyetemként írta. Tehát alapvetően nem mondott le az egyetemről, csak belefáradt, és átadta az utókornak, hogy talán ezzel tud kezdeni még valaki más is, és végre egyszer egyetem lesz majd Egerben. Tehát alapvetően tehát elmondhatja, hogy egy nagyon hosszú, nagyon tartalmas életutat tudhat a háta mögött, és az élete vége felé közeledve létrehozott, vagy megírta a végrendeletét is, és ebben hát az aktuális politikusoknak, az eddigi politikusoknak, és egy kicsit az utókornak is üzent. Következő talán így fordíthatnánk, hogy a ház, mely egyetemként vagy líceumként is mondható.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban ezúttal azt idéztük fel, miként formálták a 18. századi egri püspökök az oktatás és a művelődés ügyét, és hogyan vált örökségük Eger szellemi arculatának máig meghatározó részévé. Dr. Nagy Andor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kulturális örökség és művelődés történeti tanszékének egyetemi docense és megbízott tanszékvezetője, Egri püspökök az oktatásért a 18. században című előadásának szerkesztett változatát hallották. Az előadás a Bródy Sándor könyvtár Sorsfordulók, Sorsfordítók című sorozatának részeként hangzott el. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
2: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati erőterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, Egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült, szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanácstermében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanácsteremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk, és apostoli áldását adta rájuk.
1: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
2: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
1: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó-hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát, a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
2: Relinquo vos liberos ab utroque homine.
1: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
2: senza libertà personale,
1: vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme. Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szent Atya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
2: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
1: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt, az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szent Atya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretet közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat.
2: A una regola basata sul Vangelo.
1: San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leo nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leo a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes rendeltetéséből, a szubszidiaritás és a szolidaritás összhangjából, valamint a társadalmi igazságosságból. Ez a feladat különösen időszerű most, amikor működésbe lép az Európai Unióval kötött társulási megállapodás, és San Marino tartós, bár sajátos kapcsolatba kerül egy jóval összetettebb közösséggel. A pápa meggyőződése szerint ebből nem csak a kis köztársaság profitálhat, az Európai Unió számára is értékes lehet San Marino hozzájárulása. 14. Leo még mélyebbre tekintve megjelölte ennek a politikai laboratóriumnak a legfontosabb célját, az emberről való gondoskodást. San Marino egyszerre őriz gazdag hagyományos értékeket, és halad együtt a technológiai fejlődéssel. Éppen ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta: Egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót ismerjen fel.
2: E non come funzione.
1: Az egymásról való gondoskodás képessége emberi mi voltunk fontos része, mutatott rá Leó pápa. A másikról való gondoskodás San Marino történelmének kezdeteitől fogva megkülönböztető vonása volt, állapította meg a pápa. Ez különösen is megmutatkozott a befogadás hagyományában, amely az évszázadok során újra és újra segítséget kínált a szenvedőknek és a megpróbáltatásokat átélőknek. 14. Leó elismeréssel szólt San Marinónak a nemzetközi humanitárius jog melletti elkötelezettségéről is, egy olyan történelmi pillanatban, amikor annak szabályait nap mint nap figyelmen kívül hagyják, sőt, gyakran lábbal tiporják. A Szentatya végül rámutatott. Ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leó ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
0: Leó pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi köztársaság bazilikájában a Szent Atya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek. A polgári hatóságokkal való találkozás után a Szent Atyát a város bazilikájában Domenico Beneventi püspök, a San Marino Montefeltoro egyházmegye püspöke és Marco Mazzanti plébános fogadta. A látogatást szentségimádás vezette be, majd a pápa lerúgta tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt. Ezután a Szent Atya beszéddel fordult a papokhoz, a megszentelt személyekhez és a helyi egyház képviselőihez. A San Marino Montefeltoro egyházmegye a hit és a bátorság gazdag történelmének örököse,
2: erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
0: Hiszen Szent Marinus és Szent Leó 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szent Atya a beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leó pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett. Ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek. Néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette. A szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
2: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
0: Most Leó pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. Lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágya kerültek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. Ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint a házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz.
2: A dare una testimonianza di pace che parla al mondo.
0: Ahogy a pápa látogatás mottoja is jelzi. A Szent Atya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztségi és szentségi élet szépségét és örömét, hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai, papi és királyi méltóságának tudatossága. A II. Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén, a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk.
2: A incontrare lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi.
0: Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük egy bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
2: L'ultima parola è quella che più mi sta a cuore. Comunione.
0: Közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről, a plébániák között és azokon belül a papok és hívek között, a különböző karizmák és szolgálatok között. Ez is része a megélt evangélium örökségének, amelyet a város alapítók hagytak ránk, hogy kitartással és odaadással folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Közben járásukra áldjon meg benneteket az Úr, és mindig tartson meg titeket utatokon. Szívből köszönöm a fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséghez intézett beszédét. A Szent Atya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Népéneket tanulunk a mostani műsorban. A pap a segédkezőkkel az oltárhoz vonul, a hívek felállnak, felhangzik a kezdőének, amelynek az a célja, hogy megnyissa Isten népének találkozóját. Megteremtse az egybegyűltek lelki egységét, és az ünnep gondolatkörébe vonja őket. A kezdőénekek közül, a miseénekek sorából a Szent Vagy Uram 230-as énekét tanuljuk, amely megtalálható az Éneklőegyházban a 152-es szám alatt. Pál Amandát kérném, hogy olvassa fel a szöveget.
1: Szeretettel jönnek hozzád, atyánk hívő gyermekid, meghálálni kegyelmednek nagy jó téteményeit. Az oltár szent zsámolyához, buzgó szívünk imádást hoz. Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
2: A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjaival bemutatjuk most a dallamot.

Hallottuk, hogy az első verszak szövege a hívő ember lelkületét fejezi ki, aki hálás szívvel jön a templomba, hogy a Szent Misa áldozatban részt vegyen, és egyúttal megköszönje Isten szeretetét, Isten adományait, ajándékait. Nézzük meg most énekünk zenei szerkezetét is. A klasszikus ihletés érezhető a darab sorszerkezetén, és a második zenei sor végén történő modulációból is. A zenei sor

szerkezet tudatosítása is segíti a dallam megjegyzését, memorizálását. Nézzük meg most az ének sor szerkezetét. Az első sort jelezzük A betűvel.

A második zenei sor szintén A-sor, azzal a különbséggel, hogy ennek a zárlata 5 hanggal odébb, a domináns hangnembe vezeti a dallamot. A5-tel jelöljük.

harmadik sor két kisebb egyforma egységből áll, vagy nevezhetjük esetleg külön harmadik-negyedik sornak is, és B betűkkel jelölhetjük.

A zárósorban pedig visszatér az első dallam, de zárlata a tonikára, a C-dur hangnem első fokára irányítja a népének dallamának utolsó hangját.

Hozsannában a 230-as, az éneklő egyházban pedig a 152-es szám alatt találjuk tehát ezt az éneket. Énekeljük most már együtt, közösen.

0: Folytassuk most a tanulást a felajánlási verszakkal. Olvast fel ennek is a szövegét, Amanda.
1: Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk. Szeretetben élve, s halva lássuk egykor arcodat.
0: Figyeljük jól meg, hallgassuk meg most dallammal is.

felajánlási verszak szövege Krisztus örök áldozatát hangsúlyozza, de emberi kérést és vágyat is kifejez, mégpedig a keresztény embernek hivatását, hogy a mestert követve mi magunk is áldozattá váljunk. Ahogy Krisztus odaadta értünk az életét, és újra feláldozza minden szent misében, úgy mi is odaadjuk másokért, és feláldozzuk az életünket embertársaink szolgálatában. Tanulgassuk, ismételgessük újra a felajánlási verszakot.

Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben Gárdonyi Géza két novelláját tolmácsolja majd Nagy András. Ezt követően a Szerzetesek félórája című műsorunkban Tóth Krisztina teréznővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség idéglenes fogadalmas tagjával beszélgetünk. Egy óra 5 perctől 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről, majd Líceumi krónika címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora szól. 2 óra 5 perctől a Kávéház adásában, ezúttal Singer Magdolna íróval, gyásztanácsadóval beszélgetünk. 3 óra 5 perctől pedig Itt élünk című műsorunk szombat délelőtti adásának ismétlése szól. A műsorban pedig Tardra a falunapra és a Tokai írótáborba látogatunk. 4 óra 5 perctől pedig zenei összeállításunkat hallják. Műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Bilincsik Márton, Berecz Renáta, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Karkos István, Pap Ildikó, Pap Péter, Somos Ári Eszter Anna, Túri Sarolta, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra!

Ezt mondja az Úr, tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nem sokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Jézus Krisztusban az Isten egészen egyedülálló és emberileg fogható, tapasztalható módon kifejezte önmagát. Isten emberré lett. Így érte el Isten célját az emberrel, mert Jézus Krisztusban az emberiség első tagja, a megváltás zsengéje egyesül az Istennel, a feltámadás és mennybemenetel révén, és az egész emberiség áldást nyer. Jézus központi szerepét az Isten terveinek megvalósításában egy a fizikai világból vett hasonlattal világíthatjuk meg. A nagyító fókuszába gyűjtött napfény lángra lobbantja az ott lévő gyúlékony anyagot, és maga körül mindent lángba borít. Először a mozgás iránya kívülről befelé halad, és egy pontban összpontosítja a fényt. Mielőtt a fény lángá változott, a mozgás iránya ellenkező lesz, kifelé halad, és az egy központból minden irányba kiterjed. Amikor az ember nem volt hajlandó szabadon a központ felé haladni, Isten nem hagyta magára, mert az Isten számára nem közömbös az ember sorsa. A választottak útján vitte a fényt a középpont felé. Amikor elérkezett a kritikus pillanat, Isten még határozottabban közbelépett. Ő maga lett emberré. Benne a fény lángra lobban, új emberré, új teremtményé lett. Ettől a pillanattól kezdve a láng belőle az Isten és az ember közötti egyetlen közvetítőből járja át az egész emberiséget. Megváltó Jézusom, te nem vesztesz el szemed elől. Te mindenkihez, minden egyes emberhez közel vagy. Te vagy a mi életünk alapja. A te állandóan rám irányított tekintetedből értem meg irántam való szeretetedet. S mivel szereteted mindig körülfog, se szeretet nem más, mint a te szerető lényed, így hát te magad vagy mindig mellettem. Hála neked!

174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint 3 fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozóügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartomára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájokon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Gárdonyi Géza két novelláját, melyet Nagy András olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
2: Gárdonyi Géza. Péter fája. Még a régi világban történt, hogy egy csemejt megöltek a labancok az erdőben. Egy tölgyfa alatt ölték meg. Az a fa megvan most is. Péter fája a neve. Már csak némelyik ága leveles, mint ahogy az ag embernek is csak imittamot van egy kis gyérhaja. Péter fájának nevezik azt az erdőrészt is. Ez a darab föld a Keszte családé volt. Valamelyik Keszte összeharagudott a csemeiekkel, visszavette a földet. Azóta csemeiék innen az erdőn, Kesztéjék meg túl az erdőn élnek, halnak, anélkül, hogy egymásra kíváncsiak volnának. Az erdőbe pedig nem jár, sem az egyik, sem a másik. Csak a csemei Péter lelke kóborog, ott a fa körül. Történt pedig, hogy pünkösd előtt való napon csemei Ida épp akkor ment be a juhászok feleségéhez, mikor az a virágos ünneplő ruháit rendezgette. Próbálja fel, kisasszony, mondta a menyecske. Nézzük, milyen parasztasszony lenne a kisasszonyból. Bezárták az ajtót, Ida fölvette a ruhát. Fejére kötötte a rózsavirágos sejemkendőt, és illegette magát a tükör előtt. A juhászné összecsapkodta a kezét. Milyen szép parasztleány, kék szemű parasztleány, jaj, lelkem, drágám, a jóisten is lenevet magára. Ida mosolyogva nézett a tükörbe. Már most, ha felöltözött, ki is kell mennie? Hova menjen, hogy meg ne lássák? Az erdő felé tartott. Virágot szed majd ő ottan. Az erdő útján kocsik zörögtek, azok a béresek, azoknak nem szabad őt látniok. Beljebb sietett a Péter fája felé. Az erdő hűvös és illatos erre, embernyom sehol. Az árnyékos tölgyek alatt gyöngyvirág fehérlik mindenfelé. Milyen jó itt lenni, mintha templomban járna az ember, amelyben madarak az énekes papok, és az Isten lelke a fák között lebeg. Egy vöröskék erdei pillangó a virágharmattól részegen kóvájgott előtte a levegőben. Ida is érezte a mámort. Andalogva ment beljebb és beljebb. Itt-ott még egy kései Szent György virág sárgálott a fű között. Ahhoz kedvesen illik a cserlevél, meg az egérfark zöldje. A fű között két szarvas bogarat pillantott meg, küzdöttek egymással. Vajon miért haragusznak egymásra? Kérdezte eltűnődve Ida. Nem elég nagy-e az erdő, hogy megférjenek benne? Egy-két nyarat élnek, azután meghalnak, a haraszt alá kerülnek, elporladnak. Mire való hát az a torzsalkodás? Miért nem szeretik inkább egymást? Egy gyöngyvirág szállal szétverte a két dulakodót, egyiket jobbra kergette, a másikat balra. Azután ment, mendegélt beljebb. Egy tölgyfa ágon vadgalambot látott. A hamuszínű madárka epedő búgással hívta a párját. Az egy sombokorból felelt neki. Összeröpültek, csókolóztak. Egy részeg pillangó egy lehulló cserfa levéllel versenyt keringett. Azután elszállt a két galamb, elszállt a pillangó is. Ida ment be az erdőbe, beljebb. Olyan volt neki, mintha álmodnék. Egy helyen lombos bokron kellett áttörnie. Szemét behunyta, hogy a levelek bele ne csapódjanak. Mikor a szemét ismét fölnyitotta, egy vadász ruhába öltözött, fekete szemű fiatalember állt előtte. Megdöbbent. A virág kihullott a kezéből. A fiatalember puskát tartott a vállán. 20 évesnek látszott. A halántékán vékony forradás, minden bizonnyal kardvágásnak a helye. A szemei pedig erős tekintetű, sas szemek. Állt, és bámulva nézett Idára. Ida megrémült egy kissé. Ez Keszte, fiú? A Kesztékről hallotta, hogy éles szeműek. A címerükben is sólyom van, nyilattartó sólyom. De ez a Keszte sokkal kellemesebb arcú, mint ami nőnek ő képzelte a Kesztéket. Ne félj, kedves, mondotta mély és meleg hangon a vadász. Nem bántalak én. A tekintete szelíd volt, a bajuszát megpödörte. Mi a neved? Kérdezte megérintve Ida vállát. Nem mondom meg, felelte Ida pirosan. Nem mondom meg a nevemet. Alig tudott lélegzeni. Mi történik vele, ha ez megtudja, hogy ő Csemely leány? Az első gondolata az volt, hogy elfut, de erőt vett magán. Legyünk bátrak, gondolta, és szembenézett a vadásszal. Azt csak megmondhatottán, hogy hova való vagy? Azt sem. Hát azt, hogy hová mégy? Visszafelé. E szerint Csemely cseléd vagy. Az. És már asszony vagy, lelkem? Nem, csak ma bekötöttem a fejemet. Igaz, nincs gyűrűd. Tudod, hogy te szép leány vagy? A fiatalember szemei megfényesedtek. Ida mosolygott. Miért mondja ezt? Kérdezte. Az erdőbe véletlenül jöttem, visszamegyek, nem lát többé. Nem látlak többé? Milyen határozottan mondod ezt? Tudom, mit mondok? Isten áldja! A virágaid! Fölmarkolta a virágokat, átnyújtotta. Ida egy pillanatig tétovázott, hogy elfogadja-e. Elfogadta. Azt mondod, szólt a fiatal ember, hogy sohasem találkozunk többé. Ezt sajnálnám. Sohasem láttam náladnál kedvesebb arcú leányt. Te nem ismersz engem, én nem ismerlek téged. Mit gondolsz rólam? Nem tudom. Én azt gondolom, hogy álmodom. Véteké az, ha egy csókot kérek tőled. Megfogta Ida kezét, és mámorosan nézett a szemébe. Ida akaratlanul is fölkacagott. Ha tudná ez a fiú, kitől kér csókot? A Keszte fiú egy Csemei leánytól. A Keszte fiú félre magyarázta a kacagást. Átölelte Idát, s mikorra az észhez kapott, már akkor ott égett a csók az ajakán. Ó, mi édes a csókod, kiáltott a fiú. Ida védőn tartotta a kezét. A szeme megtelt könnyel. Félek magától, rebegte. Önnek védenie kellett volna engem. A fiú lángvörös arccal állott előtte. Igazad van, szólott egyszerre elhalványodva. Bocsáss meg nekem, de hát annyira fájt neked az én csókom. Ida nem felelt. Hallgatva mentek egymás mellett visszafelé. Az erdőben csend volt. A nap itt-ott halványzöld fénnyel tűzött át a falombokon. Egy kis méh muzsikálva cikázott ide-oda előttük, s meg-megállt néha a sugárhullás alatt a levegőben. Egyszer csak pókhálóba akadt, s fájdalmasan zinegve iparkodott kiszabadulni. A fiú észrevette, hogy a méhecske keletcébe jutott. Leszakította azt a pókháló darabot, és ráfújt a méhecskére. A méhecske vidáman repült el tovább. Akkor ismét megindult köztük a beszélgetés. Szeretem a méhet, mondotta a Keszte fiú, és gyűlölöm a pókot. A méh munkás, becsületes állat. A pók ravasz, leselkedő, orgyilkos. Ha a bogaraknak társadalmuk volna, minden pókot föl kellene akasztaniuk. Hát a méh nem rabol? Kérdezte Ida, egy cserfa ágacskát napernyőként tartva az arcához. A méh a virágot rabolja meg. Nem, felelte a Keszte fiú komolyan. A virág nem veszít azzal a kis édességgel. Azt hiszem, szívesen is adja. Ida ekkor egy roskatag, vén, kopasz tölgyfát pillantott meg. A tölgyfa oldalán egy bevésett kereszt látszott, s alatta ez a szám. 1704. Micsoda fa az? Kérdezte Ida összeborzongva. Az a Péter fája, felelte Keszte megállva és a fára nézve. Ott vérzett el Csemely Péter 1704-ben. 10 labanc rohanta meg az öreget. Hős volt. Látod azt a keresztet? Én véstem oda a fa kérgébe, ezelőtt 3 évvel. Eszerint ön nem Keszte? De, az vagyok. Keszte Miklós. Miért is ne volnék az? Egy vadrózsa bokorról rózsákat metszett a késével, és átnyújtotta Idának. Köszönöm, szólt Ida. Összekötöm, egy üvé. Leült a Péter fája egyik ledőlt nagy ágára, és a kötényében szétrendezte a virágokat. Egy jó erős fűszál kellene, mondotta körültekintve. Kezdte Miklós, faágból hántott kötőszálakat, s leült Ida mellé. Milyen finom a kezed, szólt egyszer szinte kiáltva. És ahogy a tekintete rámerett a leány arcára, azt mondja hirtelen. Kegyed a csemei leánya, Ida ránézett. Hát, baj az? Kérdezte nyugodt, szomorú mosolygással. Nem, nem, felelte Miklós, gyöngéden rátéve a kezét az Ida kezére. És nagy igyekezettel egy újabb, erős szálat hántott a faágról. Gárdonyi Géza látta a pápát. Búcsúsok város végén, a domboldalon, az akácfák árnyékán, vagy húszan. Ebédelnek. Görög dinnyét kenyérrel a férfiak, hazúrról hozott pogácsát az asszonyok. A búcsús kereszt, meg a képes két lobogó le van tűzve a földbe. Négy férfi van köztük, a többi asszony, s leginkább vénasszony. Egy anyóka köztük, oly igen vén, hogy a 100 éves kalendáriumot juttatja eszembe. Fekete fejkendője alól fehéren kandikál elő egy fürt haja. Imádságos könyv az ölében, s a könyvön nagyszemű olvasó. Ő csak kenyérbe lett falatoz. A vénség mindig megható. A vénség meg a gyermekség. Az úzmarás fa, meg a virágzó bokor. A gyermektől azt kérdezem, honnan jöttél? Az aktól azt kérdezem, hova mégy? Milyen különös, hogy a kérdésen tűnődőnek a szeme a magasság felé fordul. Megállok előttük. Hova valók lelkem? Tudom, hogy a búcsús nép szívesen fogadja az érdeklődést, kivált, ha a falu keresztjét illendően kalapemeléssel tiszteltük meg a kérdezés előtt. Valami ismeretlen nevű borsodi községet mondanak, hogy onnan jöttek. Messze van-e? Hát bizony gyalog, mondja az egyik ember. Reggel 6-kor indultunk, Szent Mise után, mondja a másik. Bizonyára vezér énekes, mert a hangja olyan reszelős, mint a hadgyakorlat után a káplári. Az asszonyok csak néznek barátságosan. Aztán ez az öreganyám is gyalog jött? Elmosolyodnak. Megjárta ez már uram Rómát is, mondja a reszelős hangú. Harmadéve... Rómát? Azt, látta a pápát is, igaz-e, Terka néni? Biccent az öregasszony, s mosolyog szemérmesen. Hiszen csak azért mentem, hogy azt lássam. De hát, mondom, csak nem gyalog jártatán meg azt az utat. Gyalog, bizén lelkem, gyalog. Oda is, vissza is. Lehetetlen. Mosolyogva biceget. Bőz úgy. Annyi se ültem én gőzösöm, mint amennyit itt ülök. De hiszen maga öreganyám nem ért se horvátul, se németül, se taljánul. Hát hogy kért szállást? Vagy vizet, vagy élelmet? Ó, lelkem, semmi az. Isten szent nevével el lehet menni akár a világ végére is. Jó, jó, de hát hogy tudakolta az utat Isten szent nevével idegen népek közt? Csak úgy, mint itthon, lelkem. Aztán megértették? Meg, lelkem, meg. Én igaz nem értettem egy szavukat se, de ők ám megértettek engem, meg mindenütt. Csak bementem a paphó vagy tanítóhó, azt ég mondtam. Szegény zarándok vagyok. Adhatnának tán helyet itt egy éjszakára az udvaron? Mindjárt körül is tekintettem, rámutattam a fészerre, vagy istálóra, vagy szalmakazarra, hogy mondok, meghálok én ott is az udvar sarkába. Semmit én tőlem ne féltsetek, lelkem, Isten útján járó lélek vagyok én, nem a féle. Megértettek, lelkem, mindenütt. Ennem is adtak, innom is. Reggel aztán megköszöntem a szíves jóságukat, imádkoztam is érettük egyet az udvar közepén, hogy az Isten áldása szálljon a házukra. Aztán szépen elköszöntem, tovább haladtam. De hát hogy tudta, merre? Megkérdeztem lelkem, a papot. Pap meg templom, mindenütt van lelkem. Csak a pokolban nincs. Meglátrányba, veti közbe egy fiatal búcsús. Nevetnek. Az anyóka csak mosolyog. Kedvel beszél tovább. Ha nem tudtam, melyik házban lakik a pap? Megvártam a sekrestye ajtajában, a szent mise után. Oszték hát megkérdeztem, hogy mondok, ugyan kérem aláson, kedves jó tisztelendő uram, jól haladok-e Róma felé? A magyar földön magyarul igazítottak, hogy csak arra felé tartsak, amerre délután 3 óra tájban áll a nap. Idegen országban már kérdeztek volna egyet-mást, de én arra csak azt mondtam, Róma, Róma, lelkem, ahova mennék. Megértettek lelkem, el is igazítottak. Mindenki értett lelkem, mert aki a jóisten útján jár, még a madarak is megértik a szavát. Hát, megmutatták. Csak erre haladjon kent. Nem ezzel a szólással mondták, de azért én megértettem. Meg is köszöntem szépen, illendően. Azték csak mentem, haladoztam. Énekelgettem az úton szent énekeket. Minden szent körösznél letérbe csöltem, akár az útfélén találtam, akár a piacon, azt elmondtam a szent olvasót. Ha virágot láttam az útfélen, azt is oda tettem, kivált, ahol a boldogságos szűz is ki volt föstve, vagy faragva. Megint tovább haladtam szent énekléssel egymagamban. Néha szép, nagy városba jutottam. Ott csak a templom pitvara volt a szállásom. Csak úgy ülve gunnyasztottam, bizony. De az emberek ott is szívesek voltak. 3 is akadt, aki pénz dobott az ölembe. Idegen pénz volt, de adtak érte kenyeret. Narancsot is vettem egyszer, hogy mondok, megkóstolom. Jó savanyú volt. Egyszer meg, ahogy ott imádkozok egy lovas szent előtt, nem tudom, mi szent lehetett, szép nagy vastag bajusza volt. Hát egy katonaforma úr szólított meg. Róma, mondom, Róma, ahova mennék? Megfogta a karomat, igen barátságosan elvezetett valami szent apácákhoz. Azok is szépen megvendékeltek, tiszta szép ágyat adtak, csak bicegettek, mosolyogtak. Kalácsot adtak útra valónak. Valamennyinek kezet csókoltam, úgy indultam tovább. Azték hát egyszer csak odaérkeztem. Egy csipet kenyérbe lett ez a szájába, és nyájasan néz rám. Sok szép templomot láttam, aranyom, olyanokat, álmodni se lehet szebbeket. Nem tudom, mi volt a neve annak a városnak, de mikor beléptem a templomba, hát mondok, ittán nem is emberek miséznek, hanem szent angyalok. Prédikációt is hallgattam egyet, sokan hallgatták azt a papot. Igen, derék, kerekképű pap volt. Nem nagy, kis zömök ember, mint a leleszi tisztelendő úr, csak hogy fekete hajú, ám bátormán őszes. De az ám úgy beszélt, olyan lelkösen, Cristiano, Cristiani, mondogatta gyakorta. Hát hogy ne értettem volna? Máriát is emlegette, jaj, de milyen lelkösen. Ameddig csak szólott, mindig könyvezett a szemem. Mert úgy járt annak a keze, hol le, hol föl, hol széjjel mind a két keze. Elnéztem volna egy hétig is lelkem. Egy helyen meg ördögöt is láttam. Olyan élő eleven ördög volt kiföstve a templom oldalába, hogy azt hittem, mozog a szeme. Még 3 napig is futkosott tűle a hideg a hátamon. A búcsusok nevettek. Bizonyára sokszor hallották már a történetet, de hát, hogy elmosolyodtam, ők is megnevették. Maga az öreg asszony is mosolyogta. Minek is föstenek olyat? Mondta röstelkedve. Igaz, hogy rá volt föstve Szent György is, ahogy a talpa alá szekte, de a fene azt az ördögöt, akármerre mentem a templomba, mindig rám nézett. Ki is jöttem onnan hamar? De hát a pápához hogy jutott be? Könnyen, lelkem. Ahogy ott térbe tőlök, imádkozok a római öreg templomba, megszólít egy pap, hogy azt mondja, Kend néni, magyar? Jaj, akár csak angyali szózatot hallottam volna, úgy megörvendettem. Az is csodálkozott, hogy elmertem indulni. Aztán azt mondja, hogy szeretném-e látni a pápát. Jaj, ha lehetne, mondok, hiszen azért jöttem, csak nem tudtam eddig rátalálni, hogy hol lakik. Hát azt mondja, Hónap érkeznek ide német búcsusok, álljon ide reggel 9-kor, majd közibük eresztem Kendet is. Igen, megörültem, de csodálkoztam is, hogy mondok, németek? Azokról nem hallottam én jót. De mondok, ha a papon bízik bennük, talán nem a fajták. Hát, lelkem, ott álltam már én hajnalba, hogy valamiképpen le ne maradjak. Még ki se volt nyitva a templom. Be is bocsátottak a többivel, a németekkel. Bevettek maguk közé szívesen, ám bátor bámultak rám. Különösen egy nagy, magos, jószagú asszonyság. Kérdezett is valamit igen barátságosan, de mondok, nem értek én zsidóul, tekintetes asszony. Na, aztán hát, megindultunk. Sok garádicson fel, sok gyönyörű tornácon által, nagy festett szobákon köröztül. Jaj, csuda gyönyörű, tündökletes, ékességű, nagy képes szobába. A pap mindenütt a hátam mögött, áldja meg az Isten. Egyszer csak látom, hogy ereszkednek befele mindenféle papok, fehérek is, piros reverendások is, hogy még a cipőjük is piros. Igen, nagy méltóságú, szent papok. Még a lélegzet is csupa imádság volt ottan, lelkem. Egyszer csak kinyílik szembe velünk a nagy szárnyas ajtó. Belép egy beretvált képű úr, mond valamit hangosan jobbra, balra. No, azt mondja a papom, térbetyőjön le Kend is, gyön. Hát aztán gyött is. Szinte elfulladt hangon mondta az utolsó két szót. Vén két szeme elnedvesült. Ösztövér kezét fölemelte, és kitörülte a két könycseppet. Gyött. A búcsúsok is tisztelettel pillogattak, pedig hát ki tudja, hányszor hallották már ezt a történetet. Gyött, megállt az ajtóban, fölemelte a szentséges két kezét, megáldott bennünket. Megáldott. A szent olvasómat mind szétosztogattam itthon szemenkint. Pápa áldotta a olvasó. Nekem csak három szem maradt. Egy mi atyánk, egy üdvözlet, meg egy hiszek egy. Azt belefűztem ebbe az olvasóba. Ez a három. Na meg ez a keresztecske. A koporsómban ez lesz a kezemen, és mosolyogva nézett az olvasó.

0: Hát, lelkem, arról nem sokat mondhatok, mert lássa, még be se lépett, csak már arra a szóra is, hogy jön, nékem úgy megeredt a könnyem, a szentséges orcáját bizén nem szemléltem.
1: Kedves hallgatóink, Gádonyi Géza két írását Nagy András olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Szerzetesek félórája.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Tóth Krisztina Teréz nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
3: Rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben a műsorsávban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy-egy hivatástörténetet, hiszen hiszem és vallom azt, hogy igazából ami az emberek számára, még hogyha így az éteren keresztül is, de ad valami pluszt, akkor az az, hogyha egy fiatal embernek, vagy jelen esetben egy fiatal nőnek, egy fiatal nővérnek az életútját, a hivatásának a történetét megismerhetik. Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi-női szerzetesrenddel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy elöregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás, rátok pedig, én így igazából itt az Egerszalók ifjúsági találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni, fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet okpanaszra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetesi hivatást?
4: Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege. De én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint adott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként ott körülvettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó. Szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazán

0: igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírva, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerős-e, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi se tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű, szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre, és bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek, és aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
1: 8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kisnővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kisnővérei közösség, mint a többi?
0: Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
1: Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
0: Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
1: Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani, bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések 2/3 ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
0: Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
1: 8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra? Említettük azt, hogy még ideiglenes, fogadalmas vagy.
0: Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond testközelből láttam a hétköznapokat is, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek, de igazából ez még nem járt elköteleződéssel, nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év noviciátus. A noviciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A noviciátus 2. éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem 1 évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam 1 évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az 1 év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is, újabb 1 évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örökfogadalom történik, és akkor nem újabb egy évre, hanem hát örökfogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. A nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik, engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor 100-szor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
1: Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
0: Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, heten vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, de valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
1: Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
0: Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
1: Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
0: Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy tesződtél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abban a családban, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni, az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkerek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az útunkat, vagy a következő lépést.
2: Kedves hallgatóink! Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagjával, Pap Ildikó beszélgetett.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: Egy óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány százmillió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítéstechnikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül, a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Mérséklődött az albérlet drágulás, a ponthatárok kihirdetése után pedig meg is torpant az áremelkedés. A KSH ingatlan.com adatai szerint, miközben az egyetemvárosok rangsorában Miskolcon a legalacsonyabb, mindössze 130 ezer forint a bérleti díjak középértéke. A főszezonban országosan 1,6, Budapesten pedig 1,7%-kal nőttek a havidíjak, de a fővárosi átlaga kezdeti megugrás után végül visszaállt a 260 ezer forintos szintre. A vidéki egyetemi központok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron egyaránt 200 ezer, míg Pécsett 180 ezer forint az átlagos bérleti díj. A részletekről Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
1: Most nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlan piac adásvételi oldalát jellemzi. Július végén, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül és elstartol az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, már másnap elkezdenek csörögni a telefonok, hiszen azok a családok, azok a fiatalok, vagy épp a szüleik, akik nem szeretnének bizonytalanságban maradni, és biztosra szeretnének menni, már másnap elkezdik nézegetni azokat a lakásokat, amik a legjobb helyen, a legolcsóbb áron érhetők el a kínálatban. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest, most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Tehát a korábbi években általános volt az, hogy a ponthatár húzás előtti napokhoz képest a kereslet 10-15%-kal is megugrik, napi átlagban ennyivel több telefonos érdeklődés mértünk kiadó lakásokra, viszont ez most 2026-ban csak 5-6%-os növekedést mutat, aminek a hátterében az áll, hogy a tavalyi évben, tavaly nyáron került kihirdetésre az Otthonstart program, és mivel ez a kedvező kamattámogatású hitelprogram főként az első lakásvásárlókat célozza, akik általában aktuálisan bérleményben élnek, ez rendkívül nagy keresleti erőt szívott el az albérlet piacról, így összességében elmondható, hogy most kevesebben keresnek kiadó lakást, mint egy, két vagy három évvel ezelőtt. Ez pedig az albérletárakat sem hagyta érintetlenül, mert az a fajta drágulási tempó, ami jellemezte az albérletpiacot, ez jelentősen lelassult, mind Budapesten, mind a nagy egyetemvárosokban, tehát összességében országosan is. Erre jó példa, hogy a KSH ingatlan.com lakbérindex, amit havi rendszerességgel publikálunk, egy-két évvel ezelőtt még évi 10-11%-os drágulást mutatott, és ez most már a 2026-os év közepére, vége felé 4,5-5%-ra lassult. Ez a 4,5-5%-os albérletdrágulás éves szinten, ez nagyjából ugyanannyi, mint amit egy párizsi, berlini vagy római bérlő is elszenved egy év alatt, tehát ebből a szempontból utolértük már Nyugat-Európát. Persze a bérleti díjak szintje azért továbbra is magas, tehát az, hogy lassul a drágulás tempója, ez nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek az albérletek, de persze van néhány kivétel, ami erősíti a szabályt, ezek közé tartozik például Debrecen is, ahol tavaly július végén még 250 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, és idén július végére ez már csak 220 ezer forintra felidült. Persze itt a csakot csak idézőjelben érdemes érteni, hiszen ehhez még hozzájön a rezsi és a közös költség is, amivel gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy szinte budapesti árakon lehet Debrecenben is kiadó lakásokat bérelni, de ugyanúgy a 200-es kategóriába tartozik Szeged, Székesfehérvár, Győr vagy éppen Veszprém is a nagyvárosok között. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző. Ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik, és a legdrágább egyetemvárosra Debrecennel összehasonlítva a miskolci albérleti díjakat nem látunk olyan nagy különbséget. Tehát gyakorlatilag ez a 130 ezer forintos miskolci átlag és a 220 ezer forintos debreceni átlag bérleti díj között alig 90 ezer forintos a különbség, miközben egyébként az két város ingatlanpiaca között, az adásvételi oldalon, illetve az átlagfizetéseket tekintve sokkal nagyobbak a különbségek. Ez azt is előrevetíti, hogy azok a fiatalok, akik nem tudják megoldani a lakhatásukat például kollégiumi formában, a Miskolcon kedvező helyzetben találhatják magukat, hiszen így az egyfőre jutó lakhatási költség az jelentősen csökkenthető, még a 130 ezer forintos bérleti díjhoz képest is, hiszen egy garzonlakást Miskolcon is körülbelül 100 ezer forintért lehet bérbe venni, ha pedig valaki csak szobát bérelne, azt is meg tudja oldani 50-60 ezer forintból.

0: Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Színva zöld folyosó projekt megvalósítására, amely egy 3,2 kilométeres kerékpáros és gyalogos útvonalat hoz létre a győri kapu és a belváros között. A beruházás 1200 méter új bicikliutat, 10.000 négyzetméter zöld felületet és 4.400 négyzetméter közösségi teret eredményez. A fejlesztés során modern utcabútorokat, energiatakarékos közvilágítást és új pihenőhelyeket is kialakítanak a patak partján, hogy a terület teljesen integrálódjon a város mindennapi vérkeringésébe. A részletekről Széchenyi Marianna, a térség önkormányzati képviselője adott tájékoztatást.
1: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a Színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden napi életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesszük. És ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a Színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is. Fontos, hogy pontosítsunk és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a Színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a Színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni. Tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára, a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek. Jelen helyzetben a tervezés, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó. Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítás időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a Közlekedési Beruházási Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben. Még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni, de én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk megmutatni a lakóknak. Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a Győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a Győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a Színva egy új jelentéstartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.

0: Bár jelenleg nincs vízhiány Sárospatakon, a város előregedett vízhálózata és az elmúlt időszak több csőtörése miatt továbbra is fontos a takarékos vízfogyasztás. A hőség idején több ivóvízvételi pontot is újra üzembe helyeztek a városban. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
1: A vízközműhálózatunk, ami nagyon elavult, és nagyon kellemetlen, hogy ebben a nyári melegben nagyon sok csőtörés van. És ennek is az elavult hálózat a oka, amelynek a felújítása saját forrásból teljesen lehetetlen. És a rezsicsökkentés miatt sajnos nem is fordítottak felújításra évek óta egyetlen fillért se. Most ezeknek a közműveknek a teljes felújítására szükség lenne gyakorlatilag. Tehát ez esővíz. A szennyvizet azt megoldották ugye mindkét településen, de a csapadékvíz elvezetés, illetve az ivóvíz hálózatnak a felújítása szükséges lenne. Hála Istennek rendelkezünk ivóvízzel, csak azt nem veszik tudomásul az emberek, hogy ivóvizet használunk mindenre. Tehát a WC öblítésétől kezdve a kert locsolásáig, a fű locsolásáig, az otthoni autómosásig ivóvizet használunk. Tehát sajnos ez olyan szempontból jó, hogy rendelkezünk vízzel, de hozzászoktunk, hogy van, de sajnos az, a víz felértékelődött. Tegnapi híradásokban is látszik, hogy sajnos a folyóink vízhozama mennyire alacsony, hogy Szolnoknál a Tisza vízállása rekord alacsony. Tehát itt alkalmazkodnunk kell ehhez, és sokkal óvatosabban kell bánni, megfontoltabban a vízkészletünkkel. Ez arra jó volt, hogy leteszteljük, hogy az intézményeink, közműveink, közkutaink milyen állapotban vannak. Ki is derült egy-két hiányosság, és amit lehetett, pótoltunk is. Ilyen volt például az egyik ivókútunk, amelyik évek óta nem üzemelt. Ez a Makovec által tervezett alma formájú ivókút. Hát ennek is az üzembe helyezése megtörtént, valamint párakapukat is működtettünk a városba, de a közintézményeinkbe viszont rá kellett, hogy jöjjünk, hogy klímák nélkül már megfelelő munkát nem lehet végezni. Tehát ezek az épületek ezekben a tartós meleg nyári napokon annyira átmelegednek, hogy 2-3 óra után az ember nagyon fáradt, bágyat, nem tudja úgy a munkáját ellátni. Úgyhogy vannak intézményeink, épületeink, amelyeknek a klimatizálására szükség lesz.

0: Miskolcon augusztus 30-áig útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. A Szeles utca több szakaszát és a kanyarodó sávokat is lezárták, emiatt az autósoknak torlódásokra és terelésekre kell számítaniuk. A buszok közlekedése is változik, egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad. A munkálatok várhatóan augusztus 30-áig tartanak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tar Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatóság vármegyei fejlesztési és fenntartási osztályvezetője adott tájékoztatást.
1: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főútak észak-déli irányú főközlekedési pályája évvégéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, ez egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főúti ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni. Tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ennél ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülni el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon hát meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, egy valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát itt gyakorlatilag föl kell újra építenünk a pálya szerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbe jöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva, oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.

0: Stratégiai megállapodást kötött a Nemzeti Tárogató Intézet a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, Sárospatakváros önkormányzata és a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az összefogás célja a tárogató muzsikához kapcsolódó kulturális örökség megőrzése és továbbadása, valamint az első Kárpát-medencei tárogatóverseny sikeres megrendezése. Erdő Zoltánt, a verseny főszervezőjét és a Nemzeti Tárogató Intézet elnökét hallják.
1: A Rákóczi korabeli tárogató az egy teljesen más hangszer volt. Az ugye a csaták hangszere volt, és a szabadság hangszereként említik meg. Egy emblematikus hangszere volt gyakorlatilag ugye az 1703-tól 11-ig tartó szabadságharcnak, és a szabadságharc végeztével ezeket a hangszereket elhallgattatták. Talán valahol ez emelte ennek az egésznek a nemességét és a kultuszát oda, hogy 1897-ben megreformálták a kurucok által használt tárogatót, megszületett a reform tárogató. Ugye a neve az ugyanaz, de mégis egy teljesen más, egy különböző hangszer született. Mi ennek a hangszernek vagyunk a szerelmesei, jó magam gyerekkorom óta játszom rajta, és talán most jött el az ideje másfél évvel ezelőtt annak, hogy ezt az egészet elkezdjem oktatni. A verseny talán egy nagyon jó apropója annak, hogy a tárogató szeretete és Sárospatak városa felemelje, és igazán megmutassa azt, hogy mi, amit mi hangszerként szeretünk, azt a város is befogadja, és egy kicsit együtt tudjon vele pulzálni. Számomra már rengeteg megkeresés és érkezett az ország minden pontjáról, akik csak a versenyt hallgatni szeretnének majd jönni ide ősszel, október 26 és 28-a között, és hát természetesen külföldről is érkeztek már megkeresések, jelentkezések, Kaliforniából ketten, New Yorkból szintén érdeklődtek már, Franciaországból, Párizsból, Hollandiából várunk tárogatósokat, és hát természetesen a Kárpát-medence minden pontjáról. Ezt ilyenkor most még nem lehet megtippelni, hogy hány tárogatós fog ide érkezni, nagyon sokan olyanok is fognak jönni, akik versenyezni nem fognak, de mivel ugye a hangszer szerelmesei, ezért olyan tárogatósok, akik versenyezni nem szeretnének, de szeretnék együtt ünnepelni ezt a különleges évfordulót, hiszen mégis a világ első tárogató versenyét szervezzük idén össze. A verseny 5 korcsoportban lesz megszervezve, gyakorlatilag 8 évestől egészen az aggasztyánokig. Ebben az 5 korcsoportban kizárólag csak magyar zenével lehet indulni, ami azt jelenti, hogy népzenével, klasszikus zenével, műdalokkal, verbunkos dallamokkal, és hát elsősorban ugye itt a Rákóczi dallamkör, a Rákóczi dallamkincs van leginkább megemlítve, hiszen mind az 5 korcsoportnak ajánlott irodalmat állítottunk össze, ez az ajánlott irodalom ebbe bele foglalva a legismertebb Rákóczi dallamok, vagy a Rákóczi nevéhez köthető dallamok. Nem szerettük volna felvegyíteni a muzsikákat, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek lehetőséget és a tudási szintjéhez igazítottuk akár a korcsoportokat is, a korcsoportoknak is az egymás utáni következését, de az is nagyon fontos, hogy nagyon elegáns díjakkal próbáljuk lelkesíteni a versenyzőket, hiszen akár itt a mögöttem található 100 évnél idősebb madagaszkári rózsafából készült tárogató a verseny abszolút fődíja. A mellette található hangszer az még készülőben van, szintén egy exótából, egy nagyon különleges fából készül a hangszer. A billentyűi itt találhatók előtte. Ez a hangszer a verseny kezdetéig el fog készülni majd.

0: Hasznos holmik, kedvező árak, újrahasznosítás és egy kis közösségi élmény. Ezt kínálja a Családi Bolha Piac Gyöngyösön. A kínálatban a baba és kiskamasz ruháktól, bizsuktól kezdve, az őszi holmikon és könyveken át, egészen a mindössze 200 forintos farmerekig sok minden megtalálható. A kezdeményezés célja azonban nem csupán a kedvező vásárlás, hanem az is, hogy a még használható tárgyak új életet kapjanak. A részletekről Aradi Mária szervezőt Fekete Gábor kérdezte.
1: Ha azt mondom, hogy almavirág összefogás, szociális szövetkezet, akkor ez egy nagyon ismert szó és gyönyörű neve van, és mind a kettőnek köze van a kincses barlang adománybolthoz és a Bolha piachoz is. De akkor kezdjük azzal, ahogy Bolha piac. Ez most egyáltalán mikor lesz, hol lesz, hány órától lesz, és mit lehet róla tudni?
2: Most a hétvégén, én hosszú hétvégénk lesz, és nem tudjuk pontosan, hogy ez mit fog jelenteni, hogy sokkal többen leszünk, vagy kevesebben, de a tény, hogy pénteken és szombaton a megszokottokhoz híven mind a két nap bolhapiac lesz, és a bolhapiac kiegészül a bőrzével.
1: Igen. Mi az a különlegesség, amivel most előrukkoltok még?
2: Most augusztus 21-22-én ugye arra készülünk, hogy majd minél több ember fog eljönni, és erre minden egyes árus külön valamilyen akcióval.

0: becsöngetnek, tehát hasznos is. Mi a tapasztalatod? Amikor életre hívtátok, egyáltalán létrejött, azóta mi az, ami hozzád visszament információ?
1: 2025. október 1-től vagyunk az Alma Világ Összefogás részéről, mi a programfelelősei, illetve szervezői, illetve egész konkrétan a piacfelügyelője, takarítója, karbantartója a bolhapiacnak, és nagyon sok mindent megújítottunk a piacon, aminek elsősorban az árusok felé szerettünk volna egy ilyen kedvező lépést tenni, hogy nekik komfortosabb legyen ott, hiszen van olyan, hogy mínusz akárhány fokban is ott vannak órákon keresztül, várnak. Illetve szerettük volna, ha minél több olyan ember jön oda, aki még azt sem tudta, hogy még mindig létezik, hogy van, és megismerkedik velünk. Ugyanis nagyon fontos azt tudni, hogy olyan hatalmas a fogyasztópiacnak a termelése, ami a környezetünkre már nagyon ártalmas. És hogyha valaki kijön a bolhapiacra, biztos vagyok benne, hogy talál a használt termékek között is olyat, amit hogyha feltötlenít, vagy elmos, vagy a magáinak érez, akkor az nem csak örömforrás, hanem hasznos is a számára. De az a tapasztalatom, hogy aki kijön, biztos, hogy találkozik ismerősökkel, barátokkal, olyan jó ízű beszélgetések vannak ott, és nem csak Gyöngyösről, Gyöngyös környékéről, hanem az ország több részéről is érkeznek. Árusok is, és vásárlók is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az egyetem roma szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a roma szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez a Romkeszt Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
3: Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma Szakkollégium mentoraként és a tutormunkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romkeszben.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutormunkacsoport tagja.
2: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoporti felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
3: Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye EGRI Roma Szakkollégiumnak hívnak,

0: és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoportvezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
1: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
2: Hát én egy cigánysoron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésem merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Ért egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni, valamelyikbe tevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy ne én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk. Engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
1: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a 4. év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a társadalmi felelősség, ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és ez ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs, úgyhogy és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól, úgyhogy Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
0: Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
1: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
0: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
2: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, a szükség igényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor. Főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre sem vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
1: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
2: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, mert hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
1: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni, az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatássá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
0: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni, tehát hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyikőjükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fogadni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ez el is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a, úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeredmény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
2: ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendbe, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki. Amikor úgy ott azt éreztem, hogy na jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
1: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
2: Hát itt nekünk folyamatos kihívás ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozzá-e a könyvet, hozzá-e a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülőt? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
0: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy őben ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
1: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
3: Így szól Mikrónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
3: Líceum Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6: Két óra.